0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Road 9 hangzásvilága igen sok műfajt tölel fel, a retro jazz rocktól a kortárs funkzenéig. A zenekar énekcentrikus parti zenét játszik, amolyan füstös Budapestit. A 9 tagú formáció eredeti énekesnője a televízióból is ismerhető Hajagos Andrea hangja adta a zenekar fő brandjét, melyet a Beton Ritmus szekció fúvosok és perkák színesítettek, előre megírtan, de gyakran improvizálva. A zenekarral leginkább budapesti klubokban lehetett élőben találkozni. Első lemezük 2008-ban készült és a Bootfish címet kapta. 2011 őszén csatlakozott hozzájuk a televíziós tehetségkutatók jól ismert énektanárnője Molnár Márta. Hangja, énekstílusa és személyisége populárisabb irányba vezette a zenekart, amely 2013 nyarára egy 4 saját számot tartalmazó kislemez elkészítésével ünnepelte új hangjának megtalálását, melyen 3 angol és 1 magyar nyelvű dal található.
1: Trend Night.
2: Mutatok is egy dalt a Road 9-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egybelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segédkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

Csuk be is, az út, hogy elromlott a zár. Ne engedj még el, amíg fontos vagyok.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevez zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Jabben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabbe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabbe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
0: Trend Night.
1: A Jabbe-tól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10-fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény terült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.
2: Itt

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet, ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamosabb próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vantedem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mert később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. album a 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Film.
1: Különleges filmzenei élmény várja a közönséget augusztus 22-én a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban, ahol Milos Forman 8 Oscar-díjas Amadeus című filmjét élő, nagy zenekari kísérettel vetítik. Az Amadeus Live filmkoncerten a klasszikus alkotás eredeti angol nyelven magyar felirattal lesz látható, miközben Mozart halhatatlan művei a vászonnal tökéletes összhangban élő előadásban szólalnak meg. A zenei tételeket a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő Ernst van Til vezényletével. A történet legemlékezetesebb pillanatait így nem felvételről, hanem koncerttermi minőségben hallhatjuk. Felcsendül többek között a drámai 25. szimfónia, a Don Giovanni részletei, valamint a film katartikus fináléjában Mozart befejezetlen mesterműve a Requiem is. Az Amadeus nem csupán Mozart életének filmes feldolgozása, hanem a filmtörténet egyik legnagyobb klasszikusa. Az élőzenével kísért vetítés pedig egészen új dimenziót ad a történetnek, hiszen a film és a koncert élménye egyszerre elevenedik meg a Margit-sziget különleges szabadtéri környezetében.
0: Fesztivál.
1: Augusztus 20-a és 23-a között ismét benépesül Kecskemét belvárosa. A Híres Hét Fesztivál idén is gazdag, kulturális, zenei és családi programokkal várja a látogatókat. A négynapos rendezvény középpontjában ezúttal a város saját művészei, alkotói és közösségei állnak. Az államalapítás ünnepén a hivatalos megemlékezést követően Szabó Balázs bandája ad koncertet, emellett fellép a Kecskeméti Tánc Együttes is. A következő napokban a helyi kötődésű Légcsava Rock szórakoztatja a közönséget, szombaton pedig kecskeméti zenészek közös koncerttel emlékeznek a város pop-rock életének meghatározó, már elhunyt alakjaira. A zenei programok mellett várostörténeti séták, a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének bemutatója, valamint Jankovics Marcell Toldi című animációs filmjének ingyenes vetítése is szerepel a kínálatban. A fesztivál részeként ismét megrendezik a térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást és vásárt, ahol a környék települései mutatják be kulturális és gasztronómiai értékeiket. A családokat egész hétvégén gyermekprogramok várják, népi kézműves foglalkozások, a Kolompos és az Alma Együttes koncertjei, valamint játékokkal és elektromos kisautókkal berendezett gyermekbirodalom gondoskodik a legkisebbek szórakozásáról.
0: Színház.
1: Kortárs ősbemutatók, zenés előadások, családi mesejáték, világhírű vígjáték és egy Csehov klasszikus is helyet kap a Karinti Színház 2026-27-es évadában. Az új szezon a műfai sokszínűség jegyében telik, a társulat pedig ismert rendezőkkel és népszerű színművészekkel várja a közönséget. Az évad szeptember 4-én Pierre Notte Két néni, ha beindul című fekete komédiájával indul Keszég László rendezésében. A humoros és megható történet két idős asszony különös utazását követi nyomon, miközben a magányról, az öregedésről és az összetartozás erejéről is mesél. A főszerepeket Vándor Éva és Kökényesi Ági alakítja. Szeptember végén igazi különlegesség érkezik, a Karinti történetében először mutatnak be kifejezetten a színház számára írt kortárs kamara operát. Az Anyám hangja alámerülés két anya és lánya kapcsolatát dolgozza fel, a főszerepekben a való életben is anya és lánya, Horváth Mária és Dobra Mara látható. Novemberben a legkisebbeket várja az Elvarázsolt király kisasszony, egy zenés mesejáték, amely a klasszikus mesék világát mai szemmel meséli újra. Az évad második felében Bernard Slade Jutalomjáték című keserédes vígjátéka érkezik, Olt Tamás rendezésében, majd decemberben Ó Horváth Sári saját darabját, a Nőzavar, avagy Mit nekünk a morál című zenés színházi produkciót mutatják be. A zenét Szirtes Edina Mókus szerezte, a főbb szerepekben pedig Oswald Marika és Balázs Andrea lesz látható. Az évad zárásaként 2027-ben Anton Pavlovics Csehov Sirály című klasszikusa kerül színpadra, szintén Olt Tamás rendezésében. A produkcióban a Karinti Társulatának tagjai mellett a magyar színházi élet ismert művészei is szerepelnek. Többek között Szulák Andrea, Rajkai Zoltán, Mikó István, Vándor Éva, Lux Ádám és Mikec Estilla. A Sirály a színházról, a művészet és a generációk találkozásáról, valamint az emberi kapcsolatok örök kérdéseiről mesél. A Karinti Színház új évada a kortárs magyar alkotások, az ősbemutatók és a klasszikus művek egyensúlyára épül. A cél pedig változatlan, olyan előadásokat létrehozni, amelyek egyszerre szórakoztatnak, megérintenek és gondolkodásra is késztetik a nézőket.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: A falu, amire Szűz Mária is vigyáz. Van, akinek kegyhely, másnak tökéletes túrapont. Akadnak viszont olyanok is, akiknek az évekig tartó bezártságot jelenti ez az elképesztő természeti környezetben rejtőző falu, a Börzsönyben. Hogy nem csak egy falu lett a sok közül, tulajdonképpen a véletlennek és Nagy Lajos királyunk hadibal szerencséjének köszönhető. A sikertelen nápolyi hadjáraton elkapott Pest is, fiatal felesége halála, az Anzsu Máriával tervezett új Frigyének pápai megfúrása, az Averza ostromakor szerzett sebesülése nem tett jót az uralkodónak, de a két litvánok elleni hadjárat is sokat kivett belőle. Hogy meggyötört testét és zaklatott lelkét meggyógyítsa, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnél, a pálosoknál keresett segítséget. A visegrádi vár közelében levő Börzsönyi vadászterületen 1352-ben kolostort és templomot építetett a fehér barátok számára, akik közül többen remeteként már a környéken laktak. A szűzanyának hódolva a magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelték föl. Innen a kolostor, s a mellette kialakult falu. Mária Nostra, vagyis a mi Máriánk. Egykor két erődítmény is volt a falu közelségében, ugyan sem a Bíber, sem a Zuvári vár nem élte túl a zavaros időket, de maradványaik megvannak, remek lehetőséget kínálnak egy-egy könnyű gyalogtúrára. A faluházban a paraszti építészet hagyományaira csodálkozhatunk rá, de a bányászat emlékei, a régi börzsönyi vízimalmok izgalmas világa is megér egy látogatást. Az egyik legkedveltebb túra a kis vasút vonalán a Szob felé vezető aszfaltút mellett található Mária kút felkeresése, ahol a 20. században több csodát is feljegyeztek. Aki nem csak a hűsítő vízre vágyik, nézzen kicsit körül, nézzen kicsit magába. A 40-es években Mindszenty József bíboros megszentelte forrást, aki abból iszik, részesül áldásában.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Vizsgálják a 4IG csoport és az állam kapcsolatát, kiterjesztik a szifilis szűrését a várandós nőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4IG csoport és a magyar állam kapcsolatáról. Az eredményekről a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter tájékoztat a vizsgálat lezárulta után. A Telex megjegyzi, érdeklődésre adhatok ott például, hogy miért van a Honvédelmi Minisztériumnak egy 10 éves, 1311 milliárd forintos szerződése a tőzsdén jegyzett 4IG csoporttal, amiről a befektetők, sőt még egyes vezetők sem tudtak. Elfogadta a kormány azt a javaslatot, amelynek értelmében az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény módosulna. Eszerint a B-dossziék és a B-mappák esetében nem évvégéig, hanem 2027. február 25-éig kell a teljes iratanyagot nyilvánosságra hozni. Az új dátumra esik a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kiterjesztik a szifilis szűrését a várandós nőknél, a második trimeszterben is lesz vizsgálat, azaz összesen két alkalommal. A kormány döntés szerint emellett gyors teszt is lesz, amelynek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A folyamatban lévő várandós gondozásokra is érvényes a most meghozott döntés. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek mellett a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, és teljes terjedelmében égett 5 hétvégi ház. A tűz egy hatodik épületet is érintett, amely félig leégett. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. Ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Szép napot, jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a napvendége műsor itt a Trend FM-en. Nagy Dániel a vendégünk, ő a napvendége, a Component Group ügyvezetője és második generációs családi vállalatvezető, vállalatvezetője. Azt mondhatod, hogy tegeződhetünk, köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Majd minden fontos lesz, gépészmérnök vagy és közgazdász, az ügyvezetőt azt majd megmagyarázzuk, meg a második generációt is, és azt mondtad, hogy az lehet akár egy vezérfonnal is a beszélgetés alapján. Én meg azt mondtam, hogy ennek nagyon örülök, mert a generációváltás az nagyon sok vállalkozást feszít mostanában Magyarországon, így 2020-as években.
2: Így van, hát egy családi vállalkozás vagyunk mi a mai napig, onnan indultunk, édesapám alapította a Component csoportot 1989-ben, és 2017 óta dolgozok én a cégcsoportnál, és 2021 óta vagyok ugye ügyvezetője a cégnek, és ugye innen jön a második generációs, hogy én vagyok a második generációs ügyvezető. Tehát ugye mivel is foglalkozunk, talán érdemes azzal kezdeni. Tehát nem szakmai fórumokon ezt szoktuk a legrövidebben elmondani, de azért megpróbálom most egy picit úgy.
1: Az is értsen, aki nem az iparban tevékenykedik.
2: Igen, hogy az is értsen, aki nem az iparban dolgozik, mert azt gondolom, hogy egyébként amivel foglalkozunk, az befolyásolja tágabb körben mindenkinek az életét, csak nem biztos, hogy tud róla, hogy azok az ipari eszközök kereskedelmével foglalkozunk mi, amik minden olyan gyár, üzem, ahol folyamatos gyártás, tehát csővezetékekben folyadékok folynak, tartályokban, csővezetékekben is így egy késztermék előállítódik, ezekre a területekre szállítunk mi ipari szivattyúkat, gépészeti szerelvényeket.
1: Ez akár lehet olaj, lehet tej, és nagyon sok minden más.
2: Igen, tehát ez akár lehet folyadék, gáz, gőz, szilárd halmaz állapot, tehát minden terület, és igen, talán egy ilyen érdekesebb referencia, ami alapján jobban el lehet ezt képzelni, hogy mi azért alapvetően az ilyen nehézipari, tehát olajipar, vegyipar, gyógyszeripar.
1: Tehát mondjuk MOL, ugye?
2: Például MOL, igen, területekre fókuszálunk, és viszonylag a legkritikusabb gyárakban, meg legkritikusabb berendezéseket szállítjuk ezeknek a cégeknek. Amit sajnos többen hallottak, hogy tavaly októberben hogy a szászhalombattai finomítónak az egyik gyáregység, az egy AV3-as üzemben volt egy sajnálatos tűzeset.
1: És amit azóta is javítanak.
2: Azóta is javítanak, és például a javítási folyamatban veszünk mi részt szivattyú, műszer és szerelvény szállítással, és ugye, hogy mit csinál ez az üzem, amit most ugye mi együtt javítunk, az lényegében, hogy a kőolaj feldolgozásba, a kőolajból.
1: Az finomítja azt a benzint, amit az autóba töltünk.
2: Igen, a párlatokat, tehát ez azért mindenkit érint, csak nem biztos, hogy ezt tudni kell.
1: És ez nem olyan párlat, mint amire egyébként gondolhatnék a pálinkával kapcsolatban.
2: Igen, ez nem az a párlat.
1: Édesapád, ő is mérnök, ugye?
2: Igen, édesapám villamosmérnök, és ugye ez alapján tradicionálisan a Component Kft. A irányítás technika, mérés technikával indult 36 évvel ezelőtt, tehát onnan
1: 89,
2: indultunk. 89, igen, és emellé építettük fel a most már ilyen külön divízió üzletágnak hívott gépészeti területet, illetve a forgógépes szivattyús területet, ami egy akvizíció útján került.
1: Jó, ez hosszú folyamat, és erről azért beszélünk egy pár percet. Édesapádnak mi volt az ötlete, vagy mi volt az elképzelése a céggel kapcsolatban, hogy indult, és aztán te, mint második generációs vezető, hová jutottál, vagy hová jutottatok 2026-ra?
2: Hát, hogy ahogy indult, ugye a cég, ez a tipikus kereskedő cégként indultak az elején, még egy-két évig nem tudták, hogy milyen alkatrészt ugye hoztak be az országba, eladták, majd ugye édesapámnak a szakmája, ez a méréstechnika, indens technika volt, úgyhogy így találták meg az útjukat 2-3 év alatt, és akkor innen...
1: Ez a rendszerváltás környék, ez igazi rendszerváltó vállalkozás, ugye rendszerváltáskor induló vállalkozás.
2: Így van, és akkor ezt többen is alapították akkor, és édesapám így igazából a 2010-es évek környékére vásárolta ki úgymond az összes társat, és akkor azóta így a családi cégünk. És ugye én, amikor belecsöppentem ebbe a cégbe, akkor azért már ez egy jó prosperáló, körülbelül 20-30 fővel rendelkező két milliárd fölötti árbevételű cég volt, tehát egy nagyon jó alapról indultam, hogy fejlesztjük ezt tovább. Ugye, ahogy én csatlakoztam, igen, a céghez, ez a azért ez a tipikus generációváltós problémákat átéltük. Tehát mondhatnám azt így utólag, hogy hát minden szép volt, minden jó volt, én vagyok most a cég ügyvezetője, de hát
1: dupla a létszám, dupla a bevétel.
2: Igen, és hogy ez
1: több országban ott vagyunk.
2: Ezt így kell csinálni, és hogy tankönyvi példa szerint csináltuk, de hát azért ezt, ha közelebbről nézzük, akkor azért nem így volt, mert azt gondolom, hogy mi is végigjártunk minden olyan hibát, vagy nem mindent, de párat biztosan, amit így el lehet követni. És nagyon sokat tanultunk, meg az elején mi sem tudtuk, hogy kell ezt csinálni, és ez az, ami talán szerintem, ha szokták kérdezni, hogy kell ezt jól csinálni. Én azt gondolom, hogy mi sem tudtuk, hogy kell jól csinálni. Egy dolog volt, ami biztos volt, hogy megvolt a motiváció mindkét oldalon. Tehát én át akartam menni a céget, mert engem ez valamiért nagyon érdekelt.
1: A testvéred
2: érdekelt.
1: Nem akart, ugye van testvéred, öcséd, de ő megúszta ezt.
2: Igen, hát én voltam az, aki bevállalta, és akkor ő az, aki neki meg nem feltétlenül kell már. És édesapám meg át akarta adni, mert hogy alapvetően én azért azt látjuk, hogy nagyon sok olyan alapító cégvezető van, aki egyik mondatban elmondja, hogy mennyire átadná a céget a következőben.
1: De
2: következőben meg látszik, hogy nem.
1: Mindenképpen ott marad utána, és hogy lehetőleg minden telefont és minden dokumentumot hallani, meg látni akar. A komponentnek a története, a siker története, az majd látszik a számokból, de nekem ez a stafétabot átadás nagyon izgalmas. Azt mondtad, hogy mind a ketten ebben motiváltatok voltatok, tehát a édesapád és a szülők is, és valamilyen módon akkor már te is. És akkor ez a közgazdász diploma, ez utána meg volt a mérnöki, ugye?
2: Igen, gépészmérnök.
1: Valamilyen mérnökit kellett.
2: Igen, ugye úgy szoktam ezt mondani, hogy ugye Műszaki Egyetem az úgy ki volt jelölve nagyjából, hogy arra kell menni, és középületet én megválasztottam, és akkor nem villamos, hanem gépészmérnök lettem. És egyébként ez a tanulmányaim közben már ott volt egy olyan döntés, hogy azon gondolkoztam pár év után, hogy vagy elkezdek már gyakornoki állásokban dolgozni ugye az egyetem mellett, vagy volt ugye erre szerencsére lehetőségem, hogy cégen belül maradjak, illetve akkor döntöttem úgy, hogy a gazdasági egyetemet is elkezdem.
1: Azért, mert azt gondoltad, hogy ha a céget növeszteni akarjátok, fejleszteni akartok, akkor erre szükséged lesz? Mert ez egy komoly tudatosságot feltétel, vagy csak érdekelt a közgazdaság?
2: Alapvetően ez is benne volt, igen, illetve én magamat olyan szempontból nem tartom egy tipikus mérnök embernek, hogy nagyon érdekel, értem a mérnökök nyelvét, de az én fő motivációm így a családi cégből kifolyólag is inkább a rendszerépítés, meg a cégépítés, ami pedig azért a közgazdaságtannal szorosan összefügg, és én azt gondolom, ez a kettő együtt működik, mert ha nem érteném azt, amivel foglalkozunk, úgy nehéz lenne ezt építeni.
1: Mindenképpen az volt a stratégia, hogy mondjuk egy idővonalon 2-3-4 év alatt átadni a céget, ha ezt az előbb ezt a stafétát mondtuk, vagy mondtam.
2: Mi úgy kezdtük ezt az egész folyamatot, hogy viszonylag hamar csatlakoztam a családi céghez, nem nagyon volt máshol, csak egy nagyon rövid tapasztalatom, és akkor az volt a mondás, hogy minden olyan pozícióba dolgozzak, ami ugye fontos a cégbe, tehát voltam ajánlatkészítő, de szakmailag fontos a cégbe, tehát ajánlatkészítő mérnök voltam.
1: Tehát járt
2: utána
1: végig a
2: szakmai ranglétet. Igen, egy ilyen nagyon ranglétet, ilyen gyorsított felállásban, mert pont az volt, hogy mire így kicsit kezdtem így látni, hogy amúgy itt mivel kéne foglalkozni, addigra mentem a következőbe, de egyébként egy nagyon jó rálátást adott.
1: Holisztikus rálátást biztosított a végén.
2: Igen, de hogy ez megint ilyen ideálisan hangzik, azért azt is el szoktam mondani, már nem tudom, édesapám mennyire szereti ezt a történetet, hogy az első évben egy olyan 8-9 hónap után a családi cégnél azért én felvetettem magamat a konkurenciához, mert ki akartam próbálni, hogy egyébként máshol.
1: De kaptál állásajánlatot?
2: Kaptam egy állásajánlatot, igen, a konkurenciánál. Az még az az időszak volt, amikor picit még úgy én se találtam a helyemet, meg nem tudtuk, hogy ez hogy kell jól csinálni, és hát ugye 20 évesen az embernek vannak ilyen nagy ambiciózus ötletei, hogy akkor most majd felvetettem magam, és akkor majd édesapám elé lerakom az asztalra,
1: az
2: hogy mással is tudnék dolgozni. Én azt gondolom, hogy nem ez a követendő példa, de hogy arra egyébként egy jó dolog volt, hogy utána elkezdtünk komolyan foglalkozni. Tehát akkor talán szerintem édesapám is érezte, hogy nem biztos, hogy ezt így csak mi magunk tudjuk intézni, és akkor külső tanácsadó bevonásával is, akkor egy picit így felállítottunk egy tervet egyébként arra, hogy...
1: Na, ezt nem tudtam, ezt nem olvastam rólatok. Tehát akkor lehetett igénybe venni egy külső szakértőt.
2: Igen, akkor mi igénybe vettünk egy külső szakértőt. Viszonylag minimális módon vontuk őt be, tehát hogy az alapokat lefektettük, és utána megint mi egy évig dolgoztunk együtt, és utána megint mi a saját magunk útján azt, amit egy év alatt összeállítottunk tervet, azt úgy végrehajtottuk. Illetve hát azért még az érdekes érdekesség, hogy azt a tervet, amit mi kitaláltunk, azt azért az élet az teljesen keresztbe vágta, mert akkor ugye az volt a terv, hogy volt egy külsős úgynevezett nem családtag ügyvezető is a cégben, és akkor az volt a terv, hogy majd én a külsős ügyvezetővel ketten átveszünk édesapámtól a cég ügyvezetését, de ez a külsős ügyvezető ez pont a Covid időszak közepén volt, lemondott a pozíciójáról, és onnantól kezdve nekem pedig is az volt a feladatom, hogy pont azokat a feladatokat kellett átvennem a külsős ügyvezetőtől, amit egyébként a terv szerint nem kellett volna, tehát hogy megterveztük, de nem azt kellett végrehajtani.
1: Ez igazi challenge volt akkor. Igen. A Covid dupla challenge-et jelentett akkor.
2: Igen.
1: A cég közben fontos akvizíciót is lebonyolított, ugye?
2: Tán, igen, ez végül is ez közben volt. Még mielőtt a cégcsoportban ügyvezető lettem, mi vásároltunk egy nagyon hasonló területen, vagy ezen a területen dolgozó, ugye a szivattyúkkal foglalkozó most már cégünket, a DTK Kft-t, és igazából ez is volt nekem az egyik tanulópálya, mert ugye 2019-ben megvásároltuk a cégcsoportot, és hát ugye akkor én még nem voltam a családi cégünknek az ügyvezetője, mert ott még nem tartottunk, de hát egy ilyen idegen cégnek, akit ugye nem ismerünk, azt se tudjuk, mivel foglalkozik, hát miért ne kaphattam volna meg a lehetőséget, hogy annak a cégnek, amikor megvettük,
1: már életem. De hát azért tudtátok, ha megvettétek, azért csak tudtátok, hogy mivel foglalkozik.
2: Persze, tudtuk, hogy mivel foglalkozik, csak hogy úgy mondom, hogy igen.
1: De ismeretlen terület.
2: Egy ismeretlen terület, egy ismeretlen terület volt, egy kisebb cég volt, mint a mi családi cégünk valamivel, és annak kaptam meg egyébként először az ügyvezetési feladatát, és azt csináltam egy körülbelül egy évig, amikor utána a családi cégben is úgy alakult, hogy ügyvezető lettem. Tehát mondhatni nekem az a vásárolt cég volt a ügyvezetői tanulópályám, próbapályám, igen.
1: De most már 4 fővállalati egységből áll, ugye, a Component Group?
2: Igen, 2022 után elkezdtünk a külföldi terjeszkedésbe is gondolkozni, ez már így az én saját motivációmból jött, mert azt láttuk ugye, hogy valamit jól csinálunk itt az országban, azért viszonylag korlátozott a Magyarországon a MOL, meg az MVM-ek száma, tehát hogy nincs végtelen piac erre, tehát hogy ahol ott vagyunk, nyilván ott mindig lehet egyik évben jobban teljesíteni egy projektet, megnyerni, nem megnyerni, de azért azt a végtelen nagy növekedési potenciált így országon belül nem láttuk, és ezért kezdtünk el régiós terjeszkedésbe gondolkozni, ami kifejezetten nehéz a mi esetünkben, mert ugye mérnökszolgáltató kereskedő cégként alapvetően mi azért nagy részben ilyen disztribúciós tevékenységet látunk el, tehát hogy nekünk kell egy gyártói felhatalmazás is, hogy valamelyik országban mi képviselhetjük azt az adott márkát, terméket.
1: És ezért
2: nem olyan könnyű megszerezni, tehát ez nem arról van szó, hogy csak gondolunk egyet, és akkor holnap Szlovákia vagy Horvátország, mert azért azt tud meg is kell szerezni. És ezügyben kezdtem el én dolgozni annak idején, és akkor igazából először Horvátországba utaztam le, mert ott volt egy ilyen gyártói lehetőség, ott el volt egy-két tárgyalás, és végül az meghiúsult, mert nem láttuk benne a megfelelő potenciált, de ott Horvátországba ismerkedtem össze egy jelenleg partnerünkkel, akivel végül Csehországban tudtunk így egy közösen egy céget alapítani, ami a cseh és szlovák piacon látja el ugyanazt a szabályozó szerepnek és most már több terméknek is a képviseletét.
1: Ez már a grup harmadik lába.
2: Ez a harmadik, igen. És ezen felbuzdulva pedig, vagy ezen fellelkesedve, egy éve később pedig Ausztriában is nyitottunk egy lánycéget, szintén egy másik olyan terméket árulunk Ausztriában, mint Magyarországon már több mint 20 éve. És akkor ezekben az országokban is az a célunk, hogy a magyar mintára, ugye azt a portfóliót, azt a tudást, mérnök szolgáltatási, illetve a kereskedelmi portfóliót felépítsük szépen lassan.
1: Igen, mert hogy a disztribúció, az ipari disztribúció mellé a mérnöki szolgáltatások teljes jogú társként léptek elő, ugye? Tehát ha az előbb a 4 lábat mondtam a cégnél, ugye a Component Groupnál, hát itt pedig a szolgáltatásban, vagy a súlyozásban ez a két terület van most már.
2: Így van, és az elejétől fogva ugye ez egy olyan kereskedelmi terület, ahol inkább ilyen mérnökirodaként tekintettünk mindig is magunkra, hogy itt kiválasztani, specifikálni.
1: Tehát nem csak a szivattyút eladni,
2: igen,
1: meg az összes többit cuccot, hanem azt megtervezni, azt feltérképezni, ajánlatot tenni, vezetni az ügyfelet valamilyen módon, ha éppen erre van igény.
2: Így van, tehát nagyon sok esetben mi egy megoldási igényt kapunk a vevőtől, ügyféltől, hogy erre a mérési, erre a szabályozási, erre a földékszállítási feladatra adjunk neki megoldást, és ez onnantól kezdve egy mérnöki munka. A nap végén az árbevétel az kereskedelmi tevékenységben végződik, tehát hogy eladjuk a terméket, de azt megelőzően egy mérnöki munka. De emellett is a szolgáltatás irányában nagyon erősen nyitunk az elmúlt években, tehát saját szervizünk van, folyamatos bővítjük a szervizünket, és már olyan projekteket is próbálunk elvállalni, a komplet tényleg rendszer tervezéssel és akár kivitelezéssel is kompletten tudjuk megvalósítani ezeket a vevőink számára, úgyhogy ez nagyon, nagyon erősen elindult ez a lábunk is.
1: Édesapád mindennel egyet értett, amikor ezek a tervek szóba kerültek köztetek, akár az akvizíció, akár az, hogy terjeszkedni tervbe volt, vagy terv lehetett? Nem volt elég az, hogy Magyarországon legyünk egy stabil cég? Minek nekünk ő? Mert ezzel nagyon sok KKV azt gondolom szembesül, hogy menni kell előre, növekedni kell, akkor ott van a külföldi piac, de azért annak vannak kockázatai, mi egész jól el voltunk ebben a helyzetben. Szóval itt azért lehet különbözőség egy 20 éves, meg egy 50-60 éves ember nézőpontja gyakorlata között, filozófiája között.
2: Szerintem abban mindig is egyetértettünk, meg talán ezt tőle is tanultam, hogy az, hogy csináljuk azt, ami most működik, az úgy sosem elég, mert azzal valami történni fog, az csökkenni fog, vagy jó esetben nőni, tehát az, hogy mindig új lehetőségeket keressünk, az szerintem egyértelmű volt köztünk. Az, hogy most ezek a konkrét lehetőségek éppen a régiós terjeszkedés, ez valószínűleg erre neki már nem lett volna úgy igénye saját magától, viszont az, hogyha ő azt látta, hogy én ezt tudnám csinálni, meg csináltam is, akkor abszolút, tehát hogy ez 100%-ig támogatva volt az ő részéről is, azt gondolom.
1: A Component Group ügyvezetője és második generációs családi vállalatvezetője, Nagy Dániel itt a stúdióban, ő a nap vendége, és már kétszer azt mondtad, hogy kell ezt jól csinálni, ugye a generációváltást. Folytassuk a beszélgetést a nap vendége műsort onnan majd szünet után, hogy hogyan lehetett volna rosszul csinálni, vagy mi volt az, ami talán zsákutcának látszik, hát ha ebből is lehet tanulni azoknak, akik éppen a generációváltás kellős közepén vannak, és hazai KKV-t képviselnek. Nagy Dániel tehát a vendégem, a Component Group ügyvezetője és a családi vállalkozás, a második generációs családi vállalkozás vállalatvezetője, napvendége. Néhány percben jövünk vissza.
0: Hamarosan folytatódik a hét vendége.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Component Group, a cégcsoport ügyvezetője, Nagy Dániel a stúdióban, aki egyébként második generáció családi vállalatvezető is. Nagyon sok mindenről beszélgettünk már. Mérnöki szolgáltatások, ipari disztribúció szóba kerültek, ugye a partnerek is, akiknek dolgoztak 89 óta. Ezek nagyon komoly cégek. Erőművek, vegyipar, olaj- és gázipar, nagyipari létesítmények, Paks, MOL, Borsodkem, teljességigénye nélkül, ugye? És most már több országban vagytok jelen. Idáig jutottunk a beszélgetésben.
2: Igen, négy láb, négy ország.
1: Azzal fejeztük be az előbb, hogy generációváltás, hogyan kell ezt jól csinálni, mondta többször is, de hogyan lehetett volna rosszul csinálni? Mi lehetett volna a buktató? Mert sokan ebben látnak azért problémát, és a gyakorlat is az bizonyítja, hogy sokaknak nem sikerül jól csinálni.
2: Igen, szerintem a legnehezebb része az, hogy a második generációnak nem ugyanazt kell csinálnia, mint az első generációnak, viszont ahhoz, hogy odáig eljusson, nyilván ez cégmérettől is függ, addig azért bele kell tenni alázattal azt a munkát, és igenis meg kell azt is csinálni szerintem az elején, amit még nem is feltétlenül hosszú távon mondjuk egy másik generációs vezetőt csinálni akar, de én másképp mondom inkább, tehát nálunk is az volt a felállás, hogy először elkezdtem édesapámtól így konkrétan átvenni a feladatokat, tehát amit ő csinált, azt a feladatot én csináljam, és igazából nem mondtam rá sose, hogy nem csinálom, én mindig ezt átvettem tőle, és csináltam. És utána csináltam egy adott ideig, lehet, hogy fél évig, lehet, hogy egy évig, és utána pedig, ha úgy láttam, hogy ez mondjuk szerintem hosszú távon mondjuk nem az ügyvezetőnek a feladata. Akkor kiszerveztem.
1: Akkor delegálni tudtál.
2: Delegálni. És hogy igazából én voltam egy ilyen köztes állapot, aha, amit én azt látom, hogy nem biztos, hogy édesapám tudott volna nélkülem delegálni, mert ugye azért ez az alapítók esetében
1: sokszor egy nehéz
2: egy feladat, és talán persze ez kellett az is, hogy bennem megbízott szerencsére, tehát nekem tudta delegálni, és utána én meg miután megismertem, tudtam szint tovább delegálni, de nem úgy, hogy azt mondtam, hogy én ezen fog
1: szabadulni akarok
2: és akkor
1: tőle,
2: csinálja ezt más, hanem tényleg csináltam egy ideig, és akkor onnantól meg már ezért ez magával hozta azt is, hogy pontosan értek minden olyan folyamatot, feladatot, amit egyszer egy pár hónapig, évig csináltam, tehát ez ilyen dupla előny szerintem.
1: Igen, az nagy probléma sokaknál, hogy egyrészt nem tudnak delegálni, másrészt pedig amikor delegálnak, akkor sem delegálnak, ugye? Tehát kiadom a feladatot valakinek, vagy neked, vagy a családtagomnak, de közben ugyanúgy látni akarom a papírokat, a nap végén ugyanúgy beszéljük végig, és akkor én hozzáteszem a saját véleményt. Ez is lehet egy olyan gyakorlat, ami aztán esetleg a fiatal, a második generációt elriasztja ettől az egész lehetőségtől.
2: Hát abszolút, de ugye az a jó ebben, hogy egy második generációs vezető ugye abba kerül bele, hogy ő csak úgy tud feladatot kapni, ha már delegálják neki, tehát neki ez egy ilyen alapértelmezett dolog lesz, hogy ő neki ezt tovább kell adnia. Ugye második generációsként, amikor belecsöppensz már egy működő cégbe, amit azért előtted itt 20 évig csináltak, kitapostak, ott neked esélyed sincs mindent érteni, tehát ezért kénytelen vagy úgy delegálni, hogy megbízol a többiekbe, hogy ők jól fogják csinálni, és ezért nem feladatot delegálsz, hanem felelősséget delegálsz, meg, és nem mondod meg, nem úgy delegálsz, ugye, mert nagy hiba, hogy megmondod, hogy kell megcsinálni, hanem igazából nagyon nincs más lehetőséged, mint úgy delegálni, mint ahogy ezt tanítják, hogy kell.
1: A komponentnél édesapádnak mi volt a legnagyobb öröme itt az elmúlt évek folyamán? Az, hogy egy újabb ország, egy újabb zászló, egy komponent zászló valahol, nem tudom, határon túl, vagy az, hogy már több milliárd a forgalom, vagy az, hogy már nem 20-an vagytok, vagy 30, hanem jó tudom, 50 környékén.
2: Igen,
1: ugye?
2: 50 föl.
1: Mi az, ami az első generációt elégedettséggel töltött el a ti esetetekben?
2: Ez nehéz innen megmondani, talán erről őt
1: hát csak,
2: is kéne
1: csak
2: kérdezni,
1: mondott valamit azért, tehát láttad,
2: amit én láttam, leveszeljük. Hogy biztosan elégedettséggel tölti el, hogy látja azt, hogy egyre több lábon áll a cég, mert talán erre azért ő is mindig törekedett, és egyre biztosabb lábakon állunk, és hogy az ő háttérbe vonulása is adott esetben akár jelentett is olyan visszaesést, hogy valamelyik területre, amire jobban koncentrált, mi most egyébként ott lehet, hogy gyengébbek vagyunk csak azon a területen, de összességében már ő is ezt látja azt, hogy másik két-három területen erősödtünk, hogy lényegében szerintem azt neki egy jó dolog látni, hogy működik a cég.
1: Anélkül, hogy ő minden nap ott tenne. Igen, ezt nagyon sok vezető mondja, hogy ha ő nincs ott két-három hétig a cégnél, akkor annak vége van, akkor azt azonnal megeszik a piranyák. Hát ez nagy bizonyíték, hogyha ki tud vonulni, jól tud kivonulni a szituációkból, vagy a szituációból?
2: Én azt gondolom, hogy igen, igen. Mm. Ez jól működött kettőnk között mindig is. Én azt gondolom, hogy neki is elég volt azért az a 30x év, tehát azért szerintem ezt is meg lehet olyan értelemben unni, hogy a céget sosem, mert a nagy tesóm, vagy tehát az idősebb testvérem előbb alapította, mint engem, tehát a cég a gyereked, de az alapvetően azt az operatív napi munkát, hogy ebben minden nap benne lenni, azért szerintem jó értelemben meg lehet unni.
1: Volt az elején egy gyakorlatotok, hogy mit kaptál feladatot arról, hogy kellett elszámolni, beszámolni, és akkor még egy kérdés hozzá, sokan nem tudják azt megoldani, hogy ne vigyék haza. Tehát ott vagyunk a cégbe, együtt vagyunk, ott a parkolóhelyem a tied mellett, és akkor a családi ebédnél és vasárnap ugyanott folytatjuk, akár a többi családtag, akár nem. Szóval ez a két dolog hogy nézett ki?
2: Tehát egyébként az elején az volt a szerencse, és szerintem az úgy jól működött, hogy nem, tehát ugye nem neki riportoltam, tehát nem közvetlenül vele dolgoztam együtt, hanem ugye amikor belekerültem, igen, egy külső vezetővel, vagy belekerültem a csapatokba, és akkor azokkal a kollégákkal, vezetőkkel dolgoztam. De persze párhuzamosan ezzel volt egy olyan láb, hogy hát ott ültünk egy ideig egy irodába. Egyébként ez is egy olyan dolog volt, amit utána megváltoztattunk, mert először beültem mellé az ügyvezető irodába, aztán egy év múlva kiültem onnan, mert ezt így beláttuk, hogy így nem fogok túl sok információt megkapni. Úgyhogy nyilván ez mindig egy ilyen párhuzamos dolog volt, hogy így benne voltam a szervezetben, meg nyilván mi egymás között, mint tulajdonosok, mint család, illetve mind akár ugye vezetők kooperáltunk, tehát ez így három lábon zajlik szerintem.
1: És akkor haza nem kellett vinni ebédhez?
2: Biztos, hogy volt, hogy hazavittük, próbáltunk szerintem így, talán én voltam az, aki szólt, hogy most ne beszéljünk erről, aztán utána egyébként a családi ebéd után valószínűleg a kávé mellett a nappaliban azért megbeszéltük, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenkinek itt saját stílusa szerint működhet.
1: Van még két dolog, amit mindenképpen szóba hoznék meg, azt is, hogy hogyan tovább, akár akvizíciók, akár új partnerek keresése, tehát mi lesz a növekedés vagy terjeszkedés, ha lesz ilyen, mi lesz az út. De két dolgot szeretnék szóba hozni, az egyik a B50, annak is a tagjai vagytok, aztán a bizalmi kör, ugye itt kisváti kategóriában nyertél is, vagy nyertetek is.
2: Tavaly évben sikerült megnyerni a kategóriát, úgyhogy ez is inkább talán azt gondolom egy olyan elismerés volt, amit akkor is elmondtam, hogy itt én alapítókkal versenyeztem, ugye kisváltik vagy vállalati kategóriás kategória megnevezéshez egy picit félrevezető, mert...
1: Hát igen, néztem is, igen.
2: Tehát, hogy...
1: Már regionális ipari szolgáltatók vagy.
2: Igen, tehát egy középvállalati és egy kisváltik kategória, ott valamilyen paraméterek mentén ide kerültünk.
1: Talán foglalkoztatott olyan létszám, lehet, hogy ott az
2: 200. Igen. És hát hogy itt is az volt, amire én legjobban örültem, hogy alapítókkal versenyeztem, és hogy maga az, hogy egy másik generációs sztori, ez tud annyira izgalmas meg jó lenni, hogy a zsűri azt mondta, hogy ezt a díjat mi vagy én kaptam meg, úgy, hogy nem cég nem alapítóként szerepeltem, úgyhogy nekem ez volt benne a legnagyobb elismerés.
1: A B50 meg fontos, vagy fontos lehet a jövőben, ugye maga a B-t is fontos lehet nektek.
2: Abszolút, igen, illetve ugye itt a B-t közösségbe, ugye mi a B50 révén is benne vagyunk, illetve volt egy tavaly évben egy tranzakciónk, hogy nekünk volt egy fém megmunkáló CNC üzletágunk is, amit tavaly értékesítettünk a Navigator Investment nyertének, és mi oda bekerültünk részvényesként a Navigatorhoz, illetve jó magam igazgatósági tagként, tehát ott meg az X-tendes, BT-X-tendes életet is nagyon közelről tudom követni.
1: Egyik lábatok már benn van.
2: Igen, úgyhogy fél lábban
1: benn vagyunk. A malacka áza, nem?
2: Igen. De hogy ez tényleg így van, hogy onnantól kezdve az ember fél lába benn van, onnantól kezdve látja a lehetőséget, látja az információkat,
1: meg a feladatot.
2: A feladatot, és innentől kezdve, hogyha egy olyan döntésre jutnánk, hogy valamiért a stratégiánkba ez egy következő lépés lehetne, akkor azt gondolom, hogy rendelkezek azzal az információval, teret, amit el tudjuk dönteni, mert egyébként azért szerintem nem lát bele az ember ilyen jól, mint most.
1: Felvásárlások, jövőkép. Hogyan növekedhet tovább a Component Group? Kell-e növekednie tovább? Most már négy láb, négy ország, azt mondtad.
2: Természetesen azért vannak még céljaink. Három pillére tudnám ezt ugye bontani, amiről így azért eddig is beszéltünk. Ugye az egyik fele ez a régiós terjeszkedés, tehát hogy azokban az országokban, ahol már van jelenlétünk itt, azért szeretnénk még erősebb jelenlétet, szeretnénk bővíteni a portfóliót, folyamatosan bővítjük a csapatokat. Azt gondolom, hogy ez az organikus módon ez az egyik terület. Ugye a másik terület, amit szintén már említettünk, az, hogy kereskedőből mérnökszolgáltató cég legyünk. Ugye itt pedig, amit szintén organikus módon csinálunk, az, hogy az ország legjobb szakembereit próbáljuk magunkhoz csábítani, és próbálunk minden...
1: Ezt írtam közben itt le a papírom, de majd erre kérdezlek, igen.
2: Így, tehát próbálunk egy olyan műszaki csapatot felépíteni, mert nem csak próbálunk, azt gondolom, rendelkezünk is már valakit az országban egyedülálló tudással rendelkezik ezen a három területen, ugye, amiben kereskedelemmel foglalkozunk, és hát illetve a harmadik terület pedig, amit így kiemelnék, ez az inorganikus stratégia, hogy ugye azt látjuk, hogy ez egy annyira tradicionális, annyira hagyományos terület, hogy itt nem lehet azért azt a bizalmat, még azt a szakmai tudást én egy-két év alatt felépíteni, amire egy MOL, egy MVM azt mondja, hogy tessék, tiéd a projekt, tervezzétek meg, csináljátok meg, építsétek meg, és nagyon-nagyon sok jó kis vállalkozás van szerintem Magyarországon, akik ugyanakkor kezdték, mint mi, talán jelenleg kisebb méretűek, tervezéssel, rendszerintegrációval.
1: Talán még nem váltott a generációt.
2: Talán még nem váltott a generációt, foglalkoznak, és most elkezdtük célzottan keresni ezeket a társaságokat, akik úgy gondolnák, hogy egy komponent csoportban az ő általuk létrehozott cég egy jó helyen folytatná, és szívesen eladná egy szakmai stratégiai befektetőnek, mert ugye itt nem arról van szó, hogy mi pénzügyi befektetéseket keresünk, hanem abszolút a portfóliónkba illeszkedő
1: a szakmaiságot keresitek.
2: Szakmaiságot. Hozzá, tehát azt a szakmaiságot keresünk, ami esetleg nekünk még hiányzik, vagy amivel ki tudjuk egészíteni.
1: Az a hiányzó puzzle az.
2: Így van. Igazából ugye 2019-ben megvásároltuk a DTK-t. Ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy ez így működik. Igen. És azóta nagyon sokat fejlesztettünk így szervezeti szinten is, és azt gondolom, hogy most értünk el abba arra a szintre, vagy most fogunk oda elérni, hogy következő cégeknek az integrációja, akár ez nem csak egy, hanem több kisebb, most évek alatt, erre fel vagyunk készülve. Tehát, hogy most már van egy olyan komplex szervezetünk, ahol ezek a funkciók már ki vannak építve. Tehát, hogy ezek most általános dolgok, de igen, megvannak a szakmai területek, megvan a pénzügy, a HR, a back office, minden, és igazából onnantól kezdve, hogy ezek szét vannak szedve, van egy logisztikánk, akkor onnantól kezdve, hogy az most kétszer akkora, vagy fele akkora, az
1: teljesen, meg... Teljesen, de a csápok megvannak, és azokat
2: tehát komplexitásban, igen, tehát hogy
1: passzítani.
2: Komplexitásban már ott vagyunk, hogy innen növekedni, viszonylag egyszerű lenne, ezt azért tegyük idézőjelbe az egyszerűt.
1: Ezt írtam föl magamnak, hogy mondtad a szakembereket, és mondtad a nagyokat, ugye, MOL, a Paksat, a Borsót, ezek a partnerek is, de hát ők azok, akik elvihetik a jó szakembert. És azt akartam kérdezni a vége felé, hogy egy ilyen második generációs családi vállalkozásnál, mint a Component Group, mennyire könnyű vagy nehéz ilyen kiváló szakembereket megszerezni, és megtartani, ez nagyon fontos, akár nemzetközi terjeszkedés közben is, mert hogy ez egy KKV, ez egy hazai KKV, és ugye az a logó, amiket itt most soroltunk, a nagy cégek, azok nyilván más tudnak, más brand, ha úgy tetszik, az ismertsége. Ezt mondtad az elején, ugye, hogy millió helyen találkozunk a ti termékeitekkel, szolgáltatásokkal, csak legfeljebb a nevet nem kapcsoljuk hozzá, vagy nincs a fejünkben. Szóval ez mennyire nehéz?
2: Nagyon nehéz, tehát alapvetően ugye ez a mérnöki terület annyira szűk, meg itt a nagy cégekkel közösen, de én azt gondolom, hogy ami most működni látszik, és ez az elmúlt egy-két évben így én úgy érzem nagyon beerősödött, annak kettő része van. Az egyik az, hogy talán ez a vízió, amiről most itt beszélünk, ez tetszik a, tetszik a kollégáknak is, hogy tetszik azoknak, akikkel esetleg arról beszélgetünk, hogy hozzánk lehetne jönni dolgozni, mert valahogy mi a kettő között vagyunk, hogy vannak az óriás nagy cégek, ahol nagy szervezetekben egy részfeladatot, nagyon komoly feladatokat el tudnak látni ezek a szakemberek, de nálunk pedig kapnak egy olyan lehetőséget, hogy mondjuk együtt építsünk ki egy új üzletágat, amiben ők nagy részfeladatot tud vállalni, kap egy viszonylag szabad kezet kap, azért...
1: Karrier perspektíva
2: KKV-ként,
1: talán másmilyen.
2: Ha? Igen, KKV-ként azért nem nehezítjük meg az életét az összes riporttal, meg minden felé való megfeleléssel, és nyilván hát pénzügyi, meg egyéb oldalról, meg amit a piac kínál, azt mi is meg tudjuk adni mindenkinek, illetve ott is azt gondoljuk, hogy a közösen elért sikerekből a jutalmak, a jutalékrendszerek, bónuszrendszerek az, amivel mi pénzügyi oldalról csábítjuk így az iparákban a szakembereket, mert és azt látjuk, hogy erre most úgy
1: van vevő.
2: Van vevő. Van vevő. és tud ez egy jól működő dolog lenni, de ettől függetlenül, tehát a legnehezebb feladat, tehát egy szakember keresés az fél és egy év között van, tehát hogy itt nálunk nem az van, hogy valakit kitalálunk, hogy vegyünk fel, és akkor két hónap múlva kezd, tehát ez
1: a előtted az utolsó kérdésemet, mert azt akarom, mi most a legnagyobb kihívás végülis 26-ban a komponent előtt, de akkor ezek szerint az, hogy azokat a kollégákat megtalálni, akik ezt a dolgot tovább tudják vinni veletek? Fejleszteni tudják veletek?
2: Abszolút. Ez a része is, hát illetve nem is tudnék így egyet kiemelni, hanem pont az, hogy most így már elindítottunk 3-4 olyan utat, fejlődést, amit így folyamatosan vinni kell tovább, talán lehet, hogy nekem mindenképpen ez a legnehezebb, hogy akkor oda kéne figyelni a külföldre is, oda kéne figyelni itt a...
1: Vagy delegálni kell.
2: Igen, vagy delegálni, hát igen, delegálni és odafigyelni, ugye itt a mérnökszolgálati fejlődésre is, tehát hogy már tényleg kezd komplex lenni a feladat, de ez veszünk is fel kollégákat, akik ebbe akár nekem is segítenek.
1: Hát igen, mert a harmadik generáció az még nem lehet akkora, hogy ezt átvegye tőled.
2: Igen,
1: már méretben, ha lesz, vagy
2: igen,
1: van.
2: Igen, a közel 2 éves kislányomat még nem kérdeztem meg, hogy a cég melyik területén szeretne dolgozni, vagy ha kérdeztem volna, se biztos, hogy kaptam volna még választ.
1: A mérnöki szolgáltatások, ipari disztribúció, figyeljünk majd a Component Group, nagyon szépen köszönöm meg ezt az egész stafétabot generációváltó történetet is, hogy bele tudtuk szűrni a beszélgetésben, ennek nagyon örülök. Nagy Dániel volt itt a stúdióban, a Component Group ügyvezető és második generációs családi vállalatvezető. Nagyon szépen köszönöm, sok sikert.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újraindul a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Magyarországé volt a leglassabban bővülő gazdaság a régióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. A februárban meghirdetett hétből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása, a nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Februárban az akkori szakminiszter 7 szénhidrogén terület kutatására, kitermelésére és hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot. A májusban benyújtott jelentkezések értékelése lezárult. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak, áll a GKI gazdaságkutató a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. Szerintük az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges, a globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak. A GKI elemzése szerint az elmúlt 15 évben regionálisan Magyarország volt Euróban mérve a leglassabban bővülő gazdaság, messze elmaradva az uniós átlagtól, eközben a dinamikusabban felzárkózó régiós versenytársak jelentős előnyre tettek szert. Már több mint 900-szor nyújtottak segítséget a Balatonparton a vöröskeresztesek a nyáron. Az önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A Magyar Vöröskereszt továbbra is arra kéri a szabadban pihenőket, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot, használjanak fényvédőt és figyeljenek a napszúrás, illetve a hőkimerülés tüneteire. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban a jövő héten. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyvet kell gyakorolniuk, túszszedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Oroszországban 2004. szeptember 1-én történt a legsúlyosabb, tanévnyitó idején elkövetett terrortámadás az észak-oszétiai Beszlán egyik iskolájában, amelyet iszlamista csecsen szakadárok hajtottak végre. A 3 napon át tartó drámában 334 túsz, köztük 186 gyermek vesztette életét. Az elmúlt években orosz közoktatási intézmények ellen többször követtek el fegyveres támadást tanulóik, volt diákjaik.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat záporzivatar. A szél megélénkül, általában 32 és 37 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin, ez a Hétvégi menetrend. Válogatás műsorunkban a digitális turizmus fejlesztései mellett egészségünk védelméről is szó lesz, de kreatív és tudományos területekről is szólunk a Creative Survivor-ben. Hogy mit is jelent ez a mesterséges intelligencia korában, illetve hogyan válhat izgalmassá a matematika a hétköznapokban? Ezzel indítunk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Az agyunk megtéveszthet minket. Miért fontos a valószínűségszámítás, illetve mit hozhat a mesterséges intelligencia? Olá Andrea műsora a Kutatói Hétköznapokból, vendége Keszthelyi Gabriella.
2: Mai témánk az, miképpen lehet a tudományos eredményeket közel vinni az emberekhez, azokhoz is, akiknek hétköznapjaiban talán nincsen benne egyik tudományterület sem. Beszélünk arról, miért fontos kritikával kezelni a hozzánk érkező információkat, és miért kell tudnunk, hogy az agyunk megtéveszthet bennünket, és hogy mennyit számítanak az érzelmeink, és az, milyen hitrendszerrel élünk. Olyan vendéget hívtam ma, akinek a könyve a matematika egy sokak számára nem igazán kedvelt területéhez, a valószínűségszámításhoz kapcsolódik, azonban a könyv a megjelenése óta a figyelem középpontjában áll. Szerzője, a hazai tudománykommunikáció egyik ismert alakja, Keszthelyi Gabriella matematikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ tudománypolitikai és tudományelemzési osztályának munkatársa, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének adjunktusa. A könyve címe Milyen színű a valószínű? Keszthelyi Gabriella előadásai korábban is nagyon népszerűek voltak, és most a kötettel kapcsolatban számos programon is nagyszámú közönség vesz részt, ezért is kérdezem először a tapasztalatairól.
3: Nekem nagyon kellemes meglepetés volt, amikor elkezdtem előadásokat tartani, meg odajöttek emberek, mert én ezt azért csináltam, mert én fontosnak tartom, és én ezt egy missziónak tartom, de őszintén nem gondoltam volna, hogy ekkora felvevő közönség van itt Magyarországon, főleg matekos ismeretterjesztésre. Tehát engem ez még mindig egy döbbenettel, meg ámulattal tölt el, és nagyon, nagyon jó érzés. Tehát jönnek oda emberek, és akkor mondják, hogy hú, hát hogy így nem szerették a matekot, de hogy így látták valahol valami interjúmat, és akkor ez így az tök érdekes volt, és akkor megvették a könyvet, és hogy értik nagyjából, ami a könyvben van, és hogy látom rajtuk, hogy ez egy akkora élmény nekik. Szóval szerintem így ez a legjobb, amit vissza lehet kapni közönségtől.
4: De az élmény nekik, hogy értik, vagy úgy érzik, hogy közük van hozzá. Mert fontos, hogy a te könyvedben annyi emberközeli példa van, hogy el is hiszem, hogy éreznek valami közösséget vele, meg az előadásaidat is úgy épített föl, hogy rengeteg olyan példát hozol, amivel találkozunk a hétköznapi életben, ha akár csak a valószínűség számításról beszélsz. Szóval ez a titok?
3: Igen, szerintem ez a titoknak a nagy része. Tehát a matematikusok, meg ugye a felsőbb matematika nagyon gyakran a tanításban, akár az egyetemen tanításban nagyon sokszor azt a hibát követi el, hogy az általánostól haladunk a konkrét felé, ami persze matematikában egyszerűbb, hogy kimondunk egy nagyon-nagyon általános tételt, és akkor abból már ugye következnek az egyszerűbb dolgok. De ugye az ember agya meg nem így működik, ezt én valahogy egyetemen is nagyon nehezményeztem, hogy miért nem lehet ezt fordítva csinálni, hogy az egyszerűbbtől megyünk a bonyolultig, hogy nézzünk egyszerűbb példákat, és akkor egyre absztraktabb lesz, és akkor a végén összeáll egy általános elmélet, vagy tétel, vagy bármi. Persze tisztelt a kivételnek, van, aki így csinálta, de azért nagyon gyakran szerintem ez a hiba szokott lenni, és akár még középiskolában is simán előfordulhat, hogy túl hamar belemegyünk a nagyon-nagyon általánosba, nagyon absztraktba, és akkor ott elveszítjük gyakorlatilag az embereket, és onnantól már nagyon nehéz visszajönni, meg igazából nem csoda, hogy az emberek úgy érzik, hogy ez így semmi közük nincs.
4: Mi az oka annak, hogy egyáltalán erre a területre indultál, a tudománykommunikáció felé indultál? Tehát még mielőtt a múlt év őszén, ha jól emlékszem, megjelent a Milyen színű a valószínű című könyved, ami azóta már 3 kiadást ért meg, és tényleg óriási siker, de hogy már előtte is ezzel foglalkoztál.
3: Igen, azt hiszem, hogy mindig is nagy hatást szerettem volna gyakorolni, és a matematikában azért többnyire az van, hogyha elméleti matekot csinál az ember, akkor nagyon sokáig szenved egy cikkel, az nagy nehezen megjelenik, és akkor azt a szó szerint elolvassák 3-an, tehát hogy ez így nem túlzás.
4: akik pont ahhoz a területhez értenek, a matematikához
3: értenek, és én ezzel sosem voltam elégedett. Tehát ez nagyon sok matematikusnak oké, és kicsit irigylem is őket, őszintén szólva nekem ez soha nem volt oké. Én mindig szélesebb közönséghez szerettem volna szólni. Tanítani mindig szerettem, és tulajdonképpen ez volt a következő logikus lépés a tanítás után. Mert ez igazából ugyanolyan, mint a tanítás, csak még egyel szélesebb a közönség, tehát egy picit másképp kell csinálni. De igazság szerint ugyanaz. Tehát azt hiszem, én mindig is azt szerettem, és már gimnazista koromban is ilyen voltam, hogy így szerettem a többieknek elmagyarázni, hogy valamit nem értettek. Egyszerűen én szeretek tudást átadni, ez talán így a... Hát a legnagyobb szenvedélyem is, meg talán ez az egyik legnagyobb erősségem.
4: Azért érdekel ez engem különösen, mert azt olvastam egy interjútban, hogy azt mondtad, hogy doktori hallgatóknak is tartasz tudománykommunikációval kapcsolatban kurzusokat. Tehát nem csak egyik irányba végzed ezt a munkát, hanem a másik irányba is. Ott milyen kihívások előtt állsz, amikor ezzel foglalkozol?
3: Azt nagyon szeretem. Most már egy ideje nem is volt rá időm, de majd szeretném újra csinálni. Ott arról van szó, hogy tulajdonképpen a matematikus doktorandusz hallgatókat összegyűjtöm, akiket érdekel a dolog, és azt próbáljuk elérni, hogy tudjanak egy olyan előadást csinálni, ami legalább a matekosok szélesebb körében érthető, mert még ezt talán az emberek nem tudják, de hogy még két matematikus sem feltétlenül érti egymást, hogyha ők külön területről vannak, tehát én beülök valami teljesen más területnek meghallgatni az előadását, akkor jó eséllyel mondjuk az első szlájdot fogom még érteni, és akkor onnantól kezdve meg sokat nem. És engem ez is zavar, hogy tulajdonképpen már a matematika is annyira széttöredezett, úgyhogy ilyenkor azt próbálom elérni, hogy tudjanak egy olyan előadást csinálni, meg úgy beszélni a saját témájukról, hogy legalább így a matekosok, vagy így a szélesebb tudományos körben érthető legyen. Ez ugye azért is nagyon-nagyon fontos, mert hát nekünk nagyon gyakran kell pályáznunk, nagyon sok emberrel meg kell értetnünk, hogy mit csinálunk, hogy azt értsék, hogy az fontos, hogy arra adjanak pénzt, adjanak támogatást, és én ezt nagyon-nagyon élveztem ilyenkor, ugye ez egy ilyen kis csoportos foglalkozás, és akkor mindenkivel tudok egy kicsit one-on-one foglalkozni, és nagyon szeretem, úgyhogy jó is, hogy mondod, mert valamikor jó lenne ezt majd újra csinálni.
4: És mindig nyitott ajtókat találsz, tehát nem érzik úgy a kutatók akár, vagy valamilyen tudományi képviselői, hogy az presztízs romboló lehet, hogyha ő neki el kell mondani egy laikus nyelvén, vagy meg kell értetni egy laikussal, amit ő csinál?
3: Dehogy nem, de ez nem is való mindenkinek. Tehát én azt nem vallom, hogy minden tudósnak ezt kellene csinálni, hanem minden területen kellene lennie legalább pár embernek, azért minél több, annál jobb, akik ezt szívesen csinálják. Tehát annak semmi értelme nincs, hogy olyas valaki, aki nem akar tudományi kommunikációt csinálni, annál ezt így erőltessük, mert abból semmi jó nem fog kijönni. Az ember nem fogja tudni lelkesen átadni ezt. Tehát ide olyan emberek kellnek, akik ebben hisznek, és egy általában egy olyan hozzáállás kellene a tudomány, meg a tudomány politika részéről, ami ezt támogatja.
4: Arról beszélhetünk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaként te most mit tudsz ebben lépni azon túl, amit eddig is csináltál?
3: Igen, ez, szóval ennek nagyon örültem ennek a felkérésnek. Az MTE, Könyvtár és Információs Központ, Tudományi Politikai és Tudományelemzési Osztályán dolgozom most, aminek pontosan ez lenne a feladata, tehát ugye benne is van a nevében, hogy tudománypolitika. Tehát ők, mikor felkértek engem, akkor nagyon örültek is ennek, tehát ők így számítottak is erre, meg mondták is, hogy ezt a tudománykommunikációt csinálják, mert pontosan erre van szükségük. Úgyhogy azért jó ez nekem, mert úgy érzem, hogy most már van egy ilyen háttérországom, tehát eddig is csináltam, de kicsit olyan, hogy mondjam, olyan freelancerként csináltam ezt, és most meg van mögöttem egy intézmény, ami sokat segít, meg természetesen így támogatnak is, úgyhogy így egyszerűbb, meg ezt az emberek azért rögtön értik. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Magyar Tudományos Akadémia, azt szinte mindenki azért szokta tudni, hogy az micsoda.
4: A matematika, ugye mondtad, hogy mennyire absztrakt, és amikor mondjuk előadásokat tartasz szerinted, a vizualitásnak, vagy a kézzelfoghatóságnak, szóval, hogy minek van itt ilyen megtartó ereje? Mert azért, hogyha valaki elkezd beszélni a matematikáról, ott is elvesztheti a közönséget néhány perc után.
3: Igen, a vizualitásnak nagyon nagy szerepe van. Nagyon sokszor én egyszerűen csak magamból indulok ki, én is nagyon szeretem. Tehát, hogyha én megyek egy előadásra, én is szeretném, hogy így minél színesebb, meg szagosabb legyen. Persze úgy, hogy azért tartalom is van mögötte. Úgyhogy ez fontos, hogy megtartsuk az embereknek a figyelmét, főleg, hogy az azért ilyen elég rövid szokott lenni a mai világban. Szóval ez az egyik fele, a másik fele az, amiről már beszéltünk, hogy jó példák legyenek, tehát tényleg olyanok, amihez valahogy tudnak kapcsolódni. És a harmadik az szerintem az egyszerűen az előadásmód, tehát valahogy annak át kell jönnie, hogy én lelkes vagyok. Szirent, és akkor az egyszerűen az ragadós.
4: Nemrég beszéltem egy kutatóval, egy matematikussal, aki mondta, hogy ott veszett el a feladatban, amikor YouTube csatornát szeretett volna létrehozni, de annyira bonyolult volt ez a matematikai téma, amit föl kellett volna dolgozni, hogy egyszerűen elengedte, mert rájött, hogy nincs az, amivel meg tudja mutatni.
3: Igen, ez tényleg nagyon nehéz, és a matematikánál különösen nehéz. Tehát, hogy az nekem is azért el szokott tartani egy ideig, hogy hogyan bontsam le, hogy mivel lehetne megfogni, és én sem tudok mindent, tehát azért nem az van, hogy tetszőleges témát el tudok vinni így a közhöz, tehát hogy azért én megválogatom, hogy mik azok a témák, amiket lehet. De ez, szerintem ez egy ilyen külön tehetség, aki ezt megtudja. Ott volt például, akit én nagyon szerettem, megolvastam, és mindig ugye például Richard Feynman, neki volt egy ilyen nagyon különleges képessége erre, de azt hiszem ezt tudják az igazán jó tudománykommunikátorok.
4: Épp ezt akartam kérdezni, hogy milyen ennek a tudománykommunikációnak a története, tehát hogy hová egy vissza valaki, aki ezzel akar foglalkozni, vagy pedig tényleg vannak fantasztikus tehetségű tanárok, akik ezt tudják, és akkor ők azok, akik ezt az utat kikövezik.
3: Ez jó kérdés, nyilván mind a kettő. Én már gyerekkoromban szerettem ilyeneket olvasni, szóval nekem valahogy én ezt ilyen nagyon természetesen szívtam magamba, és például a Tipotek kiadó könyveit is mindig imádtam, nem soha nem is álmodtam róla, hogy majd egyszer a Tipoteknél lesz saját könyvem, de hogy én így azokon nőttem fel, tehát én valahogy ezt így önkéntelenül, anélkül, hogy bármilyen tervem lett volna, mert ez gyerekkoromban inkább tudós akartam lenni, tehát azért az volt, hogy én egy olyan tudós leszek, aki nem tudom, így feltalál dolgokat. Az sokkal később alakult ki bennem, hogy én igazából valójában így tudást megosztani szeretek.
4: Ugye kutatóként indultál, vagy hát kutatással is foglalkoztál a pályád elején.
3: Ez nehéz, tehát az absztrakt matematika az mindig is lenyűgözött, és az mindig én nagy örömmel töltöttem, mikor valamit megértettem, és valaminek így megláttam a szépségét. De elméleti matekban kutatni, azt nem annyira szerettem valójában. Én alkalmazott matematikus vagyok eredetileg, de a doktorimat azt elméleti matekból csináltam, és ott úgy kötöttem ki, hogy tulajdonképpen a téma, ami engem érdekelt, a dinamikai rendszerek, ahhoz, akit találtam témavezetőt, vagy hát nem túl sok ember csinál ilyet az ELTE-n, a Bucolics Zoltánt, ő közölte, hogy ő ilyen elméleti dolgokat csinál, úgyhogy ha így nála akarok doktorozni, akkor az egy elméleti matematikus doktori lesz, és akkor én még nem igazán tudtam, hogy ez mit jelent, vagy ez miből áll. Úgyhogy így kerültem az elméleti matek közelébe, és aztán egyszerűen az volt, hogy ezt szinte mindenki ezt mondta nekem, hogy ezt kell csinálni, de azért én jobban szerettem mindig is, hogyha van a dolgoknak valamilyen, vagy olyan gyakorlati haszna, hogy ténylegesen alkalmazva van ez a dolog, amit csinálunk, vagy pedig olyan haszna, hogy valahogy el lehet juttatni az emberekhez, és attól az embereknek így jobb lesz, hogy tudnak ezekről a dolgokról. Tehát azt hiszem, engem mindig is ez érdekel, csak hagytam magam nagyon sokáig lebeszélni erről, vagy hát én is lebeszéltem így kicsit magamat.
4: De akkor ezek szerint az időtényező számodra nagyon fontos, mert ugye az alkalmazott matematikában ez elég rövid időn belül megy át, ugye az eredmény, vagy hát sokkal rövidebb időn belül, mint mondjuk az elméleti matematikusok igen. kutatásainál, ahol akár évtizedeket is kell tehát, várni.
3: Igen, tehát egyszerűen egyébként csak arról van szó, hogy nagyon türelmetlen vagyok, úgy általában. Aha. És azt én nem bírom kivárni, hogy akkor na majd egyszer, nem tudom, 30 év múlva lehet, hogy valaki fogja ezt egy sort használni, amit én itt kiokumáltam. Ez az én személyiségemmel sajnos így nem passzol.
4: Amikor kutató voltál, akkor maga a kreatív folyamat az hogyan történt? Mert ugye erről sokszor esik ebben a műsorban, hogy a kreativitásra azt gondolja az ember, hogy valaki vagy kreatívnak születik, vagy nem, és azért a kutatás esetében ott az nem kérdés, hogy szükség van egyfajta probléma megoldó kreativitásra. Tehát nem is az alkotó kreativitásra feltétlenül, hanem a probléma megoldóra talán.
3: Hát nagyon sokféleképpen jelenik meg a kreativitás, mert szerintem már az is igényel egy kreativitást, sőt, az igényli talán az legtöbb kreativitást, hogy valaki jó kérdést tegyen fel. Mert hogy nagyon sok kérdést fel lehet tenni, de egyáltalán nem biztos, hogy azokat meg lehet válaszolni. Úgyhogy a jó kérdésfelvetés ahhoz eleve szükséges, nem is tudom, jó képzelőerő, meg természetesen egy erős háttér. Tehát kicsit úgy kell elképzelni a matematikai kutatást, hogy nagyon sok tudást kell hozzá szerezni, tehát erős alapok kellenek hozzá, viszont ha az egyszer megvan, akkor a kreativitás ott jön be, hogy hogyan tudod elkezdeni kombinálni ezeket az elemeket. Tehát igazából én szeretem nagyon a művészetekhez hasonlítani, bár nem vagyok művész, de nagy kedvelője vagyok a művészeteknek, de valahogy hasonlóan képzelem el, hogy ott is az van, hogy elmész a képzőművészeti egyetemre, vagy a MOMI-re, vagy akárhova, és akkor nem tudom, kell rajzolnod 1000 darab kockát. És akkor az még mindig nem jó, ilyen szögből, olyan szögből már így mindenki nagyon unja, de hogy ez az alapja, tehát hogy az kell, hogy nagyon jól kell ismerni a technikát, meg különböző technikákat, tehát nyilván nem csak kockával van ez, hanem akármi mással, mindenféle technikát megtan az ember, és akkor ott jön be a kreatív processz, hogy hogyan kezdi el ezeket utána kombinálni, hogyan használja ezeket a megszerzett eszközöket, hogyan kapcsol össze különböző területeket, különböző témákat. Tehát engem mindig az nyűgöz le a legjobban, mikor olyan új eredmény születik, ami tartozik egy valamilyen matematikai területhez, és végső soron mégis olyan eredményeket használ föl, amik más területekre számoznak, és amire senki nem gondolt. Ez volt a Fermat tételnél is, amit azt hiszem 90-valahányban bizonyított be Andrew Wiles, és ugye nagyon-nagyon sokáig az megoldatlan volt, tehát Fermat sejtés néven volt ismert, és mindenkit lebeszéltek róla, hogy egyáltalán hozzányúljon. Tehát ő is így titokban dolgozott, mert félt, hogy így egyszerűen őrültnek fogják gondolni. És aztán most már nem emlékszem a részleteket, de azt tudom, hogy ezt jegyeztem meg, amikor olvastam a könyvet erről, hogy más területekről, tehát olyan tételeket hozott be, és végül olyan tételek segítségével bizonyította be, amire senki nem gondolt korábban. Tehát valahogy ez a kreativitás, hogy legyen egy nagyon nagy tudás, és azt jól tudja az ember kombinálni, jól tudja ide-oda tenni különböző részeket. És ez most egyébként nagyon meg fog változni az AI miatt, sőt, ez már változik is, tehát most már ugye sorra jönnek ki olyan cikkek, ahol már valamilyen AI-os segítség volt igénybevéve. Ami egyébként szerintem egyáltalán nem baj, tehát egyelőre ezt úgy kell elképzelni egy ilyen cikket jelenleg, hogy tulajdonképpen a matematikusok, vagy a matematikus egy karmester, és akkor ő megfelelően megint kreatívan használja a különböző AI-okat. Mert hogy különböző AI-oknak különböző erősségeik vannak. Tehát van olyan, amelyik pont arra jó, hogy megfelelő kérdést generáljon, tehát hogyha valakinek még nincsen semmilyen ötlete, akkor vannak olyan AI-ok, amik fel tudnak tenni olyan kérdéseket, amiket mondjuk realisztikus, meg érdemes megválaszolni. Akkor vannak olyanok, amik pont az ilyen technikai dolgokban jók, hogy ilyen kisebb technikai dolgokon így átmennek, és akkor nem nekünk kell kézzel így, nem tudom, napokig vagy hónapokig azzal szöszmötölni. És akkor végső soron itt is az történik, ez is egy nagyon kreatív folyamat, hogy ezeket hogyan kombinálja össze, és aztán mennyi az, amit viszont tényleg emberileg meg kell csinálni. Úgyhogy láttam nemrég egy ilyet, és ott szépen az is le volt írva, és hát én az előadást láttam a PPT-t hozzá, hogy hogyan voltak beavatva tulajdonképpen ezek az AI-ok, és hogy zajlott az egész folyamat. Elképesztő kreatív volt. Tehát szerintem ez így nem fog levenni a matematika értékéből, meg a matematikusok értékéből, hogy AI-okat kezdünk használni.
4: Én néhány héttel ezelőtt megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy mit gondol arról, hogy utolérje matematikai területen az emberi kreativitást, az AI kreativitása, és azt mondta, hogy nem. És akkor egyrészt az intuíciót említette a ChatGPT, hogy az nincs a gépnek. És például a matematika szépségét, tehát hogy azt mondja, hogy azt, hogy szép egy matematikai feladat, vagy egy bizonyítás, azt is csak az ember tudja.
3: Hát szerintem azért megkérdezzük pár hónap múlva,

0: egy emberi agynak soha nem lesz módja ennyi ismeretet magába tömni. Tehát ezzel nem lehet versenyezni.
1: A Kubit az év emberének szavazott téged tavaly a könyved miatt is, és a tudománykommunikációs munkád miatt is, és készült veled annak apropóján egy interjú, és akkor az AI-jal kapcsolatban azt mondtad, hogy most fejlődik az az AI, ami majd, hogy is mondtad, hogy az ükunokánk fölött fog uralkodni?
0: Igen.
1: Hogy ez nagyon érdekel.
0: Igen. Hát az van, ez azért az AI-os körökben egy elég jól ismert szenárió, hogy lesz úgymond egy ilyen szingularitás, ami annyit jelent igazából, legegyszerűbben megfogalmazva, hogy amikor már olyan AI-ok lesznek, amik képesek maguknál jobb AI-okat létrehozni. És ugye az van, hogy ott mi kicsit kiesünk az egyenletből, mert mi, tehát hogy mi azt már nem fogjuk tudni igazából így követni. Azért most még mindig az van, hogy csinál valamit az AI, tehát mondjuk akár még csinál egy új matematikai bizonyítást, és akkor azt mi szépen le tudjuk ellenőrizni azért, hogy ez így jó-e. Tehát az van, gyorsabb nálunk, de azért még így be tudjuk érni, meg még mindig csinál hülyeségeket, és akkor azt még így fülön tudjuk csípni, de eljön egy pont, ahol onnantól kezdve nem fogjuk tudni igazából követni, mert tehát nem fogjuk tudni leellenőrizni. Tehát az lesz, hogy az AI így mond valamit, és akkor ezt így el kell dönteni, hogy erre hogy készülünk fel erre az időszakra, amikor már, hát nem tudom, hogy mennyire fogjuk rábízni magunkat, pontosan ezt kellene még most kitalálni, mielőtt felfejlődik erre a szintre, hogy mennyire akarjuk, hogy ilyen univerzális legyen, és mennyire akarjuk, hogy tényleg ez döntsön el mindent helyettünk, vagy majdnem mindent.
1: Keszthelyi Gabriella matematikus tudománykommunikációs szakember a vendégem, aki az MTA Könyvtár és Információs Központ tudománypolitikai és tudományelemzési osztályának munkatársa és a BME Matematika Intézetének adjunktusa.
2: Bölcsészként én is úgy gondolom, hogy a matematika igenis szerethető, Keszthelyi Gabriella előadását hallgatva pedig nagyon átélhető és lenyűgöző élményt nyújthat ez a tudományterület. Most viszont egy kis szünetre megyünk, majd utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, vissza is tértünk, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk a Creative Survivor legutóbbi adását, amiben a matematika, a sztereotípiák, érvelési stílusok és a kutatás módszertan összefonódásait ismertük meg. Olá Andrea beszélgetése Keszthelyi Gabriellával.
2: Vendégem pedig Keszthelyi Gabriella matematikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának munkatársa és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematikai Intézetének adjunktusa, tudománykommunikációs szakember, akinek rendkívül sikeres Milyen színű a valószínű című könyvéről is beszélünk most, miközben szóba kerül a kreativitás fejlesztésének kikerülhetetlen témája, és az is, hogy miért van nagyobb hatása a tényeknél, az érzelmeinknek és a hiedelmeinknek akkor, amikor a hozzánk érkező információkat felfogjuk, feldolgozzuk. Folytatom most tehát a beszélgetést Keszthelyi Gabriellával.
3: Ugye a Milyen színű a valószínű című könyvedben egy külön részben a kötet hátulján felsorolod azokat a tévhiteket, vagy azokat a...
4: Kognitív torzításokat.
3: Igen, a kognitív torzításokat, amelyek jellemzőek ránk, és amelyek a valószínűségszámítással összefüggésben egyébként fontosak lennének, hogy tudjunk róluk. Egyrészt emeljünk ki ebből néhányat, másrészt pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy a világban a tudománnyal összefüggésben észlelhető vagy megismerhető konteók, összeesküvés elméletek, álhírek mennyiben függnek ezektől.
4: Tulajdonképpen a konteók, azok az én szememben, azok egészen így a falig eltolt ilyen kognitív torzításokból jönnek ki szerintem. Tehát, hogy a konteók általában elég szélsőségesek, és mindig elgondolkozom, hogy tulajdonképpen mi lehet annak az embernek a fejében, aki kitalál, hát nem kitalálja, tehát ők úgy gondolják, hogy ezek ugye valósak, és ezek általában az a durva, hogy tök részletesen fel is vannak építve, tehát hogy ezek sokszor nem ilyen elnagyolt dolgok ezek a konteók, hanem nagyon-nagyon részletet, például akár mondjuk az egyik kedvencem az abszolút a lapos föld, és ott is egy ilyen komoly, hát fizika föl van rá építve, tehát hogy nem egyszerűen annyi van, hogy így azt mondják, hogy jaj, izé lapos a föld. Ők ezt tényleg próbálják én nagyon erőteljesen alátámasztani. És ugye van itt egy nagyon erős torzítás ebben, hogy tulajdonképpen ugye azokat az információkat veszik figyelembe, amikről úgy gondolják, hogy alátámasztják az ő elméletüket, és akkor minden mást arról csak így elfeledkeznek, szóval csak így nem foglalkoznak. Ugye ez egy ilyen confirmation bias-nek szokták ezt hívni, szerintem ez az egyik legerősebb, és ezt mi csináljuk minden nap. Tehát valahogy az van, hogy az emberi narratíva az sokkal irracionálisabb, mint azt szerintem bárki gondolná. Tehát, hogy az, hogy nekünk mi az elképzelésünk a világról, az nem attól függ, hogy mennyi tudományt hallottunk, meg mennyi, nem tudom, okos emberrel beszéltünk, az sokkal hamarabb kialakul annak függvényében, hogy hát tulajdonképpen milyen családban nevelkedtünk, ott így mik voltak a hiedelmek, és ezt így szépen öntudatlanul magunkba szívjuk. És akkor erre persze jön rá egy formális oktatás, és nem mondom, hogy az nem csinál semmit, mert az elég durva lenne, ha az nem csinálna semmit, de végső soron azt csináljuk, hogy ezeket a hiedelmeket akarjuk mindig és mindenáron megerősíteni.
3: Igazolást keresünk?
4: És mindig is, mindig igazolást keresünk. És szerintem még ez se lenne önmagában baj, mert ez egy nagyon emberi dolog, de ezt nagyon sokan nem veszik figyelme. Tehát nagyon sokszor az van, hogy akár még tudósoknál is előfordul, hogy elmennek egy tudományos területre, és jól is csinálják azt, de végig van bennük egy ilyen torzítás, hogy tulajdonképpen van valami, amit ők ki akarnak hozni. És akkor önkéntelenül megtörténhet ez, hogy tényleg elvetnek olyan információt, ami az nem támasztja alá, és erősebben számítanak be olyan információkat, ami meg alá támasztja. Ezt a könyvben is nagyon erősen kiírtam, hogy ezt lehet öntudatlanul is csinálni, meg lehet szándékosan is csinálni. Nyilván a szándékosan az a még nagyobb probléma, de ez az öntudatlanul is egy elég nagy probléma. Itt jön be például ugye ez a cherry picking, ez az adatoknak a mazsolázása, ez is ugye pont ez, hogy akkor ugye azokat az adatokat tartom meg, amik így szépek, meg amik így illeszkednek arra, amit én mondok, és akkor a többit azt meg, hát azt így eldobom. Vagy ugye a texasi mesterlövész probléma ez is olyan, hogy ott meg kicsit úgy néz ki, hogy hát az adatok valahogy szépen együtt állnak, de nincs előzetes, ez pont a fordítottja egyébként annak, amit előbb mondtam, hogy nincsen előzetes elképzelésem, de az adatok itt ilyen szépen összeálltak, úgyhogy akkor erre gyártok egy elképzelést. Tehát ez is probléma. Ugye az évek texasi mesterlövész problémának, mert hogy ha texasi mesterlövész így rálő, így a pajtának az ajtajára egy sörétessel, és akkor ahol a legjobban sűrűsödnek ezek a találatok, oda rajzol egy céltáblát. És akkor aki oda megy és ugye megnézi, az azt látja, hogy hát hogy milyen jól lő, hogy itt a céltáblát milyen szépen eltalálta, de hát ugye az baj, nem volt a céltábla, hanem előbb voltak ott a találatok, és akkor utána rajzoltunk rá egy céltáblát. Ezek szerintem, amik ilyen nagyon, hát ilyen örökzöldek, és szerintem sokkal jobban kell ezekre figyelni. De szerintem a tudománynak nagyon-nagyon jót tenne, hogyha több önreflexiója lenne. Tehát akár a tudománypolitikában is több önreflexió lenne, és a tudósokban is több önreflexió lenne az ilyen torzításokkal kapcsolatban.
3: De hát nem feltétlenül a tudósoktól, hanem a laikusoktól, vagy a fél információkkal rendelkezőktől jönnek, nem?
4: Ez mind a kettő.
3: Az összeesküvés elméletek.
4: Hát az összeesküvés elméletek, igen, az jó esetben azok nem tudósoktól jönnek. Bár ugye láttunk már furcsa dolgokat, tehát hogy én például így nem tudom felfogni, mikor orvosok között oltástagadók vannak, tehát én az ilyeneknél nekem így elfő az agyam. Egyszerűen, tehát hogy igen. És ezért mondom azt, hogy valamikor így hiába foglalkozik valaki tudománya, vagy hiába kap egy formális oktatást, ha van valami alatta lévő mélyebb hiedelme, azt nem feltétlenül fogja ez felülírni. Ezért is lenne szükség, hogy ezekkel foglalkozzunk.
3: Mi a helyzet a sztereotípiákkal, vagy akár azzal, hogy az agyunk mindig mintázatokat keres? Nekem ez az egyik legnagyobb kedvencem, ez a rész a könyvedben, mert hogy döbbenetes ráismerni, hogy tényleg így működik az agyunk, és azért, hogyha álhíreket olvas az ember, most bármilyen tudományterületről, vagy ilyen konteókat, akkor az is igaz, hogy azért tudjuk közel érezni magunkhoz, mert ezek, mint hogyha erre állnának rá.
4: Pontosan. Igen, tehát az agyunk az nagyon-nagyon szereti a mintázatokat, és arról is elég önkényesen dönt, hogy mi az, hogy mintázat. Tehát, hogy érdekes ezt megnézni, itt még mindig nekem a születésnap paradoxon az abszolút kedvencem. De az a kérdés, hogy körülbelül hány emberre van szükség, ha egy ilyen random csoportot veszünk, hogy már átlépje az 50%-ot annak a valószínűsége, hogy lesz legalább két ember, akik egy napon születtek. És ugye itt szinte kivétel nélkül mindig nagy számokat szoktak mondani az emberek, mondjuk tipikusan az év napjainak a felét, plusz egyet, vagy ilyesmit, tehát ilyen 180 valamennyit. Holott így a megoldás, ez ugye 23, ami nevetségesen kevésnek tűnik. És itt az alatta lévő gondolkodási mechanizmus, az tipikusan azt szokott lenni, hogy ugye valahogy azt feltételezik az emberek, hogyha van egy véletlenszerű csoport, akkor a születésnapoknak ilyen szépen egyenletesen kell elterülniük, és azt veszik mintázatnak, hogyha ezek mégiscsak csomósodnak, tehát mégiscsak ugye lesz kettő vagy akár több ember is, akik egy napon születtek. Pedig a valóság az pontosan ennek az ellentéte, tehát az egy nagyon erős mintázat, hogyha ilyen tök egyenletesen terülnek el. Nagyon ritkán keletkezik véletlenből ilyesmi. De a fejünkben meg az van, hogy az valahogy így a természetes, vagy ezt hiszik véletlennek, és az a mintázat, hogy csomósodnak. És pont az van, hogy a csomósodás az pont nem feltétlenül egy mintázat, hanem az a tök természetes előfordulása a dolgoknak.
3: Az álhírekkel kapcsolatban ugye beszélnünk kell arról is, hogy a könyvedben ugye sokszor esik a kritikai gondolkodásra, és ez az egyik legfontosabb üzenet, amit nagyon jó lenne, hogyha mindenki így fejben tartana, hogy egyrészt miért is fontos a matematika az életünkben, tehát hogy amikor azt mondjuk, hogy hol fogom én használni a logaritmust, tehát nem ez a fontos, hanem valami egészen más, hogy erről egy kicsit beszélj, hogy ez neked miért olyan különlegesen lényeges dolog, másrészt pedig, hogy tényleg, hogyha álhírekkel találkozunk, és nincs meg bennünk ez a reflex, hogy elgondolkodjunk egy picit is, hogy az valóságos lehet-e, akkor ugye nem nagyon javul ez a mostani helyzet.
4: Szóval nagyon sokszor az álhírek is, meg a konteók is igazából az érzelmeinkre appellálnak. És ez is valami, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy tulajdonképpen mennyire ki vagyunk téve mindenféle érzelemnek, és azt, amikor erre próbál valaki appellálni. És a kritikai gondolkodás az pedig valahogy azt mondja ki, hogy ettől kicsit el kell szakadni, és meg kell nézni, hogy mi van mögötte, tehát hogy van-e itt valami valódi mintázat, vannak-e itt valódi következtetések, lehetségesek-e ezek a következtetések. Ugye, ha módunkban el látni az adatokat mögötte, akkor az még szerencsésebb, mert akkor rá lehet nézni. Ugye az a nehéz, hogy a világban most már egyre elterjedtebb, hogy könnyű hamis információt terjeszteni, mert hogy most már nagyon könnyű hamis vizuális információt készíteni AI segítségével, vagy akár ugye deepfake-eket, tehát hogy az emberek egyre jobban belesüppednek abba, hogy már inkább nem, tehát vagy az van, hogy nem hisznek el semmit, ami az interneten van, tehát azt se hiszik el, ami ténylegesen igaz, vagy mindent elhisznek. Ez a két véglet szokott sajnálatos módon lenni, és akkor a kritikai gondolkodás valahogy arról szólni, hogy kicsit így mögé nézünk, vagy kicsit így megpróbálunk a tényekhez ragaszkodni, és tulajdonképpen a logika segítségével leellenőrizni, hogy tényleg ezek a következtetések lehetségesek-e, plauzibilisek-e, és így tovább. Én ezt mindig úgy mondom, hogy ez egy ilyen igényesség a gondolkozásban. És ez abszolút nem csak a matematikáról szól, tehát hogyha én olyan pozícióban lennék, hogy mondjuk létrehozhatnék egy ilyen órát az iskolában, ami ezt akarná, hogy kritikai gondolkodás, annak egy része lenne a matematika, egy nagyon erős része lenne így a magyar nyelv.
3: Tényleg?
4: Persze, és az érvelés technika. Tehát amit nem tudnak általában az emberek, hogy a nyelvtan, főleg egyébként a magyar nyelvtan, az tök erős párhuzamba állítható a matematikával. Tehát egy mondat szerkezet, azt egy ilyen fa struktúrába föl lehet rajzolni. Ugye van ez a predikatív szerkezet, az alanyállítmány, és akkor, hogy hogyan jönnek rá az ilyen jelzői, határozói struktúrák. Én ilyen zsolnai módszerrel tanultam általános iskolában, és ott ezen iszonyatosan nagy hangsúly volt, és én így imádtam, tehát én ezt nagyon szerettem, és akkor még nem is tudtam, hogy ennek mondjuk bármi közel lenne a matematikához. De ez nagyon fontos a szövegértésben. Tehát sokszor az emberek már ott vesznek, a nulladik lépésnél vesznek, hogy nem értik egyszerűen, amit olvasnak. Uh-huh. Hogy nem tudnak jól szöveget értelmezni. Tehát még akkor is, hogyha nem egy konteó van, meg nem egy álhír van, hanem egy teljesen normális szöveg van, nem értik, hogy mi van benne, és úgy nagyon nehéz bármilyen kritikai gondolkodást eszközölni, hogyha nincsen szövegértés. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos része lenne, és az érvelés technika egyrészt ott is nagyon sok ilyen torzítás van, tehát hogy erre is legyenek igazából figyelmesek az emberek, hogy amikor olvasnak egy valamilyen szöveget, vagy egy valamilyen kritikát, hogy ott tényleges érvek hangzanak el, vagy pedig jó kis ilyen érvelési hibák, tehát akár nem tudom, szalmabáb, vagy csúszós lejtő, bármi. Ezt szoktam még észrevenni, mikor akár valami tudományos, vagy valami féltudományos dologról, mondjuk nekiállok valakivel vitatkozni, vagy valaki nekiáll mondjuk velem vitatkozni, hogy sokszor nem az van, hogy mondjuk intelligenciabeli hiány van, vagy bármi ilyesmi, hanem nagyon sok ilyen érvelési hiba kerül bele abba, amit mondanélkül, hogy észrevenni. És tipikusan az, hogy az emberek tényleg érzelmi emberek, és amint előkerülnek ezek az érzelmek, úgy jönnek az ilyen mindenféle logikai hibák, kognitív torzítások. Tehát sokszor még csak nem is arról van szó, hogy valaki mondjuk így szándékosan félre akar vezetni, vagy szándékosan valami rossz indulatú dolgot akar, hanem ilyen dolgokon csúszik el. És ez egy abszolút tanulható dolog, és szerintem ez lenne az egyik legfontosabb, főleg mostanában, amit lehetne iskolában tanítani.
3: Ha visszatérünk a kiinduló ponthoz, a tudományi kommunikációhoz, szerinted milyen felületei lennének üdvözítőek ennek? Tehát mondjuk a munkádat hogyan képzeld el, hogy mi mindent kellene meghódítania ennek a területnek még, hogy tényleg minél több információ eljuthasson az emberekhez?
4: A legerősebb az teljesen egyértelműen a social media, és ezt én így érzem magamon is, mert még mindig nincs egy tisztességes social media felületem. amin nem tudom, dolgozom az ügyön, de egyébként ezért is csodálkozom, hogy a könyv maga ekkora siker, mert hogy nem volt igazán így social médián sem terjesztve, nincsenek hozzá videók, ilyesmi, és így megdöbbentett, hogy még ennyien is szeretik a könyveket, megolvasnak könyveket, ami nagyon jó, de abszolút ez az ilyen videós felületek, ebből fogyasztanak szerintem a legtöbbet az emberek. Ebből kellene több, meg nekem is efelé kellene elmennem, hogy ilyen nem túl hosszú, gondolatébresztő videók. Nagyon sok ember nem fog ilyen egy-másfél órás előadásokat végighallgatni, tehát, hogy szerintem valahol ilyen 20 perc, fél óra, 3-4 óra max ilyesmibe érdemes belőni az ilyen tartalmakat.
3: Szerinted könyvek terén a tudománykommunikáció már elérte az optimális...
4: Nem.
3: Nem?
4: Nem. Hát nagyon kevés magyar van, aki tudománykommunikációt csinál, akár bármilyen tudományterületről. Magyar nyelven azért még lehetne sokkal több tudományos ismeretterjesztő könyv elérhető. Felnőtteknek azért már egész jó a piac, meg ugye nagyon sok fent azért tud angolul olvasni, tehát úgy azért végtelen a piac, ha az angol nyelvűt is belevesszük. Gyerekeknek szerintem kevés jó van. Tehát például, amin én teljesen megdöbbentem, van a Mimi Csoda sorozat, és amikor még én voltam gyerek, én nekem is volt egy csomó Mimi Csoda könyv, és nagyon-nagyon imádtam, és most belenéztem valahogy egy könyvesbolt vagy valamiben, és hogy alig van benne szöveg. Persze nagyon szép színes képek vannak benne, meg szépen illusztrálva, de hogy most így alig van benne szöveg. És
3: tehát az új kiadásban
4: az új
3: már...
4: látványra megy rá, igen, meg hogy így ugye nem olvasnak, de hát mondjuk így nem is fognak olvasni, tehát hogy, tehát, hogy ebbe az irány indulunk el, hogy akkor ezt szolgáljuk ki, hogy minden minél látványosabb legyen, azért kell mögé content. Pont így lehet rávenni őket, hogy olvassanak. Ezt gondolom legalábbis.
3: Meg akartam az előbb kérdezni, hogy a valószínűségszámításon túl van még a matematikának olyan területe, ami ennyire ember közelbe hozható? Szerinted? Mert ugye ehhez nagy közünk van, bár nem tudjuk. Amikor a könyvedről beszélsz, mindig elmondod, hogy ez tulajdonképpen az emberiség történetével egyidős, és az ember túléléséhez is ezek a latolgatások, a döntési helyzetek hozzájárultak. Szóval, hogy ez velünk él lényegében.
4: Hát ugye, ami az én eredeti területem, a dinamikai rendszerek, ott is szerintem sok mindent közel lehetne hozni a nagy közönséghez.
3: Mert ez mi? Aztán kevesen tudják.
4: A dinamikai rendszerek azok olyan rendszerek, amik általában eléggé determinisztikusak, tehát jól leírhatók valami konkrét egyenlettel. Ilyen például mondjuk a bolygóknak a pályája, amit több száz éve tudunk, hogy hogy van. De vannak olyan dinamikai rendszerek is, amik szintén ugyanígy jól leírhatók, de nagyon érzékenyek, tehát nagyon könnyen válnak kaotikussá. Ilyen például az időjárás előrejelzés, hogy ott is tök exakt egyeneteink vannak, de amiatt, hogy nem tudunk végtelen pontossággal mérni, ezért ezek így nagyon könnyen kisiklanak, és kaotikussá válnak, de nem véletlenszerűen, tehát semmi köze nincs a valószínűségekhez a dolognak, hanem ez így a rendszernek a sajátossága. Tehát a fizikai világunkban még ilyenből van nagyon sok, és ezek is nagyon nehezen előrejelezhetők, de nem a véletlen miatt. És én valahogy úgy látom, hogy a mi világunkat ennek a két dolognak a keveréke mozgatja, hogy vannak ténylegesen véletlenszerű dolgok, és vannak ilyen dinamikai rendszeres kaotikus dolgok, amik más miatt nehezen előrejelezhetők. Úgyhogy még az is lehet, ugye nagyon sokan megkérdezték a könyvhéten is, hogy mikor lesz második könyv, és egyébként nagyon szeretnék egy második könyvet, és ott szerintem e felé fogok kicsit elindulni ebbe az irányba, úgyhogy erről fogok majd írni.
3: Bár mind a két téma szembe megy az emberek alapvető igen. elvárásaival, vagy gondolkodásmódjával, mert a véletlennel sem vagyunk túl jóban, szeretjük azt gondolni, hogy van egyfajta determinisztikusság.
4: De én pont ezt szeretem. Azt hiszem, hogy engem ez az, ami vonz, hogy kicsit felébreszteni az embereket, meg engem is ezek érdekelnek, hogy mi van tulajdonképpen így, mire épül a valóság. És akkor erre szerintem jó felhívni mások figyelmét is.
2: Keszthelyi Gabriella, matematikus tudománykommunikációs szakember, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának munkatársa, a BME Matematika Intézetének adjunktusa volt a vendégem ebben a műsorban.
1: Olá Andrea műsorát hallották, most hírek jönnek, majd Babi Kedittel várjuk Önöket az Egy Életemmel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban, visszafogott az ingatlanpiaci kereslet a nyáron, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés, közölte gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. A múlt hónapban 524,3 milliárd forint volt a többlet, ez mintegy 537 milliárd forintos javulást jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az első hét hónapban az államháztartás 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7%-a. A jegybank alelnöke szerint továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon. Banai Péter Benő az MNB podcastban hangsúlyozta, hogy az árstabilitás elérése a fenntartható gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. Az alelnök szerint az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítése önmagában is a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is nyáron, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban csaknem 9300 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliushoz képest 2,1%-os csökkenés. Bár a fővárosban a közlemény szerint összességében csökkent az érdeklődés, az árak alakulásában nincs fordulat, miként országos szinten sem. Látszik ugyanakkor, hogy az árérzékenyebbé váló vevői kör átformálja a piac működését, mert Budapesten a panellakások értékesítési idejének átlaga 55 napról 90 napra nőtt. A magyarok 28%-a egyáltalán nem tud félretenni, nincs megtakarítása, derül ki a Provident 9 országra kiterjedő kutatásából. Ez a régióban a legrosszabb arány. A második helyen álló letteknél 24% azoknak az aránya, akiknek nem maradt pénzük a hónap végén. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők. Legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor, sokfelé erős lesz a szél. 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk is az Egy életemmel Babi Kedit műsorával, aminek témája a well-being és minden, ami javítja közérzetünket. Ebben az adásban az evés és az ezen keresztüli gyógyítás kerül középpontba.
2: A well-being jegyében a mai műsorban azt járjuk körbe, hogy hogyan tudjuk az étkezéssel, a táplálkozásunkkal támogatni a jóllétünket és egészségünket. És nem csak a fizikai testünkre fókuszálunk, hanem szó lesz a beszélgetésben a test, lélek, szellem egységének megőrzéséről is. És aki ebben a témában együtt gondolkodik ma velem, Csehi Pogány Frida, a Napfényes Gyógyközpont munkatársa, gyógynövény szakértő. Köszönöm, Frida, hogy a vendégem vagy ma, örülök, hogy itt vagy.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: A jól létünk és az, hogy hogyan érezzük magunkat a bőrünkben, az nagyon nagy részt múlik azon, hogy mit fogyasztunk, mivel tápláljuk a testünket, mennyire vagyunk tudatosak a mindennapokban a táplálkozás területén is. Mik azok a legfontosabb dolgok szerinted, amit mi magunk otthon megtehetünk saját magunkért, a testünkért, a lelkünkért és a szellemünkért, és kezdjük akkor a testtáplálásával, az egészséges táplálkozás alapjaival.
3: Igen, amit említettél, ez a test, lélek, szellem egysége, ugye a holisztikus emberkép szerint, ugye ez nagyon fontos, hogy nem csak egy fizikai test vagyunk, hanem hogy van egy lelki részünk is, ahol szintén oda kell figyelni az egyensúlyra, illetve van egy ilyen szellemi transzcendencia felé való igényünk is, tehát így alkotunk egy teljes embert. De nagyon könnyen megfogható egyébként a fizikai létünkben, illetve a fizikai táplálkozáshoz való viszonyunkban is az, hogy én hogyan vagyok önmagammal, hogyan vagyok a világban. Sokszor szoktam azt javasolni, hogyha nehéz önmagamra odafigyelni lelkileg, akkor fogjuk meg arról az oldalról, hogy akkor a fizikai táplálkozáson keresztül hogy tudok tenni azért, hogy én fizikálisan is jól legyek, és hogy ezzel támogassam az én lelki egyensúlyomat is.
2: Igen, sokszor beleesünk abba a hibába, hogy mondjuk egy túlsúlynál, vagy egy más élethelyzetben kitaláljuk, hogy fogyókúrázunk, hogy elkezdünk diétázni, ami persze jó, meg jó lehet, meg lehet ezt jól csinálni, de ugye itt a fókusz tényleg azon van, hogy tudatosan és fenntarthatóan tudjuk jól támogatni a testünket, és ezáltal természetesen az egész lényt.
3: Igen, ez így van, és emiatt mondjuk az ilyen fogyókúra, vagy hogyha fogyni szeretnék, általában az szokott hosszú távon működni, hogyha életmódot változtatok. Tehát, hogy volt addig az életem, éltem így, ilyen olyan táplálkozással, vagy ilyen ritmusokkal, ami mondjuk nem felelt meg egészen az én valódi belső ritmusomnak az igényével, és akkor hogyan tudom ezt megváltoztatni, és hogyan tudok egy új életet kezdeni.
2: Hogyan tudom, hogy mi az én ritmusom? Vagy mi segíthet abban, hogy rátaláljak a saját ritmusomra?
3: Ugye vannak alapvető ritmusok, amiket jó, hogyha betartunk. Ugye a ritmusokat több oldalról is meg tudjuk közelíteni. Ugye az egyik az például, hogy a táplálkozási ritmusunk az meglegyen. Tehát, hogy nagyjából mindig ugyanabban az időben, ha valaki reggelizik, vagy gyümölcsözik, akkor nagyjából abban az időben legyen egy ebéd, legyen mondjuk egy vacsora, és ne az legyen, hogy hát éppen ma elfelejtettem enni, és össze-vissza ettem aznap, vagy mondjuk ez ilyen rendszeresen visszatérő probléma. Meg lehet fogni a ritmust a légzésbe. Én mindig szoktam javasolni, hogy jó, hogyha a légző gyakorlatokat is bevesszük a mindennapjainkban, illetve a mozgásban is. Én azért szoktam olyan kardio jellegű mozgást javasolni, ami én azt gondolom, hogy hetente háromszor mindenképpen jó az egészségünk megőrzése érdekében, hogyha mozgunk, sportolunk. Mert hogyha ilyen kardio jellegű sportot, mozgást végzünk, futás, biciklizés, vagy gyorsgyaloglás, ott mindenképpen muszáj a légzésemben megtalálni azt a ritmust, vagy azt a tempót, ami nekem komfortos, egy picit talán a komfortzónámon túl van, és így tudok a legkönnyebben a saját ritmusomhoz igazodni. És vagy olyan valakit kell magam mellé keresni, akivel hasonló a ritmusunk, vagy egy picit a másiknak gyorsabb, és akkor ezzel tud engem motiválni, de például ilyen mozgással könnyen lehet a ritmushoz visszakapcsolódni.
2: Egy picit térjünk vissza a légzésre. Mit jelent az, hogy a légzésben figyelek a ritmusra? Talán ez volt a legkiugróbb abból, amit mondtál.
3: Igen, ugye a mindennapokban, hogyha stresszben vagyunk, ugye ez manapság most már tényleg ilyen népbetegség, vagy ilyen népi tünetnek mondható el, hogy észesen veszem, hogy stresszben vagyok, és ilyenkor mindig felületes lesz a légzésem. Tehát egyáltalán nem lélegzek, nem használom ki a tüdőmnek a teljes kapacitását. Ez már önmagában is nagyon nagy stressz a testnek, hogy nem jut elég oxigénhez. És ez már utána egy ilyen negatív spirál is lesz, hogy összeszűkülnek az erek, megfájdul a fejem, nem tudok úgy koncentrálni, ez is nyomasztani fog. Az emésztésem is amúgy a stressz hatására mindenképpen háttérben szorul. És ezzel az egyszerű eszközzel, ami ingyen van, és 5 perc alatt elvégezhető, ezzel már nagyon sokat tudok tenni. Tehát mély, lassú belégzés, és lassú szájon át való kilégzéssel tudom a stresszt csökkenteni.
2: Tehát orron át be, és szájon át ki.
3: Így van.
2: Van-e ennek valamilyen üteme?
3: Nagyon amivel... sokféle légző gyakorlat van, attól függően, hogy mire szeretnék, vagy hogy szeretnék hatni, de például a 4 ütemű légzés az egy ilyen. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk 4 egységnyi idő alatt, mondjuk elszámolok 4-ig vagy 5-ig, beszívom a levegőt, 4 egységig bent tartom, 4 egység alatt fújom ki, és 4 egység szünet. És ezt 5-6-szor mondjuk megismétlem, vagy pedig a váltott orrjukú légzés is ilyen lehet, amikor az egyiket befogom, beszívom a másik orrjukomon, és ezt váltogatom, hogy mindig az egyiken beszívom, a másikon pedig kifújom. Ez például egy savtalanító légzés is, ez segítheti a savbázis egyensúlyunknak az egyensúlyát.
2: Na akkor kanyarodjunk is vissza a táplálkozásra. Ugye azt mondtad, hogy a testünknek is van egy ritmusa. Hogyan tudjuk a táplálkozásunkkal ezt a ritmust támogatni, segíteni, hogy jól érezzük magunkat?
3: Az egészséges étkezésnek van 12 aranyszabálya, ami azt gondolom, hogy bármilyen étkezés irányzatnak megfelelő, tehát mindegy, hogy valaki éppen eszik húst, vagy nem eszik húst. Ezek olyan egyszerű dolgok, amikhez tudunk visszakapcsolódni ahhoz, hogy a mindennapunkban legyen egy ritmus. És ilyen például az, hogy reggel mondjuk mindig egy citromos vízzel indítom az étkezésemet. Ez például segíti a májnak a működését. A citromos víz az nagyon jó lugosító hatású, és a májnak minden olyan étel vagy ital nagyon segíti a munkáját, ami lugosító hatású a szervezetre. Vagy mondjuk délig csak gyümölcsöt eszem, egyféle gyümölcsöt. Ez is például az egyik aranyszabályhoz tartozik, hogy ne keverjem a gyümölcsöket, hiszen nagyon magas a cukortartalmuk, és ettől alkohol termelődik a szervezetben, ahogy összeerjed a gyomorban vagy a bélben. Tehát érdemes egyféle gyümölcsöt enni, és egy fél óra múlva ehetem a másik féle gyümölcsöt. Hogy meglegyen az ebédnek a ritmusa, hogy mindig nagyjából dél és egy között ebédeljek. Ez azért is fontos, hiszen a máj az 1 és 3 óra között pihen. Tehát, hogyha én 1 és 3 között eszem, akkor pont az ő pihenő időszakában dolgoztatom őt meg.
2: Honnan tudjuk, hogy 1 és 3 óra között pihen a máj?
3: Létezik egy olyan beosztás, hogy meridián óra. Ez a különböző szerveknek a meridián energetikai rendszeréhez tartozó ilyen segédlet, és be van osztva, hogy melyik szerveknek mikor van az aktív időszaka, és mikor van a passzív időszaka. És a májnak délután 1-től 3-ig van a passzív időszaka, és éjjel 1 és 3 között van az aktív időszaka. És például, hogyha a májamat túlterhelem olyan ételekkel, amik megnehezítik az ő működését, akkor például az lehet egy tünete, hogy éjjel 1 és 3 között mindig megébredek. Hogyha rendszeresen fölébredek, ez például annak a jel, hogy a májam túl van terhelve. És ilyenkor érdemes olyan ételeket fogyasztanom, vagy olyan ritmusokat belevennem az életembe, ami azt segíti, hogy a májam is egy picit meg tudjon pihenni.
2: Szerintem a májra egy picit később térjünk még vissza, mert azt veszem ki a szavaidból, és én is úgy tudom, hogy valóban az egyik központi szerv, ami nagyon sok mindenre befolyással van, viszont igen, nagyon könnyen tudunk bánni vele, hogyha ha jól van, bánunk igen, vele, úgyhogy a májra térjünk vissza, most még csak gyorsan fussunk végig, hogy a táplálkozás hogyan épüljön föl. Ugye említetted, hogy délelőtt fogyasszunk gyümölcsöt, ha lehetséges egyfajtát, hogy ne induljon el az erjedés a sokféle gyümölcstől.
3: Van,
2: mi legyen mondjuk a főétkezés, és hogyan zajlik utána a napi folyamat?
3: Igen, ugye nem mindegy, hogy milyen típusú ételt melyik napszakban fogyasztok. Van egy olyan nézet vagy alapszabály, hogy a gyümölcs az frissít, a gabona táplál, a zöldség pedig tisztít. Tehát, hogy a gyümölcsnek inkább délelőtt legyen, a domináns a fogyasztása, a gabonát azt egyem délbe, akkor egyek inkább többet és tartalmasabb táplálóbételeket, és este pedig zöldségben gazdag, főleg zöldséget domináló ételeket fogyasztjak, de az nagyon fontos, hogy minden főétkezéshez együnk nyers ételt, hiszen az élő étel az elengedhetetlen az élő szervezetnek, és így mondjuk fele-fele arányba legyen, hogy mondjuk a tányéromnak a fele legyen friss zöld étel, zöldségek vagy saláta, valamilyen saláta, és a többi az pedig lehet mondjuk valamilyen gabona és az egyéb mondjuk hüvelyesek vagy egyéb ételek.
2: Az sem mindegy, hogy milyen körülmények között fogyasztjuk el ezeket az ételeket, nagyon támogathatja a körülmény is, hogy hogyan hat ránk az az étel, meg maga a rágás is.
3: Ez így van, igen. Azt szerintem ez az egyik legnehezebb a mai embernek, igen. Hogy ne kapkodva együnk, igen. Hanem annak az evésnek az idejét megadjuk, és megtiszteljük önmagunkat is azzal, hogy leülünk, és nyugodtan fogyasztjuk el azt az ebédet, vagy azt a vacsorát. Lehetőleg úgy, hogy nem a telefonomat nézegetem, de ugye a szájban kezdődik az emésztés, tehát annyiszor kéne megrágnom az ételt, hogy majdnem folyékony legyen, tehát gyakorlatilag egész nagy darabokat nem is lenne szabad lenyelnem. Mert ezzel már elősegítem az emésztés, hiszen a szájban is sok olyan enzim van, ami megindítja az ételnek az emésztését. Hogyha már ilyen nyugodtan tudok enni, akkor egészen biztos, hogy nem eszem túl magam, tehát ugye, ha kapkodva eszem, nem érzem, hogy mikor laktam jól, de hogyha lassan, komótosan jól megrágtam az ételemet, akkor sokkal előbb észre fogom venni, hogy most már elég és jól laktam, tehát legalább fele annyit fogok enni egész biztosan, mint amennyit mondjuk a szemem kívánna.
2: Igen, egyébként ez is nehéz.
3: Ez így van, de tényleg az egyik ilyen titka az, hogyha lassan eszem, akkor jól lakok vele. Tehát keleten ennek sokkal nagyobb kultúrája van, hogy megvan adva a módja, és nem kapkodnak, hanem akár egy szociális eseményként is felhasználják mondjuk a közös étkezést.
2: Igen, hát ez társadalmi berendezkedésen is múlik, úgyhogy sajnos ebben is van mit tanulnunk. Mi a helyzet a folyadékbevitellel?
3: Egy felnőtt embernek a napi minimum szükséglete az a 2 liter tiszta víz. Itt elsősorban tiszta vízről beszélünk. Ennyi kell ahhoz, hogy megfelelő módon tudjanak mondjuk a kiválasztó szerveink működni. Tehát a vese ki tudja választani azokat az anyagokat, amire nincsen szükségünk, hogy a bél jól tudjon működni. Tehát ez a minimum. De hogyha vannak olyan tevékenységeink, ami azt kívánja, hogy megemelje még ezt a mennyiséget, ilyen például, hogyha olyan munkám van, hogyha sokat beszélek. Mert beszédben nagyon-nagyon sokat párologtatunk. Tehát ez, hogyha valaki sokat szokott beszélni, az szokta érezni, hogy fú, most már annyira kiszáradt a szám, hogy muszáj innom. Vagy hogyha sportolok például. Tehát a 2 liter az a minimum, és inkább a fölött, és akkor ezek mellé jöhet mondjuk a gyümölcs, meg a gyümölcsben lévő folyadék, tehát mondjuk egy dinnye, az például nagyon lédús, tehát nyilván azt hozzá lehet számolni, de én a leveseket azért nem szoktam beleszámolni, mert a levesben biztos, hogy van só, a só az pedig megköti a vizet, tehát az pont ezt a fajta jótékony hatását azt nem segíti elő a folyadék bevitelnek.
2: Étkezés közben, előtt, után hogyan ajánlott folyadékot fogyasztani?
3: Igen, az például egy árulkodó jel lehet, hogyha étkezés közben szomjas vagyok. Az azt jelenti, hogy nincs elég nyál a számban, tehát nem ittam eleget előtte. Szerintem sokkal könnyebb délelőtt sokat inni, tehát hogyha délelőtt rászokom, hogy mondjuk megiszom egy-másfél litert, és étkezés előtt egy fél órával tudatosan megiszom egy pohár vizet, az már azt segíti, hogy a nyálkahártya, a gyomor nyálkahártya előkészüljön az ételnek a fogadására, és egészen biztosan nem leszek szomjas közben. De ha mégis szomjas leszek az ételek között, azért van a zöld saláta, vagy egy uborka, aminek a nedvesség tartalma ezt tudja segíteni, illetve érdemes az étkezés után legalább 2 óráig nem inni szintén semmit, hiszen ezzel, hogyha ráiszom valamit az ételre, akkor az felhigítja a gyomorsavamat, és megint kedvezőtlenül fog hatni az emésztésemre.
2: Nagyon jó enni, de néha nagyon jó nem enni. És ugye erről szólnak a tisztítókúrák, a böjtök, és akár ki is léphetünk a táplálkozás síkjából más területre is. Mi a jelentősége egy tisztítókúrának, egy böjtnek?
3: Igen, ahogy mondod, ez lehet egy fizikai oldalról megfogott tevékenység, ahol mondjuk visszaveszek bizonyos ételeknek a fogyasztását, tehát ugye nagyon sokféle böjt létezik. Van, hogy mondjuk azt mondom, hogy én cukorböjtölök, hogy nem eszem semmilyen finomított cukrot, vagy mondjuk nem eszem semmilyen gabonát, hanem csak zöldséget eszem, vagy van a léböjt, ahol mondjuk csak frissen préselt zöldségleveket iszom, plusz a gyógyteákat.
2: Vagy a nagyböjt húsvét előtt.
3: Például igen, hát ugye a húsvéti böjtnél van olyan, hogy mondjuk valaki csak húst nem eszik, tehát bármiből lehet böjtöt csinálni, és ezt lehet egy szinte feljebb is tovább vinni, amikor mondjuk valami olyan tevékenységet nem csinálok, amiről tudom, hogy mondjuk nekem nem segít, vagy nem jó az én akár fizikai vagy mentális egészségem szempontjából, és akkor ilyen például mondjuk a médiaböjt. Hogy mondjuk azt mondom, hogy egy napig, a mai nap mondjuk nem fogok a telefonommal annyit foglalkozni, lehetőleg csak a legszükségesebb üzeneteket vagy telefonhívásokat fogok fogadni, de hogy amúgy nem fogok scrollozni a különböző ilyen média csatornákon, vagy akár mondjuk ezt ki lehet tágítani sokkal hosszabb időre, és mondjuk, hogy a nyaralásom, hogy teljesen ne csak fizikálisan, hanem mentálisan is ki tudjam magam pihenni, akkor leteszem a telefonomat. De lehet mondjuk egy olyan, hogyha én például pesszimista típus vagyok, akkor mondjuk odafigyelek, hogy ha valamiben mindig csak a rosszat látom meg, vagy mindig hiányérzetem van, akkor tudatosan, ha észreveszem, akkor hogyan tudom tudatosan meglátni a jót is. Tehát a negatív gondolatomat legalább kettő pozitív gondolattal helyettesítem, átírom ezt. És ezeken nagyon jó szokásokat lehet kialakítani. Van egy olyan gyakorlat, hogy napvisszanézés. Ez azért is jó, mert tudatosítom, hogy mondjuk ez egyfajta emésztés. Mennyi inger, vagy milyen hatások értek engem. És ott például lehet olyan, hogy azt is figyelem, hogy hol volt az, ahol én elégedetlen voltam abban a napban, vagy hol volt az, ahol én nem úgy viselkedtem, ahogy szerettem volna, és ezt átírom úgy, hogy hogyan lett volna helyes. Milyen lett volna a napom, hogyha én mondjuk pozitívan tekintek az adott helyzetre, vagy mégis milyen ajándékot, milyen üzenetet adott nekem az a helyzet. És hogy így egy picit a gondolkodásomat is meg tudom változtatni, és abban segít, hogy a mindennapok apróságaiban meglássam ezeket az ajándékokat.
2: És mennyivel jobb így elaludni este, nem?
3: Ez így van. És ennek a párja, amikor előre megnézem, hogy az adott napom mondjuk milyen napom lesz, és elhatározom, hozok egy döntést, hogy azt a napot mondjuk a pozitivitásnak fogom szentelni.
2: Na, hogyha már itt a böjtnél tartunk, és már beszéltünk ugye sokat a májról, akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a máj működését segíteni, hiszen hogyha rosszul működik ez a szervünk, ahogy most már többször visszatérünk, az bizony hat a mentális, szellemi jóllétünkre is. Nézzük azt először, hogy milyen funkciói vannak a májnak.
3: Igen, ugye a máj az egy kiemelt szervünk, egy létfontosságú szervünk, hiszen az egész emésztésünkre hatással van. Ugye ő termeli azokat az enzimeket, amik segítenek lebontani a fehérjéket, a szénhidrátot, a cukrokat, részt vesz a hormon háztartásunknak a kezelésében is, tehát igazából egy nagyon központi szervünkről van szó, nagyon hűségesen szolgál minket, annak ellenére, hogy nagyon sok olyan dolgot teszünk, ami nem könnyíti meg az ő munkáját.
2: Mik a legnagyobb bűnök, amit elkövethetünk a máj ellen?
3: Apróságok is vannak, tehát, hogy amire amúgy nem gondolnánk. Ilyen például, hogyha nassolok. Tehát, hogy a máj azt szereti, hogyha ritmusban élek, és hogyha nassolok, akkor mindig újból és újból indítja az emésztést. Tehát, hogy nem hagyom őt pihenni. Ilyen, hogyha több fehérjét eszem, mint ami alapvetően én feldolgoznék, vagy felhasználnék. Általában

0: bélbe, de így nem fog tudni érvényesülni az a sok-sok pozitív hatás. Tehát mondjuk a gyümölcsöt, azt mindig étkezés előtt legalább egy fél órával kell megenni, utána nagyon gyorsan kimegy a gyomorba, és utána lehet enni. De ha például ráeszem egy krumplis tésztára, vagy egy bármilyen nehéz fehérjében dús ételre, akkor ez inkább rosszat fog tenni, mint jót.
1: Tehát akkor a többlet fehérje az ugye árt, a többlet zsíradék árt, alkohol, ugye ne hagyjuk ki.
0: Így van, a cukor, finomított cukor, alkohol is ide tartozik, és ugye ide tartozik úgy, hogy ez a helytelen ételpárosítás miatti belső alkoholtermelés is, tehát amikor elkezdek puffadni, az azt jelenti, hogy ott erjedés keletkezett. Ilyenkor például tud segíteni, hogyha erjedésgátó fűszereket teszünk az ételünkre, például köménymag, nagyon-nagyon sok fűszer az amúgy ebben segít, tehát hogy a természet ez nagyon csodálatos, és olyan fűszereket ad nekünk, ami segíti az emésztésünket.
1: Most muszáj egy picit elmennünk egy rövid szünetre. Ugye beszéltünk arról, hogy hogyan árthatunk a májunknak, és elkezdted már említeni, hogy mi mindent tehetünk érte, és szerintem ezt a sort folytassuk akkor a szünet után.
2: Babik Editet és az Egy életemet hallották. Most hírek jönnek, majd folytatjuk a második résszel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, vissza is tértünk, és folytatjuk az Egy életem legutóbbi adásával, amiben a gyógyító hatású ételek kerültek középpontba. Olajok, hagymák és petrezselyem mind-mind nagyon hasznos lehet. Babik Edit interjújának második részében a részletek.
2: Vendégem Csehi Pogány Frida, akivel ott hagytuk abba a műsor első részében a beszélgetést, hogy megnéztük, hogy mi mindennel árthatunk a májunknak, és már Frida egy picit belement abba, hogy tudjuk mi támogatni is a májunk működését, említettél néhány fűszert.
3: Igen, tehát igazából a természet az nagyon sok ilyen gyógynövényt ad nekünk, amit a konyhánkban, a hétköznapokban is tudunk használni. Minden olyan fűszer, ami egy picit kesernyés, az jó a májnak. Tehát, hogy akár mondjuk most ezen fűszer, de mondjuk az endívia saláta, vagy mondjuk az articsóka, mint növény is ilyen. De az, ami erjedésgátló hatású, azokkal mindig segítem a, nem csak a májam, hanem az emésztésemnek a működését is. Például a kömény, az ilyen sós ételekbe, a köménymag, vagy pedig az édesekhez lehet használni a fahéjat, ami szintén nagyon finom hatású, vagy a piros paprika. Ezek mind-mind ilyen erjedésgátló fűszerek, és egy picikét, hogyha használok minden ételbe, akkor ez segítheti például a máj működését.
2: Igen, és hogy a műsor elején említetted, ugye például a langyos citromos víz is egy ilyen reggeli éjgyomorra elfogyasztása is támogathatja.
3: Ez így van, és ez egy olyan szokássá válhat, amiről nem kell leszoknunk, hiszen ezt életünk végéig használhatjuk, tehát ez nem egy olyan kúra, például a citromos vízivás, amit abba kell hagyni, hanem hogy ezt belevehetem, hogy a mindennapi rutinomba, hogy ezt így szoktam, és ez így is marad.
2: Vannak-e olyan tünetek a májjal kapcsolatban, amire érdemes odafigyelnünk? Tehát ami jelzi nekünk, túl azon, hogy valamit érzünk, hogy nem oké, hogy nem vagyunk toppon, hogy picit fáradékonyabbak vagyunk, de mi minden lehet arra utaló jel, hogy érdemes egy picit odafigyelnünk a májra?
3: Igen, az egyik például, amit már említettem, az éjszakai megébredés 1 és 3 között, az mindenképpen egy máj gyengeség vagy túlterheltségnek a jele. A másik, amit nem szoktak ide sorolni, de például a refluxos tünetek is a máj és az epének a gyengesége, tehát, hogy minden ilyen köhécselés vagy savasodás is emiatt lehet. A májnak a segéd kiválasztó szerv rendszere az a bőrünk, tehát, hogy mindenféle bőrtünet is. Tehát az ekcémás foltok, ha pattanásos leszek, hogyha az arcomon különböző sárgás foltok megjelennek, viszketés, hogyha a bőröm indokolatlanul viszket, vagy például a szemhéjnak a dagat állapota, amikor picit be van ödémásodva, tehát nem a szem alatti az inkább a vesének az állapotára utal, és ez a reggeli szem, amikor bedagadt szemmel ébredem, ez is például egy ilyen jele lehet, hogy a májunkat egy picit érdemes tehermentesíteni.
2: És hogyha most kivetítem a szellemi és lelki síkra mondjuk a máj tüneteit, akkor ott mi lehet, illetve hogyan tudjuk támogatni ezen a síkon?
3: Igen, minden szervünkhöz tartozik egy érzelmi állapot. Egy pozitív, és nyilván van ennek, hogyha kibillentünk az egyensúlyból, akkor egy negatív állapot. A máj az egy megújuló szervünk, az egy olyan csodálatos fizikai szervünk, ami tényleg képes nagyon-nagyon jól regenerálni magát, tehát, hogy akár újra is növeszteni magát. Az epe, az pedig ugye, ők nagyon szorosan együttműködnek, ugye az az epesség, az a keserű íz, ez is hozzátartozik. Az epe a magyar nyelv, nagyon jól kifejezi, hogy meg vagyok keseredve, vagy meg vagyok savanyodva. Tehát
2: keserű a számíze.
3: Így van, mindenképpen az öröm tartozik hozzá. Az örömteli változás az életben, hogy megújulni jó, hogy az élet egy kaland, hogy legyen olyan célom, amit érdemes elérni, hogy közben értékeljem is az oda vezető utat, tehát ne csak a célorientáltság legyen meg, hanem folyamatorientált is tudjak lenni. Ez nyilván attól függ, hogy ki milyen típusba tartozik, tehát, hogy aki célorientált és nem értékeli az oda vezető utat, és mindig kudarc élménye van, hogy nem sikerült azonnal megugrani azt, amit ő szeretne elérni, nekik azt kell megtanulniuk, hogy néha meg kell állni, és meg kell dicsérni magamat, és vissza kell tekinteni, hogy honnan indultam, és részcélokat kell kitűzni. Akinek pedig nincsen, tehát ez a májnak az alulműködése, akinek mondjuk nincsenek céljai, nekik meg az a fontos, hogy hogyan tudok olyan célt kitűzni, amit örömmel tudok elérni, ami egy célt ad az életemnek, amitől pezsegni kezdek, hogy élni jó az élet, az tényleg egy kaland, és hogy nyitottá válni, hogy az élet mit szeretne nekem adni.
2: Frida, hogyha most szétnéz bármelyik hallgatónk otthon a konyhában, a kamrában, a fűszerpolcon, kinyitja a hűtőszekrényt, melyek azok a növények, gyógynövények, amik támogathatják az egészségünket, és hogyan tudunk egy kicsit hát az öngyógyító képességünkön javítani, vagy fejleszteni az egészségünket. Nézzünk végig néhány ilyen teljesen alapvető élelmiszert, amit tényleg mindenki talál otthon a háztartásban.
3: Igen, az egyik ilyen például a szódabikarbóna, amiről nem is gondolnánk, de ugye főleg tisztításra szokták használni.
2: Nátrium hidrogén karbonát, ha jól emlékszem.
3: Igen. Nyilván ennek van egy étkezési, meg van egy háztartási változata, tehát mondjuk most én az étkezésről beszélek. Ő például nagyon julugosító, amúgy a májnak nagyon jót tud tenni, és például van egy ilyen, hogy szódabikarbóna kúra, ami abból áll, hogy 21 napon keresztül kell szódabikarbónás vizet innom. Tehát reggel egy csapot evőkanálnyit langyos vízbe, és délben és este, meg egy-egy késhegynyit. És ez segíti a bőr alatti toxinoknak a kiürülését, és segíti a májamnak a működését. És a szódabikarbónát például lehet lábfürdőhöz használni, ami például egy, szerintem egy csodálatos dolog, tehát esténként egy meleg lábfürdő, szódabikarbonás lábfürdőt venni egyrészt nagyon jól megnyugtatja az embert, másrészt meg a szódabikarbonának a lugossága, ez nagyon jól segíti a sabbázis egyensúlyunkat. Tehát a talpon keresztül nagyon-nagyon sok méreganyagot ki tudunk szívni a testünkből, és amúgy pedig egy nagyon jó levezetője tud lenni a napnak.
2: Mit szólnál, hogyha a szódabikarbona után, ugye, ami egy lugos kémhatású só, tulajdonképpen áttérnénk a sóra, a Himalája sóra, vagy a tengeri sóra?
3: Igen, ugye nem mindegy, hogy milyen sót használunk, élettanilag nagyon nagy különbség van a sók között, tehát a legrosszabb az élettanilag, az például a kősó. Utána egyen jobb a tengeri só, és élettanilag pedig a legegészségesebb a Himalája só. A Himalája sóból is kétféle van, van a rózsaszín, és van a fehér. A különbség köztük az, hogy a rózsaszín nincsen megtisztítva. Az egy picit kevésbé sós is, tehát a fehér az mindig sósabb. Például sót is lehet használni a lábfürdőhöz, tehát az is lehet, hogy sós, a Himalája sós lábfürdőt veszek. A sót lehet melegítésre használni, ugye mindenki ismeri még a nagyanyáink korában, vagy a gyerekként a fülfájásnál, hogy ez egy nagyon jó ilyen melegítő hatású tud lenni, ha megmelegítem a sütőbe.
2: Ugorjunk egy másik gyógynövényre. Mit ajánlasz? Hagyma.
3: Tehát nincs olyan háztartás, a magyar konyhában biztos, hogy ott van a hagyma. Ugye a vörös hagymát azt lehet használni inhalálásra. Amikor náthás tüneteink vannak, akkor ugyanúgy, mint hogyha egy ilyen kamillás tea fölött inhalálnánk, ugyanígy egy törülközővel a fejünkön, a vágott vörös hagyma fölé, ha jó mélyeket lélegzünk, a hagymának fantasztikus vírusölő antibakteriális hatása van, nagyon jól megindítja a nyáktermelést, tehát nagyon jól tisztítja az arcon lévő üregeket, homloküreget, minden ilyet. Lehet használni fülfájáshoz is, hogyha ilyen kis zsákocskába beletesszük, mint egy ilyen palacsinta, vágott hagymát, jól megnyomkodjuk, és a fül köré tesszük, lezárjuk egy nagy vattacsomaggal, és odarögzítjük a fejhez. Kicsi gyerekeknek, vagy akár aki hajlamos a fülgyulladásra, ez egy fantasztikus ilyen házi módszer. Hát jó büdös hagyma szagú lesz a hajam, egészen addig kell fönt hagyni, amíg szaglik, és amikor elment az illata, tehát már nincsen hagymaszag, akkor újból kell tenni. Vagy például a hagymás zokni, ami szintén vágott hagyma, jól oda rögzíteni a talphoz, szintén ilyen náthás tüneteket nagyon jól tud oldani.
2: Egyébként elképesztő, hogy a házi gyógymódban ennyi minden kéznél van, túl azon, hogy mondjuk hagyma helyett tojásfestésre, vagy növényi kártevő kiirtására is lehet használni.
3: Igen. És ami még nagyon fontos a hagymánál, hogyha kint hagytam a hagymát, a hagyma minden ilyen méreganyagot magába szív, tehát hogy szabadon, hogyha kint maradt egy fél napot egy hagyma, mármint ami meg van hámozva, azt már nem szabad utána elfogyasztani.
2: Na és akkor a vörös hagymáról ugorjunk át a fokhagymára, az orosz penicillinre.
3: Ez így van. Például a fokhagymából is lehet készíteni fokhagyma tinktúrát, ami egy ilyen csodálatos vérnyomás csökkentő hatású tinktúra lesz. Tehát ezt házilag is simán el lehet készíteni, de akár hogyha mondjuk immunerősítésre szeretnénk használni, vagy mondjuk valamilyen betegség bujkál bennünk, én szoktam olyat csinálni, ördögüzőnek hívom, hogy kipréselem a fokhagymát, mézet teszek bele, C-vitamin van bele, jó minőségű tiszta eukaliptusz olaj, és akár mondjuk reszelt gyömbért is bele lehet tenni, és akkor egész nap ebből lehet eszegetni egy-egy kanállal, és úgy, hogy nem lenyelem egyből, hanem hogy a számba jól átöblögetem, és akkor hagyom, hogy onnan szívódjanak föl ezek az értékes hatóanyagok.
4: Hú, most végig gondoltam, nem biztos, hogy csak az ördögöt tűzi el mellőlünk.
3: De nagyon finom egyébként.
4: Finom?
3: Szerintem. Igen, én nagyon szeretem, igen.
2: Azt hallottam a fokhagymáról egyébként, hogy ezt a kicsirázott részét nem ajánlott elfogyasztani. Ez így van?
3: Sőt, hogyha bármiféle, tehát a hagyma is, a kicsirázott, vagy a fokhagyma, vagy a krumpli, akkor gyakorlatilag az már fogyasztásra nem alkalmas. Tehát olyankor már egészen más anyagok keletkeznek benne, hiszen ő már készül, úgymond az új zöld szárának a növelésére, tehát hogy ez egy alap, hogy azt már ne együk meg, ami kicsirázott.
2: Tehát nem csak az állaga romlik, mert ugye megpuhul ilyenkor egy kicsit, hanem már nem ugyanaz a tápértéke sem.
3: Igen.
2: Azért így most visszatérek egy picit az ördögűzésre, mivel lehet a fokhagyma illatot eltüntetni, vagy palástolni legalábbis?
3: Például a petrezselyemnek a levele, hogyha petrezselyemet trágok, az például nagyon jó ilyen szaksemlegesítő hatású, tehát azt is lehet, hogyha van otthon vagy egy cserepes petrezselymem, hogy azt rágcsálom, vagy például az ánizsmag is ilyen. Az ánizsmag az még emésztési javító is, ugye keleten van, hogy kint is van az éttermeknek az asztalán, amit étkezés után nem csak mondjuk a fűszeres illatnak az elvevése miatt van, hanem azért, hogy az emésztésemet is jobban segítse. És például az nagyon finom, még egy ilyen kis plusz ízt is ad.
2: Na, mit találunk még ebben a konyhában, Frida, amit érdemes átbeszélnünk? Olívaolaj?
3: Így van, vannak olajok, azt például kevesen tudják, hogy ugye reggel nagyon fontos, hogy mondjuk a nyelvemet lekaparjam, a nyelven lévő lepedéket lekaparjam, és például az olajrágás, az például ezeket az éjszaka kiválasztott ilyen toxinokat segít kiüríteni, vagy illetve magába foglalja. Ez azért hívják rágásnak, mert tényleg addig kell a számban öblögetni az olajjal, az olívaolajjal, vagy valamilyen hidegen sajtolt olajjal, amíg az teljesen fel nem habosodik. És nagyon szépen kioldja és magába szívja ezeket a méreganyagokat, és felfrissíti a lehelletet is.
2: Ezért hívják rágásnak,
3: így
2: akkor,
3: van.
2: Mert tényleg ezt a rágó mozdulatot, és
3: így
2: ez
3: van,
2: az, ami
3: így van,
2: habosítja.
3: Igen. És említettem a gyömbért már így a fokhagymával kapcsolatban. Például a gyömbér egy nagyon jó antibakteriális és vírusölő baktérium hatású fűszernövény. Segíti az emésztésünket is, tehát úgy is lehet használni, hogy tüzet vigyünk az emésztőrendszerünkbe, hogy az ételbe belereszeljük. Csak egy picit, egy teáskanálnyi mennyiségűt, akár bele is lehet keverni, nyersen nem lesz domináns, tehát, hogy bármelyik ételbe beleélhet, de például ezzel nagyon tudom segíteni azt, hogy egyfajta tűz legyen az emésztőrendszerembe, és jobb legyen az emésztésem. De a gyömbérport, ami mint fűszer lehet kapni a boltba, azt például lehet használni szintén lábfürdőhöz. Egy gyömbérpasztát kell belőle főzni, olyan tejfősűrűségűre kell fölfőzni, és ugyanúgy a lábvízbe kell beletenni. Ez például akkor nagyon jó, hogyha hajlamosak mondjuk kihűlni a végtagjaink, tehát hogyha hideg a lábam, vagy át vagyok fázva, de például szintén, hogyha valami egy megakadt folyamat van bennem, tehát nem tudok kikeveredni egy betegségből, és úgy érzem, hogy valahogy ott abban azon a határmezsgyén vagyok, és hogy kellene valami, ami így átlendít azon a határon, hogy például a gyömbéres lábfürdő, ez ebben nagyon sokat tud segíteni.
2: Mivel itt a műsor időnk vége, ezért egyetlen egy dologra maradt időnk, és én visszatérek arra a gondolatra, amit ritmusként említettél. Ugye szó volt róla az étkezésben, beszéltél róla a légzés kapcsán is, aztán említettük a aktív-passzív létünkbe. Mi az, amit jó tanácsként még a ritmus kapcsán az életvitelbe, az életmódba fontosnak tartasz beilleszteni?
3: Igen, ez is egy olyan apróságnak tűnhet, de szerintem nagyon sokat tudunk tenni, hogyha van mondjuk egy olyan napi ritmusunk, amivel mondjuk naponta legalább fél vagy egy órát rászánunk egy olyan tevékenység, ami engem nagyon tölt, amit én nagyon szeretek csinálni. minden héten legyen legalább egy fél nap, minden hónapban legalább egy nap vagy egy hétvége, és utána ugye van az éves ritmus, amikor elmegyek nyaralni, és akkor kipihennem az egész éves fáradalmaimat. Ezek a napi ritmusok azért fontosak, mert ahhoz, hogy az éves nyaraláson ne azzal kezdjem, hogy lebetegedtem, vagy mindenkivel összeveszem az első három nap, ezek abban segítenek, hogyha én megadom minden nap azt a lehetőséget a testemnek is, és a lelkemnek is, hogy én ki tudom fújni azt a napi impulzust, ingert, ami engem megterhelt, ami nekem nehéz volt, sokkal-sokkal teherbíróbb leszek utána az egész évben, és akkor az éves ritmusomat, a nyaralásomat nem pocsékolom el arra, hogy próbálom az alatt, az egy hét alatt kipihenni azt, amit egész évben nem adtam meg magamnak. Tehát apró pici dolgokkal nagyon-nagyon sokat tudunk tenni a fizikai, a lelki és a szellemi egyensúlyunkért is.
2: És ez fontos, hogy ezek mindig olyan folyamatok legyenek, mondjuk a heti egy nap, vagy a napi fél óra, vagy egy óra, ami nem hasznos, nem fontos, nem sürgős, szerintem ebben nagyon gyengék vagyunk.
3: Így van, és ennek van egy titka, hogyha leülök és eldöntöm egyrészt, hogy kell legyen egy listám, hogy mi az, amiket szeretek csinálni. Legyen olyan, ami egy passzív tevékenység, meg egy aktív tevékenység, mert amikor hazamegyek és megkérdezem magamtól, hogy most mire lenne szükségem, egészen biztos nem fog eszembe jutni semmi. És az ismérve, hogy én eltaláltam azt a tevékenységet, amire nekem most valójában szükségem volt, tehát kapcsolódtam a valódi szükségleteimhez, az, hogy amikor befejeztem, akkor úgy vagyok vele, hogy fú, ez most nagyon jól esett. És én most érzem, hogy így kisimultam. És hogyha csak szokásból csinálom meg azt, amit amúgy szoktam szeretni csinálni, akkor az már nem biztos, hogy az lesz, az lehet, hogy már egy feladat lesz. Ha én azt szoktam mondani, hogy én imádok a kertemben molyolni, az lehet egy ilyen pihenés is, de ha én most amiatt csinálom meg a gazolást, mert most van rá időm, vagy most van lehetőségem, akkor az már nem a pihenésem lesz, hanem az egy feladat lesz. És ezért fontos, hogy legyen lista, hogy legyen miből válasszak, és így hogyan fogom tudni meghallani az én saját belső szükségletemnek a hangját.
2: Hát kedves hallgatók, keressük akkor a saját belső hangunkat, és azt sem árt Frida javaslatára, ha papírra vetjük, hogy időnként, amikor teljesen elvisz minket a napi rutin, legyen mihez fordulnunk. Frida, nagyon szépen köszönöm a jó tanácsaidat, örülök, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Kedves hallgatók, mai beszélgető partnerem Csehi Pogány Frida volt, a Napfényes Gyógyközpont munkatársa, gyógynövény szakértő, akivel nem csak a táplálkozásunk támogatásáról beszéltünk, hanem mindarról, amivel a szellemi és lelki jólétünket támogathatjuk.
1: Bobby Kedit interjúját hallották, most jön a digiturizmus a legújabb turisztikai szektorban is hasznos technológiai újdonságokkal a híreket követően.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Véradásra hív a Vörös Kereszt. A szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készítette az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a személyzeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csaknem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán a Szent Gellért rakparton a Budapest közút beruházásában. A cél, hogy megszüntessék a jelenlegi állapotot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak.
0: Időjárás jelentés.
3: Többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat záporzivatar. A szél megélénkül, általában 32 és 37 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában a Trend FM előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmus adását hallhatják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, a mostani vendég pedig egy izgalmas projekttel érkezett, ami már is sikerrel alkalmazza a mesterséges intelligenciát.
2: Turizmus és a digitalizáció összefüggéseit boncolgatjuk műsorvezető társammal, Mihálovics Andrással.
3: Én is nagy tisztelettel és megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat és Prinzinger Péter műsorvezető társamat is, valamint a vendégünket is, aki Olatics Zoltán, digitális szakértő. Szerbusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Sziasztok, köszönöm a meghívást és üdvözlök mindenkit.
3: Digitális DMS platformok külföldön, ez az elsőre talán nem túl hallgató barát témája lesz a műsornak, de majd bebizonyítjuk itt Prinzinger Péterrel, hogy igenis nagyon érdekes dologról van szó. Digitális destináció menedzsmentről egészen pontosan. Az mi az a digitális destináció menedzsment, és majd térjünk ki arra is később, hogy ezt hogy csinálják külföldön.
4: Rendítsek.
2: Talán emlékeznek a hallgatók, illetve a nézők, hogy az egyik korábbi beszélgetésben dr. Horváth Terézzel beszélgettünk, aki a Visit Balaton 365, ez egy destináció menedzsment szervezet, ennek az iroda vezetője, a Keszthelyen lévő irodának a vezetője, és ő tőle tudhattak meg, illetve hallhattak meg a nézők és a hallgatók azzal kapcsolatos ismereteket, hogy mit csinál egy destináció menedzsment szervezet. Ezeket felelevenítve nagyjából azt lehet mondani, hogy alapvetően két dolgot csinál. Az egyik az az, hogy B2C és B2B kampányokat folytat annak érdekében, hogy a túroperátorok, az utazásszervezők, a szállodatulajdonosok, a vendéglátóhelyek tulajdonosai, üzemeltetői megtalálják a vendégeket, illetve hogy a vendégek megtalálják magát a turisztikai desztinációt. Tehát az egyik feladat az marketing kommunikáció, külföldön és belföldön egyaránt. A másik, lehet, hogy még fontosabb feladat, az a szolgáltatóknak a szakmai támogatása, a szakmai segítése folyamatosan, abban, hogy ők, ha van erre igényük, meg képességük, akkor minél jobbakká váljanak. Úgy tudnám röviden összefoglalni a lényegét a Destination Management szervezetnek, ezt így talán mindenki könnyen el tudja majd képzelni. Egy nemrég elvégzett kutatás, aminek az eredményeit most publikáljuk majd, arra mutatott rá, hogy azok a desztinációk, amelyeket a potenciális vendégek mondjuk például a Balaton helyett választanak, vagy választhatnak, Gardató, Karintia, Bledi-tó, stb., azok nem elsősorban szebbek, vagy jobbak, mint a Balaton, hanem abban különböznek nagyon lényegesen, hogy jobban vannak menedzselve, szép magyarsággal jobban menedzseltek. Jobban odafigyelnek a térségi szereplők arra, hogy hogyan működnek együtt, milyen termékeket fejlesztenek közösen, hogyan jelennek meg együtt a digitális marketingben, jól láthatóan, jó erősen, jó messziről, jó vonzó márkaképet mutatva. Ez tehát a destináció menedzsment. Na, hogy lesz ez digitális? Innentől Olatics Zoli a
3: de szép,
2: szó.
3: És csak, hát nem is tudom, szűk, háromnegyed óránk van arra, hogy ezt megfejtsük, úgyhogy fel van adva a lecke mai vendégünknek rendesen.
4: Köszönöm. Leegyszerűsítve egyébként, egy digitális destináció menedzsment szoftver, az a digitális iker párja egy DMS szervezetnek, tehát a DMS tevékenységének a leképezése. Nyilván itt most nem állok föl és megyek el, és mondom ezt, hogy akkor ez így ennyi volt.
2: Köszönjük a beszélgetést.
4: Igen, tehát így is el lehet rendezni, de a lényeg, hogy adatokkal, digitális szolgáltatásokkal kapcsoljuk össze a szolgáltatókat, a DMS szervezetet, valamint magát az ideérkező vendéget, az adott lokációra, desztinációra érkező
3: tehát
4: vendéget.
3: Csak hogy a kevésbé pallérozottak, digitális szempontból kevésbé pallérozottak és értsék. Mondjuk ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy központi gyűjtő szájt, ahova minden ahol én azt látom, hogy ott vannak a különféle szolgáltatók a lángos sütőtől a hadcsillagos szállodáig, vendégként. A szolgáltatóknak meg van egy aloldaluk, ahova be tudnak menni, ott tudnak egymással eszmét cserélni, stb. Adatokat feltölteni, frissíteni, stb.
4: Leegyszerűsítve igen, de ezt már megugrottuk. Tehát, hogy egy jóval komplexebb szolgáltatásról beszélünk. Most jó sok példát fogok mondani menet közben. Leginkább olasz példákkal, így most az adás elején, Lombardiát és Trentinót tudom például kiemelni, mindkettő, hogyha rámegyünk például egy Lombardia oldalra, vagy Trentinónak az oldalára, azt látjuk, hogy igen, amit te is mondtál, kint vannak a szolgáltatók, kint vannak a lehetőségek. Csomagajánlatokat ajánl maga a DMS szervezet, tehát azt mondja, hogy ha eljössz hozzánk kerékpározni, vagy eljössz hozzánk túrázni, több helyen megszállhatsz, kaphatsz ebédet, kitöltjük az egész napodat, tehát egyfajta túroperátor szerepben is megjelenik mellette ez a DMS szolgáltató, és ami fontos, az nem is annyira ez, hanem ami közben a háttérben megy. Ajánl neked például egy alkalmazást, ez Trentino esetében a Mio Trentino app, vagy egy Feratelnek van egy PIA nevezetű rendszere, Personal Interest Assistantnak hívják, gyakorlatilag azt hivatott kiváltani, hogy amikor megérkezel egy hotelba, akkor megkérdezed a, úgymond a hotelnek a recepciósát, vagy kiszállásadónak a tulajdonosát, hogy mit lehet a környéken csinálni, és akkor általában ez régen, például Magyarországon
3: hát is. Itt volt a prospektus állvány, és akkor igaz, mondtak, hogy tessék elő, igen.
4: Így, igaz, körberajzolta, stb., hogy melyik, így ránk néz, azt mondja, gyerekkel érkeztünk, egyedül érkeztünk, feleséggel, vagy nem feleséggel nek látszó hölgyel érkeztem, annak megfelelően adja a javaslatokat. Na ez már digitalizált például.
2: Illetve ne menjünk el amellett a példa mellett, amikor rögtön telefonál. Igen. Zsoltikám, itt egy 4 tagú család, el kéne őket vitorlázni, egy ilyen naplemente túrára vinni.
4: Igen, és akkor a családra ránézésre fogjuk megmondani, hogy mi lesz az ára ugyanannak a túrának. Egyébként a dinamikus árazás egyértelműen benne van a modellben, de az egésznek a lényege, az a varázslat, ami a mögötte van, az az, hogy a vendégadatokat, illetve a vendégnek a mozgását mérjük fel, eltároljuk egy óriási adathalmazban, és mindenkinek a saját érdeklődésének megfelelő program kínálatot adjuk az adott desztináción. És itt akkor bele is csatlakoztunk, ugyebár a marketing kommunikációs
3: elembe. Értessük meg a hallgatósággal, meg az érintettekkel, hogy miért jó. Ez nekem vendégként azért jó, mert nem kell prospektusokból orosz rulett-szerűen választani, hogy ez most vagy bejön nekem, vagy nem.
4: Pontosan.
2: Nem kell a Google-ben bogarászni.
3: És egy teljesebb képet kapok, mert mi van, ha én pont egy olyan szolgáltatót akarok igénybe venni, akinek nem volt pénze Laporello-ra, amit ott, vagy aki nem fekszik olyan jól az adott szállodánál, hogy ez beengedje oda az ő hirdetési anyagát.
4: Így igaz, illetve tudom, úgymond mindig van valaki, akit piszkálhatok. Most említettem egy szolgáltatót, a Feratelt, náluk egy AI-jal támogatott eszköz például, illetve több ilyen eszköz van, ahol gyakorlatilag úgy is reklámozzák magukat, hogy van egy saját concierge-ed, ahogy a francia mondja, leegyszerűsítve egy egyszerű portásom, akit mindig felhívhatok, hogyha valami probléma van, esni fog-e az eső, nem fog-e esni, szól előre, hogy el akarok menni egy adott, teszem azt, vitorlázni, akkor azért vigyem magammal az esernyőt, mert nem csak a felhők néznek ki, hanem tényleg eső lesz. Tehát ilyen jellegű információkat is átad a rendszer. Egyrészt ezért kényelmesebb, sokkal kényelmesebb, ahogyan Péter is mondta, nem kell Google-be keresgélni, nem kell 3000 féle helyen keresgélni, és minden adatomat le tudom tárolni. Ezek az a vendég szempontjából, amikor minden egy applikációban van, azzal tudok fizetni, abban van a vendégkártyám, azzal tudok ingyenesen például utazni a tömegközlekedésen bizonyos körökön belül. Ez egyébként Salzburgban még egy ilyen klasszik plastik kártya elven működik, de ott is nagyon jól működik. Ezeket tudom megoldani, egyszerűen, kényelmesen, és nekem szóló ajánlatokat kapok. Ha én éppen kerékpározni jöttem, nem fogok családi ajánlatokat kapni, stb. Ugyanezt megfordítva a DMS szervezetnek az oldaláról tudja irányítani az odaérkező vendégeket. Tehát mivel állandó, gyakorlatilag szinte live, sőt élő adatokat kap vissza az infrastruktúrájától, tudja, hogy hol van nagyon sok vendég, hova lehet többet irányítani, illetve hogyan lehet egy kicsit kibalanszolni, úgymond ez kicsit olyan, mint a közlekedés, vagy az áramszolgáltatás, hogy hogyan balanszoljuk ki a saját hálózatunkat.
3: Ne menjen mindenki vitorlázni csak azért, pontosan, hogy jó az időre, hanem
4: menjen
3: vannak még
4: vitorlázni, hanem menjen el, mit tudom, egy bortúrára.
3: A kulcsa így első blikre az ennek az egésznek, akár fogyasztói, akár szolgáltatói oldalról, hogy mennyire teljes körű az, ami képet kapok ezen az applikáción keresztül. Ez nyilván vannak olyan vállalkozók, akik majd én azt tudom alapon működnek, vannak olyan vállalkozók, akik megértik ennek a fontosságát. Hogy lehet ezt jól működővé tenni abból a szempontból, hogy tényleg egy teljes képet kapjak egy-egy adott turisztikai régióról ezzel?
2: Bocs, illetve ennek van egy előkérdése, mivel vesszük rá a szolgáltatót vagy a vállalkozót? Miért jó az neki, hogy egy ilyen digitális DMS rendszerhez csatlakozzon?
4: Jó, akkor először a te kérdésedet fogom megválaszolni. Alapvetően az adat a legnagyobb kincs és az információ. Trentinóra átugrunk, az egy dolog, hogy a vendég használja a Mio Trentino appot, nagyon jó, nagyon szép, viszont utána ő az összes adatát, nyilván anonimizáltan, visszaosztja a hálózatnak. Én, mint kisvállalkozó, meg tudom azt egy ilyen DMS rendszerből nézni, hogy hogyan teljesítek, akár a versenytársaimhoz, akár a lokációhoz képest. Az átlag alatt, vagy az átlag fölött van a bevételem például. Illetve spórolhatok marketing költséget, főleg, ha kicsi vagyok, ez azért, mert nyilván egy nagy milliárdos bevételű entitásnak külön van már marketing budget, de egy mondjuk egy falusi turizmusban szállást adó személynek nem biztos, és ezek a szervezetek és rendszerek általában adnak mellé, ha szabad ilyen szavakat használni, content management réteget például. Tehát, hogy van egy tematizált content, illetve tartalomgyártás, van mellette egy tematizált megjelenési lehetőség, és úgymond egy csatornán keresztül egy eléggé bonyolult, de jól összerakott szolgáltatáscsomagot kaphatok én, mint kisvállalkozó, olcsóbban vagy akár ingyenesen, ahhoz képest, mint hogyha a booking.com-ra beraknám az adott szállásomat, az ott leszett tőlem 5%-ot, jó esetekben 3-5%-ot minden egyes közvetített ügyfélért, még lehet, hogy a DMS rendszer például ezt európai példák szerint jóval alacsonyabb árazás mellett.
3: Kifizeti a révészt, mert hogy ez azért nyilván munkaigényes, a munkaigényes meg pénzbe kerül.
4: Így igaz. Háromféle lehetőség van. Jellemzően ugyebár a DMS szervezetek Európában állami támogatású rendszerekben működnek, van egy olyan bevételi oldaluk. Tipikusan ez a szolgáltatás azért már valamilyen fejlett tanácsadáshoz kötött. Tehát az, hogy én felkészítem az adott KKV-t, az biztos, hogy fog magával egy költségvonzatot jelenteni a KKV számára, de arányaiban alacsonyabbat, mint hogyha ő minden rendszert egyedül próbálna legalábbis időben kitanulni, megtanulni. És a harmadik, nyilván amikor én közvetítek valamilyen szolgáltatást, abba rakhatok bele magamnak egy fair közvetítői díjat például.
3: Uh-huh. Itt az államnak ez azért jó, mert ő meg rálát egy fontos nemzetgazdasági ágazatra?
4: Így igaz.
3: Itt is az adatokban van a kutya elásva? Tehát, hogy az állam a turizmus irányítás, gazdaságfejlesztési döntések mögé tud adatot tenni ezekről?
4: Pontosan. Uh-huh. Ugyebár van az ENTAK, egy kicsit tudunk róla beszélni. Van egy egészen jó kezdeményezésünk, sőt, nagyon jó kezdeményezésünk Magyarországon. Adatmélységében egyébként a német Knowledge Graph-hoz képest még talán mélyebb is, amit az ENTAG gyűjt. Ez egy ehhez hasonló dolgot kínál, csak azonnal. Ugyebár az ENTAG egy periódikus jelentés, míg, hogyha állandó adataim vannak egyáltalán arról, van egy ilyen szoftver, úgy hívják Outdoor Active, tipikusan külső lokációk és attrakciók számára szól, azonnal meg tudja mutatni egy hőtérképen, hogy mely túraútvonalakon, mely attrakciókon van a legtöbb vendég, prompt azonnal. Uh-huh. Gyakorlatilag egy szép kis műszerfalon megjeleníti, színes, stb.
3: Mi van azokkal a turisztikai szereplőkkel, akik nem egy ilyen frekventált turisztikai régióban dolgoznak? Oké, könnyű Trentinót menedzselni, de mi van, ha valaki egy Isten háta mögötti toszkán kisfaluba süti a világ legjobb pizzáját?
2: Majdnem pacapörköltet mondta.
3: Majdnem, de mivel Olaszországba kalandozunk, bár a pacalos pizza lehet, hogy ott is értelmezhető.
4: Tőlem mehetünk Ljubljánába is, vagy Franciaországba, uh-huh. Spanyolországba, tehát most annyi, hogy őket emeltem ki, de uh-huh. ugyanúgy a spanyol rendszer, szlovén rendszer is tökéletes.
3: Tehát ezt sokan csinálják
4: Európában. Persze.
3: Szóval, ha valaki nem egy frekventált turisztikai régióban van, az lemarad erről a lehetőségről?
4: Nem. Ugyebár ez a másik oldala az egész történetnek, amit az elején csomagajánlatként érintettünk, hogy ő nem csak egyéni marketing lehetőséget kap, hanem például betesszük őt egy csomagajánlatba. Azt mondjuk, hogy egy vidéki túra Toszkánában és környékén, Magyarországon és környékén, Mórahalmon és környékén, Balatonon és környékén, Kis-Balaton régióban, és azt mondjuk, hogy szervezünk egy olyan utat, ő feltölti a kínálatát a rendszerben, és vagy AI, vagy manuális segítséggel összeállítunk egy olyan programcsomagot, vagy csokrot, amiben ő beillesztésre kerül például.
3: Mennyire személyre szabott tud ez lenni? Mert nyilván nekem ahhoz, hogy elégedett legyek ügyfélként, ahhoz az kell, uh-huh. hogy tényleg eltalálja. És ne akarja lovagolni, vinni, mikor félek a lovaktól, most mondtam valamit, de hát ugye ez hogy derül ki egy emberről, aki letölt egy applikációt? Ugye nyilván valamiféle kérdőívet, vagy ilyesmit ki kell tölteni az ügyfélnek is?
4: Így igaz, bejelöli uh-huh. azt egyébként, hogy ő mi érdekli őt. Uh-huh. Meg nyilván abban a pillanatban ez nyilván adat illetve applikáció függő, hogy most melyik applikációról beszélünk, milyen egyéb információkhoz engedek én neki hozzáférést majd a mobilon. Ez egy másik kérdés, és nagyon messzire mutat GDPR és társai, de valójában az egyrészt az igen, ez egy ilyen kérdőíves történet, illetve a böngészési előzmények tipikusan történet, mielőtt még rátaláltam az adott lokációra, ezek tudnak, illetve van egy dinamikus csomagkészítési lehetőség is általában. Nem mindenhol jellemző, néhol ilyen egységcsomagok vannak, de például Dunamente, Alsó-Ausztria régióban nagyon szépen lehet összepakolgatni akár személyes csomagokat is, hogy engem érdekel egy dunai kerékpárút, valahol szeretnék a 3-4 opció közül megszállni, valahol lenni, és ezeket elkezdem magamnak egybegyúrni, és rákattintok, hogy oké, érdekel. Ez gyakorlatilag a szoftveres infrastruktúra, amit mögé rakunk, illetve vannak a képességei, ugyebár ezen irányok között hogyan evezgetünk, szab csak határt a számára.
3: Mennyire nyitott erre egy utazó, egy átlag utazó? Mondjuk akár külföldön, akár itt, hogy hát azért itt eléggé mély adatokat, érdeklődési kör, nem tudom, hogy mindenki meg akarja osztani, hogy mi érdekli igazán, már pedig az kell ahhoz, hogy ez jól működjön, ez a megoldás.
4: Igaz. Jól tetted fel a kérdést, mert azonnal visszakérdeztem volna, hogy Európában vagy Magyarországon, vagy jellemzően Kelet-Európában. Nyilván nincs olyan nagy szakadék a turizmus esetében, de azért meg kell tenni. Azt tapasztaljuk, illetve ahogyan én is személyesen kutatgattam, azt láttuk, hogy egy nyugat-európai lokációra megérkező vendég számára ez egyáltalán nem probléma, hiszen annyi kényelmi funkciót kap mellette, hogy ez bőven megéri. Tehát ha én tudom azt, hogy nem kell 8-féle szállást, vagy 9-féle éttermet végigböngésznem ahhoz, hogy találjak egy nekem megfelelő éttermet, vagy szállást, esetleg egyéb aktivitást, tényleg bortúrától elkezdve, most bármi, búvárkodás, bármit mondhatunk, megéri nekem az, úgyis gyakorlatilag nap mint nap már attól, hogy, mert bocsánat, hogy ilyet mondok, hogy van egy Facebook regisztrációm, minden adatomat átadtam. Ezzel egy átlag ember nem biztos, hogy egyébként tisztában van, de amikor elkezdünk tudatosan utazni, akkor nagyjából ugyanerre számítunk. Ugyebár maga az ajánlatok is, akár bármilyen közösségi média felületen megyünk, egyszer kimondom, hogy mit tudom én, most szeretnék elmenni Szlovéniába, az szinte biztos, hogy holnaptól 3-4 reklám így is úgy is jönni fog. Ez az egyik része. Magyarországon egy picit kevésbé érzem azt személyes interjúk, egyéb kutatások alapján, hogy ennyire nyitott lenne az utazó, de nincs nagy különbség, nincs nagy szakadék, hiszen a kényelmi hozadéka ennek rendkívül nagy.
1: Oletics Zoltán volt a Digiturizmo vendége. Hamarosan folytatjuk a második résszel Prinzinger Péterrel és Mihálovics Andrással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk hétvégi válogatásunkat a Digiturizmóval, a Trend FM előremutató turisztikai magazinjával. Mihálovics András és Prinzinger Péter házigazdák Oletis Zoltánnal beszélgetnek a digitális destináció menedzsment lehetőségeiről.
2: Vendégünk változatlan Oletis Zoltán, digitális szakértő, és a szünet előtti részben ott tartottunk, hogy a vendégek mi mindent kapnak egy-egy ilyen rendszertől, vagy kaphatnak. Most egy picit nézzük a szolgáltatói oldalt, esetleg a kutatások, külföldi jó gyakorlatok áttekintése során bukkantál-e, bukkantatok-e olyan funkcióra, olyan szolgáltatásra, amiről mondjuk általánosan azt mondhatjuk, hogy nagyon szeretik a szolgáltatók, vagy olyanra, ami szerinted nagyon izgalmas, nagyon érdekes lenne próbálkozni vele itt Magyarországon is.
3: Köszönöm. 4-5 dolgot szeretnék kiemelni erre a kérdésre válaszolva. Az egyik az ami mindenkinek eszébe jut elsőre, ha én egy kis szolgáltató vagyok, ugyanazon a platformon meg tudok jelenni, mint egy helyi nagy szállodalánc. Gyakorlatilag versenyképessé válok. Ha használok valamilyen digitális asszisztenst, az a munkaerőt is spóroltam meg, ezt azért így finoman jelentsük ki, hogy ez benne van, de ha munkaerőt nem is, munkaidőt mindenképpen, ugye már az előző adás részben említettem ezt a PIA platformot, vagy a Mio Trentinót. Önkiszolgáló felületeken dolgozhatok, és nagyon sokszor nekem a marketing kommunikációmat is megkönnyíti ez a történet. Mondok egy példát, ismét olasz lesz, bocsánatot kérek, a Lombardiának az EDT rendszer, ez egy elektronikus digitális turizmus felület. B2B oldalon, én hogyha egy vállalkozó vagyok, feltöltöm magamról azokat a tartalmakat, ajánlatokat, csomagokat, árakat, mindent, képeket, amit én szeretnék megjeleníteni magamról, és ezt utána a DMS szervezet elkezdi tematikusan kiuttatni mindenféle kommunikációs csatornán. Meghirdeti szám. Ugyebár, mint ezt, amit most is csináltok egyébként DMS szervezetként, vagy csinál a Visit Balaton DMS szervezetként, csak automatikusan rá tud engedni egy content manager algoritmust, és azt szépen be tudja szervezni a hasonló ajánlatok mellé, vagy éppen ellenkezőleg, ha én azt mondom, hogy nem a versenytársaim mellett szeretnék megjelenni, hanem kiegészítő termékek mellett, akkor így is meg tudok jelenni, és gyakorlatilag azzal, hogy én egy töltsérbe vagy egy gyűjtő csatornába beraktam az információimat, amit én szeretnék megjeleníteni, azután elmegy különféle újságtartalomba, webes felülettartalomba, akár egyébként nyomtatott anyagokba is, hogyha én arra engedélyt adok. Tehát van egy önkiszolgáló tartalommenedzsment rendszerem, ami mellé egyébként még meg is tanítanak engem azt, hogy ezt jól használjam. Ez jellemző Lombardiára is. Franciaországban van egy Ingenier nevű szoftver, nem biztos, hogy jól ejtem, ezért elnézést kérek. Az EDT, amiről beszéltem, 1500 partnert tanított már ki és foglalt bele a rendszerbe, ez a Lombardiai Légió, Komóitó és környéke, Milánóig egészen lefelé, tehát egy viszonylag nagy területi fedvényről beszélünk. Az Ingenier is, ha rámegyünk a honlapjára, 500 valahány partnere van, közel 100 francia, DMS, DMO és egyéb szervezet, tehát fontos, hogy ők kisebb szereplőknek is adják a szolgáltatásaikat, és le is, tehát hogy ez mellé le is tréningeli a rendszernek a használatára az adott partnert, hogy hadd mellé például egy CRM szolgáltatást, vagy egy csatorna menedzsment eszközt, arra is letréneri a partner. Tehát kapok egy olyan tudásanyagot, amivel én utána versenyképesebbé válok.
2: Ennek az egésznek kimutatható nemzetgazdasági szinten a haszna.
3: Igen.
2: Tehát a feltételezés az, amit elmondtál, abból próbálom meg kiolvasztani, hogy hatékonyabb lesz a működés. Jelenti ez azt, hogy az a desztináció, amelyik ilyen menedzsment szoftvert vagy szoftvereket használ, és ezeknek a használatát betanítja a szolgáltatóknak, ez utána nagyobb arányú lesz a hozzájárulása a GDP-hez?
3: Így igaz.
2: Ez mérhető?
3: Mérhető, illetve kettő-három ágon tudnám ezt a hasznosságot kifejezni. Nyilván költség és bevétel oldalakról beszélünk. Rövid távon egyébként, amikor a kezdeti, ugyebár betanulási költségek után mindenki hatékonyabban alkalmazza ezeket az eszközöket, akkor költséget spóroltunk meg, ugyebár ahogy említettünk, adatfeldolgozás pontosabb. Ugyebár ez költség oldalon jó. Ez nem a GDP-hez járul hozzá, hanem az eredményességének a növekedéséhez, az adott desztinációnak, a szervezeteinek. bevételi oldalon, amint elkezd a maga a desztináció vonzóbb lenni, ahogyan pont az elején mondtad az adásnak is, hogy ezek a régiók jobban marketingelik magukat. Hogyha én vonzóbb vagyok egy ideje látogató számára, hogy mintha kitalálnám azt, amit ő szeretne, vagy legalábbis olyan kínálatot teszek elé, ami számára érdekes, és jó, ő valószínűleg vagy vissza fog térni, vagy ajánlani fogja, tehát lesz egy vendégészaka számom, vagy egy vendégszám növekedésem, ami nyilván extra költést hoz magával. Az más kérdés, hogy ennek van egy ilyen megint messzemutató, és jövő karácsonyig itt ülnénk, ha boncolgatnánk része, amikor a költési szerkezetet próbálom megbefolyásolni, vagy egy dinamikus árazással, annak függvényében, hogy éppen mi a kihasználtsága egy-egy attrakciónak, szolgáltatásnak, csomagnak, dinamikusan egy bizonyos range-en belül mozgatom, ez hirtelenjében, bocsánat, ilyen szavakkal, Pareto optimum szinten elkezd majd mozogni, illetve versenyképesebbé válik más szolgáltatásokhoz képest az ára gyakorlatilag egy-egy szolgáltatásnak, többletbevételt realizálok. Tehát 3-4-5 oldalon, ágon keresztül is növekedhet az én bevételem, hosszabb távon akár 5-10-18-20%-kal is, most hosszabb táv 5 évet mondtam.
4: A fejlesztéseket ezt meghatározhatja? Tehát ha én látom, hogy mit akarnak a vendégek, és mondjuk felismerem azt, hogy ebből viszont szűkebb a kínálat, ez például ilyen fejlesztési döntéseket megalapozhat ez pontosan, az adatsor?
3: Pontosan.
4: Tehát ha valaki beízeli, hogy én Csúszda Parkba szeretek szenvedélyesen járni, majd felismerem, hogy abban az adott régióban viszonylag kevés Csúszda Park van, akkor ez egy ilyen üzleti döntést is megalapozhat.
3: Pontosan. Mm-hmm. És fordítva, ha már van egy ilyen fejlesztésem, azt meg tudom mutatni. Friulia, Venezia, Giulia, ez szép tartomány neve van, Grado és környéke, és Velence és környéke tartomány, így mondom, csinálja ezt minden évben, hogy évelején van egy-egy olyan kiemelt attrakció, amit például az elmúlt években újítottak föl, vagy az odaérkező vendégek kérésére fejlesztettek, és ő ezt letréneli, illetve szétosztja az információt az összes szolgáltatója körében, hogy ide is lehet küldeni az embert. Ha nincs is applikációd, mondd el neki, hogy menjen elnézze meg, mert megpróbálom oda irányítani. Tehát, hogy ez oda és vissza is működik.
4: Mennyire interaktív egy-egy ilyen megoldás külföldön? Mennyire kell interaktívnak lenni? Ezt azért kérdezem, mert ebben a műsorban ugye a digitalizáció kapcsán már sokszor esett arról, hogy az algoritmus figyeli azt, hogy milyen visszajelzéseket kap egy adott vállalkozás, és most nem csak a turizmusban, bárhol nézzük ezt a vállalkozást, és ezek alapján rangsorol. Tehát nyilván ennek a lábnak fontos, hogy meglegyen, de mondjuk helye van-e egy ilyen destináció menedzsmentnél?
3: Pontosan. 2-3 megint elnézést, tanácsadó vagyok, szeretek ilyen mátrixokban, egyszerű mátrixokban gondolkodni, 2-3 oldalról. Egyrészt ezeknek a rendszereknek van direkt egy ilyen, úgymond nem ügyfélszolgálatnak, hanem annál jóval erősebb eleme, ez gyakorlatilag, mint régen a média figyelés is volt, hogy algoritmus szinten le tudom a reakciókat válaszolni. A másik, ami egy fontos motívum, és az előadás elején kellett volna, hogy elmondjam, ezek a történetek nem lár-pur-lár dolgok, tehát nem azért fejlesztünk ilyet, hogy legyen egy tök jó és 23. applikációnk, widgetünk, appink, stb., hanem a központban továbbra is az ember van. Én vele egy kommunikációt, és lehetőleg két irányú kommunikációt akarok elindítani, pontosan ezért, hogy ő azt érezze, hogy ki van szolgálva, és attól független, hogy éppen nem Marika néni elnézést, néz az ő szemébe, és mondja azt, hogy A-t vagy B-t vagy C-t választ, hanem mondjuk egy másik csatornán kommunikál, érezze azt, hogy neki van egy prompt válasza, és a visszajelzését meghallgatjuk. Igen, a mátrixomat így lefettem. Három kérdéssel.
4: Maga az elfogadottság, akár szolgáltatói, akár vendég tekintetben mennyire jó külföldön? Ezt azért kérdezem, mert most mondok reménybeli vendégként dolgokat. Ó, már megint egy applikáció, a 27., ahogy te is mondtad, ó, már megint az adataimat, ki tudja, kinek adom le, az mit fog vele csinálni, stb. De ugyanígy a szolgáltatók is mondhatják, hogy még egy persze, megint majd valakinek, lehet, hogy én jól járok, lehet, hogy nem járok jól, megint meg kell tanulnom valamit kezelni, amit eddig nem tudtam, megint csak egy plusz munka van vele, biztos érzed, hogy azért ilyenkor gyorsan fel lehet egy csomó fenntartást sorolni. Ezen túl vannak külföldön? Tehát mindenki megértette, vendégek és vendéglátók egyaránt, hogy ez egy klassz dolog?
3: És Közép-Kelet-Európában is. Mm. Tehát, hogy ezt most már nem csak úgy mondom, hogy Nyugat-Európában, hanem Közép-Kelet-Európában is. Echte számokkal szeretek dobálozni, vagy hát szeretem úgy alátámasztani a mondandómat. Előbb ugyebár említettem egy lombardiai légióban 1500 entitást, Trentino és környékében 34 helyi DMO szervezet van, aki lokális DMO szervezetként működik, abból 31 ugyanazt a rendszert használja, az ő partnerei, ráadásul ez a rendszer, ezek a rendszerek általában tudnak integrálódni már meglévő dolgokat, tehát ha nekem van egy foglalási rendszerem, Ferhárból, Feratel, SimpleView, Bookingit, bármi, amit akarok, nyilván a jobban elterjedtek közül, nem a házilag fejlesztett megoldásra gondolok elsősorban, akkor itt tudunk integrálódni, tehát neki nem biztos, hogy ez egyébként a szolgáltatónak ez plusz egy applikáció lesz. Uh-huh. Mert azt mondom, hogy az én foglalási rendszerem adatait, vagy a foglaltságomnak az adatait, meg tudom osztani ezzel a rendszerrel.
2: Ezeknek a rendszereknek, amikről beszélsz, meg a hozzájuk kapcsolódó, vagy velük integrálható kisebb rendszereknek, az esetében a csatlakozást, az adatintegrációt jogszabályi kötelezettség írja elő a számukra, vagy a józan belátás alapján csatlakoznak ezekhez a rendszerekhez a szolgáltatók?
3: Józan belátás. Tehát
2: nem kell kötelezővé tenni, nem. Mert megértik az előnyeit, és ezért maguktól
3: pontosan
2: regisztrálnak.
3: Pontosan. Jól felfogott gazdasági érdekük, uh-huh. Ha én kapok plusz egy csatornát, ahol nem kell vele úgy külön foglalkoznom, mert a foglaltsági adataimat, ahogy a Booking is behúzza egy bizonyos rendszerből, és nekem nem kell frissítgetnem, vagy egy jobb OTA, bármilyen más ilyen online travel agency, ha ezt behúzza, akkor én nekem ez egy kényelmes opció, és nyitottam úgymond egy új csatornát.
2: Ez muszáj föltenem ezt a kérdést. Van-e olyan, ugye mindig szálláshelyről, meg vendéglátóhelyről uh-huh. beszélünk. Van-e ennek olyan célja, tud-e ez egy olyan keretet adni, amiben oda tudnak emelkedni, bocsánat, hogy mondom, a láthatóság tekintetében a szálláshelyek és a népszerű vendéglátóhelyek mellé az a kisebb-nagyobb attrakciók, a kisebb-nagyobb élményprogramot kínálók, akik adott esetben nem is lehet aludni meg enni. Tehát, hogy ezt a ilyen értelemben a kínálatnak a hatékonyabb megmutatását tudja ilyen rendszer támogatni?
3: Abszolút. Tehát, hogyha most valaki majd a műsor után elkezdi ezeket a weboldalakat, amiket mondom, megkeresgetni, látni fogja, hogy ő tematizáltan megkaphatja uh-huh. ugyanezeket az ajánlatokat. Teszem azt, őt nem a gasztró érdekli, hanem a túrázás, kerékpározás, síelés, Svájcról most nem beszéltem, mert most az úgy nem jött a számra, de mondjuk a síelés, stb. Ő minden ilyen szolgáltatót láthat. Ott már a kérdés egyébként, és jellemzően Nyugat-Európában is most ott tartunk, hogy akik már ilyen booking rendszereket vagy foglalási rendszereket használnak, azokat könnyű. De nem biztos, hogy egy egyéb attrakció egyébként ezeket használja. Ők ilyen fél lépéssel vannak mostani tapasztalataim alapján lemaradva egy picit ettől a folyamattól, zárkóznak fölfelé, az ajánlatuk már látható. Sok esetben, ha csomag, akkor viszonylag egyszerűen megvan oldva, mert a csomag ajánlat részei meg vannak jelenítve a rendszerben, viszont most állunk abban a fejlesztésben, hogy ők is elkezdjék használni az egyéb foglalási rendszereket, teszem azt, nem egy tengeri túra, de egy búvárkodás, vagy ilyeneknek a használatára, illetve menedzselésére, hogy bekerüljenek, tehát a lehetőség ott van, bármelyik ma általam mondott rendszert, ha felkeressük, akkor ott nem csak szállás lesz, nem csak étterem lesz, hanem 1000 plusz egyéb lehetőség is, sokszor csomagban. Tehát a rövid válasz az igen, a hosszú válasz.
2: Mindjárt vége a műsornak, utolsó kérdésként hagyd tegyek föl egyet. Van a Balatonnál 20 ezer turisztikai szolgáltató. Ebből a Visit Balaton adatbázisában van 5000. Ebből 4 évszakos nyitvatartású van 1500. Ezek közül olyan, akivel a Visit Balaton tényleg napi kapcsolatban van mondjuk 400. Te mondjuk mit jövendőlnél egy esetlegesen újonnan elindításra kerülő balatoni digitális DMS rendszer? Hány, 1-2 éven belül hány felhasználónál mondhatnánk azt, hogy igen, ebben a méretben van értelme vele foglalkozni?
3: Ismételten a nyugat-európai példához nyúlok. 3-4 év volt a Lombardia esetében, körülbelül picit nagyobb szolgáltatói létszám mellett az 1500 főnek az elérése, vagy az 1500 entitásnak az elérése, tehát hogyha ezt is itt így visszamondom, én azt mondom, hogy az első évben, ha 200-300 embert elérünk, entitást elérünk, és annak a 80%-a utána megjelenik, az jó. A következő évben ismételten egy ilyen arányos arányról számolnék. Ahhoz, hogy egy ilyen 1500-2000-es nagyságrendet elérjünk, minimum szerintem a Balaton, tehát hogyha most teljesen a szívünkre tesszük a kezünket, akkor azért egy 4-5 év kelleni fog.
2: Köszönöm.
4: Én egy kicsit a jövőt azért még firtatnám itt a vége fele, nem lehet ezt automatizálni? Úgyis annyit beszélünk a magyar gazdaságban, az automatizáció, meg a hatékonyság, sőt a mesterséges intelligenciáról is. Ez egy eleve kijelölt irány, hogy ezt lehet majd automatán csinálni, ezt majd intéz egy csomó dolgot, akár a szolgáltatók, akár a vendégek helyett a mesterséges intelligencia? Ez benne van a pakliban?
3: Igen, illetve ahogyan korábbi adásokban is erre kitértek, ugyebár már a megoldások tesztelés alatt, bevezetés alatt vannak. Maga a, én most a szolgáltató oldalról, mert róluk egy kicsit kevesebb szót ejtettünk, szolgáltató oldalról is mondanám, hogy már az ő képzésük is automatizálható, nagyon jó, akiket említettem, Dél-Ausztria, Alsó-Ausztria régiónak is kiváló e-learning rendszere van, és képzési rendszere van, gyakorlatilag belépek, és megtanít, úgymond a weboldal, és az ökoszisztéma, hogy használjam. És ez egy nagyon fontos eleme, hogy amikor a hatékonyabbá akarom tenni az egész, az abszorpciót, bocsánat, hogy így mondom, az eszköznek az elterjedését a célpiacomon, azt mennyire tudom automatizálni, illetve azt mennyire tudom megkönnyíteni a felhasználó számára. Sohasem fog az a rész, magyarul nem, ez nem jó kifejezés. A következő évben biztosan nem fog eltűnni Magyarországon sem az a rész, hogy egy tanácsadó, ha kell, a DMS szervezetnek a tanácsadója oda megy, segít nyomkodni, stb. Megtanulni, főleg a kis attrakciók számára, vagy a kisebb attrakciók számára, de el fogunk jutni arra a szintre, amikor van egy olyan digitális érettség, hogy belépek, megtanulom, megcsinálom magam, haladjunk. Tehát, hogy erre, ebbe az irányba haladunk, és ez nagyon fontos szerintem mi mellette.
2: Addig is, amíg ide el nem jutunk, kedves turisztikai vállalkozások, azt a szemét, aki mentornak nevezi magát, fogadjuk szívesen.
1: Ez volt már a Digiturizmo Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel, vendégük Oletics Zoltán volt. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, de maradjanak velünk, mert az utolsó órában már az egészségünk lesz a téma. Ezúttal az autizmusról tudhatunk meg többet szakértő segítségével.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 12-en haltak meg az M3-ason történt buszbalesetben, ütemezetten halad a fenék küszöbépítése Pakson. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 12-en haltak meg vasárnap hajnalban, miután egy lengyel rendszámú busz éjjel 1 óra környékén felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Az országos mentőszolgálat 14 mentőegységet riasztott a baleset helyszínére, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházba vitték. Az autópálya érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére átmenetileg lezárták. Mindkét partról ütemezetten halad a fenék küszöbépítése a paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított két 80 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet, a beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Országszerte sok munkát adtak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Szombaton a Heves megyei Egerbaktán csaknem 6 órán át dolgoztak, ahol előbb egy telephelyen csaptak fel a lángok, majd a tűz melléképületeket, kerteket, egy járművet és nagyobb szabad területet is elért. Szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprém vármegyei Sóly és Öskü között, ahol több száz hektáron bokros terület, gabona és fenyves fogott tüzet. Szegeden az Odessa lakótelep közelében kigyulladt a vasúti töltés oldala a régi állomásnál, a lángok az erdősávban tovább terjedtek, a tüzet már körülhatárolták. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok, a tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Romániában egy spanyol harci repülőgép lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret. A spanyol vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A 19 millió lakosú Románia a NATO tagállamok közül az egyik leginkább kitett az ukrajnai háború következményeinek. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők. Legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor, sokfelé erős lesz a szél. 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a Hétvégi Menetrend. Az utolsó órában Egészségkód című műsorunkból jön egy rész. Kutasi Judit interjújában ezúttal az autizmus alapvető fogalmait járja körül szakmai segítséggel. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Prémium.
2: Ma már minden századik ember érintett lehet autizmus spektrumában, legalábbis a nemzetközi adatok alapján ezt mutatják. Egyre többször hallunk róla, egyre több családot érint, mégis sok a bizonytalanság, a félreértés, valamint a tévhit ezzel kapcsolatban. De hogy mi is az autizmus valójában, velünk születik, kialakul, ez egy állapot, egy képesség, különbség, nagyon sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, és erről beszélgettünk, hogy vajon mennyire érti és mennyire fogadja el mindezt a társadalom. Vendégem a stúdióban Fináli Magyari Judit, klinikai szakpszichológus, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársa. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Valamint itt van velünk a mai napon is Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium ügyvezetője. Szervusz Robi, örülök, hogy itt vagy.
4: Szervusz Judit, én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Induljunk onnan, javaslom, hogy mit értsünk pontosan autizmus spektrum alatt, mert hogy ez nagyon sokszor elhangzik, de mégis azért sokan nincsenek tisztában vele.
3: Igen, az autizmus spektrumzavar az tulajdonképpen az idegrendszeri fejlődésnek egy sajátos útja. Nagyon sokáig zavarként tekintettünk erre, ugye a BNO-ban, a betegségek nemzetközi osztályozásában autizmus spektrum zavar néven szerepel ez a fejlődési sajátosság. Ma már sokkal színesebben tekintünk erre a képre, egy neurodiverzitásként, ami azt jelenti, hogy mindannyian nagyon sokfélek vagyunk emberek különböző idegrendszeri sajátosságokkal, és az autizmus spektrum zavarba tartozó embereknek különböző területeken vannak tartós minőségi eltérések a fejlődésükben.
2: Nagyon óvatosan említettem az elején a számot, hogy minden hányadik embert érint. Egy picit ezt, hogyha nyilván nem is pontos számokban, de rakjuk rendbe, hogy
3: igen,
2: mik a trendek.
3: Igen. Most már azt látjuk, hogy több, mint az emberek 1%-a érintett. Ebben vannak különböző kutatások, van, ahol minden 60-70. Embert lehet diagnosztizálni. Magyarországon nagyjából ilyen 1%-ra tesszük, tehát nagyjából olyan 100 000 ember érintett.
4: Ez az 1%, ez 5-10-20-50 éve is ennyi volt, vagy ennek a másságnak a felszínre jövetelét az elősegítette, hogy úgy változik a társadalom, változik a kultúra, változik az egymás iránti fogékonyság, jobban kezelünk ilyen helyzeteket, szóval ez mindig 1% volt, vagy adott esetben ez a modern kornak egy kicsit is a terméke.
3: Igen, tehát azt gondoljuk, hogy nagyjából hasonló volt az előfordulási gyakoriság mindig, de azok a száma, akiket diagnosztizálunk, vagy detektálunk, tehát fölismerünk, azoknak a száma sokkal több lett az elmúlt évek során. Ez azért van, mert a tudomány, a diagnosztikai rendszerünk, az autizmus spektrumzavarról való tudásunk az sokkal szélesebb és összetettebb lett, és sokkal több érintett személy kerül szakemberek köré, kezébe, és születik diagnózis. De mennyire? Nem gondoljuk azt, hogy effektíve több ember érintett.
4: Mennyire korán ismeri ezt fel ma a tudomány?
3: Egész pici életkortól már lehet diagnosztizálni, vagy elindulni egy diagnosztikai úton, amikor egy szülő azt érzi, hogy valami más, valami nem úgy alakul a fejlődésében a gyermeknek, ahogy azt ő érzi, vagy ahogy azt gondolná. Tehát ha van egy ilyen első megérzés, már mindenképp érdemes elindulni. Ugye már a védőnők szűrő kérdéseiben is vannak olyan tételek, amik az autizmus spektrum zavarnak a korai jeleire kérdeznek rá. Tehát az egy tévhit, hogy 2-3 éves kor előtt nem lehet diagnosztizálni, vagy elindulni egy ilyen úton. Az biztos, hogy ő 4 és 5 éves kor között szokott a leginkább szem elé kerülni, vagy leginkább látványos lenni az a tünet, közötti kép, ami az autizmusra jellemző.
2: Nyilván ebben sok minden benne van, a szülők edukálatlansága, miért lennének egyébként edukáltak ezen a területen, de milyen korai jelekre érdemes figyelni?
3: Igen, tehát azt nem mondtam, hogy tulajdonképpen mi ennek a spektrumnak, vagy mi ennek az eltérő viselkedésnek a sajátossága, vagy fejlődésnek a sajátossága. Itt egy autisztikus diádról beszélünk, tehát két alapvető terület érintett a fejlődésben. Az egyik az a reciprok szociális interakciók és reciprok kommunikáció minőségi eltérése.
2: És tehát akkor ezt
3: igen,
2: be a
3: tehát ez a kölcsönös társas kommunikáció, tehát amikor beszélgetünk egymással, amikor kapcsolódunk egymáshoz, akkor van egy ilyen természetes folyamata annak, hogy hogyan olvasom le a másik mentális állapotát, hogy mit érezhet a másik, mit fog csinálni a következő pillanatban a másik, mire gondol, ha nem is mondja ki szavakkal. Tehát van egy ilyen gondolatolvasási képessége a neurotipikusan fejlődő embereknek, és az autizmus spektrumzavarral érintetteknél ez nem tud annyira gördülékenyen, olyan automatikusan, olyan finoman működni. Ez ilyen mentalizációs nehézségnek is nevezzük, és ez a kommunikációnak és a kapcsolódásnak minden területére hatással tud lenni, akár egy egyszerű small talk, egy beszélgetés nehezebb lehet, illetve az elvontabb tartalmak, a vicceknek a megértése, vagy egy társaságban való barátkozás, kapcsolódás nehezített lehet. Nyilván attól is függ, hogy ebben a multidimenzionális spektrumon hol helyezkedik el az ember. A másik ilyen nagyon fontos terület, ugye a diádból a másik, ez pedig a szűk körű, sztereotíp, repetitív érdeklődés, aktivitás, viselkedés, ami pedig magyarra lefordítva arra vonatkozik, hogy a viselkedés, szervezés, tervezés, ez rugalmatlanabbul működik. Valahogy a környezethez való alkalmazkodás, a viselkedés megszervezése, a váratlan helyzetekhez való alkalmazkodás, ez sem olyan automatikus, hanem egy picit rigidebb és merevebb, és ide tartozik azért az érdeklődésnek is meg a játéktevékenység eltérése, tehát nagyon gyakori, hogy egy bizonyos érdeklődés az nagyon kiemelté válik egy ember számára.
2: Ezért is mondta azt, hogy már 5 éves kortól jobban látják a szülők is.
3: Igen, igen, igen.
2: Más
3: és hát
2: gyerekük.
3: Nyilván az ilyen társas elvárások is nőnek, ahogy a gyermek közösségbe kerül, óvodába, csoportba, közösségbe, feladatok vannak már, úgy jobban elő tudnak jönni a
2: tud-e kommunikálni a többiekkel, inkább elhúzódik, esetleg csak egyfajta
3: dologra fókuszál. Egész pici gyerekeknél még a gesztusokat tudjuk figyelni, hogy használ-e a nonverbális kommunikációs eszközök, a szemkontaktus használata, a mimika mennyire színes, mennyire kommunikál a tekintetével, hívja föl a környezete figyelmét, számára érdekes dolgokra, például ilyen apróságokat, mennyire emeli föl a kezét, ha szeretné, hogy fölvegyük. Ezek olyan apróságok, amiket nem is figyelünk tudatosan, de úgy megérzi a szülő, hogyha valami nem úgy működik.
4: Tudatosan az iskolába kerüléskor, vagy azt követően vannak olyan tesztek, vagy vizsgálatok, amelyek kiszűrik az ilyen formán érintett gyermekeket, segítve nyilván a pedagógusok munkáját, és meg segítve nyilván a gyermeknek az optimális személyiség fejlődését, meg tanulását is. Vannak ma már ilyenek?
3: Hát a védőnői szűrések, ami ugye egészen születéstől iskoláskorig a területi védőnő az, aki időközönként
2: évente
3: szűri a gyerekeket,
2: a gyermekekkel,
3: egyre ritkábban, és aztán iskoláskortól meg az iskolai védőnő veszi át ezt a szerepet, és ugye neki és a házi orvosnak, vagy a gyerekorvosnak, később az iskolaorvosnak van olyan checklistje, ahol bizonyos kérdéseket át kell nézni, és ott lehet egy ilyen red flag, tehát egy jelzés, ha bizonyos kérdéseknél a válasz nem lehet kipipálni.
2: Beszéljünk a kialakulásáról, ugye itt ez egy genetikailag örökölhető, korábban ugye betegségnek neveztük, most ugye inkább másként beszélünk róla, ezekről a diagnózisokról, vagy egy kicsit utalnék arra, amit Robi korábban mondott, hogy itt a mai modern világunk, vagy a környezeti tényezők mennyire befolyásolják.
3: Igen, tehát alapvetően genetikai okokra lehet visszavezetni. Az autizmussal élő gyermek már magzatként is autizmussal él a hasunkban, hogy milyen környezeti hatások vannak, amik esetleg a genetikára hatással lehetnek, ezt nagyon sokat vizsgálják. Amit eddig sikerült tényleg alátámasztani és bizonyítani, tehát az idősebb apáknak nagyobb eséllyel lesz a gyermekük autizmusban érintett. ez egy ilyen statisztikai összefüggés, hogy pontosan mik a összefüggések, vagy ez csak egy együttjárás, azt nem tudjuk.
2: Tehát
3: még,
2: egyetlen okot nem lehet megjelölni?
3: Nem. Tehát itt több száz génnek a különböző kombinációjáról van szó. Igazából még a tudomány nem tudta teljesen detektálni, hogy pontosan mi az a együttállása a génállományunknak, ami ezt okozza, de valószínű, hogy nem is egy konkrét ilyen együttállás van, hanem ez egy nagyon színes kép. És azt látjuk kutatásoknál, hogy az agyfejlődés strukturálisan is, meg a funkcionálisan is lehet látni sajátosságokat autizmussal érintett embereknél, de hogy ezek is nagyon színesek, és nem feltétlenül mindenkinél egyformán kimutathatóak.
2: Azon túl, hogy mindítottál ezen a pályán, mindítottál kifejezetten, hogy ezzel a szakterülettel foglalkozzon?
3: Gyermekkorom óta nagyon érdekeltek a speciális szükségletű, eltérő fejlődésű gyerekek, felnőttek világa. 8. koromban kellett írni egy dolgozatot, ahol ilyen fejlődéslélektan témát választottam, aztán gimnazista koromban külföldre kerültem önkéntes munkát végezni, fogyatékkal élő felnőttek közösségébe, és aztán pszichológia szakot elvégezve az első munkahelyem is egy olyan óvoda volt, ami egy inkluzív óvoda volt, ahol együtt nevelkedtek sajátos nevelésigényű gyermekek, a neurotipikus gyerekekkel, és így bele nevelkedtem, meg bele szerettem ebbe az egészbe, és aztán 3. munkahelyemként kerültem az Autizmus Alapítványhoz, ahol 2010-11 óta dolgozom, közben egy nagyobb kihagyással, amíg a gyerekeim egyesen voltam.
4: Hogyha egy szülő vagy akár egy védőnő felfedezi vagy detektálja ennek az állapotnak a meglétét, akkor a tudomány mai állása szerint milyen megoldások vannak arra, nem szándékosan nem terápiát akartam mondani, hogy esetleg a negatív hatások a legkevésbé befolyásolják az ilyen típusú gyermekeknek a felnövekedését, vagy a tanulási képességeit. Hogyan zajlik ez a gyakorlatban?
3: Igen, tehát hogy azt gondoljuk, hogy amint felmerül, hogy esetleg valami eltérés van a fejlődésben, nagyon fontos, hogy minél hamarabb diagnózisra kerüljön sor, és ellátásba kerüljön az adott gyermek, mert hogy a korai intervenció az nagyon hatásos tud lenni, és megelőzhető egy csomó későbbi nehézség, tehát mindenképpen el kell jutni egy kivizsgálásig, aminek több útja is lehet. Van, hogy mondjuk egy óvoda jelzi, vagy az iskola, és a pedagógiai szakszolgálatba kerül először az érintett gyermek, aztán később tovább küldhetik pszichiátriai kivizsgálásra, és bármely pszichiátrián lehet elvileg autizmus diagnózist kapni, tehát hogy erre felkészültek a pszichiátriai központok, és vannak speciális magán és állami hely, ahol pedig fókuszáltan azokat a gyerekeket, vagy fiatalokat, vagy akár felnőtteket is lehet fogadni, akiknél gyakorlatilag már egy előszűrés volt, és az autizmus irányába történik a diagnózis, ilyen az alapítvány is, ahol én dolgozom, oda úgy kerülnek vizsgálatra, hogy már fölmerült, hogy az autizmus fönnállhat, nem egy általános kivizsgálásról beszélünk, hanem egy specifikus kivizsgálásról.
2: Igen, azt szerettem volna kérdezni, hogy hogyan történik ez a kivizsgálás, hogyan képzeljük el?
3: Igen, ennek van egy protokollja, ami különböző ajánlásokat foglalnak magukban. Az fontos, hogy teamben dolgozunk, tehát van mindig pszichiáter, nyilván gyerekeknél gyerekpszichiáter, felnőtteket is ugyanúgy vizsgálunk, ott felnőtt pszichiáter, gyógypedagógus, pszichológus kollégák dolgoznak együtt. Nagyon fontos mindig a hosszmetszeti kép, tehát a fejlődés menetnek a feltérképezése egészen születéstől addig az életkorig, ahol éppen tart a vizsgált személy, és a keresztmetszeti kép, tehát hogy mi egy vizsgálati helyzetben hogyan látjuk, mit látunk az emberen, vagy a gyereken, és tehát általában van egy nagyon részletes interjú, egy fejlődésmenet feltérképezése a szülőkkel, vagy a legközelebbi hozzátartozókkal, és megvizsgáljuk nyilván az érintett gyereket. Van ebben egy strukturálatlanabb, informálisabb vizsgálati rész, illetve vannak diagnosztikai vizsgáló eszközök, amik standardebb módon vizsgálják az autizmus tüneteit, és ezeket a tüneteket vesszük gorcső alá, és vizsgáljuk meg, hogy jelen vannak-e, vagy sem. És az még nagyon fontos, hogy több helyről jöjjön az információ, tehát hogyha van lehetőség, akkor pedagógiai véleményeket kérünk, ha voltak korábbi vizsgálatok, akkor azoknak a leleteket bekérjük, a leírásokat.
2: Gondolom, szülőkonzultáció.
3: Igen, tehát a szülőkkel mindenképpen ugye felvesszük az anamnézist, tehát a fejlődésmenetet, és megnézzük esetleg, hogy közösségben hogy viselkedik egy gyermek, ha van videófelvétel, akkor azt is tudjuk elemezni, tehát nagyon sok helyről próbáljuk összeszedni az információt, és általában azért egy ilyen 3-4 alkalom, mire megszületik egy diagnózis.
2: Na most mondjad.
4: Az ilyen típusú gyermekeknek általában is vannak, vagy nem is tudom, hogy kérdezem, szóval így ettől függetlenül is vannak tanulási problémái, vagy ezek a tanulási problémák inkább abból generálódnak, hogy a kommunikáció megy nehézkesebben nekik, akár verbálisan, akár nonverbálisan.
3: Igen, ez nagyon fontos, hogy ugye azt mondtam, hogy nagyon sok színű azért az autizmus spektrum zavar, és nincs két egyforma érintett, és nagyon-nagyon függ attól, hogy kinek milyen nehézségei vannak, vagy akár erősségei, attól függően, hogy milyen az intellektusa, hogy milyen a támogatási szükséglete, tehát hogy mennyire tud autonóm önálló lenni, vagy mennyire szorul a környezete segítségére, hogy milyen a verbális képessége, mert nagyon sok, tehát gyakori a megkésett beszédfejlődés, vagy a beszédfejlődés elmaradása, milyen a személyisége, és milyen a környezeti hatások, tehát mennyire támogató a környezet, vagy mennyire protetikus, vagy mennyire akadálymentes a környezet, és mind ettől függ az, hogy mennyire tud jól boldogulni, vagy pszichés jól létben lenni egy adott gyermek, és ezektől is függ az, hogy egyéb probléma fölmerül-e. Gyakoribb a tanulási nehézség, egyéb tanulási nehézség autizmusnál, mint a neurotipikus gyerekek, hát mondjuk már nem neurotipikus, akiknek már van diszük, tehát hogy mint a nem autizmusnál élő gyerekeknél, tehát gyakoribbak a diszek, tehát diszkalkulia, diszgráfia, illetve az ADHD az, ami most már látjuk, hogy nagyon sokszor együtt jár az autizmussal, tehát más nehézségek is tudnak társulni, de nem törvényszerű.
4: Az is igaz, hogy bizonyos tantárgyak vonatkozásában vannak tanulási nehézségek, de ugyanakkor bizonyos tantárgyak vonatkozásában meg időnként extra jó képességek mutatkoznak? Matematikát szokták így általában
3: az példaként
4: jellemző, hozni.
3: Igen, hogy a képesség profil, tehát mondjuk az intellektus, az egyenetlen, tehát hogy bizonyos területeken mondjuk alul teljesít, másban meg átlag felett teljesít egy érintett személy, tehát még a neurotipikusoknál nagyjából egyenletes az, hogy úgy mindenben, hát nem teljesen, de úgy nagyjából egyformán teljesít, addig az autizmusnál nagyon gyakori az, hogy van egy ilyen szort profil, és akár lehetnek ilyen szigetszerű, kiemelkedő képességek is. Sokszor pont az ilyen matematikai képesség területén, ez nem a szociális képességekben szokott lenni, nem a társas jellegűekben, hanem inkább az ilyen exaktabb, kézzelfogható területeken, igen.
1: Finári Magyari Juditot hallották Kutasi Judit műsorában. Most egy rövid szünetet tartunk, majd folytatjuk a beszélgetést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutasi Judit műsorából az egészségkódból most azt a részt vettük elő, amikor az autizmussal való együttélésről hallhatunk.

0: Tegyük a beszélgetés Fináli Magyari Judit klinikai szakpszichológussal, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársával, és itt van velünk Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium ügyvezető igazgatója is, és itt a szünetben arról beszéltünk, hogy itt félbehagytunk egy témát, aminél még itt maradt, Robi, benned
1: igen,
0: egy kérdés.
1: Igen, egy gyerekkori emléket szeretnék ide citálni. Volt egy, az utolsó téma az első blogban az volt, hogy bizonyos tantárgyak vonatkozásában extra jó képességek, és egyébként meg kevésbé, és csak a saját életemből, vagy a gyerekkoromból egy példa volt, volt egy osztálytársunk a gimnáziumban, aki elképesztően jó volt matematikából, meg fizikából, utána csont nélkül elvégezte a műegyetemet, és nagyon komoly karriert futott be nemzetközi vonalon, IT vonalon, Egyesült Államokban él hosszú ideje, és ő például a gimnáziumban az összes többi tantárgyal gyakorlatilag irgalmatlan küzdelmet folytatott, mert bármilyen tantárgyból felszólították felelni, egész egyszerűen nem tudott egy kerek értelmes mondatot mondani, és akkor még erről a betegségről, vagy erről az állapotról valami keveset tudtunk, ez a 80-as évek közepe volt,
0: amiről
1: beszélünk,
0: ugye?
1: És gyakorlatilag szegénynek így utólag is nézve borzasztó nehéz volt a gimnáziumi időszak, mert a többi tantárgyból sem az volt a probléma, hogy ő nem tudott volna a kérdésre válaszolni, hanem egész egyszerűen, mire, bocsánat a kifejezésre, de mire összenyökökte a választ, addigra a tanár sokszor megunta, és elintézte azzal, hogy na már megint hülye vagy, fiam. Szóval a hosszú sztori után egy kérdés, hogy ma már ezt jobban kezeljük általános iskolában, vagy közép?
2: Látom, hogy
1: mutatja a fejét,
2: igen,
1: ezt a hallgatók nem hallják.
2: Igen, egyébként ez egy nagyon jellegzetes kép, amit mesélt, hogy azt sokszor látjuk, hogy van egy olyan tantárgy, ami egyszerűen az érdeklődés középpontjában van, és lehet, hogy a többi is meg tudná tanulni a képességei alapján, csak kevésbé motivált rá, vagy egyszerűen tényleg az, ami nem érdekli, az, amiért foglalkozzon.
1: Meg annyi negatív élmény érte az összes többi órán, hogy nyilván ebből egy blokk is természetesen kialakult.
2: Meg valahogy, tehát ez is egy ilyen komplex, hogy mi az oka annak, hogy egy valamiben valaki ilyen jó, a többit meg nem érdekli, vagy a szociális elvárások kevésbé motiválják, hogy megfeleljen mondjuk egy tanárnak, vagy az osztályközösségnek, és nagyon inkább a saját belső iránytűje irányába megy valaki. Hát igen, tehát nagyon fontos az, hogy amikor fejlesztésről beszélünk, vagy arról, hogy sikeresen integráljunk egy közösségbe egy eltérő fejlődésű gyereket, hogy az erősségére építsünk, és azzal motiváljunk. Tehát ez mindig nagyon klassz, hogyha van egy olyan terület, amiben egyébként nagyon ügyes, vagy nagyon érdekli az illetőt. És hát nagyon fontos, hogy ami meg nehezebben megy, abban meg specifikus támogatást kapjon, és legyen erről egy tudása a pedagógusoknak, és akár a kortársaknak is, és a kortársak szüleinek is, hogy miben működik másképp egy ilyen gyerek, aki a közösség része, és miben kell őt segíteni ahhoz, hogy ő mentálisan jól maradjon, vagy ne legyen frusztráció, önbizalomhiány, később kiégés, mert nagyon sokszor felnőtteknél társulhat szorongás, depresszió a meg nem értettség miatt, vagy amiatt, hogy nem volt jó az a környezet, és nagyon sokféle specifikus támogatási eszköz van. Ennek van van az autizmus pedagógiája szakirány, a gyógypedagógia karon az ELTÉ-n, ahol kifejezetten olyan gyógypedagógusokat képeznek, akik tudják ennek a pedagógiáját, és ezt bármely iskolában lehet alkalmazni.
0: Bármely iskolában lehet alkalmazni, és itt a beiskolázási nehézségekre, illetve az iskolában való részvételre, jelenlétre fókuszálnék, mert hogy sok érintett szülővel vagy nagyszülővel beszélve azt a visszajelzést kaptam, hogy ez egy borzasztó nehéz út.
2: Igen.
0: És sokszor sikertelen út.
2: Igen, tehát nagyon-nagyon sok gyereket érint, tehát hogyha egy 200-300 fős iskoláról beszélünk, akkor ha nincs is diagnózis, és nem is tudunk róla, akkor is biztos, hogy van 2-3 minimum érintett gyermek, és lehet, hogy csak később kap diagnózist a következő évek során, de hogy nagyon nehéz jelenleg olyan iskolát találni, ahol megfelelő számban vannak szakemberek, a pedagógusok munkáját segítik gyógypedagógusok, illetve pedagógiai asszisztensek, ha szükséges, akkor akár árnyékpedagógus, aki kifejezetten az érintett gyermeket segíti nem csak a tanórákon, hanem a szünetekben is.
0: Mert hogy mondjuk, hogy egy ilyen gyerek sokszor kettőnek számít.
2: Igen,
0: az osztályközösségben.
2: Igen, és jogilag is így jogilag van, hogyha SNI státuszt kap, akkor kettő vagy három főnek beszámítható. Nem minden iskola vesz fel papíron SNI-s gyerekeket.
0: Pontosan ilyen okokból kifolyólag.
2: Igen, vagy nincs meg az a személyi feltétel, amivel lehet őt befogadni a közösségbe.
0: Hát amit említett, hogy árnyék pedagógus, azért ez azt gondolom, hogy biztosan nagyon ritkán.
2: Igen, és általában, ha van, akkor azt a szülő fizeti, és még az iskola nem is biztos, hogy jó szemmel néz arra, hogy egy külső szakembert be kell engedni az osztályterembe, tehát ezek nem szoktak könnyen működni.
0: Önök az autizmus alapítványnál találkoznak ilyen jellegű kérdésekkel, vagy útkereséssel?
2: Igen, nagyon alapvető probléma az, hogy nincsen megfelelő oktatás ezeknek a gyerekeknek. Vannak speciális gyógypedagógiai intézmények, ahol sokszor nem is autizmus specifikus az osztály, tehát sokféle gyermek, Down-szindrómás, nem tudom, intellektuális képességzavarral élő és autizmussal élő van együtt nevelve, és nincs meg az a specifikus segítség, ami az autizmusra van szabva. Van olyan iskola, ahol papíron felvesznek autizmussal élő gyereket, de nincsen megfelelő ellátás, mondjuk utazó gyógypedagógus heti egy órát tud vele foglalkozni, ami nagyon kevés. És vannak autizmus specifikus osztályok is, nagyon kevés, de ami talán a leginkább hiány, az a jó intellektusú, tehát integrálható autizmussal élő gyerekeknek a fogadókészsége, illetve akár a szegregált osztályok, tehát nincsenek olyan osztályok, ahol csak autizmussal élő gyerekek járnak, de jó intellektusúak, mert nem minden gyereknek jó az integráció, illetve ami szerintem a legjobb megoldás lenne, de nem is tudom, hogy egyáltalán van erre ilyen példa, ha van talán egy-kettő az országban, hogy szatellitosztályként tud működni egy autizmussal élő gyerekek csoportja, egy osztály, és részleges integráció van, tehát van egy normál iskola, és bizonyos órákon együtt vannak, más órákon meg külön, vagy lehet, hogy éppen szünetben együtt vannak, vagy tudom én, készségtárgyakon együtt vannak, de mondjuk vagy pont matek órán vannak együtt, tehát hogy nagyon személyre szabottan lehessen együtt is lenni, meg külön is, amikor arra van szüksége gyereknek, mert azért az idegrendszer fáradékonyabb, arról nem beszéltünk, hogy lehetnek szenzoros tünetek.
0: Én akartam, de egy nagyon kicsi csoportba illeszthetőbb egy
2: ilyen gyermek. Igen, tehát hogy sokkal jobban érzik magukat kislétszámú csoportban, mint egy 20-30 fős osztályban. Tehát nem
0: lehet
2: feltétlen
0: egy padba ültetni más gyerekkel.
2: Hát igen, vagy nem jó neki, tehát hogy az a lényeg, hogy jól legyen, és hogy mondjuk lenne egy nyugi szoba, ahova elvonulhat, hogyha túl telítődött az ingerekkel az idegrendszer, akkor oda tudjon elvonulni, lehessen akár egy saját padja, ami távolabb van, de ha éppen tud, akkor hagyd legyen együtt. Szóval, hogy valahogy ilyen rugalmasabban kéne kezelni ezeket a helyzeteket. Ez lenne szerintem a jó megoldás.
1: Hogyan függ össze, ha egyáltalán összefügg az autizmus az ADHD-val? Következik-e egymásból? Mi a kapcsolódási pont, ha van egyáltalán, uh-huh. vagy két teljesen különböző jelenségről beszélünk? Uh-huh.
2: Két külön jelenségről beszélünk, de mind a kettő a neurodiverzitás fogalmába tartozik, tehát mind a kettő az egy eltérő idegrendszeri fejlődés, de két külön mintázatról beszélünk, mind a kettő tartós és minőségi eltérés az élet során, de nagyon sokszor, azt hiszem, körülbelül 30%-os az együttjárás a mostani adatok szerint. Tehát egyszerűen azt látjuk, hogy sokszor mind a két diagnózis fönnáll, ami egy nehezítettség, mert valamikor az egyik rész van fókuszban a működésnek, valamikor az autizmus az, ami éppen működik jobban, van, amikor az ADHD-ból adódó tünetek, és akkor ugye még komplexebb akár a fejlesztés, akár a adaptáció egy ilyen gyerek számára.
1: Az ADHD-re, ha egy picit áttérhetünk uh-huh. erre, aztán majd visszakanyarodhatunk ja. nyilván, az autizmus, ott ma már vannak jó megoldások, terápiák, gyógyszereset nyilván hallok
2: igen.
1: sokszor, vagy ez mindig része a terápiának, valamilyen
2: igen.
1: gyógyszer is?
2: Nem mindig része, ugye elsősorban ott is az ADHD-nál is a fejlesztés és a terápia, tehát az ilyen intervenció az elsődleges, és hogyha az nem elég, vagy nem hozta meg a várt javulást minden téren, akkor lehet megpróbálni a gyógyszert. Többféle gyógyszer is van, 6 éves kortól lehet adni gyerekeknek, és ez legtöbb esetben szokott hatni, ezek nagyon objektíven mérhetőek, hogy jobban teljesít mondjuk egy feladathelyzetben egy gyermek, hogyha benne van a gyógyszer, mint anélkül, és hogyha ezt pszichiátriai kivizsgálás során megnézik, és hogyha működik, akkor adható, autizmusra így nincs gyógyszer.
0: hogyha visszatérünk, akkor az autizmushoz kapnék ezen a mondaton, hogy nézzük már azért meg a tévhiteket is, hogy rengeteg tévhit él az autizmus, illetve az autizmus spektrum zavarral kapcsolatban az emberekben.
2: Igen. Tehát ugye a kialakulásával kapcsolatban szerintem a leggyakoribb tévhit az az oltások összefüggésbe hozása, tehát nincs összefüggés az oltások és az autizmus között. Ez már többszörösen bizonyítva lehet mindenféle tudományos vizsgálattal. Annak idején volt egy Wakefield nevű ember, aki hogy saját oltását fejleszte ezért meghamisított adatokat, de jobb is nem beszélni róla, hogy ne terjedjen a köztudatba ez a történet, mert ez nagyon, nagyon sok szülőt bizonytalanságba tud vinni. Milyen tévhitek vannak még? Ugye az, hogy ugye az autizmus szó, az az autósz önmagába fordulás szóból ered, ezt így a 20. század elején lett ez az elnevezés, aztán később így az 1940-es évek során születtek meg az első fogalmak, az autizmus, vagy az autizmus leírása, és akkor azért még egy nagyon másfajta működésmódot hívtunk autizmusnak. Azokat a gyerekeket diagnosztizálták így, akik nem kommunikálnak a környezetükkel, egyáltalán nem vesznek fel mondjuk szemkontaktust, nem tudnak beszélni, ilyen repetitív mozgásokat végeznek, pörögnek, forognak, repkednek, és ez a kép élt sokáig bennünk, aztán később a Rayman-nek a figurája.
0: Igen, az eső ember figurájával azonosítottuk.
2: Igen, az eső ember figurájával. És
0: ami egy remek film, de ugye minden autizmussal élőre nem alkalmazható.
2: Igen, tehát pont ezek az úgynevezett savan, ezek a szigetszerű képességek is ugye a Rémennél megvannak, hogy ránéz a gyufára, és látja, meg tudja számolni így ránézés, hogy ott hány darab van. Tehát, hogy ez azért nem így van jelen, hanem mondom, egy sokkal színesebb kép, és még régen, főleg az értelmileg akadályozott intellektuális képességzavarral szenvedő autizmussal élőket diagnosztizáltuk, ma már azt látjuk, hogy az épp intellektusúból van több, csak őket inkább az elmúlt 5-10 évben kezdtük felismerni. Ami még egy tévhit, hogy fiúkat érint. Igazából ugyanannyi fiú és lány érintett, fiúk gyakrabban kerülnek, vagy gyakrabban kapnak diagnózist, mert egyrészt abból indulunk ki, hogy a fiú vagy egy lány nem lehet érintett, és ezért ők sokszor más diagnózist vagy téves diagnózist kapnak, és sokszor sokkal később kapnak diagnózist, akár fiatal felnőtt korban, illetve eleve a lányok azért egy picit szociálisabbak eleve, és jobban kompenzálnak, maszkolnak, tehát jobban tudnak úgy csinálni, mintha neurotipikusok lennének, de attól még belül ugyanolyan nehéz nekik, meg fárasztó úgy csinálni, mintha nem lennének autizmussal élők, és ez aztán később nagyon sok egyéb nehézséget tud okozni, meg egyéb pszichés nehézségeket, ez a maszkolás. Tehát lányok is ugyanúgy érintettek, és jó, hogyha tudjuk, hogy ez létezik.
0: Az nagyon fontos, hogy ezek a dolgok így napvilágra kerültek, vagy ki mondta. Én arra lennék kíváncsi, hogy a magyar társadalom hol tart az elfogadás tekintetében?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez egy komplex kérdés, hogy általában így a másság, vagy a nem tipikussággal kapcsolatosan azt gondolom, hogy egy picit el vagyunk késve. Ha csak abból indulunk ki, hogy hány kerekesszékes embert látunk az utcán, hogy amikor én külföldön jártam, akkor meglepődtem, hogy Angliában ennyivel több a sérült. Nem, csak ki tudnak menni az utcára, mert akadálymentesített a környezet. Szóval itt is nyilván életcsomó látássérült, hallássérült, csak mondjuk nincsenek ott az iskolákban, meg nincsenek ott a munkahelyeken, mert nem akadálymentes a környezet, és ugyanígy mondjuk vannak olyan országok, ahol azt mondják, hogy azt a gyereket, akit ki lehet mozdítani, akár ágyban fekve is, de kimozdítható lakásból, az menjen iskolába, és integrálva menjen iskolába. És Magyarországon meg sokszor intézetbe, vagy olyan szegregált helyre kerülnek, ahol nem találkozunk velük. Tehát nincs már a kezdettől fogva egy kapcsolatunk az eltérő fejlődésű emberekkel. Tehát úgy vagyunk szocializálva óvodáskortól, hogy nincsenek velünk együtt.
0: És ugyanígy a gyerekeink se találkoznak akkor nagy számban ezzel.
2: Így van, és ezért persze kialakul egy ilyen idegenkedés, vagy hogy nem tudom, hogyan kéne segíteni, átkelni az úton egy fehérbotos embernek, hogyan szólítsam meg, mit mondjak. Szóval, hogy ez egy ilyen szocializációs nehézség, és azért azt gondolom, hogy egy picit már jobb az autizmus tekintetében. Van nagyon sok olyan szervezet, akik alulról építkező saját civil szervezetet építenek érintett személyek, akik próbálják az ilyen edukatív feladatokat ellátni, beszélni róla, van most már autizmus világnapja megünnepelve, van autizmus himnusz, vannak különböző rendezvények, ahol ez szóba kerül, és van már néhány olyan rendezvény, vagy akár milyen szolgáltató, akik figyelnek arra, hogy legyen egy autizmus nap, amikor az ingereket mondjuk visszaveszik boltokban, vagy kiállításokon, és akkor kifejezetten, vagy akár színházban a környezetet egy picit adaptálják.
0: Hát itt az érzékenyítés és az elfogadás a két legfontosabb kulcs, úgy érzem, és ezért is fontos, hogy itt az egészségkódban is beszélünk erről. Amire még kíváncsi lennék, hogy önök például, mint alapítvány, mi mindenben tudnak segíteni? Tehát ugye itt beszéltünk arról, hogy a diagnózis felállításában mindenképpen, de hogyha itt a szülőkről, a pedagógusokról, vagy egyáltalán a társadalom olyan rétegeiről beszélünk, akik közvetlenül nincsenek egyből kapcsolatban egy autizmus spektrum zavarban érintettel, akkor ő hozzájuk is szólnak?
2: Igen, tehát nagyon sok kiadványunk, anyagunk van, amik elérhetőek, van egy könyvkiadója is az alapítványnak, vannak képzéseink pedagógusoknak, vannak szülőtréningek, illetve akit mi diagnosztizálunk, őt gondozásba vesszük, ez azt jelenti, hogy élethosszantartó, bármeddig kontrollvizsgálatra, konzultációra lehet hozzánk jönni. Sokszor tanácsoljuk azt, hogy akár pedagógus, akár vele foglalkozó pszichológus, szakember, vagy családtag eljöhet konzultálni, tanácsadást kérni tőlünk. Egy-egy élethelyzetben, amikor egy új életszakasz van, akkor tudunk javaslatokat tenni, megoldást keresni.
0: Amiért kérdezem, mert is itt a műsor végén egy záró kérdés jelent, hogy hogyan csapódik le egy-egy diagnózis, mert ez egy borzasztó nehéz élethelyzet, és erről nem beszéltünk, amikor szembesül például a szülő, vagy igen, egy nagyszülő azzal, hogy a családban érintett van.
2: Igen. Tehát ez mindenképpen az egész családot megbolygatja, nem csak az adott gyerekről szól lesz, hanem az egész családról, és az egész társadalom. Egy diagnózis, tehát a tágabb környezetet is ugyanúgy érinti. Nagyon jó lenne, hogyha automatikusan minden családnak államilag finanszírozottan járhatna egy családterápiás, rövid, akár pár alkalmas konzultációs lehetőség, vagy terápiás lehetőség.
0: Mert ez egy borzasztó nehéz élethelyzet.
2: Megsegítés, de
1: és nem is rövid.
2: Igen, akár testvércsoportok legyenek, mert azért nagyon nehéz mondjuk egy tipikusan fejlődőnek egy autizmussal élő testvér mellett felnőni, ez is kihívásokat rejthet magában. Szóval jó lenne, hogyha az egész család kaphatna ellátást nálunk, sincs erre kapacitás, ahogy máshol sem, igen, csak nagyon szűk
0: keretek között.
2: Van egy terápiás centrumunk, ahol néhány szakember nagyon szűkösen tud fogadni terápiára családokat vagy érintett személyeket.
3: Finári Magyari Judit az Autizmus Alapítvány Pszichiátriai Ambulancia munkatársa volt, Kutasi Judit és Kovács Róbert vendége. Ez volt már az egészségkód, és egyben a hétvégi menetrend is végére ért. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: dub dabby dabby dub dub a dabby dabby dub dub lub dabby dabby dub dub a dub dub.
1: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 12-en haltak meg az M3-ason történt buszbalesetben, ütemezetten halad a fenék küszöb építése Pakson. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 12-en haltak meg vasárnap hajnalban, miután egy lengyel rendszámú busz éjjel 1 óra környékén felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Az országos mentőszolgálat 14 mentőegységet riasztott a baleset helyszínére, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházba vitték. Az autópálya érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére átmenetileg lezárták. Mindkét partról ütemezetten halad a fenék küszöb építése a paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított két 80 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet, a beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Országszerte sok munkát adtak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Szombaton a Heves megyei Egerbaktán csaknem 6 órán át dolgoztak, ahol előbb egy telephelyen csaptak fel a lángok, majd a tűz melléképületeket, kerteket, egy járművet és nagyobb szabad területet is elért. Szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprém vármegyei Sóly és Öskü között, ahol több száz hektáron bokros terület, gabona és fenyves fogott tüzet. Szegeden az Odessa lakótelep közelében kigyulladt a vasúti töltés oldala a régi állomásnál, a lángok az erdősávban tovább terjedtek, a tüzet már körülhatárolták. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok, a tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Romániában egy spanyol harci repülőgép lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret. A spanyol vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A 19 millió lakosú Románia a NATO tagállamok közül az egyik leginkább kitett az ukrajnai háború következményeinek. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökkévalóak.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat záporzivatar. A szél megélénkül, általában 32 és 37 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Film.
1: Különleges filmzenei élmény várja a közönséget augusztus 22-én a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban, ahol Milos Forman 8 Oscar-díjas Amadeus című filmjét élő, nagy zenekari kísérettel vetítik. Az Amadeus Live filmkoncerten a klasszikus alkotás eredeti angol nyelven magyar felirattal lesz látható, miközben Mozart halhatatlan művei a vászonnal tökéletes összhangban élő előadásban szólalnak meg. A zenei tételeket a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő Ernst van Til vezényletével. A történet legemlékezetesebb pillanatait így nem felvételről, hanem koncerttermi minőségben hallhatjuk. Felcsendül többek között a drámai 25. szimfónia, a Don Giovanni részletei, valamint a film katartikus fináléjában Mozart befejezetlen mesterműve a Requiem is. Az Amadeus nem csupán Mozart életének filmes feldolgozása, hanem a filmtörténet egyik legnagyobb klasszikusa. Az élőzenével kísért vetítés pedig egészen új dimenziót ad a történetnek, hiszen a film és a koncert élménye egyszerre elevenedik meg a Margit-sziget különleges szabadtéri környezetében.
0: Fesztivál.
1: Augusztus 20-a és 23-a között ismét benépesül Kecskemét belvárosa. A Híres Hét Fesztivál idén is gazdag, kulturális, zenei és családi programokkal várja a látogatókat. A négynapos rendezvény középpontjában ezúttal a város saját művészei, alkotói és közösségei állnak. Az államalapítás ünnepén a hivatalos megemlékezést követően Szabó Balázs bandája ad koncertet, emellett fellép a Kecskeméti Tánc Együttes is. A következő napokban a helyi kötődésű Légcsavarok szórakoztatja a közönséget, szombaton pedig kecskeméti zenészek közös koncerttel emlékeznek a város pop-rock életének meghatározó, már elhunyt alakjaira. A zenei programok mellett várostörténeti séták, a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének bemutatója, valamint Jankovics Marcell Toldi című animációs filmjének ingyenes vetítése is szerepel a kínálatban. A fesztivál részeként ismét megrendezik a térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást és vásárt, ahol a környék települései mutatják be kulturális és gasztronómiai értékeiket. A családokat egész hétvégén gyermekprogramok várják, népi kézműves foglalkozások, a Kolompos és az Alma együttes koncertjei, valamint játékokkal és elektromos kisautókkal berendezett gyermekbirodalom gondoskodik a legkisebbek szórakozásáról.
0: Színház.
1: Kortárs ősbemutatók, zenés előadások, családi mesejáték, világhírű vígjáték és egy Csehov klasszikus is helyet kap a Karinthy Színház 2026-27-es évadában. Az új szezon a műfaji sokszínűség jegyében telik, a társulat pedig ismert rendezőkkel és népszerű színművészekkel várja a közönséget. Az évad szeptember 4-én Pierre Notte Két néni, ha beindul című fekete komédiájával indul Keszég László rendezésében. A humoros és megható történet két idős asszony különös utazását követi nyomon, miközben a magányról, az öregedésről és az összetartozás erejéről is mesél. A főszerepeket Vándor Éva és Kökényesi Ági alakítja. Szeptember végén igazi különlegesség érkezik, a Karinthy történetében először mutatnak be kifejezetten a színház számára írt kortárs kamara operát. Az Anyám hangja alámerülés két anya és lánya kapcsolatát dolgozza fel, a főszerepekben a való életben is anya és lánya, Horváth Mária és Dobra Mara látható. Novemberben a legkisebbeket várja az elvarázsolt Király kisasszony, egy zenés mesejáték, amely a klasszikus mesék világát mai szemmel meséli újra. Az évad második felében Bernard Slade Jutalomjáték című keserédes vígjátéka érkezik, Olt Tamás rendezésében, majd decemberben Ó Horváth Sári saját darabját, a Nőzavar, avagy Mit nekünk a morál című zenés színházi produkciót mutatják be. A zenét Szirtes Edina Mókus szerezte, a főbb szerepekben pedig Oswald Marika és Balázs Andrea lesz látható. Az évad zárásaként 2027-ben Anton Pavlovics Csehov Sirály című klasszikusa kerül színpadra, szintén Olt Tamás rendezésében. A produkcióban a Karinti Társulatának tagjai mellett a magyar színházi élet ismert művészei is szerepelnek. Többek között Szulák Andrea, Rajkai Zoltán, Mikó István, Vándor Éva, Lux Ádám és Mikec Estilla. A Sirály a színházról, a művészet és a generációk találkozásáról, valamint az emberi kapcsolatok örök kérdéseiről mesél. A Karinti Színház új évada a kortárs magyar alkotások, az ősbemutatók és a klasszikus művek egyensúlyára épül. A cél pedig változatlan, olyan előadásokat létrehozni, amelyek egyszerre szórakoztatnak, megérintenek és gondolkodásra is késztetik a nézőket.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: A falu, amire Szűz Mária is vigyáz. Van, akinek kegyhely, másnak tökéletes túrapont. Akadnak viszont olyanok is, akiknek az évekig tartó bezártságot jelenti ez az elképesztő természeti környezetben rejtőző falu, a Börzsönyben. Hogy nem csak egy falu lett a sok közül, tulajdonképpen a véletlennek és Nagy Lajos királyunk hadibal szerencséjének köszönhető. A sikertelen nápolyi hadjáraton elkapott Pest is, fiatal felesége halála, az Anzsu Máriával tervezett új Frigyének pápai megfúrása, az Averza ostromakor szerzett sebesülése nem tett jót az uralkodónak, de a két litvánok elleni hadjárat is sokat kivett belőle. Hogy meggyötört testét és zaklatott lelkét meggyógyítsa, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnél, a pálosoknál keresett segítséget. A visegrádi vár közelében levő Börzsönyi vadászterületen 1352-ben kolostort és templomot építetett a fehér barátok számára, akik közül többen remeteként már a környéken laktak. A szűzanyának hódolva a magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelték föl. Innen a kolostor, s a mellette kialakult falu. Mária Nostra, vagyis a mi Máriánk. Egykor két erődítmény is volt a falu közelségében, ugyan sem a Bíber, sem a Zuvári vár nem élte túl a zavaros időket, de maradványaik megvannak, remek lehetőséget kínálnak egy-egy könnyű gyalogtúrára. A faluházban a paraszti építészet hagyományaira csodálkozhatunk rá, de a bányászat emlékei, a régi börzsönyi vízimalmok izgalmas világa is megér egy látogatást. Az egyik legkedveltebb túra a kis vasút vonalán a Szob felé vezető aszfaltút mellett található Mária kút felkeresése, ahol a 20. században több csodát is feljegyeztek. Aki nem csak a hűsítő vízre vágyik, nézzen kicsit körül, nézzen kicsit magába. A 40-es években Mindszenty József bíboros megszentelte forrást, aki abból iszik, részesül áldásában.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
1: Hölgyeim és uraim, üdvözlünk mindenkit. Peter Jones mellettem ismét.
2: Sziasztok.
1: Az előző témát folytatjuk. Az pedig ugye a FIRE volt ingatlanból. A FIRE ugye azt jelenti, hogy Financial Independent Retire Early, vagyis pénzügyileg független és korán visszavonult. Tehát a korai nyugdíj lehetőleg úgy, hogy ne akciós farhátat kelljen belőle vásárolni. És a legutóbb ugye kérdeztem Peter-t arról, hogy ő hogyan és mint csinálta vagy csinálna ezt a dolgot. Most pedig hozunk egy példát. Egy olyan tervet, amit én, illetve a mesterséges intelligencia raktuk össze, és ez ugye reálisnak tűnik, és kíváncsi vagyok, tehát ezen fogom most végigmenni, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, de mielőtt belemegyünk, mondjuk el megint az élő rendezvényt.
2: Október 24-e. Szombati nap, ingatlan D. Itt is új témákat szeretnénk behozni, a hard cash téma, hogy hogyan lehet tényleg nagyon minimális összegből ingatlanhoz jutni, passzív jövedelemhez jutni. Máton is fog előadást tartani, én is személyesen fogunk tudni veletek beszélni, networkingelni. Szóljatok!
1: Gyertek, találkozunk élőbe! Jó kis program lesz, úgyhogy javaslom mindenkinek, aki ingatlan ügyekkel foglalatoskodik, vagy akit érdekel ez a világ. A link természetesen benne lesz a leírásba. És hogyha ingatlant adnátok el, vagy vásárolnátok, akkor pedig ajánlom jó magamat, illetve a csapatomat. Na, szóval, hogy néz ki ez a FIRE terv? Na, szóval ugye mindig ott tartunk, hogy aki ingatlanba be szeretne lépni, vagy be szeretne fektetni, az ugye, tehát az szokott lenni a komment, hogy hát de ha nincs egy forintom se, akkor hogyan? Tehát akkor indítsuk úgy ezt a történetet, hogy 0 forint a kezdőtőke, meglévő ingatlan nincs, fogyasztási hitel nincs, a cél legyen mai értéken havi nettó 1 millió forint mondjuk, tehát az egy olyan tűrhető, azt gondolom. Ugye én Budapestet és a Budapesthez közeli, tehát agglomerációs piacot néztem ki, ugye mi itt dolgozunk elsősorban. Azt tudom, hogy te mostanában más piacokat is nézegetsz, hiszen például Airbnb korlátozás van Budapesten jelenleg. De pont ezért hosszú távú lakáskiadás a módszer, tehát amivel ezt az egész dolgot végig számolgatjuk, és akkor a cél ugye az, hogy infláció fölötti vagyonnövekedést érjünk el. Tehát az azt jelenti, hogy havi 1 millió forint, az 12 millió forint éves elkölthető jövedelem kell ehhez. És akkor, hogyha ebbe ezt, tehát tovább visszük ezt a gondolatmenetet, akkor mindjárt úgy néz ki, hogy akkor, tehát a hozamokra kitérve, a hosszú távú bérbeadásból az elég ér a jelenlegi budapesti valóság, mert hogy egy átlagos, normál lakásnál mondjuk 2,8-3,5% körüli nettó hozamot lehet

0: számolni, a nettózamot úgy értem, hogy ebből levontuk az adót, levontuk az üresenállást, a biztosítást, a karbantartást, stb. De ügyvédi díjat, közjegyzői díjat, minden francot, ami sallang, de ki kell fizetni. Ugye ezt mindent levettük belőle, akkor marad a végén ennyi. Ha jól vásárolsz, és optimalizálsz, tehát mondjuk vettél egy olyan lakást, amit egy kicsit kipofosztál, stb., akkor 3,5-4,2 lehet a kiadás, tehát ugye mivel lehet még optimalizálni, berendezéssel lehet optimalizálni, mondjuk szolgáltatásokkal, ugye ezt is hallom mostanában, hogy ha mondjuk te beleadsz a lakás árába egy takarítást, vagy a bérleti díjba egy takarítást, akkor mondjuk arra is tudsz egy kis hasznot rá fabrikálni, és a többi. Vagy mondjuk adsz egy olyan rendelkezésre állást, hogyha bármi probléma van, akkor téged azonnal lehet hívni, és jössz, tehát mondjuk ezt is akár be lehet árazni. Aztán, ugye létezik a szobánként kiadás, ami valamikor, amikor ide költöztem Budapesten, teljesen, tehát hogy gondolod, hogy majd valami idegenekkel összebútorozok? Hát most arra ez teljesen normál lett, hogy szobánként adnak ki lakásokat, akkor 4,5-5% körüli nettó elérhető, illetve a kiemelkedően jó a projekt. Nagyon jól alkuszol, nagyon jól vásárolsz, esetleg egy kicsit felújítasz, esetleg több szobát sikerül kialakítanod, akkor akár 5% fölötti hozam is elérhető, de ez ugye önmagában ritka. És akkor ugye, hogyha ezekkel a hozamokkal számolunk, akkor amit össze kell rakni éves szinten, ugye 12 millió forintos éves jövedelemhez, a 300%-os nettó hozammal számolva 400 millió forintot kéne összekovácsolni. Ha 3,5, akkor 343 millió, és a többi, 5%-os hozamnál 240 millió forint elegendő.
1: Ez úgy, hogy 1 millió nettó
0: néztem, ugye? Millió nettó,
1: ez 1 millió nettó.
0: Tehát akkor a reális cél az mondjuk 300-350 millió forint befektetett vagyont kell összerakni. Tehát körülbelül ez a cél. Én azt gondolom, hogy tehát először is kérdezem tőled, hogy szerinted mennyire reális?
1: Kettő példát tudnék mondani. Szerintem ez reális. A budapesti példát nézzük akkor, hogyha nézzünk egy 65 millió forintos egy szoba nappal is lakást. Én már eleve úgy keresném a lakásokat, hogyha hitelből kéne vásárolnom, akkor megint a Robert Kiyosaki, a Gazdag Papa, Szegény Papa könyvnek az írója. Ugye ő van egy nagyon érdekes mondása, hogy the deal is made when you buy. Szóval amikor vásárolsz, akkor csinálod, akkor van az igaz, a nyereség.
0: Abszolút, egyetértek.
1: Nem amikor eladsz. Szóval a vásárnál van a... És ha olyan szemmel figyeljük, hogy... És ha jól tudom, a te kollégáid is ebben tudnak segíteni, ha olyan szemmel figyeljük, hogy például a nappali az 30 négyzetméteres, vagy a hálószoba 28 négyzetméteres, és egy gipszfallal szét lehet választani, egy gipszkarton fallal. Ha úgy nézzük, akkor már is tudunk egy értéket, egy plusz értéket csinálni egy minimális befektetéssel. 500 ezer forintból ki lehet csinálni egy szép szobát, tokos ajtóval, mindennel, és akkor már az a 65 milliós lakás, nem egy szoba nappal is, hanem kettő szoba plusz nappal is például. Szóval ez lenne az első dolog, amit néznénk, hogyha én azt írtam le magamnak, hogyha 4 ilyen lakáshoz tudnánk hozzáférni, ahhoz kéne olyan 250 millió forint, de hitelből, ugye én csak hitelből növekedtem, ezért a 65 milliónak a 10, vagy ennek a 20-25%-a önerő, szóval kéne egy 15 millió forint minimum. Uh-huh. Szóval az első dolog az, hogy hogyan tudjuk ezt a 15 milliót összehozni.
0: Igen. És tehát ugye ez nullából elindulva, ez bizony nem könnyű. Tehát így közbevetném akkor most azt a gondolatot, hogy aki így álmodozik, hogy akkor ő majd fire lesz ingatlanból, úgyhogy egyébként az ég egyet a világon semmihez nem ért. Ugye most ez nem beszólás akar lenni, de azt gondolom itt is elhangzott már néhányszor, meg igyekszem hangsúlyozni mindig, hogy tanulj önmagadat, képez, tegyél szert olyan tudásra, ami piacképesen eladható, ami pénzé tehető, amiért jól fizetnek. Tehát ha most mondok egyet, árokásás, fogalmam sincs, mennyibe kell az árokásásnak métere. Egyébként én fogadnék rá egyre drágább, mert ugye fizikai munkaerő lassan nincsen, de majd jönnek a robotok, aztán akkor majd ezt megoldják. Tehát, hogyha azért nem fizetnek jól, akkor mi lenne, hogyha mondjuk megtanulná burkolni? Most mondtam egyet, de ha mondjuk a burkolásért nem fizetnek jól, akkor akár dönthetsz úgy, festem, hogy igen, vagy mondjuk, ha nem ebbe gondolkodunk, hanem mert neked a fizikai munka nem, akkor mondjuk lehetnél, mit tudom én, mesterséges intelligencia specialista, most megint mondtam egyet, ami mostanában ugye nagyon menő, vagy mondjuk van a kiberbiztonság. Tehát most azért elég széles a skála, és az belátható, hogy az árokásokból a kiberbiztonsági szakértőig azért vezetnek lépések, de az idő így is eltelik, meg úgy is eltelik. Tehát akkor is eltelik, ha a kocsmapultot támasztod, meg akkor is eltelik, ha mondjuk úgy döntesz, hogy te kitanulsz egy ilyen szakmát és olyan tudásra teszel szert, ami mondjuk nincsen mindenkinek, aki hasonlóképpen a kocsmapultot támasztja. Tehát amire ki akartam lyukadni, ha nincs jövedelem teremtő, jövedelem termelő képességed, akkor felejtsd el az egészet. Tehát olyan projektet, vagy olyan forgatókönyvet, hogy nincs egy vasad se, nincs meglévő ingatlanod, nincs örökséged, nincs háttered, tudásod sincs, akkor úgy nagyon nem látom, hogy ezt hogyan fogod tudni összerakni.
1: Igen, egyetértek, akkor lehet úgy, hogy semmim nincs, amiket mondasz, de ha tudás van, ezért a legértékesebb a tudás, hogyha a magunkba fektetünk skillsetbe, meg mindsetbe, nagyon fontos ebbe a kettőbe fektetni, mert hogyha megvan a valamilyen fajta tudás, akkor ha én most mindent elveszítenék holnap, de a tudásom ugye megmaradna, akkor tudnék azokkal az emberekkel kapcsolódni, azokkal a bankban úgy tudnék bemenni és úgy tárgyalni, úgyhogy nullám van, de más embereknek a cégeivel, mint kezesként például, az önbizalmam például, hogy hogyan tudok más embereket rábeszélni, hogy ez nekik is jó, nekem ez egy win-win-win helyzet lenne, akkor tényleg nulla pénzzel lehet egy fire-t. Én abban hiszek, hogy ezt 4 év alatt ezt meg tudnám csinálni megint, hogyha most mindent elveszítenék, de a tudásom megmaradna. Szóval az a egyik legértékesebb dolog a maga a tudás.
0: Hát figyelj, teszteljük rá, írd rám az összes cuccodat, és akkor fussál neki, mutasd meg, hogy ezt meg lehet csinálni. Nyilván az ember nem keresi magának a cumit, de én mondjuk el tudom mondani a saját életemben, hogy volt olyan, hogy össze sikerült dönteni, tehát tönkre sikerült tenni egy elég nagy céget. Tehát 50 főről azt hiszem másfél év alatt jutottunk el odaig, hogy ketten ültünk az irodába, lehet, hogy volt 2 év is, mit tudom én, de a lényeg az, hogy volt egy elég erőteljes lejtmenet az én céges életemben, és aztán ez az elég mély pont volt, és amikor onnan elrúgtam magam, nyilván volt egy kis idő, mire azt így rendeztem fel, meg minden, de onnan, amikor visszarúgtam magam, kvázi semmivel, zárójelben mondom, a nullánál van rosszabb állapot, a mínusz. Ja. Tehát lehetne egy halom tartozásod is, igazából sokkal rosszabb lenne, mint ha nullán lennél. Tehát ugye a nullából sikerült a már meglévő tudásommal úgy, hogy elengedtem, tehát mondtam, hogy én többet nem vagyok hajlandó foggal körömmel fogcsikorgatva vállalkozni, hogy majd csinálom, de úgy, ahogy az nekem tetszik, jó? És sokkal gyorsabban jutottam, sokkal magasabbra, mint korábban. Szóval alá tudom írni azt, hogyha megvan a tudásod, akkor ez működni tud. Na de menjünk tovább a sorban, mert az idő fogy. Azt mondja, tehát ugye tegyünk fel egy végső portfólió tervet, ami nem csak lakásból áll, mert hogy ugye ha vannak ingatlanjaid, tehát hogy benne van az adásítási szerződésben, hogy az ingatlanok vannak hasznai és vannak terhei, és mind a kettő a tulajdonosé. Tehát mivel az ingatlanok vannak terhei, mire gondolok? Valami tönkre megy. Tehát javíts ki, ha tévednék, de neked a 80 darab ingatlannál olyan, hogy valami tönkre megy, az úgy mindennapos, nem?
1: Ha, mindennapos.
0: Sőt.
1: 4 karbantartón van, hogy folyamatosan javítsák ki a kisebb dolgokat. Igaz, hogy most turisták jönnek-mennek, de minden nap. WC, ez, boiler, minden nap.
0: Hát nálunk, ugye Rebeka foglalkozik ingatlan kezeléssel, ugye neki van egy 15 darabos, azt hiszem, ilyen portfólió, amit ő kezel, és minden napra, minden hétre jut valami cirkusz. Tehát 15 lakásnál már ez van. De egyébként, hogy a kevés, tehát az, hogy a veszel egy konvektort, és akkor amikor, mert hogy mondjuk konvektoros a fűtés, és nem akarsz egy komplett fűtésfelújítást csinálni, és akkor az új konvektorod, a 60 éves lecseréd, az új konvektorodnál, az első beindításnál nyomod a gombot, puty, beszakad az a gyújtógomb a francba, úgyhogy ki se tudod többet venni, és akkor nem elég, hogy most vetted, most szereltetted fel, már rögtön hívhatod a karbantartót, hogy javítsa meg azt a szart, és megőrülök. Na, szóval egy ingatlanak vannak terhei, maradjunk ennyibe. És hogyha nem akarsz a pánikolni, pánikrohamot kapni, amikor valami ilyen történik, vagy idegbetegnek lenni, akkor ugye erre gondolni kell, hogy minden egyes ingatlannál valamennyi tartalékot neked képezni kell. Tehát az, hogy csak ingatlanba tartod a pénzed, és ha történik valami ilyen, akkor mit csinálsz? Akkor megint hitelt veszel fel? Vagy eladod az egyiket? Vagy érted? Tehát vagy becsődölsz, vagy mi lesz? Tehát nyilván tartani kell készpénzt arra az esetre, hogyha valami történik. De ha van mondjuk 3-4-5-10 lakásod, akkor ez viszonylag nagy mértékű készpénz. Tehát az inflációt is figyelembe véve, ezt nem tarthatod a párna alatt. Igen. Szóval nem elég, hogy te ingatlanból otthon vagy, meg értesz a karbantartáshoz, vagy meg tudsz szervezni a karbantartást, meg tudsz alkudni, meg képbe vagy a jogügyletekkel, meg a felújítással, meg stb. Tehát elég átfogó tudásod kell legyen ahhoz, hogy te ingatlan vagyont kezeljél, már hogy neked legyen és azt tud uralni. Lehet hülyén is csinálni persze, csak akkor ugye a századékok, a megtérülések nem lesznek megfelelőek. Tehát ez nem elég, mert hogy a pénzedet nem elég a párnába tartani, hanem azt mondjuk ETF, Exchange Traded Fund, ha ez nem mond valakinek semmit, akkor mondom, hogy ez tehát a tőzsdén kezelt nyílt befektetési alapokat jelent. Tehát ilyen befektetési alapokba, vagy legalább államkötvényekbe, vagy per és államkötvényekbe érdemes volna ezt a pénzt tenni.
1: Hogy mondjak erre egy példát, mert a FIRE Magyarország ott általában azt hiszem a 60-70% az inkább részvényekből lett ugye nyugdíjas, fiatalon, kevesebb a százalék, akik ingatlanból, mint én például. Az az érdekes, hogy az ingatlanból, hogyha mi vásárolunk például vidéken, most előjött mindig ez a négy város, hogy Solnok, Miskolc, Baja és Békés Csaba. Uh-huh. Ugye itt 20 millió forintért lehet venni egy 55 négyzetméteres, 20-22 millióért lehet venni egy 55 négyzetméteres, egy szoba nappal is lakást. És 5 millió önerőt kell lerakni. A különbség a ETF-ek és a tőzsdével kapcsolatban, hogy nem lehet annyira könnyen felvenni hitelt rá, mint a lakásoknál. És nekem mindig az volt az egyszerűbb módszer, hogy amikor 5 milliót raktam le, akkor 20 millió volt az értéke, és ha 20-ból lett 40 millió, és duplázódott, mint szinte minden egész Magyarországon legalább 5-6-szoros árakra mentek fel az ingatlanok, akkor a 15 millió forintos hitel, amit felvettem a banktól, az maradt 15 millió, és az extra növekedésből egy óriási vagyonom keletkezett. Szóval itt van az, hogy sokszor mondjuk, hogy hát, de és hol van a készpénz, a cash flow. Nagyon sok gazdag ember sosem a saját pénzét használja, hanem hitelből él. Hanem akiknek nagyon nagy részvény, mondjuk a Facebooknál is, akiknek nagyon sok részvényük van, tulajdonosok, vagy ingatlanjuk van, azt nem osztalékként fizetik ki, hanem kiveszik, és hitelből, mert ott a kamatot is le tudják írni költségként. Szóval azt látom, hogy a leggyorsabb növekedés, én most is azt állítom, és nagyon sok FIRE-ösre volt ilyen nézeteltérés, hogy Péter a részvénnyel sokkal gyorsabb lehet. Én nagyon erősen hiszek az ingatlanba, mert a bank nem hiába ad 80%-os hitelt egy ingatlanra. Miért? Mert sokkal hosszú távon sokkal biztonságosabb, mint egy részvény, ami akár lemehet egy nap alatt 30%-kal. De egy ingatlant, hogyha nézzük az 50 évet, azok mindig felfele mentek. Szóval én esküszök az ingatlanra.
0: Jó, nyilván ezért beszélgetek veled, de azért én megmondom őszintén, több vasat szeretek a tűzbe tartani, tehát nekem magamnak is van részvény, illetve állampapír portfólióm, és ragaszkodom is hozzá, tehát nem szívesen építenék csak kizárólag ingatlanra. No de, menjünk tovább akkor ebbe a tervezésbe, tehát a reális budapesti árakat nézve, ugye, hát ugye itt a képernyőn látszik most, hogy körülbelül mit mennyire lehet megvenni, most azt nem sorolom fel, erről van itten sűrűn példa, de a lényeg, hogy ugye van egy fontos körülmény, amit ki kell emeljünk, hogy egy piaci áron megvett budapesti lakás 2026-ban hitelből vásárolva jellemzően nem fog pozitív cashflow-t termelni. Tehát azt, hogy nem tudod lefedezni a bérleti díjból a hiteledet. Tehát aki játszotta a cashflow társast, megint csak Robert Kiyosaki, ott ugye általában az az állás, hogy ott a jelzálog törlesztőt le tudod fedezni, és akkor nettó cashflow-val vásárolsz befektetési ingatlanokat. De ugye ott is van az a kártya, amikor ráfizetsz.
1: És mínuszos.
0: Mínuszos, és az egyik legjobb biznisz különben abban a játékban. Itt ugye ez nem feltétlenül így van az életben, de tehát szögezzük le, hogy ez nem, tehát valószínűleg nem lesz pluszos az ingatlan befektetésed, hogyha hitelből vásárolsz Budapesten jellegi árszintek mellett. De ezzel alapvetően nincsen probléma, tehát ez uralható, mert ugye az előbb említett példa kapcsán, ahogy megy előre az idő, az ingatlanok ára azért valószínűleg hosszú távon emelkedni fog, a te tartozásod mértéke az meg ugye ellenkező irányba, tehát arra is hat az infláció, tehát ha a vagyonod nő, akkor az a vagyonod, ami mínusz, akkor az igazából meg az értéke csökken, tehát ugye a banknak, tehát a te tartozásod a bank felé, az valójában csökken az inflációval. Tehát igazából az, hogy per pillanat mínuszos a cashflow, az igazából semmit nem jelent, mert hogy ugye te azt mondtad, hogy 10 év, én azt gondolom, hogy ez egy hosszabb a realitás, de majd mindjárt oda is kitérünk. Szóval, ha példában egy 65 milliós lakást nézünk, önerő 20 millió, kamat hitel 45 millió forint, piaci kamat 6,4%, futamidő 25 év, törlesztő kb. 300 000 forint, bérleti díj 252,80. Tehát ez azt jelenti, hogy a nettó bérleti bevétel 200-230 ezer forint, tehát olyan 70-90, tehát 70-100 ezer forint közötti mínuszot lesz ebből havonta. Tehát akkor, ha ebben valóban bele akarsz vágni, akkor az első lépés, ugye látva itt, hogy egy 65 milliós lakáshoz kell 20 millió önerő, mondjuk annak kell lennie az első lépésnek, hogy 18-25 millió forint kezdő befektethető tőkét össze kell raknod. Mert ugye megbeszéltük, hogy nullával igazából semmire nem mész. Nulláról indul az első feladat, nem az ingatlan keresés, hanem az, hogy legalább 6-10 millió forintot évente félre tudjál tenni, amit majd be tudsz fektetni, tehát akkor így 24-48 hónap alatt összejön az a tőke, amire szükséged van. Szükséges havi megtakarítás, tehát hogy hány év alatt jön össze a 20 millió forint, ha 300 ezer forintot teszel félre, akkor 5,6 év, ha 500 ezer, akkor 3,3 év, ha másfél millió, akkor 1,1 év alatt megvan a 20 millió forintos befektethető tőkéd. Tehát, ugye le kell szögezzük, hogy ez a FIRE dolog, ez nem egy rövid lefutású projekt, és az első lépés mindjárt az, amit az elején is említettem, hogyha nincs megfelelő mértékű jövedelmed, akkor ez bukó, tehát nem fog menni.
1: Igen, az első négy évben, 3-4 évben, ilyen, ha simán csak kiadod, nem adsz hozzá plusz szobát, plusz értéket, akkor tényleg havi, én azt mondom, hogy havi 50-70 ezer, 80 ezer forintos neked a zsebedből be kell fizetned minden hónapban. Ezzel egyetértek. Viszont hozzáadhatok most erre egyet?
0: Csak nyugodtan.
1: Ha tényleg nulla pénzből kezdeném, van egy munkahelyem, tegyük fel 500 ezer nettót keresek, akkor vannak olyan üzleti körök, ahol ugye itt az önerő 20 millióról van szó. És vannak olyan üzleti körök, ahol magasabb kamattal ezek ingatlan befektetők, akik kölcsön adnak éves 12-15%-ra, és ezt úgy hívják angolul, hogy hard cash, mert ugye van a heavy cash, a hard cash, erről is fogunk majd október 24-én tartani programot Budapesten, de hogy én is úgy tudtam növekedni gyorsan, hogy mindig a bank pénzéből, vagy mások pénzéből tudtam úgy nőni, hogy mások fizették vissza a törlesztéseket, a havi törlesztéseket, és minél több hitelből tudtam így gyorsan növekedni. Szóval én én úgy állnék hozzá ehhez, hogy mert 20 milliót összerakni, azt ahhoz sok idő kell. Én rögtön azt, annak egy részét is kölcsön kérném, és magasabb kamatra, és úgy keresnék ingatlanokat, hogy hogyan lehetne plusz értéket csinálni. Az első, lehet, hogy az első 2-3 ingatlannál egy ilyen flippinget kéne csinálni, hogy ugye vesz, felújítom és eladom, és hol tudnék én plusz értéket adni annak az ingatlannak, és akkor azt eladni. Szerintem most amúgy egy nagyon jó idő erre most vásárolni, mert nagyon sok ember nem akarja levinni az árat, vagy már több éve áll az ingatlan, nem adják el, és most lehet szerintem jól alkudozni. Szóval most szerintem ez erre egy nagyon jó példa. Egy másik példát, amit hoztam, ez a vidéki panel példa, hogyha ott ugye 20 millió egy lakás, ott 5 millió önerő kell, a 25%, 5 milliót már ugye könnyebb összerakni, hogyha én ezt egy akár 3-4 embert összejön, és több ember vásárol egy lakást, vagy én kérek egy kölcsönt, és ő a C1-re ők rákerülnek az ingatlanra, és úgy veszek fel hitelt, akkor ezt fel lehet gyorsítani. Szóval vagy Pesten, vagy vidéken, de én ezt vettem észre, hogy ez a leggyorsabb út, hogyha közösen összejönnek emberek, és akkor így vásárolnak ingatlanokat, és akkor eladják, és azokból a nyereségekből majd akkor egy saját lakást veszel meg hitelre. Sokszor az a kérdés, mert sok FIRE-öst ismerek, akik már 36-38 évesen nyugdíjba mentek, hogy utána mit csinálnak. Van egy barátom, el akart menni utazni, de azokkal a barátokkal, a régi barátaival, hát bocsánat, de dolgozok, bocsánat, a vállalkozást építem, és unatkoztak. Szóval a kérdés az, hogy utána, amikor, hogyha valakinek bejön mondjuk havi 1,5 millió nettója, hogy utána mit csinál?
0: Köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen.
0: Sziasztok!
2: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban, Athénban, az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A KNH bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Lengyel zarándokok haltak meg a vasárnap hajnali buszbalesetben. Súlyos problémákat tártak fel az Országos Színház Történeti Múzeumnál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Sorra fejezik ki részvétüket a magyar és lengyel vezetők a hajnali tragikus buszbaleset után. Magyar Péter miniszterelnök is részvétet nyilvánított az áldozatok családjainak és megköszönte a mentésben résztvevők munkáját. Orbán Anita is posztolt, a külügyminiszter a Facebookon azt írta, a magyar hatóságok végzik a mentéssel és az ellátással kapcsolatos feladataikat, a lengyel nagykövetség pedig folyamatosan intézi az érintett állampolgárok ügyeit. Gyászol Lengyelország is. Karol Navrocki lengyel elnök az X-en elképzelhetetlen tragédiának nevezte a balesetet, és együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak. A buszbalesetben Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó lengyel zarándokok haltak meg. A tragédia vasárnap hajnal 1 óra körül történt. A lengyel rendszámú busz felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. 12-en meghaltak. A mentőszolgálat 14 mentőegységet riasztott a baleset helyszínére, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket helyszíni ellátás után a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházba vitték. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írt a Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtárgytároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. Libanonban legalább 11-en meghaltak az ország egészségügyi minisztériuma szerint, miután szombaton kiterjedt csapásokat hajtott végre Izrael, válaszul a Hezbollah egy korábbi támadására, írta a Reuters. Ezek a csapások voltak a legsúlyosabbak, mióta júniusban tűzszünetet kötött Izrael és a Hezbollah.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők. Legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor, sokfelé erős lesz a szél. 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Új korszakot nyitott a Volkswagen az elektromos szérában, legújabb autója ugyanis egyben talán a márka a legkorszerűbbje kategóriában mindenképp. Az ID sorozat legújabb darabja az ID Cross, amely az ID Polóval ugyanarra az MEB Plus platformra épül. Ez annyira új megoldás, hogy szinte mindent felrúg, amit eddig tudtunk a VW villanyosokról. Az ID Crossban ugyanis már előre kerül a győri gyártású vadonatúj kissúlyú motor, amelyet most először teljesen egybeépítettek a Volkswagen első, immár saját fejlesztésű vezérlő elektronikájával. A hátsó dobfékeknek is búcsit intettek, amire szükség is volt, hiszen a kétféle akucsomaghoz 116, 135 és 211 lóerős motorerő társul. A hatótáv is kétféle, 316 és 436 km az akkuerőségétől függően. Az új VW villanyautó az elektromos világban parádésnak számító töltési jellemzőket ígér. Gyakorlatilag mindegy, mennyire van fogyóban az áram az autóban. Minden tartományban közel ugyanannyival képes növelni az akku töltöttségét a rendszer, és ez bizony rövid idő. A habatortán, hogy az újdonságban beépítettek jó párat az ID család nagyobb testvérének felszereltségéből. Például a közlekedési lámpa felismerő asszisztenst, a 360 fokos kamerát, a távirányítós parkoló asszisztenst és az adaptív lengéscsillapítást. A kérdés már csak az, valóban az ID Cross lesz az az elektromos modell, amelyről az átütő Volkswagen sikerekre váró fanok már jó ide álmodoznak? Kérdezem Papp Zoltántól, a Volkswagen magyarországi márka igazgatójától. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz!
1: Rendszerváltás van. Manapság ez a divat, úgy látszik. Itt a Volkswagennél is rendszerváltás van a villamos fronton. Szakított egy hagyománnyal a Volkswagen, és most elkezdte az új stílusú, új típusú technológiájú autók építését, kezdve a ID Polóval, most a ID Cross-szal folytatva.
2: Abszolút így van, és hát ez egy korábbi megkezdett munkának az eredménye tulajdonképpen, hogy ezek az új modellek érkeznek, hiszen nem is olyan régtelen egy-két hónapja vezettük be, tettük ki a konfigurátorba az ID Polót, egy elég agresszív belépőárral, amit minden ügyfél várt is, hiszen ez meg volt ígérve tulajdonképpen. De ugyanakkor nagyon fontos számunkra az, hogy az ID Cross is érkezik, és a következő napokban ki fog kerülni a konfigurátorba szintén. Nekünk egy nagyon-nagyon fontos két termékről van szó. Elsősorban azért, mert ha megnézem a elektromos autó piacot, akkor látható, hogy folyamatos növekedés, állandóan ugye új modellek, új versenytársak érkeznek, és egyébként, hogyha azokat a szegmenseket nézem, ahol nekünk jelen pillanatban volt modellünk, tehát mondjuk a ID3, ID4 szegmensben, ott kimondottan jól szerepelünk, ott közel 9%-os piaci részesedésünk van. Ugyanakkor az A0 szegmensben, tehát a póló szegmensben mondjuk így, ott jelen pillanatban nem volt, vagy még nincsen értékesíthető modellünk, és bizony azért nagyon komoly darabszámokat veszítettünk az elmúlt időszakban, és ez meglátszott az összteljesítményünkön is, ami így is azért 5% felett van, de hogy mondjuk úgy, hogy nem tudtunk teljes arzenállal csatába menni.
1: Na tehát itt együtt van az új autó, az ID Cross, vagy ID Cross. Ez önmagában egyébként egy nagyon elegáns külsejű, de fiatalosra hangolt autó. 4,15 méter hosszú, tehát egy arasszal hosszabb, mint 4 méter. Ez egy golf osztályba tartozott, mondjuk két generáció ezelőtt gondolom, ez a méret. És ami nagyon érdekes, hogy 1,8 méter széles, tehát ez egy széles autó. Ebben a méretosztályban nem szokott egy 8-as szózó lenni. A magasság 1,58, tehát ez egy alacsony autó. Tehát széles, alacsony és kicsit hosszú. Tehát jó a tömeg képe is.
2: Igen, és valószínűleg emiatt azért a menet dinamikája, a vezethetősége is nagyon élvezhető lesz, főleg, hogyha mondjuk ezt hozzáveszem, hogy egy elektromos autó hogyan gyorsul, azért azt gondolom, hogy sokan ezért is fogják megvenni egyébként az autót, ez még hozzájárul egy 450 literes csomagtartó.
1: Ezt akartam mondani, 450 liter. ebben a méretosztályban elképesztő szerintem.
2: Abszolút így van, és azt gondolom, hogy a pólóval együtt, az ID pólóval együtt a Cross egy nagyon erős ütőkártya lesz a mi kezünkben, hiszen az SUV kategória azért nem csak a belső égésűeknél, de láthatóan az elektromosoknál is egyre nagyobb teret hódít, úgyhogy nagyon-nagyon nagy elvárásaink vannak a két modellek.
1: De van egy Frunk, ki hogy ejti, szóval az első csomagtér, az pedig egy 25 literes. Nem túl nagy, de pont arra elegendő, hogy például a kábeleket elhelyezzük, és ne legyenek problémák, vagy egy női ridikül belefér kis utazótáska.
2: Igen, ha már mondhatnám, hogy nem lesz nagyon szükség a töltőkábelre, hogy akár 420 kilométeres hatótávolságot is tud az ID Cross, úgyhogy, de igen, ugye látható, voltam itt már nálad több alkalommal is, és mindig beszéltünk arról, hogy mennyit fejlődnek az elektromos autók az elmúlt években. És ugye korábban ugye azt kimondtam, hogy nem is autók voltak ezek, hanem inkább szoftverek, de most egyre inkább szerencsére azt gondolom, elindultunk az autók irányába. Olyan tekintetben, hogy most már elektromos autó az valóban autó is, és úgy is lehet használni. És ezek a fejlődési pontok azért tetten érhetőek. Most már azért nem a szoftver a legfontosabb talán, hanem az, hogy minél gyorsabban tudjam tölteni, és tudjak tovább menni, és ugyanazt a komfortot élvezzem, mint egy belső égésű autó.
1: Hát akkor nézzük meg a küllemét az autónak, mert ez az első, amivel találkozik az ember az úton. Ha egy ilyen autót látnék, én bizisten messziről meg nem mondanám, hogy ez Volkswagen, mert hál' Istennek, vagy sajnos, nem tudom melyik a te szempontodból a jó megállapítás, szerintem nem nagyon hajaz az ID eddigi sorozat stílusára. Tehát egy kicsit eltér ettől. Sokkal nagyautósabb, elegánsabb, nagyfiús lett.
2: Hát annyit ígérhetek, hogy a következő ID modellek hasonlóak lesznek. Tehát, hogy ez egy
1: ez
2: új,
1: a váltás.
2: Ez a váltás, hogy ilyen lesz az új arculatunk.
1: Jól fog állni nekik.
2: Igen, és nyilván a Volkswagen azért mindig arról volt híres, hogy azért próbált olyan dizájn elvet használni, ami azért nem megosztó, hanem a legtöbb embernek egy elfogadható, nem megosztó formaterv, és azt gondolom, hogy az ID koncepcióban ez az ID Cross belék, ugye az ID pólóval elkezdődött átalakításba, és ugye a gyári kifejezés, ez a Pure Positive dizájnjelvnek az első képviselői tulajdonképpen ezek a modellek.
1: Pár mondatban mutasd be az autót kívülről. Mit emelnél ki?
2: Hát elsősorban az egyedi orrész, ami egy ilyen síkban simuló vonalakkal rendelkezik. A C-oszlop egy érdekes, mert ott a gyári szándék az volt, hogy valahogy tisztelegjenek a Golf és a Volkswagen busz a Bulli előtt is, a C-oszlopban.
1: Nagyon hasonlít, igen, a megoldás.
2: A C-oszlopban ez látszódik ugye a lamellákkal például, de azért a megvilágított logó elől-hátul azért egy nagyon egyedi, karakteres, de ugyanakkor letisztult kialakítást vagy dizájnt mutat összességében.
1: Ha most felhívtad a figyelm, valóban golfos a C-oszlop, az egész hátsó traktus oldalnézetből teljesen golfos, egy ilyen C-betűt formázó, vagy kifli formázó, előre döntött C-oszlopról van szó, pontosan úgy néz ki, mint mindenkori golfnál.
2: Igen, és ugyanakkor meg a sárvédőket, hogyha megnézzük, vagy a kerékjáratokat, akkor az egy nagyon stabil, robosztus megjelenést sugároz. Ami egyébként azt gondolom, hogy tehát aki a Volkswagen iránt nyitott, összességében azért az nem csalódik ebben a formatervben, hiszen az egy megújult, de mégis azért a Volkswagen jegyeket magában foglalja ez a dizájn.
1: Hát, hogyha beülünk a kormány mögé, akkor is egy olyan kép fogad, amit viszont már ismerős az ID sorozatból. Ez nagyon emlékeztet rá.
2: Igen, ugye a legfontosabb, hogy gombok vannak.
1: Ezt így van.
2: Mindig, mostában mindig kihangsúlyozom, mert ez volt a legnagyobb kritika, amit megfogalmaztak a modelljeinkkel kapcsolatban, és talán a legmenőbb tulajdonsága ugye ez a retro műszerfal, ami azért szintén elérhető, ugye a pólóval kezdődött, de ugyanúgy elérhető lesz, és hát reméljük, hogy azért egy ilyen nagyon kellemes romantikus élmények, vagy emlékek jönnek elő, vagy egy olyan hangulatot sugároz, ami azért mostában nagyon nyitottak erre az emberek, és szerintem egy nagyon cool, vagy ilyen menő érzést ad majd a vezetésnek összességében.
1: Nekem ez a kép, itt kezembe fogok egyet, el kell árulnom a hallgatóknak, ez a kép azt csugalja számomra, hogy kiforrott lett ez a technika. Az ID sorozat ugye jelenleg a 7-esnél tart a számozásnál. Annyi év telt el, és annyi fejlesztési cikluson van túl a gyár, hogy végre letett az asztalra egy teljesen kiforrott belteret, műszerfallal együtt, és ez az.
2: Igen, ugye a gyári koncepció szerint ez egy ilyen lounge stílusú belső tér, magas minőségű anyagokkal, szövettel borított felületek, és a hangulatvilágítás is azért mind ad egy olyan kellemes, már-már ilyen otthonos utazási élményt, ami azért, ahogy említettem, korábban az elektromos autókban nem volt jelen. És azért ez így valóban hozzá tud adni ahhoz, hogy egy teljesen más világban érezze magát az, aki éppen vezeti.
1: Az idei sorozat megjelenésékor, talán emlékeznek a hallgatók, elég nagy hajtépés volt Wolfsburgban, ugyanis legyártottak, hogy 50 ezer autót, de ki kellett tenni őket a repülőterekre, amit kibéreltek, vagy a pusztába, és arra kellett várni, hogy végre a gyár elkészítse a régóta várt szoftverét ehhez a sorozathoz. Hát kellett egy fél évet várni rá. 10 000 ember dolgozott rajta éjjel-nappal, aztán kiforrott. Kérdés az, hogy ebben az autóban milyen a szoftver, mert látom, hogy az egész műszeregység az ID sorozatét hozza, de hát az utóbbi időben nagyon-nagyon felgyorsultak a fejlesztések, és nagyon-nagyon friss lett már a szoftveretek.
2: Igen, önkritikusan be kell mindig vallani ebben a témában, hogy voltak problémáink az indulásnál, és azt gondolom, hogy ennek meg is fizette az árát a Volkswagen, hiszen azért, hogy a tanulópénzt megfizettük ezért, de ugyanakkor az is látszik, hogy az elmúlt években exponenciálisan javultak ezek a problémáink, és igazából szinte mindenhol ezeket ki tudtuk javítani, és most már igazából az új modelleinknél nincsenek ilyen problémák. Sőt, ugye igazából itt arról beszélünk, hogy olyan technológiák, olyan opciók érhetőek el, mondjuk a kisebb modelleinknél, ami főleg felső kategóriás technológiák, tehát a közlekedési lámpa felismerő rendelkezik, ami hálózatban van kapcsolva, travel assist, vezetéstámogató rendszerek, tehát ezek mind már elérhetőek ebben a modellben.
1: Kiszállunk is beparkol például.
2: Igen, hát ez talán a legpraktikusabb, mert azt gondolom, hogy aki vezet, főleg Budapesten vagy nagyvárosokban, biztos találkozott olyannal, hogy hát ide beférek ugyan ebbe a parkolóba, de kiszállni már nehezen tudok.
1: Viszont igaz, hogy a mellettem lévő meg nem érdekel.
2: Hát igen, ezt általában a saját autónkon látjuk sokszor, de hogy itt meg azt tudjuk csinálni, hogy mi kiszállunk, és az autót beparkolja mondjuk az applikáció a telefonunkon, úgyhogy ez én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon kis praktikus dolog.
1: És a futómű, amelyet ugye lehet elektronikusan állítani, az mit produkál?
2: Hát természetesen ugye ez megint csak az új, a MEPLUS alvásznak köszönhető, ugye ez is egy fejlesztés, ahol hát nyilván támogatja a vezetési funkciókat, összességében egy még élménydúsabb vezetést tud biztosítani, úgyhogy hiszen a kis autóban is a legjobb és a legmodernebb fejlesztéseket kell ajánlani.
1: Azt ne hallgassuk el, hallgatók elő, hogy azért az olcsítás is cél volt a Volkswagennél. Egy csomó dolgot azért is terveztek át, és azért jött ez a kis osztály is a villamos frontra, hogy olcsó autóhoz juttassák az embereket. Az olcsó autó egyik legfontosabb darabja viszont egy fantasztikus technikai csúcs eszköz, egy győri gyártású motor. Ezzel lehetett a költségeket jelentősen csökkenteni, mert a motorral egybeépítették az elektronikát, és egyetlen egységként tudják berakni az autóba is. Ez egy 74 kg-os súlyú motor, amiből napi 2000 készül Győrben. És rögtön az elektronika mellé a akkumulátor csatlakozóra építik rá az invertert, gyakorlatilag azonnali sebességgel képes beavatkozni szükség esetén. A másik különlegesség pedig az akkumulátor.
2: Hát igen, ez egyébként nekünk Magyarországon ez még nagyobb büszkeség, hogy egy Győrben készült motorral tudjuk árusítani ezt a modellt. Mindig irigykedtünk a házon belüli márkáinkra, akik ezt az előnyt már élvezték, és azt gondolom, ez egy nagyon jó dolog, hogy mi ezzel tudjuk értékesíteni ezt az autót. Hát számomra egyébként, ami még nagyon-nagyon jó, ugye nyilván az, hogy maga a teljesítmény azért azt gondolom, hogy elfogadható, hiszen 85, 99 és 155 kilovattos teljesítményekkel akár 427-420 kilométeres hatótával tudjuk ezt az autót értékesíteni. Nekem talán újabb praktikus megoldás, ugye, hogy azt akár már az autót is tudjuk úgy használni, mint egy töltő. Tehát, hogyha mondjuk az elektromos biciklinket szeretnénk tölteni vele, akkor ez az autóról is megtehető.
1: Ez egyik kollégánk az elektromos autókkal foglalkozó weblapnál kipróbálta a töltést is, és azt leírta nagyon szépen, hogy milyen különlegességgel állunk szembe. 10%-nál azt írja, 80 kW-tól indul a töltés, és egészen 46-47%-ig emelkedik. Ott érje el a 105 kW-os csúcsot, de 45%-tól nagyjából 73%-ig 100 kW felett képes energiát felvenni. Tehát gyakorlatilag mindegy, milyen a töltöttsége az akkumulátornak, minden egyes sávban nagyjából azonos teljesítményért képes magába szívni az áramot. Nincs nagyon ilyen a piacon, még tegyük hozzá. Általában begyorsul, aztán lelassul, a végén már alig ketyeg az óra, és az ember ott törül meg. Ez fantasztikus, ha így is működik valóságban.
2: Én azt gondolom, hogy így működik, különben nem tapasztalhatták volna ezt. Én azért kicsit laikusabb vagyok ebben a témában, és ugye nyilván mindig nagyon figyelek az ügyfél visszajelzésekre, vagy ügyfél kifogásokra. Ugye nyilván egy elektromos autó kapcsán mindig ugye a töltési idő, hányszor kell megállnom, mindig egy kritikus pont az ügyfeleknél. Az információink szerint egyébként 23 perc alatt tölti fel az akkumulátor 10%-ra, 80%-ra maga a rendszer. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon-nagyon jó teljesítmény.
1: Bocsánat, szabad vágok, de ez azért lényeges, mert minden márka általában veri a mellét, okkal, joggal, vagy éppen ok nélkül, és az a 25-28-30 perc nem annyi szokott lenni a valóságban, hiszen ahogy mondtam, az elején fölgyorsul, majd lelassul a töltés, és a végén egészen lassú lesz, és éppen ezért fut ki az időből. Hogyha ez, amit most én itt felolvastam egy kollégának a fizikai próbája, és ez valóban így néz ki majd a gyakorlatban, ez tényleg fogja hozni a 23 percet.
2: Hát akkor remélem, hogy nem fogják megcáfolni a kollégádat, és igazából, úgyhogy igen, azért nagyon sokszor, főleg itt az új versenytársakkal kapcsolatban mindig egy kicsit így a nyugati márkák, és a Volkswagen, és akár más márka is kicsit mindig egy lehúnyt szemmel járt, hogy bezzeg az új versenytársaknak milyen technológiái vannak.
1: Ott már 5 perces töltésnél tartanak papíron.
2: Papíron, igen. De hát én azt gondolom, hogy azért nem szabad elvitatni azt, hogy azért Európában is készülnek olyan autók, akár elektromos, akár belső égésűek, amik azért méltóak erre a versenyre, és nem szabad egyébként nekünk itt szégyellősködnünk, és azt gondolom, hogy ezekre az eredményekre vagy technológiákra pedig nagyon-nagyon büszkék lehetünk.
1: Kétfajta akkumulátor csomaggal, kétfajta erősséggel és kétfajta kémiával készülő akkumulátort kapott az autó, és háromféle változatban lehet majd megvásárolni, ugye az erősségi fokozatot is jelent.
2: Igen, hát itt nyilván itt az ID Polo-nál ugye a GTI volt a legerősebb, de én azt gondolom, hogy igazából a laikusoknak, vagy az átlag vásárlóknak azért azok a teljesítmények, amik előbb mondtam, hogy a 85-99 és 150 km bőven elég egyébként lefedi azt az igényt, amit mondjuk az ID Cross vevő valószínűleg keres majd a piacon.
1: Egy dolgot még nem említettünk, és ez nagyon lényeges, pláne egy kisebb méretű autónál, mert ez nem egy kis autó, azért tegyük hozzá, már egy arasszal több mint 4 méteres, tud vontatni, mégpedig 1200 kilós tömegű utánfutót. Hát mutass nekem 5-öt mondjuk a piacon, amely ezt tudja ebben a méretosztályban.
2: Tudtam, nincs ilyen.
1: Egy sincs.
2: Igen. Úgyhogy ez is egy olyan, megint csak, az elektromos autóknak azt kell tudniuk, mint egy belső égésűnek, ez most már egy egyértelmű igény. Eddig ezt ebben a kategóriában senki nem tudta, vagy tudja jelen pillanatban, úgyhogy el nagyon büszkék vagyunk, és azért nagyon-nagyon sokan ugye vonóhoroggal rendelik az autót, még ha nem is vontat, de mondjuk biciklitartó egyebeknek azért
1: meg a parkolás segítő eszközként használják.
2: De hogy ebben is azt gondolom, hogy élen járunk, és erre nagyon büszkék vagyunk, mert ilyen tulajdonképpen egy elhanyagolható, vagy akár a laikus nem is gondol rá, de egyre többen egyébként, akár még a belső égésűeknél is vonóhoroggal rendelik már az autókat. És egyébként, hogyha egy elektromos autó 1200 kg-ot tud azért vontatni, az egy nagyon-nagyon szép eredmény.
1: Lesznek felszereltségi szintek?
2: Természetesen ugyanúgy, mint bármelyik másik modellünknél, ugye a Trend lesz a belépő modell, ami egy az ID Polohoz illeszkedő, nagyon agresszív árat fog majd magának tudni, és természetesen Life és Style verziókban ott már aztán lehet topzódni a különböző felszereltségekben, kivitelekben és opciókban, úgyhogy mindenki megtalálja magának majd, ami a legjobban neki való.
1: Németországi árat ismerek, nem mondhatjuk el nagyon konkrétan, de azt érzékeltetni lehet, hogy valóság szerint a Golf árában hozzá lehet jutni egy elektromos ID Crosshoz.
2: Ez most pontosan így van, de hogyha valaki látja az ID Polo belépő árát, ahhoz nagyon fog illeszkedni az ID Cross belépő ára is, úgyhogy nyilván szeretnénk, hogy minden jobban felszerelt autókat vegyenek, azt gondolom, hogy ez az ügyféligény is, és ezért ehhez a belépő árhoz igazodik majd a többi lépcső is, úgyhogy szerintem mindenki megtalálja magának.
1: Ennyi tudást hogyan ajánlani a vásárlóknak, tehát hány autót tudnátok eladni ebből mondjuk az év hátralévő 4 hónapjában, és mennyit tudnátok jövőre eladni, hogyha az emberek hallgatnának rátok?
2: Hát jövőre körülbelül olyan, azt kell mondjam, hogy 200-300 autóval tervezünk, hogy itt nagyon fontos, ez csak az ID Cross, és úgy ott van az ID Polónk, ahol szintén hasonló darabszámokat tervezünk összességében. Én azt gondolom, hogy nekünk ez egy plusz darabszám lenne, tehát nem az ID 3-4-től venne el darabszámot, hanem ezek új ügyfelek lennének. És látva egyébként

0: még az autóknak be is kell érniük, de jövőre teljesével számolunk.
1: És tegyük hozzá, hogy az első kerekes villanyautó Volkswagen-től. Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, önök Papp Zoltánt, a Volkswagen magyarországi márka igazgatóját hallották.
2: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információ.

0: információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ha eddig csak jó néhány álmatlan éjszakát szereztek a kínai autógyártók az európai konkurenciának, a Geely E2 megérkezésével valóságos rémálom köszönt rájuk. Ez a kis autó ugyanis eddig mindent vitt szegmensében a nemzetközi piacon. A B-szegmensben tartozó villanyautóból úgy annyit eladtak az elmúlt hónapok alatt a kínaiak, mint még senki. Így érthetően hamar a világ legnagyobb darabszámban értékesített kis autójává vált. A hallatlan siker mögött persze gazdag tartalom van. A Geely E2 kétféle akkucsomaggal, négyféle felszereltségi szinttel választható a kereskedésekben. Egy azonban közös mindegyikben. 36 biztonsági és 24 aktív vezetéstámogató funkció segíti a vezetést, mindegy, hogy melyik modellt választjuk. Kis autóról lévén szó, a hatótávja még elfogadható. Akkucsomagtól függően ugyanis 252 vagy 345 km megtételére áll rendelkezésre áram, amelyet a gyár szerint akár 26 perc alatt is pótolhatunk egy nem túl izmos DC töltő segítségével. A 4 méternél arasznyival hosszabb kocsi kategóriájában a legtágasabb belsővel büszkékedhet, és csomagterében is a messze a legjobbak között van. Nagy kérdés, mit kóstál ez a sokat tudó jármű, mert az első hírek szerint ezen a téren viszi be talán a legmélyebb ütést Európának. A részletekről Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját kérdezzük a stúdióban. Köszöntelek, szervusz!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Hát ugye konkrét árat nem mondhatunk azért, a törvények ezt nem teszik lehetővé, de azért érzékeltessük már itt elsőként, szögezzük le, hogy ez az autó azért nagyon oda teszi magát, aztán majd kibontjuk az igazság tartalmát.
2: Abszolút, gyakorlatilag el lehet mondani, hogy az egyik legjobb áru kis autó lesz Magyarországon, úgy, hogy alapfelszereltségként is egy nagyon-nagyon gazdag felszereltséggel érkezik, és tulajdonképpen az elektromos autók között is egyetlen egy autó van, ami néhány ezer forinttal olcsóbb nálad, ez egy egyszegmense kisebb autó, tehát gyakorlatilag a legjobb áru kis autó lesz, és azt várjuk, hogy tulajdonképpen ahogyan a Starry IMA, a sláger nagycsaládi SUV-nk, ugye a szaksajtó, meg hát most már a vásárlók által is gyakorlatilag kategóriát átívelő a legjobb árértékarányú modellnek tartott modell a magyarországi piacon, vagy legalábbis ezek között van. Azt várjuk, hogy az E2 ugyanígy muzsikáljon idehaza, és hát minden esélyünk meg is van, hiszen ugye a világ legnépszerűbb kis autójáról beszélünk, ez azt jelenti, hogy tavaly évben 465 ezer darab talált gazdára világszerte, ugye tavaly mutattuk be, és gyakorlatilag 40 másodpercenként vesz a világon valaki egy Geely E2-t, tehát elképesztő dinamikával hódítja meg a világpiacot, és ugye ez elérte természetesen Kínát, Dél-Amerikát, Afrikát, Európa tudópiacát, ugye most debütált, és pont a héten zajló Sziget Fesztiválon tartottuk az európai premierjét a modellnek, illetve jelentettük be, hogy egyébként a márka nagykövete modellnek pedig dobó kata lesz, és azt várjuk, hogy minden korábbinál népszerűbbé tudja ez az autó tenni a tisztán elektromos autózást, tehát nagyon komoly zöldítést várunk ettől a modelltől a magyar piacon.
1: Tehát kimagasló a technikai háttér és kategórián felüli helykínálat, mondjuk így foglalható össze röviden. Ha körbejárjuk az autót, melbevágó az a különbség, amit az ázsiai autótervezés és az európai hasonlóság között látunk. Ugyanis ez az autó messze nem kínainak tűnik, hanem egy igazi ízig-végig európai stílusú megjelenésű autó. Mondanék néhány márkát, amit én felfedezni vélek itt ott a karosszéria hajlításokban, mondhatnám, hogy Volkswagen, vagy éppen a Cooper egyes részei tűnnek föl. A lényeg az, hogy nagyon tetszetős, nagyon szép, elegáns modellről van szó. Ebben a méretosztályban nem nagyon van ellenfele.
2: Abszolút, ugye nagyon-nagyon szép a vonalvezetés az autónak, és el lehet mondani, hogy az E5-ösnek, a nagyméretű családi SUV-nak a vonásai köszönnek vissza belőle, csak még vidámabb, még mosolygósabb karakter van az autónak. A dizájnerek azt is mutatják a prezentációkban, hogy az autó front része, tehát ez a grill, ez tulajdonképpen egy ilyen mosolyt idéz, és hát nem csak a kiállásával, hanem gyakorlatilag a színeivel is egy igazi felvillanyozó jelenség lesz a magyar magyar utakon, hiszen ugye elég mátran nyúlt bele a Giulia színekbe, tehát lesz belőle rózsaszín, zöld, tehát elég egészen vagány szereplő lesz az utcaképnek, azt gondolom. És ugye, amit említettél, a hatótávok tekintetében már a kisebb akkumulátorral is, ugye, ami ez a nagyon-nagyon kedvező áru modellünk a Pro felszereltségénél, ott is ugye gyakorlatilag már 250 km, 52 km-es a kombinált hatótáv, viszont ugye a nagyobb, tehát már a Max Plus és az Ultra felszereltség, mint 345 km-es a hatótáv, a fogyasztás pedig 15,5 kW, ugye magasabb felszereltség, tehát nagyon kellemes az autónak a fogyasztása is, és említetted, gyakorlatilag egy 25-26 perc alatt tölthető 30-80%-ra, ugye a kisebb, tehát a belépő Pro felszereltségnél 60 kW-os, a nagynál pedig 80 kW maga a DC töltése az autónak. Elképesztően gazdag felszereltség érkezik, alapvetően rögtön már a belépő felszereltség vegán bőrrel, rengeteg olyan funkció, amit általában legtöbb versenytárs márkánál, főleg, hogyha itt az európai vagy japán márkákról beszélünk, ott komoly pénzeket kezdeket fizetni, hogy még pluszban extraként.
1: Nagyon előre szaladtál, még a műszaki kérdésről terveztem, de hát mindegy, elmondtad a lényeget. Még ott tartottam, hogy kívülről hogy néz ki az autó. Mindenesetre kívülről egyáltalán nem elektromos autók üllemben. Láthatóan az alu kerekek sem az a típus, amely messziről látszik, hogy szinte mozgássérült autót rejt karosszéria, szóval ez egy nagyon elegáns és sportos kilenzetű autó, mondhatnám azt, hogy kicsit még nőies is. Kérdés persze, hogy ti kit célozzátok? Ki az igazi célpontja?
2: Hát a feleségem azonnal beleszeretett, és egy rózsaszín váltatott kért, tehát nyilván azt gondolom, hogy a hölgyek között nagyon-nagyon népszerű lesz a modell, de nyilván színe válogatja, mert például egy ilyen bézs színben még abszolút egy, vagy van még egy sötétebb kivitel, az abszolút egy pasis vagány kis autó is tud lenni. Tulajdonképpen az a célunk ez az autó, hogy egy ilyen statement legyen, tehát aki ezt az autót vezeti, az üzenje azt, hogy igen, én közvetottosan gondolkodom, fontos számomra ugye az éromisszió.
1: Divatos vagyok, vagány vagyok,
2: tehát nagyon jó hangulata van az autónak, ugye gazdag felszereltség, és amit említettél, szerintem ugye az orr részben kialakított plusz 70 literes csomagtartót, az annak köszönhető, hogy egyébként hátsó kerék meghajtású az autó. Ennek köszönhetően maga a vezetési élmény is egy kifejezetten szerethető módon vezethető autó. Tehát amellett, hogy egy elektromos autóról beszélünk, egy igazi szerethető.
1: Ráadásul ugye az európai konkurencia jó része most ért át az orrhajtásra ebben a szegmensben. Talán még a nagyobb szegmensben is előfordul most már. Nyilván sokkal bonyolultabb a hátsó kerékhajtás, mert sokkal jobban meg kell erősíteni a teljes futóművet egy balesetre felkészülve. Tehát egyszerűbb az első kerékhajtás, meg hát más is a vezetési stílus is, meg a figyelem is. De még itt a méreteknél, 4 méternél egy kicsivel több, 13 centivel hosszabb a kocsi. Tehát mondhatnám, egy kis autó, de mégsem, hiszen még nemrégiben a Golf volt ilyen méretű. Egyébként hasonlóságban nagyon hasonlít ez a 6-os Golfra egy oldalnézetből az autó. Kérdés az, hogy a beltere hogyan idomul ez a hosszúsághoz?
2: Ugye gyakorlatilag azt el lehet mondani, hogy a kategóriában, a B-szegmensben a legnagyobb autó, hogyha itt a top 10 szereplővel összehasonlítjuk, akik eddig a top 10-ben voltak a piacon, tehát minden tekintetben külsőben is a legnagyobb, de ez ugye annak köszönhetően, hogy a padlólemezbe került beépítés az akkumulátor, egy nagyon-nagyon jó
1: új eljárás élmény, már, ugye?
2: Így van, és ennek köszönhetően ugye hihetetlenül tágas, ugye ezt a rugalmasságot megadja az, hogy dedikáltan tisztán elektromos autónak lett fejlesztve, tehát nem egy plusz alternatíva, és ezért hihetetlenül tágas, több mint 30 különböző rekesz, tároló és egyéb dolog kapott helyet benne. Ezt egyébként a feleségem nagyon kedveli a Starénél, meg az E5-nél is, hogy középen, gyakorlatilag középkonzolnál is rögtön be tudja rakni a táskáját. Ami nekem nagyon tetszik az E2-ben, hogy a térképtartó a jobb egyben, az ilyen fiókként húzható ki, tehát nagyon-nagyon praktikus, és nem az a...
1: Kinyitva van a térkép, akkor
2: gyakorlatilag. Így van, de tehát nem az van, hogy lehajlik, és akkor belemegy a lábunkba, és a többi, hanem nagyon-nagyon kényelmes, és opciósan rendelhető a hátsó ülés alatt is egy ilyen tároló rekesz kialakítás, úgyhogy aki, ugye nekem két kisfiam van, és hát ezzel az autóval járnak majd óvodába, bölcsibe, ugye a feleségemnek köszönhetően, és hát imádnak mindenféle dolgokat gyűjteni, rakodni, pakolni, tehát ők is nagyon-nagyon fogják szeretni, azt gondolom.
1: A vezetőnek nincs nehéz dolga, hiszen nagyon szépen be van rendezve a vezető előtti terület, ráadásul egy hatalmas méretű kijelzőt kapott az autó.
2: Így igaz, egy óriási érintőképernyős monitor van előttünk tulajdonképpen. Természetesen Apple CarPlay Android autó csatlakozás adott az autóval. Ugye a Geely az egyik, vagy talán az egyetlen olyan autó, ugye azon kevés autógyártók egyike, akinek ugye saját mobiltelefon szolgáltatója, a mobiltelefon gyártója is van ugye a vállalatcsoport tulajdonában, és ennek köszönhetően ez a Flyme autó rendszert kapta meg, egy nagyon intelligens, nagyon jó felbontású, elképesztően gyors és jól csatlakozó infotainment rendszert kapott az autó, ami megint csak ennek a célcsoportnak, aki ezt a trendi, fiatalos dizájnos autót szeret, ez általában nagyon nagyra értékeli ugye ezt a részét is, és hát ott van ugye az említett elképesztő mennyiségű, több mint 30 aktív biztonsági rendszervezetés támogató technológia. Ugye a Geely jegyzi egyébként a világ legnagyobb autóipari biztonsági központját és legfettebb központot is, és úgy alap DNS-e a márkának maga a biztonság, és az üzenet az, hogy demokratizálni szeretnénk a biztonságot, tehát minden modellünk esetében, legyen az, hogy az E2-ről, a Star-ről vagy az E5-ről, alapfelszereltségként érkeznek ugye a hétlégzsák, az összes vezetés támogató rendszer.
1: És valóban minden felszereltségi színnél azonos ez a kínálat?
2: Abszolút, tehát már a belépő pro felszereltségnél mindent megkapunk. Néhány kényelmi extra, illetve design extra az, amit még a magasabb felszereltségeknél kaphatunk, illetve ugye a biton, tehát a kettős fényezés, vagy fekete tető, illetve ugye más színű ugye maga a karosszér többi része, ezeket, illetve alufelni, ezek azok, amik ugye a magasabb felszereltségeknél belépnek.
1: De a tudás az autónak egyforma.
2: Abszolút, maga az alaptudás egyforma, és nyilván a nagyobb hatótáv az, ami még a magasabb felszereltségnek a sajátja, de itt az elektromos állítható ülésektől kezdve minden az már alapból érkezik a belépő modellnél is.
1: Hát de bányit, valahol azt olvasni, hogy 520 fokos kamera rendszer, amit nem értettem pontosan, 540 panoráma kép. Ez mit jelent, hogy 540 fokos panoráma?
2: Gyakorlatilag egy felső képet kapunk maga az autóról, tehát látjuk nem csak körbe, hanem fölülről, meg alánk is. Tehát, hogyha ha bármilyen szűkös helyre próbálnak beparkolni az autóval, akkor mindent látunk, tehát gyakorlatilag folyamatosan minden irányba látjuk azt, hogy véletlenül se sérüljön meg az autó.
1: Mondhatjuk, hogy ez egy négy lábon, négy keréken járó elektronikus központ.
2: Abszolút, és ugye amit én még kiemelnék itt az összes tech funkció mellett a biztonság kapcsán, hogy ugye most várjuk a minősítést, de minden szinten megfelel az Euro NCAP 5 csillagos minősítésének az autó, úgyhogy azt várjuk, hogy ezt azt hiszem szeptemberben fogják kiadni, hogy természetesen minden egyéb modellünkhöz hasonlóan ő is 5 csillagos minősítést szerez majd, és gyakorlatilag a kategória egyik legbiztonságosabb és a legfejlettebb, legtekebb autója is lesz egyben.
1: Említetted, hogy elől a Frank az 70 liternyi, egyébként ez a méret jóval nagyobb kategóriájú autókra jellemző, és ebben a kategóriában nagyon soknál nincs ilyen első csomagtér. A hátsó csomagtér az valamivel kisebb, mint mondjuk az ember számújtaná rá, de így is 375 literes, és amit 1320 literre bővíthető.
2: Így van, és a 375 liter, hogyha megnézel egyébként a B-szegmest, akkor konkrétan a legnagyobb csomagtartó ebben a kategóriában, és ehhez jön hozzá még a plusz 70, ugye az orr rész csomagtartóval, tehát önmagában ugye 445 liternyi rakodóterünk van akkor, hogyha nem döntöttünk leüléseket, ha megledöntöttük, tehát 300 liter, tehát konkrétan akár nem...
1: Másfél köbméternyi.
2: Mindannyiunk kedvenc bútoráruházából is tudjuk hazahozni az összes rendőrszekrényt, hogyha szeretnénk.
1: Nem véletlenül ilyen nagy tudású az autó, hiszen azt olvastam a gyári anyagban, hogy a lítium vasfoszfát akut telepet alkalmaz a cég. Az egy új eljárású rendszer, sokkal jobban lehet tölteni, kiegyensúlyozottabb a töltési karakterisztika, meg egy csomó dologban veri a régebbi, például árban a régebbieket.
2: Így igaz, ugye tudni kell a Geely-ről, hogy a vezetőfejlesztője nem csak a tiszta elektromos, hanem a plug-in hibrid, és imáron a hibrid hajtásnak is a világon, egy ilyen Guinness Recorder hibrid hajtással éppen néhány hónapja ott is az élre törtünk, de a tiszta elektromos, ahogy a Geely-eket is visszaköszön, az talán a legnagyobb előnyünk, és ugye ráadásul 6-szor szigorúbban tesztelünk bármilyen akkumulátor, mint az iparágban bárki, és gyakorlatilag talán már láttál erről felvételt, amikor az E5-t meg a Star-8-t mutattuk be először, hogy konkrétan fölgyújtják, lejtik, úthengerre átmennek, tehát lövik, mindent csinálnak, és ha mindennek megfelel, és nem gyullad ki, és nem, tehát tovább működik az akkumulátor, sós vízben áztatják 72 órán, tehát egy tényleg elképesztő extrém teszteknek teszik ki, és hogyha ezeknek megfelel, akkor kerül csak sorozatgyártásba. sőt, ugye ebben a biztonsági központban nekem volt alkalom megnézni ilyen Geely E2 töréstesztet is, ugye Kínában, Ningbo-ban, és brutális, az, hogy mennyire szinte érintetlen marad az autónak a szerkezete. Ez is részben annak köszönhető, hogy ez az akkumulátor bekerült a karosszéria szerkezetbe, és az ad neki még egy plusz szilárdságot, és pluszban ugye alulról azt hiszem 7 lemez és különböző pufferétek, amik védik ugye minden irányból, tehát még egy oldalütközésnél teli frontális ütközésnél ugyanúgy gyakorlatilag tökéletesen védve van az akkumulátor.
1: Kiemelten hívta fel a figyelmet, hogy hátsó kerékhajtású autóról van szó, ami számos előnnyel jár. Sokkal egyenletesebb a gyorsulása, ugye a gumira broncs élettartama is hosszabbá válik, nem kapar ki könnyen, sokkal élvezetesebb egyébként hatolja az embert az autó, és ami nagyon lényeges, hogy olyan ügyesen állított össze a hajtóművet a gyártó, hogy maga a fékezés is extrának tűnik. Ugyanis ebben a méretosztályban 36,8 méteres fékutat ír a gyár 100 kilométeres tempóról, ami kimagaslóan jó eredmény.
2: Abszolút, tehát kifejezetten, ugye ez is megint a biztonságos, és egyébként élvezhető vezethetőség tökéletesen illusztrálja. Ami nekem még eszembe jutott, hogy mondtad, hogy tele van extrém tech megoldásokkal, hogy megint csak nagyon fontos, megint csak apukaként, hogy ugye hátul is megosztható két irányba fordítható klíma áll rendelkezésre, ami ugye üti a hátsó utasokat, illetve elő-hátul ugye A és C típusú USB portjaink is vannak, tehát gyakorlatilag tudjuk tölteni az eszközeinket, vagy csatlakozni tudunk ugye magához az autóhoz, úgyhogy nagyon-nagyon, és természetesen, nagyon fontos a hangvezérlés is, ugye 18 különböző területet fed le a hangvezérlés, és több mint 200 szót ismer, és gyakorlatilag a magyar nyelvű hangvezérlés az azt hiszem, hogy szeptemberben, tehát mire az autó megérkezik, majd szeptemberben megérkezik a kereskedésekbe, addigra megkapja over the air, ugye a magyar nyelv hangvezérlést az autót, az ügyfelek, akik átveszik, azok már rögtön így kaphatják meg az autóikat.
1: Ugye említettük, hogy egy vashosszát akkumulátor csomaggal működik az autó, és a nagyon kedvező a töltési karakterisztikája, és az sem mindegy, hogy a 30-ról 80%-os töltöttségi szintre 26 perc alatt sikerül föltölteni az akkumulátort. De, ami még nagyon fontos, hiszen itt az elsősorban városi és városközi kis autóról beszélünk, nagyon fontos a forduló kör. A forduló sugara az 4,95 század méter, tehát nincs 5 méteres a sugár. Az azt jelenti, hogy egy átlagos közúton képes majdhogy nem megfordulni az autó.
2: Abszolút, meg hát ugye akár sikátorokban, bárhol, ugye nagyon-nagyon könnyen parkolható. Egyébként ez jellemző a Starrére is, illetve az E5-re, hogy kategóriákban az egyik legjobb fordulókört produkálják, tehát nagyon élvezetes, meg könnyű. Tehát leveszi a parkolásnak a stresszfaktor részét tulajdonképpen azzal, hogy e tekintetben is ilyen jól kezelhető a Geely E2.
1: Egy dolog nem volt számomra, szóval nagyon szöget ütött a fejembe, hogy a gyári adatok szerint 60 és 80 kW-os töltővel lehet föltölteni az akkucsomagot. Ugye kétfajta méretosztályról beszélünk, a akkumulátor méretről. Miért csak ilyen kicsi a töltési sebesség?
2: Gyakorlatilag ahhoz, hogy a elképesztően jó árát tudjuk tartani az autónak, ahhoz ugye nincs szükség, egy lehetett fontos szempont azért maga az, hogy bizonyos területen viszont érdemes kompromisszumot kötnünk, de azt tapasztaljuk, hogy ennek az autónak a felhasználói, azok gyakorlatilag ugye rendszeresen a gyors töltéssel dolgoznak, és ugye városi autóról beszélünk, tehát klasszikus városra született autóról, ahol gyakorlatilag bemegyünk bárhova, és mondjuk meginni egy kávét, elintéz majd bevásárolni, stb., és az alatt szinte 100%-ra, tehát ez a, nem tette 20-26 percot a gyors töltéssel, ugye a belépő felszerelésén egyébként 60, a magasabb felszerelésnél 80-as DC töltéssel pilotok alatt megkapjuk a teljes hatótávunkat, meg nem is jellemző ezeknek az autóknak a használatakor az, hogy valaki ugye teljesen lemerítené, hiszen tényleg mi nyilván elmehetünk, tehát Bécsig is eljutunk az autóval, hogyha úgy van, ott már természetesen töltenünk kell, hogyha haza akarunk jönni, de hogy alapvetően nem is jellemző az, hogy valaki olyan óriási távokat tenne meg, hogy a magyar átlagos használat még ingázás esetén is 30-50 km per nap, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy hétig nyugodtan elingázhatunk egy egyetlen töltéssel.
1: Akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a Geely E2 megérkezésével meg valóra vált az a 10 évvel ezelőtti Európa Uniós célkitűzés, hogy az elektromos autók azonos áron lehessen megvásárolni, mint egy benzines.
2: Hiszen most így igaz, sőt.
1: Van egy Európa legkedveltebb kisautója, ez így gyártják Európában, és ez a kis autó háromhengeres benzinmotorral kerül most ennyibe, mint a Geely E2. Csak így, elektromosan.
2: Így igaz, elektromosan, és tökéletesen elképesztően gazdag felszereltséggel.
1: Hányat fogtok eladni ebben az évben még a hátralévő 4 hónapban?
2: Megmondom, hogy elég ambiciózus terveink vannak, tehát mint több 100 darab értékesítését várjuk még az év végéig, és azt gondoljuk, hogy abszolút forradalmasítja majd a B-szegmenst az autó.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
0: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A KNH bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Busztragédia, főnöke szerint tapasztalt volt a sofőr. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb részletek derültek ki a vasárnap hajnali busztragédiáról. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa. Egy lengyel lapnak elmondta, a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonos a járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak, és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. A cégvezető és munkatársai a baleset helyszínén utaztak, a buszroncsához azonban egyelőre nem férhetnek hozzá, mivel azt a magyar hatóságok a vizsgálat idejére biztosították. A tulajdonos szerint a buszon zarándokok utaztak, akik a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból tartottak hazafelé. A tragédia vasárnap hajnal 1 óra körül történt. A lengyel rendszámú busz felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. 12-en meghaltak. Sorra fejezik ki részvétüket a magyar és lengyel vezetők a hajnali tragikus buszbaleset után. Magyar Péter miniszterelnök is részvétet nyilvánított az áldozatok családjainak, és megköszönte a mentésben résztvevők munkáját. Orbán Anita is posztolt. A külügyminiszter a Facebookon azt írta, a magyar hatóságok végzik a mentéssel és az ellátással kapcsolatos feladataikat, a lengyel nagykövetség pedig folyamatosan intézi az érintett állampolgárok ügyeit. Gyászol Lengyelország is, Karol Navrocki lengyel elnök az X-en elképzelhetetlen tragédiának nevezte a balesetet, és együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet, a beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat záporzivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: a Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Film.
1: Különleges filmzenei élmény várja a közönséget augusztus 22-én a Margit-szigeti szabadtéri színházban, ahol Milos Forman 8 Oscar-díjas Amadeus című filmjét élő, nagy zenekari kísérettel vetítik. Az Amadeus Live filmkoncerten a klasszikus alkotás eredeti angol nyelven magyar felirattal lesz látható, miközben Mozart halhatatlan művei a vászonnal tökéletes összhangban élő előadásban szólalnak meg. A zenei tételeket a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring énekkara adja elő Ernst van Til vezényletével. A történet legemlékezetesebb pillanatait így nem felvételről, hanem koncerttermi minőségben hallhatjuk. Felcsendül többek között a drámai 25. szimfónia, a Don Giovanni részletei, valamint a film katartikus fináliában Mozart befejezetlen mesterműve a Requiem is. Az Amadeus nem csupán Mozart életének filmes feldolgozása, hanem a filmtörténet egyik legnagyobb klasszikusa. Az élőzenével kísért vetítés pedig egészen új dimenziót ad a történetnek, hiszen a film és a koncert élménye egyszerre elevenedik meg a Margit-sziget különleges szabadtéri környezetében.
0: Fesztivál.
1: Augusztus 20-a és 23-a között ismét benépesül Kecskemét belvárosa. A Híres Hét Fesztivál idén is gazdag, kulturális, zenei és családi programokkal várja a látogatókat. A négynapos rendezvény középpontjában ezúttal a város saját művészei, alkotói és közösségei állnak. Az államalapítás ünnepén a hivatalos megemlékezést követően Szabó Balázs bandája ad koncertet. Emellett fellép a Kecskeméti Tánc Együttes is. A következő napokban a helyi kötődésű Légcsava Rock szórakoztatja a közönséget, szombaton pedig kecskeméti zenészek közös koncerttel emlékeznek a város pop-rock életének meghatározó, már elhunyt alakjaira. A zenei programok mellett várostörténeti séták, a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének bemutatója, valamint Jankovics Marcell Toldi című animációs filmjének ingyenes vetítése is szerepel a kínálatban. A fesztivál részeként ismét megrendezik a térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást és vásárt, ahol a környék települései mutatják be kulturális és gasztronómiai értékeiket. A családokat egész hétvégén gyermekprogramok várják, népi kézműves foglalkozások, a Kolompos és az Alma Együttes koncertjei, valamint játékokkal és elektromos kisautókkal berendezett gyermekbirodalom gondoskodik a legkisebbek szórakozásáról.
0: Színház.
1: Kortárs ősbemutatók, zenés előadások, családi mesejáték, világhírű vígjáték és egy Csehov klasszikus is helyet kap a Karinti Színház 2026-27-es évadában. Az új szezon a műfaji sokszínűség jegyében telik, a társulat pedig ismert rendezőkkel és népszerű színművészekkel várja a közönséget. Az évad szeptember 4-én Pierre Notte Két néni, ha beindul című fekete komédiájával indul Keszég László rendezésében. A humoros és megható történet két idős asszony különös utazását követi nyomon, miközben a magányról, az öregedésről és az összetartozás erejéről is mesél. A főszerepeket Vándor Éva és Kökényesi Ági alakítja. Szeptember végén igazi különlegesség érkezik, a Karinti történetében először mutatnak be kifejezetten a színház számára írt kortárs kamara operát. Az anyám hangja Alámerülés két anya és lánya kapcsolatát dolgozza fel a főszerepekben, a való életben is anya és lánya, Horváth Mária és Dobra Mara látható. Novemberben a legkisebbeket várja az Elvarázsolt Király kisasszony, egy zenés mesejáték, amely a klasszikus mesék világát mai szemmel meséli újra. Az évad második felében Bernard Slade Jutalomjáték című keserédes vígjátéka érkezik Olt Tamás rendezésében. Majd decemberben Ó Horváth Sári saját darabját, a Nőzavar, avagy Mit nekünk a morál című zenés színházi produkciót mutatják be. A zenét Szirtes Edina Mókus szerezte, a főbb szerepekben pedig Oswald Marika és Balázs Andrea lesz látható. Az évad zárásaként 2027-ben Anton Pavlovics Csehov Sirály című klasszikusa kerül színpadra, szintén Olt Tamás rendezésében. A produkcióban a Karinthy Társulatának tagjai mellett a magyar színházi élet ismert művészei is szerepelnek. Többek között Szulák Andrea, Rajkai Zoltán, Mikó István, Vándor Éva, Lux Ádám és Mikec Estilla. A Sirály a színházról, a művészet és a generációk találkozásáról, valamint az emberi kapcsolatok örök kérdéseiről mesél. A Karinthy Színház új évada a kortárs magyar alkotások, az ősbemutatók és a klasszikus művek egyensúlyára épül. A cél pedig változatlan, olyan előadásokat létrehozni, amelyek egyszerre szórakoztatnak, megérintenek és gondolkodásra is késztetik a nézőket.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: A falu, amire Szűz Mária is vigyáz. Van, akinek kegyhely, másnak tökéletes túrapont. Akadnak viszont olyanok is, akiknek az évekig tartó bezártságot jelenti ez az elképesztő természeti környezetben rejtőző falu, a Börzsönyben. Hogy nem csak egy falu lett a sok közül, tulajdonképpen a véletlennek és Nagy Lajos királyunk hadibal szerencséjének köszönhető. A sikertelen nápolyi hadjáraton elkapott Pest is, fiatal felesége halála, az Anzsu Máriával tervezett új Frigyének pápai megfúrása, az Averza ostromakor szerzett sebesülése nem tett jót az uralkodónak, de a két litvánok elleni hadjárat is sokat kivett belőle. Hogy meggyötört testét és zaklatott lelkét meggyógyítsa, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnél, a pálosoknál keresett segítséget. A Visegrádi vár közelében levő Börzsönyi vadászterületen 1352-ben kolostort és templomot építetett a fehér barátok számára, akik közül többen remeteként már a környéken laktak. A szűzanyának hódolva a magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelték föl, innen a kolostor, s a mellette kialakult falu. Mária Nostra, vagyis a mi Máriánk. Egykor két erődítmény is volt a falu közelségében, ugyan sem a Bíber, sem a Zuvári vár nem élte túl a zavaros időket, de maradványaik megvannak, remek lehetőséget kínálnak egy-egy könnyű gyalogtúrára. A faluházban a paraszti építészet hagyományaira csodálkozhatunk rá, de a bányászat emlékei, a régi börzsönyi vízimalmok izgalmas világa is megér egy látogatást. Az egyik legkedveltebb túra a kis vasút vonalán a Szob felé vezető aszfaltút mellett található Mária kút felkeresése, ahol a 20. században több csodát is feljegyeztek. Aki nem csak a hűsítő vízre vágyik, nézen kicsit körül, nézen kicsit magába. A 40-es években Mindszenty József bíboros megszentelte forrást, aki abból iszik, részesül áldásában.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
1: Köszöntjük a hallgatókat, nyári ismétlőadásunkat hallják. A Budapesti Értéktőzsde X-Trend kategóriájába látogatunk. Egy befektetői klub keretében publikálta 2028-ig tartó stratégiáját a Navigator Investments. Az ebben szereplő tényszámok, stratégiai üzenetek kerülnek fókuszba. Tartsanak velünk!
2: Vendégünk a stúdióban Jutasi Zoltán, Navigator Investments igazgatóságának elnöke. Köszöntelek!
3: Szerbusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Nemrégiben március 31-én prezentáltátok a frissített stratégiát, melyek az elkövetkező évek legfontosabb célkitűzései?
3: Az elmúlt 3-4 évben, mivel sikeresen teljesítettük azokat a célkitűzéseket, amiket saját magunk és a menedzsmentünk elé kitűztünk, úgy gondoltuk, hogy tovább lépünk, és az ipari holdingnak nevezett struktúrából, ami azt jelenti, hogy generációváltással foglalkozó, jól működő ipari termelő vállalatokat vásárolunk föl és működtetünk, tovább lépünk, és egy technológiai vállalattá fejlesztjük a Navigátort, azért, mert azt gondoljuk, hogy a világ olyan mértékben változik, és olyan jellegű kihívások állnak ma az európai vállalatok előtt, hogyha ebben mi megfelelő erőforrásokkal, megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkezünk, akkor egy olyan megoldást tudunk mind magunknak, mind pedig az ügyfeleinknek kínálni, amire azt hiszem, hogy egyre nagyobb igény van. És hát a technológia is úgy változik, hogy ehhez minden rendelkezéssel. Mi teljesen reálisnak gondoljuk azt, hogy 2028-ra el tudunk jutni 12 milliárd forintos árbevételig. Ugye ez nagy növekedésnek látszik, de hogyha összevetjük azzal, amit évekkel ezelőtt kommunikáltunk, akkor ilyen 1-2 milliárdos árbevételű cég voltunk, és az idei évben, ahogy azt már publikáltuk is, nagyon komoly és reális esély van arra, hogy a 7-8 milliárdos árbevételi szintet elérjük. Úgyhogy innen már nem is tűnik olyan távolinak az a 12 milliárdos árbevétel. És hát ehhez kapcsolódik egy olyan feladat, hogy az elmúlt években elsősorban tényleg arra koncentráltunk, hogy rendelkezésre álljanak azok a szakágok, amivel egy komoly integráns szolgáltatási portfóliót tudunk nyújtani, és hogy elérjük ezeket az árbevételi és piaci pozícióbeli állapotokat. A következő időszak másik nagyon fontos eleme lesz az, hogy hatékonyság javításán keresztül mindezt egyre eredményesebben tegyük. Ugye én is, mint főrészvényes abban vagyok érdekelt, hogy ez a társaság mind piaci kapitalizációban, ugye a tőkepiaci megítélésben javuljon, erősödjön, minél többet érjen az a részvény, amit én magam is és a többi részvényem társam birtokol, mind pedig az eredményen keresztül akár olyan osztalékokat tudjunk fizetni, ami a részvényeseknek a megtérülését szolgálja.
2: A korábbi stratégiátok 2026 végéig szólt. Hogyan értékeled ennek a teljesítését, és azon kívül, hogy technológiai holdingá válik a Navigator Investments, miben változott még a Navigator nézőpontja?
3: Azt tűztük ki magunk elé célul, hogy minden évben egy-két olyan vállalatot vásároljunk föl, ami illeszkedik a mi működési modellünkbe. 5 ilyen társaságot vásároltunk föl. Ezeknek az integrációjának a különböző szakterületein sikeresen végrehajtottuk a belső működésének az átalakítását. Hogyha abból indulok ki, hogy minden mellett ráadásul egy olyan gazdasági környezetben, olyan inflációs környezetben kellett

0: dolgozni, hogy a béleket jelentősen meg kellett nem csak Magyarországon, hanem az egész régióban emelni, hogyha az energiaárakból indulok ki, hogyha az alapanyagáraknak a növekedéséből indulok ki, az, hogy sikerült ezeket a tranzakciókat lebonyolítanunk, nagyon komoly piaci pozícióink vannak az ügyfeleinknél, akkor talán, ha lehet ezt mondani, még túl is teljesítettük a vállásunkat, mert mi egy viszonylag nyugodt, normális környezetet terveztük a stratégiánkat, és egy ilyen viharos időben is sikerült a hajónkat a megfelelő kikötőbe kormányozni, hogyha lehet ezt mondani. Úgyhogy ha százalékot kéne mellé rendelnem, ezt a stratégiába is beletettük, akkor talán azt mondanám, hogy 90%-osra értékelem a Navigator csoport teljesítményét, mint főrészvényes, úgyhogy le a kalappal a kollégáink és a menedzsment munkája előtt. Igen, gondolat erre, hogy miért vagyunk talán zártágnál egy picit optimistábbak. A változás kezelésének a képessége miatt, ami jellemzi a menedzsmentünket és az igazgatóságunkat. Azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb erősségünk, hogy képesek vagyunk arra, hogy értékeljük a helyzetet, na már megint változott valami, megint reagálni kell valamire, és nagyon gyorsan kidolgozzuk azokat a válaszlépéseket, amik aztán megoldást jelenthetnek ezekre a kihívásokra. És szerintem ez az, amiben az európai, különösen magyar vállalkozásoknak erősödni kell. Most nem olyan világot élünk, ahol azt lehet mondani, hogy majd kibekkeljük a következő egy-két évet, van most egy kicsit recessziós időszak, mindig volt lejtmenet, majd lesz jobb. Én azt gondolom, hogy aki azt várja, hogy majd lesz jobb, az nagyon nagy bajban lesz. Szerintem most más lesz, és ehhez alkalmazkodni kell, ehhez változni kell, ehhez változtatni kell, mind a belső folyamatokon, mind a piaci megközelítésen.
1: Az új stratégiában a vállalatfelvásárlások mellett, ugye 2-3 felvásárlást terveztek, az organikus növekedés is kiemelt szerepet kap. 20% körüli organikus növekedésre számítotok a következő években. Ezt mire alapozzátok, illetve tudnál-e pár példát említeni, amelyek megalapozzák ezeket a várakozásokat?
0: Valóban évi 20%-os organikus növekedéssel számolunk, és ez elsőre a mostani gazdasági helyzetben talán optimistának tűhet, de hogyha ezt felbontjuk részleteire, hogy mire alapozzuk ezt, akkor azt gondolom, hogy sokkal világosabbá válik, hogy miért is gondoljuk ezt a reális növekedésnek. Én azt hiszem, hogy most arra összeállt egy olyan értéklánc, ami kellő alapot ad ahhoz, hogy ne csak az akvizíciókon keresztül növekedjünk, hanem azokat az erőforrásokat kihasználva, amik rendelkezésünkre állnak, azokat közvetlenül az ügyfeleinknél, egy erősebb kereskedelmi politikával, közvetlen ügyfél kapcsolatokkal, olyan technológiai megoldásokkal, amikkel ma már rendelkezünk, ezekkel bízhatunk abban, hogy egy növekvő megrendeléseink lesznek, mint ahogy ezt tapasztaljuk egyébként az elmúlt egy-két évben is, tehát hogyha az egyes tagvállalatainkat nézzük, külön-külön mindegyiknél tapasztalható az, hogy az ügyfeleknek az elégedettsége, a bizalma továbbra is megvan az irányunkban, és egyre nagyobb volumenű munkákat bíznak ránk, úgyhogy én azt hiszem, hogy ha ezt tovább visszük, akkor talán joggal számíthatunk arra, hogy egyre több munkánk lesz. A másik, ami az alapja ennek a talán egy kicsit a mai világban optimista megközelítésnek, az az, hogy teljesen más üzletpolitikát folytatunk, mint egy átlag közép-kelet-európai vállalkozás. Az akvizíciókon keresztül ma már aktív ügyfélszám az 250-300 ügyfél van a kapcsolatrendszerünkben, akikkel napi szinten együtt dolgozunk. Az elmúlt 5-6 évben a különböző iparágokban lévő üzletágaink azok több mint 600 ügyfelet szolgáltak ki, tehát nagyon nagy a merítés, amivel tudunk dolgozni. Itt a kereskedelemben szokták mondani, hogy van a vadászat, a hunting sales, meg a farming, amikor a meglévő ügyfélportfóliót kell gondozni. Én azt hiszem, hogy azzal, hogy a meglévő ügyfélportfóliónkra kellő figyelmet fordítunk, ez már önmagában elég alapot ad arra, hogy egyre több megbízásunk, egyre több munkánk legyen. Másrészt pedig olyan technológiai fejlesztéseket, és itt nem nagy beruházásra kell gondolni, hanem belső munkafolyamatokban, az AI használatával, a digitalizációval, a munkafolyamatoknak a leegyszerűsítésével és minél nagyobb hozzáadott értékelőállításával olyan változtatásokat eszközöltünk már most is, meg terveink vannak az idei évre és jövőre is, hogy ezek együttesen adják azt, hogy hatékonyabban működünk, kisebb működési költséggel, egyre több ügyfelet szolgálunk ki, vagyis egyre hatékonyabb erőforrás felhasználással több értéket tudunk előállítani. És azért azt kell, hogy mondjam, hogy mivel 20 iparágba szállítunk, piac van, mindig van olyan ügyfél, csoport, akitől komoly növekedési számokat várhatunk. Természetesen vannak olyan iparágak is, meg vannak olyan ügyfelek is, akiknél látjuk, hogy visszaesés van, de ennek a kiegyensúlyozott kereskedelmi politikának pont az az előnye, hogy hiába van visszaesés egyik-másik szegmensben, biztos, hogy van olyan másik terület, ahol meg nagyon komoly növekedéssel tudunk dolgozni vagy számolni. Ezek a szinergiák nagyon sok megtakarítási lehetőséget adnak.
1: A stratégia publikálásával egyidejűleg befektetői klubot is tartottatok, amit a Bét honlapja mellett számos más platformon is hirdettetek. Egyrészt mi volt a célja ennek a befektetői klubnak, hiszen az Xtend kategóriában viszonylag ritka, hogy egy hasonló eseményt szervez egy cég, illetve számíthatnak-e rá az érdeklődők, hogy lesz folytatása ennek a befektetői klubesnek?
0: Mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy a kategóriától függetlenül, tehát attól függetlenül, hogy éppen egy adott társaság Xtend Standardben vagy Premium kategóriában van, hogyha kimegy a piacra és egy komolyabb részvényesi körrel rendelkezik, hogy olyan magán és intézményi befektetői vannak, mint akár nekünk is, akkor az lényeges, hogy tájékoztassuk őket. Nem ez volt az első, mostantól már így befektetői klubnak fogjuk hívni, ugye mi azért korábban is megtettük azt, hogy szerveztünk olyan eseményeket, ahol tájékoztattuk a tulajdonostársainkat, hogy mit csinálunk, miért csinálunk, mire számíthatnak, hogyha navigátor részvénybe fektetnek, vagy akár navigátor részvényük van. Ez volt az elsődleges oka, a másik pedig az, hogy ugye 2026-ig hirdettük meg az előző stratégiai időszakunkat. Nyakig benne vagyunk 2026-ban, és ahogy azt elmondtam, úgy ítéltük meg, hogy sikerült elérni javarészt azokat a célokat, amiket kitűztünk magunk elé, úgyhogy bízunk benne, hogy a következő időszaki stratégiánkat is kellő hitelességgel tudtuk megosztani a befektetőinkkel, és kifejezetten azért tartottuk most ezt a befektetői klubot, hogy legyen egy olyan fórum, ahol nem csak publikáljuk ezt a stratégiát és módot adunk arra, hogy elolvassák ezt a befektetők, hanem azért ezt szóban is elmondjuk. Nagyon fontos a kommunikáció, tényleg meg kell velük osztani, hogy mit gondolunk, teljesen más ezt élőben hallani, mint csak átolvasni vagy átfutni, és nem titkoltan az a céllal is, hogy ha vannak kérdéseik, vagy valamilyen olyan rész van, amiket pontosabban szeretnének megérteni, akkor lehetőséget adjunk nekik arra, hogy erről beszélgessünk. Magán a rendezvényen egyébként jó pár kollégánk részt vett mindenféle szakterületről, pontosan azért, hogyha különféle kérdések merülnek föl, vagy valakit mélyebben érdekel az egyik másik része ennek az egész stratégiának, akkor tényleg kellő hitelességgel tudjunk válaszolni. Plusz azt én nagyon fontosnak tartom, hogy lássák a befektetőink, hogy ez nem egy személyes vállalkozás, hanem egy nagyon komoly csapat áll mögöttem, akikkel nap mint nap végrehajtjuk azokat a feladatokat, amik előttünk állnak.
1: A befektetői klubon megosztottad a közelmúltbeli kínai utad legfontosabb tapasztalatait is. Itt hogy látod, hogy hol áll Kína és Európa egymáshoz képest, és hogyan, milyen módokon tud versenyezni egy európai vállalat, akár a navigátor kínai versennyel?
0: Az a munkamorál, az a technológiai fejlettség, amivel Kína ma már rendelkezik, az messze-messze van attól, mint amit átlag európai erről gondol. Tehát ezt komolyan kell venni, mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly kihívás minden európai cégnek. Amit mi stratégiát összeraktunk, az viszont pont arról szól, hogy megoldást kínáljunk az ügyfelénk számára, meg saját magunknak is arra, hogy minden mellett Európa is versenyképesebb tudjon lenni, plusz azt is figyelembe kell venni, hogy ugye mi ettől még a legtöbb esetben Európában versenyzünk, mert abban a szakmában, amiben mi bent vagyunk, egy egyedi és kisszériás gyártásban, kutatásfejlesztésben, abban ugye pont arra törekszünk, és egy olyan értékláncot raktunk össze, ahol minél nagyobb hozzáadott értéket tudjunk itt helyben előállítani, mert ezzel tudunk versenyképesek lenni, mondjuk például az ázsiai megoldásokkal szemben, és én azt hiszem, hogy ez lehet erre a kihívással a megoldás. Tömegtermelésben, egyszerűbb megoldásokban, olyan rendszerekben, ahol hosszabb szállítási határidővel is lehet valamit az ügyfelek rendelkezésre bocsájtani, és kisebb hozzáadott értékű alkatrészekről, egységről beszélünk, ott azt hiszem, hogy kár is belemenni ebbe a meccsbe, mert nem lehet. Ott, ahol egyedi, unikális, kiszériás megoldásokban, nagyobb hozzáadott értékben gondolkodunk, összetettebb berendezésekben, nagyon fontos, hogy szervíz és jellegű szolgáltatási tevékenység párosuljon a megoldáshoz, amit az európai vállalatok kínálnak. Ebben én azt hiszem, hogy van mit keresnie az európai vállalatoknak, így nekünk is, úgyhogy mi is úgy alakítjuk a stratégiánkat, hogy tényleg minél nagyobb hozzáadott értéket tudjunk az ügyfeleink számára kínálni. Ezért van az egyébként, hogy a következő időszaki akvizícióink azok arról szólnak, hogy az alkatrészgyártás, a szerelvénygyártás mellé erősítsük a készülék gyártásunkat, a berendezés megoldásszállítási képességünket, és azt, hogy az automatizációban, robotikában és az ehhez kapcsolódó különféle AI-os és egyéb megoldásokba ott legyünk, mint megoldásszállítót. És persze keressük az együttműködéseket is, tehát abból sem szeretnék titkot csinálni, hogy mi is kooperálunk, egyeztetünk ázsiai partnerekkel, akik részben valamilyen formában tudnak nekünk is megoldásokat nyújtani, és ezeket felhasználva, beépítve a mi rendszereinkbe hatékonyabban, jobban tudunk dolgozni. Tehát emellett nem szabad elmenni, mert azt hiszem, hogy ez így egységként képes arra, hogy egy versenyképes vállalat működjön az európai piacon. Azt is látni kell, hogy van, ahol Ázsia nem tud versenyezni. Az ellátásbiztonság az egy nagyon komoly kihívás, és azért nagyon sok olyan ügyfelünk van, aki abból indul ki, hogy mint ahogy most is a fuvarköltségek, ahogy vizsgáljuk, az elmúlt hetekben megduplázottak, tehát van olyan tétel, amit mondjuk eddig 2000 euróért lehetett behozni Európába, és most már 4000 eurós ajánlatokat kapnak az európai vállalatok. Nem lehet azt mondani ma már, mint ami jellemző volt az elmúlt 10-20 évben, hogy mindent meg lehet oldani, és mindent Ázsiából jóval olcsóbban be lehet szerezni. Hát nem lehet, és ezt senki sem kockáztathatja meg, ez is a mi kezünkre játszik. A másik, az a rugalmasság. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy berendelünk valamit több ezer kilométerről, akkor az a fajta igény, hogy ebben akár változtatásokat lehessen eszközölni, főleg egy összetett berendezés struktúrában, az szinte lehetetlen. És azért nagyon sok olyan ügyfél van Európában, akinek menet közben olyan módosítási igényei keletkeznek, amit nem lehet egy ázsiai szállításból egy az egyben megoldani. Tehát nagyon fontos az, hogy itt legyünk helyben, és itt álljunk rendelkezésre az ügyfeleinknek. A komplexitás az a mérnöki szaktudás, amivel rendelkezünk, szintén olyan terület, ahol kommunikációs problémák miatt, kulturális különbségek miatt nem mindegy, hogy egy európai vállalatként tudjuk kiszolgálni az ügyfeleinket, vagy pedig próbálják ezeket megoldani Ázsiából. Erre is arra is van példa, tehát én azt hiszem, hogy ez nem egy vagylagos kérdés, ezeket az erőforrásokat, ezeket a lehetőségeket jól kell mixelni, de ebben mi azt valljuk, hogy ezeket az erőket együttesen olyan szolgáltatást tudunk kirelni az ügyfeleinknek, hogy abba biztos vagyok, hogy mi fel tudjuk venni a versenyt. Rendelkezésre állás, azok a szállítási határidők, azok a minőségi paraméterek, amiket mi képviselünk vagy kínálunk az ügyfeleinknek, ezt azért nem lehet olyan egyszerűen megoldani egy 10 kilométerre lévő vállalkozásból.
1: A stratégia közzététele előtt bejelentettétek, hogy mostantól publikálni fogjátok a nyitott rendelés állományt, és az első adat az 1,3 milliárd forint volt 2026 első negyedévére. Mi a célotok ezzel, illetve miért pont ezt a mutatót kommunikáljátok rendszeresen?
0: Értelemszerűen a féléves jelentések mellett publikáljuk ezt. Én azt hiszem, hogy még bővíteni fogjuk, csak egyelőre ezt a mutatót tettük közzé. Az volt vele a célunk, hogy érzékeltessük azt, hogy a számokban is megjelenik az a stratégia, amit kidolgoztunk. Az, hogy az ügyfeleink részéről megvan a bizalom, az, hogy olyan munkákat kapunk egyre nagyobb volumenben, amik a navigátor csoportban, mind árbevételben, mind eredményességben lecsapódnak. Ez ma azért különösen fontos, és azért kezdtük ezzel a mutatóval, mert ez azt mutatja, hogy amit ugye említettem, hogy több olyan probléma van ma a világban, ami minden egyes európai vállalatnál érzékelhető, rendszeresen publikálnak olyan adatokat, hogy beszerzési menedzser index az ismét csökken, folyamatosan visszaesések tapasztalhatók Európába, és hogy ennek ellenére mi növekszünk, ennek ellenére egyre több munkánk van. Ezért gondoltuk nagyon fontosnak, hogy ezt a piaccal megosszuk, mert ez talán egy jó mutatószám arra vonatkozóan, hogy a mi stratégiánk az alkalmas arra, hogy a jelenlegi nehéz piaci körülmények ellenére is tudjunk növekedni. Ugye, amit közzétettünk, annak talán a leglátványosabb adata valóban ez az 1,3 milliárdos nyitott rendelésállomány. Amit még fontosnak tartok kiemelni, hogy azért ez 4 év alatt a 6-szorosára növekedett. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy honnan indultunk ki, értelemszerűen az árbevételünkkel együtt a rendelésállomány is növekszik, úgyhogy ez a dinamika, ez egy nagyon jó mutató szerintem. A másik, hogy azért egy negyed év alatt is 30%-os ugrást produkált a társaság. Jó, ebbe lehetnek értelemszerűen olyan időszaki mozgások is, ami ezt indokolja, de ha viszont ezt fölbontjuk az iparágakra és azokra a szolgáltatásokra, amiket végzünk, akkor talán ezt el lehet mondani, hogy minden egyes területünkön növekedés tapasztalható, ilyen ugrásokat képes produkálni a cégcsoport.
2: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Busztragédia, főnöke szerint tapasztalt volt a sofőr. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb részletek derültek ki a vasárnap hajnali busztragédiáról. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa. Egy lengyel lapnak elmondta, a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonos a járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak, és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. A cég vezető és munkatársai a baleset helyszínén utaztak, a buszroncsához azonban egyelőre nem férhetnek hozzá, mivel azt a magyar hatóságok a vizsgálat idejére biztosították. A tulajdonos szerint a buszon zarándokok utaztak, akik a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból tartottak hazafelé. A tragédia vasárnap hajnal 1 óra körül történt. A lengyel rendszámú busz felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. 12-en meghaltak. Sorra fejezik ki részvétüket a magyar és lengyel vezetők a hajnali tragikus buszbaleset után. Magyar Péter miniszterelnök is részvétet nyilvánította az áldozatok családjainak, és megköszönte a mentésben résztvevők munkáját. Orbán Anita is posztolt. A külügyminiszter a Facebookon azt írta, a magyar hatóságok végzik a mentéssel és az ellátással kapcsolatos feladataikat, a lengyel nagykövetség pedig folyamatosan intézi az érintett állampolgárok ügyeit. Gyászol Lengyelország is, Karol Navrocki lengyel elnök az X-en elképzelhetetlen tragédiának nevezte a balesetet, és együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet, a beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökkévalóak.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű záporzivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez még mindig a prémium kategória.
1: Folytatjuk a beszélgetést Jutasi Zoltánnal, a Navigator Investments igazgatóságának elnökével. A folyamadon levő akvizícióról, a beruházásokról, valamint a tőkepiaci tervekről. Januárban jelentettétek be, hogy az EvoPro felvásárlását tervezitek, illetve hogy a sikeres megállapodás esetén április végéig szeretnétek lezárni a tranzakciót. Hogy áll ez jelenleg, illetve mi az, amit meg tudsz osztani a jelenlegi fázisban?
2: Így igaz. Pontosan azért jelentettük be, mert amikor eldöntöttük és megállapodtunk arról, hogy megtesszük ezt a következő lépést, az pontosan arról szólt, hogy ha valaki végignézi az értékláncunkat, hogy publikáltuk a stratégiát, abban van egy értéklánc, amit kialakítottunk, az ez a következő logikus lépés. Tehát, hogyha végigvesszük azt, hogy a Navigator, mint vállalat, aktív szereplő a kutatásfejlesztésben, ami azt jelenti, hogy az ügyfeleinkkel közösen találunk ki olyan műszaki megoldásokat, amiket aztán ők beépítenek a saját rendszereikbe, berendezéseikbe, vagy akár mi építjük be azokba a készülékekbe, amiket legyártunk nekik. Majd ezt követően megtervezzük a műszaki tervek, gyártáshoz kapcsolódó gyártási tervek elkészülnek, ez is házon belül egy nagyon erős tervező csapattal rendelkezünk. Aztán legyártjuk, majd összeszereljük, beüzemeljük, és utána szervizeljük, karbantartjuk ezeket a berendezéseket, akkor ez egy komplett, komplex szolgáltatáscsomag. Ennek a következő lépése volt az, mert régóta benne volt a fejünkben, és hát házon belül erről nagyon sokat egyeztettünk, hogy mi lehet a következő lépés. Az értelemszerűen, amerre a világ megy, az már ugye elhangzott többször, az AI, robotika, automatizáció. Nagyon sok olyan cég van a piacon, aki ezzel foglalkozik, akik a tömegtermelésben különféle megoldásokkal dolgoznak, és ilyen jellegű kiszolgáló rendszereik, szolgáltatásaik vannak. Viszont szembe jött egy olyan lehetőség, amit én azt gondolom, hogy olyan 2-3 év múlvára terveztem, de konkrétan megkerestek minket azzal, hogy beszálljunk az EvoPro Engineering Kft-be, ami egy nagyon komoly mérnök csapattal műszaki, mechanikai, mechatronikai megoldásokat, ahogy az előbb elmondtam, kitalál, tervez, szimulációs szolgáltatást nyújt, majd legyártja, összeszereli és beüzemeli az ügyfeleknél. Magyarul pont azt az értékláncot képviselik, mint amit mi. Viszont egy olyan oldalát viszik ennek a szegmensnek, ahol nagyon nagy szellemi kapacitásokkal, nagyon komoly hozzáadott értékkel rendelkezik a társaság. 20 fölötti olyan mérnökgárda dolgozik a csapatban, akik ezeket a berendezéseket kitalálják és aztán megvalósítják. Viszont nem házon belül gyártják le az alkatrészeknek és a részegységnek egy jelentős részét. Ugye megint egy komoly szinergiahatás tud keletkezni ezzel a tranzakcióval, mert az EvoPro által megálmodott, tervezett, szállított berendezéseknek egy jelentős részét a jövőben házon belül fogjuk tudni gyártani a különféle gyáregységeinkben, és hát értelemszerűen ennek a társaságnak nagyon komoly tapasztalata van. Dolgoznak olyan robotkaros, automatizációs megoldásokkal az ügyfeleknél, amik én azt gondolom, hogy a jövőt képviselik. És itt tér össze ez az egész történet, hogy én hiszek abban, hogy azok a bérköltségek, azok a költségstruktúrák, amik ma Európát jellemzik, azoknak a megoldása az lehet, hogyha minél több műveletet, és szó szerint én munkaműveleteket értek ez alatt, feltérképezünk és leautomatizálunk. Ehhez olyan képességek kellenek, hogyha mi ezen a területen akarunk szolgáltató vállalatként megjelenni, amikhez ilyen jellegű mérnöki és gyártási és kutatásfejlesztési és minden, amit már elmondtam, erőforrásokkal kell rendelkezni. Na ez jelenti a koronát ezen az egész történeten, hogy az EvoPro Navigator csoportba kerülésével olyan kompetenciát, olyan referenciákat és olyan projekteket tudhatunk házunk belül, ami teljessé teszi ezt az értékláncot. Ezt is azért látni kell, hogy még nem zártuk le a tranzakciót, ugye akkor lehet valamire azt mondani, hogy megtörtént, hogyha lezártuk. Ugye április végére tervezzük a zárást, én azt hiszem, hogy jól haladunk, tehát minden esély megvan rá, hogy ez meg is történjen. És hát az, hogy ennek a legfőbb driver, a legfőbb mozgatórugója az tényleg az automatizációs képesség, amit említettem, hogy az európai vállalatoknál kritikus lesz, mert hogy minél több munkaműveletet automatizáljunk, minél több olyan részterületet tudjunk kínálni az ügyfeleinknek, ahol ők is versenyképesebbek tudnak lenni, mert a belső költségeiket tudják így csökkenteni. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez az egyedüli lehetőség, értelemszerűen több társaságot is megnéztünk. Az EvoPro-t választottuk ki, mert azt gondoljuk, hogy ők képviselik leginkább ezt a szakmát, viszont nem szeretnénk itt megállni, egyrészt belső fejlesztésekkel szeretnénk tovább haladni, és hát azzal is számolni kell, hogyha további növekedési lehetőségeink vannak, akkor nem zárom ki, hogy ezen a területen még tovább lépjünk. sok cég van eladó ebben a szakmában is egyébként. Én azt látom, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy szakcégek egy adott részterületen nagyon jók, nagyon erősek, aztán változik a piac, és nehezen tudnak alkalmazkodni. Ugye a mi modellünknek pont az a lényege, hogy mivel egy elég jelentős skálát tudunk kínálni a piacon, ezért ezek a piaci nehézségek kevésbé érintenek minket. Ha csak az autóipar, csak az automatizációs részét néznénk ennek a szakmának, akkor szintén ezen a területen is vannak olyan cégek, akiknek problémáik vannak. Viszont a képesség megvan, és ezzel a képességgel meg lehet azt tenni, hogy aznál a nagyon-nagyon sok európai kis-közép és nagyvállalatnál, akiknek eddig eszébe sem jutott egy-egy részterületet automatizálni, most meg kell, hogy tegyék, mert csökkenteni kell az egységköltséget, csökkenteni kell azt a bérköltséget, amit nagy nyomást jelent ezekre a vállalatokra, és ebben szeretnénk mi egy élejáró megoldásszállító vállalat lenni, akik megoldják ezeknek a cégeknek a problémáit. És itt tényleg nem gigaberendezésekről, több 10 milliárdos gépsorokról kell gondolkodni, mert azok olyan beruházások, amit azért nagyon kevés vállalat engedhet meg magának, hanem szó szerint arról, hogy megnézzük a vállalatoknak a belső működési folyamatait, kielemezzük, közösen a jövőben az Evopros kollégákkal, és olyan részmegoldásokat kínálunk, ahol szó szerint munkaműveleteket automatizálunk le, és ezáltal érjük azt el, hogy hatékonyabban tudjanak ezek a cégek működni. Nagyon komoly piaci növekedést várok ettől a szegmenstől, pont emiatt, mert olyan szintű költségnövekedés volt az elmúlt években, az energiaárak, az infláció megint ki fog hatni a bérekre, megint egyre többbe fog kerülni a munkaerő, egyetlen egy útja van az európai cégeknek, hogy minél több mindent le kell automatizálniuk. Na ebben szeretnénk mi egy nagyon erős szolgáltató vállalat lenni a piacon.
1: Ha már automatizáció, akkor a stratégiátokban szerepel a Mazak Pallatek rendszerű gépének beszerzése. Miért pont ezt a gépet választja a navigátor, illetve mi a célja ennek a gépbeszerzésnek? Kapacitásbővítés vagy hatékonyságnövelés főleg?
2: Mindkettő, hogyha nagyon röviden válaszolhatok. Azért, mert a Mazaknak ez a gépe pontosan azt képviseli egy adott részszegmensben, amit elmondtam, hogy egy olyan technológiáról van szó, ami egyrészt egyébként kiforrott, tehát azt gondolom, hogy a Mazak, mint szállító már bizonyított nálunk is, meg a piacon az egy nagyon erős szereplő, és tényleg nagyon jó berendezéseket gyárt. A másik, ami nagyon fontos, hogy a Mazak nagyon erős egyedi készszériás gyártású gépek fejlesztésében és szállításában, tehát azért is emellett a technológia mellett döntöttünk, mert ez szolgálja ki leginkább a mi műszaki igényeinket. És hát a gép pedig konkrétan ez a beszerzés, ez az első lépcső abban, hogy mi magunk is minél több folyamatot leautomatizáljunk a cégen belül. Csak hogy néhány számot is elmondjak. Nem akarok nagyon szakmázni, de a cégünkben, mivel egyedi kiszériás gyártásban vagyunk, a főorsó kihasználtságunk az 32-35% körül van. Ez azt jelenti, hogy amikor megmunkálunk egy részegységet, akkor a teljes folyamat, ami alatt a nyersanyagból ott lesz egy alkatrész, ott összesen az előállítási időnek a 35%-ában tudjuk a gépnek az orsóját használni. Az összes többi munkaművelet az valami más. Előkészítés, mérés, befogása a nyersanyagnak, gépfelprogramozása, csak hogy megint egy következő részfeladatot említsek. Tehát azok a gépek, amikkel rendelkezünk, azoknak a kihasználtsága az emiatt alacsony. Ez a gép azt tudja, hogy a munkafeladatoknál, tehát hogyha ugyanazokat az alkatrészeket szeretnénk előállítani, ez akár 90% fölé is felvihető, ezt mondja a Mazak. Azért mi ebben kicsit szkeptikusak vagyunk, azért mert ehhez olyan termékmix és olyan folyamatok kellenek, ahol ez ténylegesen előállítható. A mi számításaink szerint, hogyha ezt 60-70%-ra fel tudjuk vinni, amire abszolút van realitás, elmentünk sok helyre megnézni hasonló beruházásokat, hogy sikerült megvalósítani. Mi számításaink alapján a 60-70% az abszolút reális, és hogy egy egyszerű példával éljek, és hogy érzékeltessem, hogy mit jelent egy ilyen gépbeszerzés. Ez a gépegység, ez két megmunkáló központból, meg az azt kiszolgáló palettázó rendszerből áll. Ez a gép három műszakban 6 kollégával, ami azt jelenti, hogy minden egyes műszakban két-két kolléga, vagy a délelőtti délutáni műszakban 3-3 kolléga dolgozik, és képes éjszaka önállóan dolgozni a gép, tehát felügyelet nélkül akár. Ez azt jelenti, hogy 3 műszakban annyi értéket képes előállítani, mint most mondjuk a teljes Julius Globe tagvállalatunk 9-10 megmunkáló központtal 14-15 kollégával a gépek mellett egy műszakban. Ha 3 műszakban szeretnénk működni most a Julius Globe-ba, föl kéne emelnünk ezt a 15 fős létszámot, legalább 40 főre azt gondolom. Hát ki lehet számolni, hogy milyen jövedelmezőséget tud az egyik meg a másik. Na szóval ilyen jellegű fejlesztések, ilyen jellegű változások várhatók az iparban, és hát megint csak ebben mi azért szeretnénk élejárni, mert azt gondoljuk, hogy ez az egyedüli megoldás az európai piacon. Konkrétan ez a gép, ez egy jelentős lépés a mi részünkről abban, hogy minél több folyamatot, minél nagyobb mértékben automatizáljunk le a mindennapjainkban, és hát azt is várjuk ettől, hogy jelentős növekedés, jelentős bővülést tud hozni a cégcsoportba. Ha most egyszerűen azt mondanám, hogy fölveszünk még 6 kollégát, beállítjuk ezt a gépet, akkor meg tudjuk duplázni a Julius Globnak az árbevételét, akkor nem nagyon járok messze a valóságtól. Persze nem ezt fogjuk csinálni, mert belső átszervezést, hatékonyság növelést is szeretnénk elérni, tehát nem egy az egybe hozzáadjuk, de azért nagyon komoly bővülést várunk ettől a beruházástól is.
1: Terveitek között szerepel a standard kategóriában való átlépés is a budapesti értéktőzsdén. Mikorra tervezitek ezt, és mennyire függ össze a stratégiában említett IPO-val?
2: Az idei évben születhet meg az a végső döntés, ami a standard kategóriába való átlépést jelenti. Hogyha minden adminisztratív és hivatalos lépést elvégzünk, akkor szerintem 2027 első felére meg is fogjuk ezt lépni. Azért nem előbb, és azért nem kezdünk hozzá most, mert folyamatosan a felvásárlások kapcsán a gazdasági csapatunknak egyszerűen olyan szintű leterheltsége van, ami már, megmondom őszintén, nem akartam még ezt is a nyakukba vágni a mostani első fél évre, mert megkaptam tőlük azt, hogy na jó, hát hogy a következő fél évben nem veszünk egy újabb céget, akkor csináljuk. Úgyhogy igazán ez az egyedüli gátja annak, hogy ezt még nem léptük meg. Mivel most le fogjuk zárni, remélem minél hamarabb az EvoPro akvizíciót, és hát olyan belső folyamatokat alakítottak ki a kollégáink a gazdasági területen, hogy nagyon-nagyon gyorsan tudunk egy-egy tagvállalatot integrálni a cégcsoportba. Ezért én bízom benne, hogy az idei év második felében ezt a folyamatot élesbe tudjuk állítani, és akkor 27 első fél évére teljesen reális az, hogy a standard kategóriába kerüljünk át. Itt kérdezte az IPO-t, az ezután egy teljesen logikus lépés, azt hiszem. Tehát ez egy klasszikus folyamat következő lépése lehet. Ha standard kategóriában vagyunk, akkor teljesen érthető módon szeretnénk a részvény likviditását növelni. Ez egy régi téma, mindig előjön értelemszerűen. X-tend kategóriában azt hiszem, hogy ameddig el lehetett jutni, mi elmentünk. Befektetői klubokat is tartunk, folyamatosan kommunikálunk, rendszeresen egyeztetünk velük. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a részvényünk likviditása növekedjen, de azt is látjuk, hogy ez nagyobb mértékben megvalósulhasson, ahhoz muszáj a standard kategóriába átmenni. És egyébként a BÉT jelentősen módosította azt a feltételrendszert, ami ehhez kell. Ez jóval egyszerűbb most már, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy teljes reális elvárás mindenki részéről, hogy ezt lépjük meg. És hát az X-tendet szerintem minden szempontból kimaxoltuk. Azt hiszem, talán 9 zárt körül jegyzésünk volt, már közel 3 milliárd forintos tőkeemelés történt meg eddig összesen a navigátorban. Talán ezek az X-tend kategóriában is kiemelkedő számok. Viszont ahhoz, hogy minél több részvényesünk legyen, akik tényleg akár egyre aktívabban kereskednek a papírunkkal, ahhoz szükséges, hogy csináljunk egy IPO-t. Ha már csinálunk egy IPO-t, akkor teljesen logikus a standard kategória és az ehhez kapcsolódó szintlépés.
1: A stratégia publikálását, illetve a folyamatban levő akvizíció lezárását követően várható-e friss elemzés a cégcsoportról, hiszen számos fontos a cég értékét befolyásoló tranzakción, illetve eseményen van túl a navigátor.
2: Igen, abszolút. Továbbra is egyébként a frankfurti székhelyű Kalivoda elemzőházzal vagyunk kapcsolatban. Ők fogják frissíteni a korábbi elemzésüket, és maga az elemző cég is arra jutott, hogy meg kell várni a stratégiát, és meg kell várni azokat a bejelentéseket, amiket most már ugye megtettünk. És én azt hiszem, hogy ha az EvoPro tranzakciót zárjuk, akkor ki is lehet jönni egy újabb elemzéssel, mert most már összeállt ez az egész történet, összeállt ez az egész kép, ami egy teljesen más megvilágításba helyezi a navigátor csoportot. Úgyhogy az, ami még annak idején készült elemzői anyag, 0,44 eurós célárat határoztak meg, annak maximálisan időszerű a frissítése, de hát kellettek hozzá ezek a bejelentések, hogy az elemző tényleg olyan információk birtokában tudjon kiadni egy elemzést, ami neki is rendelkezéssel áll, és amit a tisztelt befektetők meg a piac is már ismer. Ennek hiányában nagyon nehéz lett volna bármifajta prognózist frissíteni, így viszont már azt hiszem, hogy teljesen reális az, hogy minél hamarabb kijön egy elemzés a navigátorról. Úgyhogy ennek a stratégiának a fényében hamarosan egy új elemzéssel és egy új célárral lehet megismerkedni a piacon. Dolgozunk azon is, hogy ez az elemzői lefedettség ez kiegészüljön akár egy magyar elemzőházzal is. Bízunk benne, hogy a magyar elemzői piacnak az érdeklődését fel tudjuk kelteni, és hogy a Kalivoda mellett akár egy magyar elemzőház is foglalkozzon a navigátorral.
1: Záró kérdésként, illetve összefoglalóan, hogyha egy mondatban kellene belesűrítened a navigátor következő évekre szóló stratégiáját, akkor mi lenne az?
2: innováció, automatizáció, robotika, összességében az, hogy a mi növekedésünk az nem függhet a világgazdaságnak az aktuális kilengéseitől. Egy válságálló vállalatot építünk, és azon dolgozunk, hogy ez egy valóban innovatív ipari technológiai szolgáltató vállalat legyen, és azt gondolom, hogy a technológiai fejlettségünk, az a tudás, ami a szakembereink fejében van, az abszolút megalapozza azt a stratégiát, ami tényleg egy erős piaci szereplővé teszi a Navigátort, és hogy a növekedésünk az ugyanazzal a dinamikával tudjon folytatódni, ahogy ezt eddig tettük az elmúlt években.
1: Köszönjük a beszélgetést Jutasi Zoltánnak, a Navigátor Investments elnökének.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: található, a felvidéki Zólyom, azon belül is a Pusztavár fontos helyszín volt a magyar középkor során. A feltárásában magyar régész hallgatók is részt vesznek. Itt járunk a mai közkincskereső első felében.
1: A 12. század végén datáljuk, de a középkori vár alatt még egy bronzkori település is van, és az 1200, illetve 900 a Krisztus előtti év között létezett. Szeretnénk helyreállítani a Pusztavárt, hogy ne romokat lássanak, hanem mikor feljönnek a várra, akkor rássák a falakat és a tornyokat, illetve az alapokat, és tényleg lássák, hogy egy várban vannak.
2: Tényleg nagyon fontos, történeti szempontból is fontos, mert hogy itt már említettük, hogy az Árpád házi királyok, az utolsó Árpád házi királyok legfontosabb székhelye és rezidenciája volt itt. Építészeti szempontból, építészettörténeti szempontból is fontos, mert itt most már tudjuk eltezni a 13. század végére, és ahogy én látom, itt ebben a várban számos olyan megoldást alkalmaztak talán az országban először, meg a méretében is az a ciszterna, vízszűrő berendezéssel, kandallókkal ellátott épületek és lehet folytatni. Ezek mind tanulságosak, és mégis jól beépíthetők az oktatásba.
0: Ezután Szeged-Szőregre indulunk. A szakemberek egy furcsa temetkezést vizsgálnak, aminél feltételezik, hogy a kortársai visszajáró léleknek tarthatták az elhunytat.
3: Kiderült, hogy ez egy ülőhelyzetű testnek az alsó része, tehát úgy kell elképzelni, hogy az alsó csigolyák maradtak meg függőlegesen, és az alsó néhány borda, aztán az ülőhelyzetű csípő, és a két láb pedig nyújtott helyzetben egymásra döntve balra fordítva, és ugye e fölött jött, vagy hát erre rátéve jelentkezett az oszlop.
0: Végül a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában járunk, ahol szeptemberben kőfaragványokról nyílik új állandó kiállítás.
4: Nem is feltétlenül arra koncentráltunk, hogy a friss anyagok kerüljenek ki, inkább azt próbáltuk nézni, hogy azok a látványosabb faragványok és azok, amik ritkábban láthatóak, vagy ritkábban voltak kiállítva, ezek kerüljenek ki. Ezek között vannak frissebbek is, vannak egészen régiek is, amik még sosem voltak kiállítva, és természetesen vannak olyanok is, amik korábban is láthatóak voltak itt a kiállításon.
0: Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A szlovákiai Zólyom Pusztavárának feltárásáról Noémi Beljak Pazsinovával, a Nyitrai Egyetem ásatásvezető régész professzorával és Mordovin Maxim régésszel, az ELTE egyetemi docensével beszélgettem. Pillanatnyilag itt ülünk a Garam partjától nem messze Zólyomban, de az imént bejártuk a város felé magasodó várhegyet, ahol tulajdonképpen több vár is van, és hát alaposan átértékelődött bennem az, hogy valóban Szepesvár lenne Szlovákiában az egykori felvidéken a legnagyobb vár. Ez elképesztően nagy, ami itt van.
1: A Zólyomi Pusztavár két várból van. A Felsővár 3,5 hektárnyi terület, és az Alsóvár az 0,7 hektárnyi terület, és az egész vár területe több mint 4,5 hektárnyi területet vesz ki.
0: És hát tulajdonképpen legalábbis számomra ez a vár az elmúlt néhány években lett látható, hiszen korábban ez gyakorlatilag egy erdő volt.
1: Igen, erdőterület volt, úgy is írtak még a 18.-19. században is, hogy az erdőben romok találhatóak, és 1992-től kezdtük az ásatást, és lassan az ásatás mellett a fákot is egyszerűen kiástuk, illetve kivágtuk sajnos. Egy nagy vihar is volt, ami az Alsóvárban lefektette a fákot, és egyszerűen azután ki kellett vágniinket és kitisztítani a területet.
0: Mikor épült itt az első vár? Mert ugye időben is több várról beszélünk.
1: Igen, a 12. század végén datáljuk, de a középkori vár alatt még egy bronzkori település is van, és az 1200, illetve 900 a Krisztus előtti év között létezett.
0: Ugye, hogy miért volt fontos itt várat fenntartani, elég, hogyha a hátunk mögé nézünk, itt kanyarog mellettünk a Garam, ami tulajdonképpen az egész térségnek a legfontosabb kereskedelmi útvonala volt, úgy az őskorban, mint a középkorban.
1: Igen, a bronzkortól, illetve a részkortól a Garam nagyon fontos kereskedelmi út volt, és a észak-déli és a kelet-nyugati útvonalat is itt ilyen középpont volt, és itt találkoztak a kereskedelmi utak.
0: Ezek szerint akkor már a bronzkor előtt is megtelepedtek itt a részkorban, Bádeni
5: kultúra?
1: Igen, az Alsóvárban egy nagyobb réteg van a részkorból, éppen a klasszikus bádeni kultúrából, illetve a késői bádeni kultúrából, amit plusz-mínusz 3300 Krisztus előtti évekbe datáljuk.
5: Amikor a középkorban megtelepedtek itt, akkor felhasználták ezt a bronzkori várat?
2: Attól függ, hogy mit értünk a

0: felhasználás alatt. Igazából elplanírozták, és csináltak a plató a hegy szélén egy teraszt, amire ráépítették a középkori kőfalakat. De az első építkezések során, ha jól tudom, amikor 12. században felépült az első lakótorony, akkor még konkrétan a sáncok lehettek a középkori erődítések is. Akkor más nem csináltak, csak a lakótorony körül lehetett egy paliszád.
1: Ezek szerint akkor az államalapítás után közvetlenül nem épült itt vár? Tehát ez nem az ispánsági váraknak az első hullámához tartozik, az ólyomi vár?
0: Tudomásom szerint az első ispánsági vár a Zólyom Mottofalva nevű részén, Mottyová nevű részén épült, egy morvakori vár helyén, azt felhasználták, és amikor talán kicsit jobban megszilárdult, megszerveződött a vármegye rendszer, akkor fölköltöztek egy magasabb hegyre, ahol egy rendes kőlakótornyot építettek.
1: Viszont ezt a kőlakótornyot egy elképesztően nagy terület veszi körül, ez beépült valaha is teljesen? Tehát mit képzeljünk el, hogy nézett ki ez a vár a középkorban?
0: Nagyon jó kérdés. Igazából az eddigi kutatások alapján úgy tűnik, hogy egyáltalán nem volt beépítve olyan szinten, mint ahogy el tudnánk képzelni. Eleve a terület jellege nem teszi lehetővé, mert az egyik oldala több, mint a fel, az nagyon erősen lejt. És nem látok a terasz nyomokat, ahova lehetett volna épületeket felhúzni. Úgy tűnik, hogy van egy bejárat déli végén az egész ilyen hosszúkás ovális alaprajzú területnek, és egészen az északi végig volt egy út, és az út mentén voltak különböző épületek. Viszonylag kevés kőépület volt egészen a 13. századig.
1: Akkor épült föl a várnak a túlsó oldalába tulajdonképpen valamiféle palotaszerű elkülönített belső vár?
0: Igazából igen, a tatárjárás után, valószínűleg 4. Béla uralkodásának végén kezdték kiépíteni azt a királyi rezidenciát, amely a szakirodalomban vagy a köztudatban Doncsváraként futott, de pont az ásatásoknak köszönhetően itt meg kell említeni Ján Beliákot, aki az ásatásokat vezette, és 2015-ben az ő vezetésével megtörtént a ciszterna feltárása, és a ciszternából előkerült nagy mennyiségű fa anyag dendrokronológiai vizsgálata egyértelműen megállapította, hogy a Doncsvár, ami Károly Robert egyik ispánjának a nevéhez kötődik, és kiderült, hogy sokkal korábbi a vár, szóval pont a dendrokronológia segítette ezt a keltezést a 13. század végére, szóval akkor már biztosan állt.
2: A első régész, aki 1992-től itt dolgozott, az Václav Hanuliak volt, és ő is ásta már a ciszternát, első 8 métert kiásott a ciszternából, és 14. századba datálta a ciszternát első felébe, és hát mink a férjemmel kiástuk totál a utolsó 2 métert is, és dendrokronológiak datáltuk is a fákot, amiket ott találtuk, és azok tényleg, ahogy már Maxi mondta, megállapítottuk, hogy a 13. század végén utolsó 1-2 évtizediben lett csinálva a ciszterna.
1: Ezt a felsővárat és az alsóvárat soha nem kötötték össze teljesen?
2: Nem. Van egy összekötő fal, illetve egy fal, amit úgy hívtak, hogy összekötő fal, de ez nem köti össze a várokat. Mink ástuk ezt a falat, és sajnos nem megy tovább, de az alsóvártó plusz-mínusz 100-200 méterre fut ki, úgyhogy a alsóvárhoz tartozik, nem összekötő fal. De nem is kellett nagyon összekötő fal, mert egyszerűen nem kellett összekötni a várokat, mert ott szikla van, meredek hely, úgyhogy egyszerűen nem kellett oda falt építeni.
1: És hát gondolom, hogy amikor egy időben létezett az alsó meg a felső vár, akkor más volt a funkciójuk is.
2: Igen, de az alsó vár is rezidencia volt. Ottan az alsó várban van a legnagyobb torony, amit kiástunk, illetve ami a pusztaváron található. Ez a torony mérete 20x20 méter, a külső mérete és magassága az is kb. 20 méter volt, és 4, lehet, hogy 5 szintű is volt, úgyhogy ez is egy rezidencia, és úgy véljük, hogy a Árpád királyok, pláne 4. Béla, aki legtöbbször volt Zólyomban, az éppen ott lakott, mikor Zólyomban tartózkodott.
1: Ugye hiába építették föl nagyon szépen ezeket a lakótornyokat, meg építették ki a belső várat a felső várban. Néhány évtized múlva elkezdődött egy másik építkezés lenne a völgyben, ami már ugye első Lajoshoz kötődik. Ő építette föl azt a királyi palotát, ami tulajdonképpen a mai napig szinte teljes egészében tömegét tekintve legalábbis állít a Kárpát-medencébe, tehát a legérintetlenebb épület az ő korából. Miért kellett neki egy új palota, mikor szinte újonnan vehette át a néhány évtizedes palotákat itt a hegyen?
0: Hát szerintem ez egy ilyen történeti, művészettörténeti, régészeti kérdés. A nyilván reprezentáció sokat játszott, mert azért, amikor ezt felépítette a 14. század ilyen közepetáján, akkor azért a 60 évvel az előtt épült vár az szerintem infrastruktúrálisan is, építészeti reprezentáció szempontjából és kényelmi szempontból is valószínűleg már elavult volt. És akkor, amikor felmerül a kérdés, hogy most felújítsa azt, ahova hordani, cipelni kell az építőanyagot, eleve nem nagyon lehetett merre bővíteni, mert azért a befogadó képessége annak a hegy csúcsnak elég korlátozott, vagy építsen egy modern, korabeli divatnak megfelelő szabályos alaprajzú várat, akkor valószínűleg ő az utóbbi mellett döntött. Ráadásul tudjuk is, hogy folyamatosan úton volt, úgyhogy lehet, hogy ez az egy-két óra is számított, hogy megmássza a hegyet, vagy nem mássza meg a hegyet az udvartartással együtt, hogy azt felépítsék.
1: Viszont ugye nagyon sokat tartózkodott itt Zólyomban, már csak azért is, mert hogyha Lengyelországba kellett mennie, vagy bárhol itt a felvidéki részeken kellett közlekednie, akkor ez volt a leglogikusabb központ.
0: Igen, ez így van. És igazából nem csak Nagy Lajos király emelhető ki, hanem Zsigmond is, azért nem véletlenül. Zsigmond is igazából egy új várat építetett, véglesen, egy kicsivel arrébb, ahol mutatja, hogy ez a régió, az mindig is, hát ahogy itt hallottuk már az őskortól kezdődően folyamatosan rendkívül fontos volt. Hát Magyar Királyság szempontjából itt a lengyel kapcsolat, az tényleg meghatározó volt a késő középkorban.
1: Amikor Nagy Lajos felépítette a várkastélyát lenn a völgyben, akkor megszűnt tulajdonképpen a váraknak az addigi funkciója a hegytetőn?
0: Szerintem igen, nagy részt igen. Még egy darabig biztos, hogy használatban volt. Vannak olyan leletek, amiket mutatják, hogy azért még elhúzódhatott itt akár a 14. század közepéig az élet, de egyáltalán nem mérhető össze 13. század végével. Itt hozzá kell tenni, a 13. század végén itt pénzverés is volt, szóval akkora jelentősége volt a felső várnak, hogy konkrétan nem csak szimplán király rezidencia, hanem pénzverés is volt a vár területén. Ott már más kérdés, hogy mennyire hamis vagy nem hamis. Kerültek elő veretlen lemezkék, és egész jó ezüstből is vannak, de hát mivel királyi székhely volt, valószínűleg saját ugye, királyi pénzverésnek is tekinthető. Az, hogy nem szűnt meg teljesen az élet a vár területén, mutatja, hogy itt igazából, amikor jött a török, akkor ezt újra hasznosították. Van egy nagyon szép ábrázolás 1599-ből, szóval egy csemmesternek a színezett metszete, ahol gyönyörűen mutatják, hogy ott állnak a felsővárnak a romjai, és arra föl van építve egy őrtorony, fa őrtorony. Valószínűleg az egyik lakótorony helyére épült, ha jól láttam.
2: Úgy néz ki, hogy igen, de sajnos nem találtuk meg az alapokat. A régészeti feltárás alatt még nem találtuk meg az alapokat, de hát ha fából készült, akkor lehet, hogy nem is lesznek már meg, de keressük.
0: Itt még hozzá kell tenni, hogy azért a 19. században sajnos vagy nem sajnos ezeket a lakótornyokat megtalálták, mert azok álltak ki a legjobban, és azokat a szikláig letisztították, úgyhogy itt lehet, hogy soha nem is lesz meg már semmilyen nyoma.
3: Hamarosan folytatjuk a zólyomi pusztavárról szóló riportot.
4: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk az újomi pusztavár kutatásáról szóló riportot. A kalauzunk továbbra is Noémi Beljak-Pazsinová, a Nyitrai Egyetem ásatásvezető régész professzora és Mordovin Maxim régész, az ELTE egyetemi docense.
2: Azzal együtt egyébként, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt tényleg egy erdő volt a helyén, én gyakorlatilag meg sem találtam akkor ezt a pusztavárat, illetve hogy a kőanyagnak a nagy részét elszállították, most azért meglehetősen impozáns romok vannak fönn, tehát nagyon jól halad a helyreállítás, úgy tűnik.
3: Igen, a helyreállítás 1992-től halad, úgyhogy már Václav Hanoliak kezdte, illetve az volt az első lépés, hogy helyreállítani kellene a romokat, mert még nagyon szépen látható volt a bejárat, a főkapu a felsővárban, és hát azt akarták feltárni is, de helyre is állítani, és így lassan helyreállítottuk, vagy hát szeretnénk helyreállítani a pusztavárt, hogy ne romokat lássanak, hanem mikor feljönnek a várra, akkor lássák a falakat és a tornyokat, illetve az alapokat, és tényleg lássák, hogy egy várban vannak.
2: Amikor autóztunk lefelé a várból, akkor találkoztunk egy családdal, akik egy babakocsit próbáltak feltuszkolni valahogy a hegytetőre, nem irigyeltem őket akkor. Sokan látogatják a várat, mert úgy tűnik, hogy akik elindulnak fölfelé, azok meglehetősen elszántak.
3: Igen, nagyon sokan látogassák a várat, pláne nyáron, illetve hétvégén, de hétvégén egész évente nehéz parkolót is találni, és hát százok járnak naponta, és hát 2018-ban csináltunk ilyen felmérést, és akkor több mint 20 ezer látogatót számoltunk meg az egész évben, úgyhogy tényleg nagyon sokan jönnek a várban.
2: Hogyan keveredett bele az ELTE ebbe a feltárásba? Hozzáteszem egyébként, hogy én nagyon örülök neki, mert azt gondolom, hogy elengedhetetlen a magyar régészeknek a határon túli szereplése, meg a határon túli munkája.
4: Igazából meghívást kaptunk a Nyitrai Egyetemtől, ők hívtak meg, szóval nem mi magunk találtunk ide. Először, hogy küldjünk pár hallgatót, de igazából utána elég gyorsan rájöttem, hogy ez tényleg olyan jelentőségű helyszín, hogy nem elég a hallgatók beszámolóit hallgatni, hanem jó lenne személyesen is itt lenni, és akkor az elején még volt egy-két hallgató. Most éppen 8-an vannak, de volt, hogy 12 fő is volt az ELTE-ről, nyilván az évfolyamtól is függ, és hát mindig találunk valami fontosat, és tényleg nagyon fontos, történeti szempontból is fontos, mert hogy itt már említettük, hogy az Árpád házi királyok, az utolsó Árpád házi királyok legfontosabb székhelye és rezidenciája volt itt. Építészeti szempontból, építészet történeti szempontból is fontos, mert itt most már tudjuk keltezni a 13. század végére, és ahogy én látom, itt ebben a várban számos olyan megoldást alkalmaztak talán az országban először, meg a méretében is az a ciszterna vízszűrő berendezéssel, kandallókkal ellátott épületek, és lehet folytatni. Ezek mind tanulságosak, és végülis jól beépíthetők az oktatásba. És hát természetesen leletanyag is. Plusz ehhez a Nyitra Egyetemnek köszönhetően nagyon jó kollégiumi szállást kapunk, napi háromszoros étkezés, és hát a hétvégén is itt maradhatnak, és lehet kirándulni, arról nem is beszélve, hogy azért itt van Besztercebánya 20 kilométerre, szomszédvölgyben van három szintén nagyon fontos templom freskokkal, másik völgyben Saskővára, még egy kicsit arrébb Revistjevára, minden szempontból fontos, izgalmas és tanulságos. Szóval diákként én is nagyon szívesen jöttem volna.
3: A magyar kollégák az ELTE-ről 2011-től vannak a várban, illetve ásnak a várban, évente, nyáron és minimum két hétig itt vannak, úgyhogy nagyon örülünk, hogy jönnek és ásnak velünk.
4: És amikor idejövünk az ELTE-ről, akkor nem mindig csak az olyomi pusztavár területén folynak az ásatások, csatlakoztuk már a Dobronyai vár feltárásához, az osztrolukai templom feltárásához, ami külön izgalom, mert az 14. században szerepel a forrásokban először, de kiderült, hogy a 12. században már biztosan állt. Ez egy nagyon összetett és bonyolult építéstörténeti épület, de már a Zólyom városában, pont tavaly a bástya tövénél dolgoztunk, nem mondom, hogy nagyon régi leleteket találtunk, de mindenképpen fontos és tanulságos volt, így hogy módszertani szempontból Gunda őskori vár területén is dolgoztak hallgatóink. Petyusa nagyon fontos tényleg, nagyon fontos itt, ahogy szóba került, amikor fönt voltunk a vár tetején, hogy milyen sok vár van itt Zólyom körül, és hát egy fontos apró váracskát nem említettük meg, Petyusa vára, ez a forrásokban nem szereplő a helyszín, de valószínűleg egy vámhelyjel azonosítható, legalábbis a 14. században jelenik meg a forrásokban, ugye egy vámhely itt a környéken, de konkrétan várként nem jelenik meg, de a 13. században már áll, a tatárjárás után épülhetett fel. Az egy klasszikus árpádkori várnak tekinthető, picike, de leletanyagban nagyon gazdag, az is Naimi vezetésével folyt az ásatás. Bent van az erdőben, teljesen be van nőve, és ott is együtt dolgoztunk. Nagyjából ez jut eszembe, és lehet, hogy még lesznek további helyszínek.
2: Folytatják jövőre is a feltárást?
3: Mindig azt mondjuk, hogy már elég, mert már nagyon sok a lelet, de szerintem fogjuk folytatni. Lehet, hogy egy kicsit kevesebb szelvénnyel, de szerintem folytatni fogjuk, mert van még mit ásni, illetve még több generációnak is van mit ásni a váron.
2: Éppen kérdezni akartam, hogy ideig körülbelül mekkora részét kutatták meg a várnak, hány százalékát?
4: A sovár 60%-ig van feltárva, a felsővár nem tudom, de szerintem még nincs 50%.
3: Nincs. Szerintem az alsóvár úgy, ahogy Maxim mondta, kb. 50-60% kész, fel van tárva a felsővárban, 30-40%, ha fel van tárva.
1: Az zólyomi pusztavár kutatásáról Noémi Beljak Pazsinovával, a Nyitrai Egyetem ásatásvezető régész professzorával és Mordovin Maxim régésszel, az ELTE egyetemi docensével beszélgettem. Hamarosan Szegeden folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Busztragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból azon a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa is. Egy lengyel lapnak elmondta, hogy a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonosa járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökkévalóak.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat záporzivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
3: Egy halott, akinek nagyon tarthattak a visszatérésétől. A szegedszőregi monostor feltárása idén egy nem várt meglepetést is tartogatott. Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régésszel, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársával beszélgettem. Idén már biztos nem lesz feltárás a szegedszőregi monostornak a területén. Tavasszal jártunk is a területen, amikor éppen dolgoztak. Hogyha jól tudom, az ásatásnak az utolsó napjai azért még tartogattak olyan meglepetéseket, amivel el vannak ebben az évben.
4: Ez valóban így van. Feltárás már nem lesz idén, de talán úgy néz ki, hogy jövőre folytatni tudjuk. Viszont a második fele, vagy a záró része az ásatásnak azért még okozott meglepetéseket. Egyrészt előkerült egy olyan falszakasz, ami előrevetíti azt, hogy hála jó Istennek, talán nem csak a templom északi alapfala az, aminek az épített része megmaradt, hanem úgy néz ki, hogy azért más épített falszakaszok is megmaradnak, illetve nem csak a régészeti korú jelenségekben voltak érdekességek, hanem hát a 18-19. Századi temető is tartogatott érdekességeket. Sikerült feltenni egy olyan sírt, ami teljesen rendhagyó temetkezési ritusú volt, eltért teljesen az eddig ott feltárt síroktól, és hát nagy valószínűség szerint egy visszajáró léleknek a sírjáról van szó.
3: Miben különbözött ez a sír a többitől?
4: Minden. Egy-egy szóban össze lehet foglalni. Az egyik és legfeltűnőbb különbség az volt, hogy ülő pozícióban volt benne a csontváz. Tehát, hogy ezt egyébként még nem tudtuk eldönteni, hogy ez is konkrétan valahogy a visszajáró lélekkel kapcsolatos hiedelmekkel függött össze, vagy esetleg olyan testi deformitással, ami miatt nem tudták lefektetni a csontvázat, tehát, hogy valami olyan testi hibája volt, amiért muszáj volt ülő pozícióban ültetve eltemetni, ezt még nem tudjuk. De mindenképpen ez teljesen biztos, hogy ülve helyezték a sírba. Ezen kívül nyilván, mivel egy hagyományos koporsóba, ha feltételezzük azt, hogy ő esetleg valami testi probléma miatt nem lehetett lefektetni, tehát nem egy hagyományos koporsóba helyezték el, hanem egyelőre még mi magunk sem tudjuk, hogy miként azonosítsuk azt a tejet, ami el volt temetve, az biztos, hogy egy nagyon hosszú, keskeny, lekeretett végű fatágyba volt elhelyezve, amire először azt gondoltuk, hogy talán egy teknő, de rájöttünk, hogy valószínűleg nem egy darab röngből volt kifaragva, hanem ez mégiscsak deszkákból állhatott, és vaspántok fogták össze, inkább valami kátszerű valami lehetett. Most az, hogy fogtak egy tárgyat, ami már készen volt, és szegény elhúnyt belefért, hogy azt alkalmazták, hogy kifejezetten neki csinálták, hát ez már soha nem fog kiderülni, de minden esetre nem a szokásos koporsóban volt eltemetve.
3: És azt honnan veszik, hogy egy hazajáró lélek lett volna az illető?
4: A mellékletei alapján gyakorlatilag az egész sír megtalálása nagyon furcsa volt, ugyanis először arra lettünk figyelmesek, hogy egy árpádkori oszlop, egy csiszolt oszlopnak a darabjai vannak szépen egymás mellett a földben. És nem jelentkezett semmilyen sírfolt körülötte, úgy nézett ki, mintha egy oszlop töredék lett volna a kevert földben. Hát nagyon örültünk neki, ugye, mert ez eddig legteljesebb oszlop darabnak tűnt. És mivel semmilyen folt nem volt körülötte, ezért mi gondoltuk, hogy kiemeljük ezt az oszlop töredéket, és elrakjuk a szorványként jelentkező egyéb töredékek közé. És ahogy megpróbáltuk kiszedni az egyik oszlop darabot, hát kiderült, hogy van alatta egy láb. Először azt gondoltuk, hogy ez szintén egy szorványcsont lesz, mivel, mint említettem, nem volt foltja a sírnak. De aztán alaposabban megvizsgáltuk, mert itt már azért kicsit gyanús lett a dolog, és egyéb vastárgyak is kezdtek jönni mellette az oszlop mellett, és aztán, hogy megnéztük, rájöttük, hogy azért nincs ennek foltja konkrétan még ezen a szinten, ugyanis pontosan azért, mivel a halott ülő pozícióban volt, a fölötte lévő sírok vágták ezt a temetkezést. És azon a szinten még, ahol már az oszlop jelentkezett, már kevert föld volt csak látott, és ahogy egy kicsit lejjebb mentünk mellette, kiderült, hogy ez egy ülőhelyzetű testnek az alsó része, tehát úgy kell elképzelni, hogy az alsó csigolyák maradtak meg függőlegesen, és az alsó néhány borda, aztán az ülőhelyzetű csípő, és a két láb pedig nyújtott helyzetben egymásra döntve balra fordítva, és ugye e fölött jött, vagy hát erre rátéve jelentkezett az oszlop, és itt ezen a szinten már a lábcsontjainak a szintjén már gyönyörűen kirajzolódott ennek a fatágynak a foltja, amit mondtam, amiben el volt temetve, tehát egy pici múlt, hogy életlenül tökre nem tettük gyakorlatilag, de hát sikerült idejében rájönni, hogy itt miről van szó, és hát innentől kezdve nagy óvatossággal jártunk el, hogy kiderítsük, hogy mégis mi lehet ez. Tehát a lábon rajta volt ez az oszlop, és több vastágy töredékét is megtaláltuk rajta, sajnos olyan erősen korodált állapotban, hogy nem tudjuk pontosan megmondani, hogy milyen töredékek lehettek ezek. Az egyik biztosan egy egészen nagy méretű tárgy volt valamikor, talán egy ásónak a darabjai. Nekem erre hasonlította leginkább, biztos, hogy volt benne kés is, de sajnos mondom, hogy nagyon erős volt a korrózió minden tárgy esetében. Tehát úgy tűnik, hogy rengeteg bajelhárító szerepű tárgy volt benne, az pedig, hogy a lábára egy súlyt helyeztek, tehát ez az oszlop egészen biztos, hogy ahogy hozzátartozott a temetkezéshez, ez mindenképpen arra utal, hogy nagyon féltek tőle, hogy vissza fog jönni az illető.
3: Ugye ez egy 18. századi temető részlet, amiben ezt a halottat találták, és hát a 18. században azért nem volt ritkaság itt a Kárpát-medencében, hogy az emberek féltek az ilyen hazajáró lelkektől. Ugye úgy tűnik, hogy volt egy nagyon erős, nagyon mély népi vallásosság a hivatalos vallásosság mellett.
4: Igen, ez nagyon valószínű, tehát őszintén bevallom, hogy én régészeti szempontból is érdekesnek találtam ezt, de különösebben történeti szempontból én nem vagyok ennek az ilyen típusú temetkezéseknek a szakértője, és ezért pont ezért fölkértem, hogy olyan ember, Dr. Brandl Gergely történészt, aki viszont pont ennek a szakértője, és egyrészt elkezdtünk együtt dolgozni ezen a temetkezésen, hogy kicsit kutassunk, úgyhogy most jön majd ősztől kezdve a nagyobb kutató munka, levéltári anyagok, néprajzi anyagok átnézése, de mindenképpen úgy tűnik, hogy elég sok mindentől tartottak a 18. században, tehát hogy nem kellett olyan túl nagy dolgokat tenni valakinek életében, hogy féljenek tőle holtában, tehát hogy elég komoly indok volt már az is, ha valaki idegen volt, tehát hogy utólag települt be, vagy bárkit, akit például egy járvány elindítójának tartottak, vagy akár csak bűnöző volt, az már indokot adott arra, hogy ilyen különlegesebb módon temessék el.
3: És hát bármi történt gyakorlatilag a környezetükben, elkezdtek elhullani a tyúkok, vagy pedig volt egy nagyobb jégeső, azért nagyon gyakran a hazajáró lelkeket, meg a haragos halottakat tették felelőssé.
4: Igen, boszorkányokat, visszajáró lelkeket, mindenkit, tehát hogy igen, könnyű volt szerintem rájuk fogni minden esetre. Ez a mi szempontunkból azért érdekes, mert hát ilyen különleges ritusokkal találkozhatunk így akkor a feltárás közben. Történész kollégák azt mondták, hogy nincsen ebből az időszakból hitelesen régészeti módszerrel feltárt sír erről a környékről, tehát nyilván vannak róla feljegyzések, meg néphanyagokból lehet tudni, hogy mi lehetett a menet egy ilyen temetkezésnek, de nincs innen erről a környékről feltárva régészetileg, úgyhogy ez most nagyon különlegesnek számít.
3: Azt lehet tudni egyébként, hogy a 18. században honnan érkeztek ide a betelepülők? Mert ugye Szőreget is újra telepítették gyakorlatilag.
4: Igen, igen, és részben szerbekkel telepítik újra, tehát hogy nem tudjuk még pontosan, ugye hát előtte állunk a temető elemzésének. 110-120 sír között van feltárva a két évad alatt összesen ebből a temetőből, de hát egyelőre olyan kevés pénzből dolgoztunk, hogy még nem kezdődött el ezeknek a elemzése, meg úgy vagyunk vele, hogy jó néhány évad van még ebben az ásatásban, tehát valószínűleg még ennek a sírszámnak legalább a kétszerese, vagy akár háromszorosa is föl lesz tárva, tehát nyilván pontosabb képet majd akkor fogunk tudni kapni, hogyha már jóval nagyobb sírszámmal tudunk dolgozni. Mindenesetre azt a feljegyzésekből tudjuk, hogy részben szerbek, ez biztos.
3: A szerbek a Balkánról pedig nagy valószínűséggel rengeteg vámpirizmussal, meg mindenféle ördögi mágiával kapcsolatos elképzelést Igen. hoztak magukkal.
4: Igen. Igen, ez valóban így van, illetve a történész kolléga felhívta arra a figyelmet, hogy ugye ennek egy nagyon különleges melléklete volt ennek a sírnak, hogy előkerült egy bizánci tálkapénz is, egy elektron tálkapénz, méghozzá a 12. század elejéről II. Komnénosz Jánosnak a tálkapénze volt, ugye 1117 és 1143 között uralkodott, és ennek kétféle feloldása is lehet gyakorlatilag. Az egyik az, hogy mivel ugye, ahogy tudjuk, hogy ezt a 18-19. Századi temetőnek a sírjait beássák gyakorlatilag a monostornak a területére, elképzelhető, hogy itt találják ezt a pénzt, és felhasználják, hasznosítják, és beteszik a sírba gyakorlatilag. Hogyha egy visszajáró lélekről beszélünk, akár a szájába is tehették ugye a halottnak, és így kerül a sírba, hogy a helyszínen találják és hasznosítják. A másik lehetőség, amire erre akartam kitérni, amire a történész kolléga felhívta a figyelmet, hogy állítólag vannak rá adatok, hogy a betelepülő szerbek hozzák magukkal a saját kis hagyatékukat, tárgyaikat is, többek között a régi aranytárgyakat, ilyesmiket, hol ezért az is elképzelhető, hogy bár teljesen beleférne a monostor életébe, és pontosan időben megfelelő az, hogy ez egy itteni bizánci aranypénz, ami a monostor tulajdonában volt gyakorlatilag, de belefér az is, hogy hozzák magukkal.
3: Említette azt, hogy az idén meglehetősen kevés pénzből ástak, viszont jövőre folytatni fogják az ásatást. Honnan lesz rá forrásuk?
4: Hát hála Istennek úgy néz ki, hogy a helyieknek nagyon tetszik a feltárás, tehát a Szőreg település rész ugye különösen érdeklődik a feltárás iránt. Nagyon sokan jönnek a különböző nyílt napjainkra. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy azért ne legyen ez egy ilyen elzárt elefántcsontolajnak tűnő valami, amire nem lehet betekintést lenni, meg bejönni, hogy az helyiek igenis tájékoztatva legyenek arról, hogy itt mi zajlik, és alkalommal be is jöhessenek. Ezért mi mindig tartunk nyílt napokat. Mindig tartunk egy rövid ismertetést arról, hogy mi miért kezdtünk itt ásni, mi volt itt ezen a dombon, hogy állunk most a feltárással, mi várható még, milyen leletek kerültek elő, mindig is kézbe is lehet venni a leleteket. S hála jó Istennek, a helyiek nagyon érdeklődnek ez iránt, és hát támogatóink is akadtak, olyan vállalkozók jelentkeztek most, akik pénzzel támogatnák a feltárásnak a folytatását, és hát ki kell emelnem, hogy a Szőreg városrész is konkrétan támogat minket, tehát hogy konkrétan most az, hogy sikerült például szalmabálákat szereznünk a falak bevédésére, vagy az, hogy ők szereztek nekünk plusz földet a visszatemetésnél, ugye annyira megroskadt az, amit mi kiemeltünk, hogy a visszatemetésnél még földet kellett pótolni az eddigieket, hogy ez mind szőregi képviselőtestület jóvoltából, vagy a szőregi képviselő jóvoltából sikerült beszerezni.
3: Mikor tervezik, hogy folytatják a feltárást? Gondolom, hogy azt még meg fogja előzni valamilyen publikáció erről a meglehetősen rendhagyó halottról.
4: Hát nem feltétlenül kéne, hogy így legyen. Ugye ez az első évadról se jött még ki a publikáció, de az már egyébként elkészült, és a Móra Ferenc Múzeum évkönyvébe fogjuk közzétenni, vagy ott fog megjelenni, és már tervezzük a nemzetközi publikációt erről a rendhagyó temetkezésről, de hát az nagyon hosszú időt fog igénybe venni, még az összes nemzetközi párhuzamot magyar párhuzamokkal együtt felkutatjuk, úgyhogy valószínűleg előbb fog elkezdődni az újabb évad, mint ahogy ez a publikáció megjelenne. Kicsit inkább a többi földmunkánktól függ, tehát én nagyon szeretnék jövőre ugyanebben az időben, tehát ez az április-május környékén ásni. Ez attól is függ majd, hogy az egyéb feltárásaink hogy teszik lehetővé, hogy én április-májusban így kivonuljak Szőregre, és ott újra elkezdjük a feltárást, hát majd meglátjuk. De mindenképpen ásni fogunk jövőre, tehát ez biztos.
3: Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régésszel, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumának készülő új állandó kiállításával folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Kőfaragványokból nyílik új állandó kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Takács Ágoston régésszel, a BTM középkori kőtárának gyűjteményvezetőjével, a tárlat kurátorával beszélgettem.
2: Itt vagyunk a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumának földszintjén, ahol korábban is egy állandó kiállítás volt, és ahol szeptember 14-én az Arszakra Fesztivál programjának keretein belül fogjuk megnyitni újra az állandó kiállításunkat.
1: Pillanatnyilag még egy időszaki kiállítás van itt, mégpedig a kart kiállítás, egészen az augusztus 20-ai hétnek a végéig. Ez az új állandó kiállítás, ami itt nyílik majd szeptemberben. Ez tulajdonképpen folytatása a korábbinak, hát egy évtizeddel ezelőttinek?
2: Hát nagyjából egy évtizeddel ezelőtt itt, amikor a Szent István terem építését elkezdték, akkor lett ez részlegesen lebontva. Úgyhogy a kiállítás eredete az már talán inkább két évtizedre nyúlik vissza. Ezt még Vég András, egykori kollégánk rendezte itt a múzeum középkori kőtárának a legszebb darabjaiból. Tehát igazából itt ez egy, úgy is mondhatnánk, hogy egy kőtári kiállítás lesz. Tehát nagyrészt faragványok, illetve falkép, töredékek lesznek kiállítva, amelyek itt a középkori Budának különböző épületeiből származnak.
1: És mivel az Arszakra keretein belül nyílik, ezért túlnyomó részt ezek egyházi épületekből származó faragványok, illetve különböző leletek?
2: Igen, nagy részt ezek templomoknak a maradványai. Most itt ezt tágabb értelemben véve, hiszen a budai Árpád-kori zsinagógának is lesz kiállítva faragványa, illetve Óbudáról, Budaszentlőrincről, különböző már így a szorosabban véve nem Budavárosához kapcsolódó, de ugyanakkor itt a környezetének a faragványai lesznek. Nagy részt egyháziak, de azért lesz egy-két világi épület részlete is, reneszánsz palotáknak a maradványai például, amik be lesznek itt mutatva.
1: Ön ugye azt mondta, hogy az eredeti kiállítás az csak nem két évtizedes múltra tekint vissza. 20 év alatt rengeteget ástak itt Budán, illetve rengeteg faragvány is előkerült. Ezek megjelennek majd itt a kiállításban? Tehát gazdagabb lesz ez az anyag, mint az eredeti volt?
2: Igen, nem is feltétlenül arra koncentráltunk, hogy a friss anyagok kerüljenek ki, inkább azt próbáltuk nézni, hogy azok a látványosabb faragványok és azok, amik ritkábban láthatóak, vagy ritkábban voltak kiállítva, ezek kerüljenek ki. Ezek között vannak frissebbek is, vannak egészen régiek is, amik még sosem voltak kiállítva, és természetesen vannak olyanok is, amik korábban is láthatóak voltak itt a kiállításon.
1: Tulajdonképpen már el is kezdték ennek a kiállításnak a berendezését, legalábbis abból a szempontból, hogy itt a folyosó egyik részét lezárták, ahol már tárolnak ebbe a kiállításba szánt kőemlékeket. Melyik a kedvenc faragványa azok közül, ami kikerül majd?
2: Hát egyértelműen kedvencet nem tudnék választani, de mondjuk biztos, hogy a szívemhez közel állnak azok a kis 12. századi domborművek, amelyek közül többet is ismertünk már korábban is, nagyon sok helyen láthatóak voltak már, ugye ezek az óbudai Szent Péter préposságnak a faragott kőelemei. Ugye tekintettel arra, hogy ezek ilyen kis domborművek, nagyon díszesek és nagyon látványosak, különböző állatok jelennek meg rajtuk, és most ezek közül is vannak olyanok, amik még sosem voltak láthatóak, részben azért, mert például római kori ásatásokon kerültek elő, természetesen nem római kori rétegekből, hanem olyan törmelékes kevert rétegekből, amikbe bekerültek középkori faragványok is, úgyhogy vannak itt ilyen szempontból például egészen friss darabok is, és hát igazából ez egy folyamatos kutatás is gyakorlatilag, hogy pontosan ezek milyen szerkezetnek voltak a részei, egyáltalán egy szerkezethez tartoztak-e vagy többhöz, úgyhogy ezek ilyen nagyon sok és nagyon izgalmas kérdéseket vetnek még föl.
1: Szinte ezzel a kiállítással egy időben, kicsit később nyílik majd egy nagy törökkori kiállítás is itt a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Ott is lesznek majd faragványok, mert hát gyanítom, hogy a középkori Budának nem lett egy csapással vége 1541-ben.
2: Igen, természetesen ott is meg fognak jelenni. Ott azért nyilván a kiállítás kurátorai ezt jobban el tudják mondani, de nyilvánvalóan itt azért a középkori Budának valahol a pusztulása is bekövetkezett ezzel a törökkorral, olyan szempontból, hogy sok épület akkor elpusztult, tehát itt ezen a kiállításon is, ahol vagyunk, itt is lesz olyan, például egy reneszánsz palotának a töredéke is kiállítva, amik a törökkorban, vagy hát így valószínűleg valamelyik ostrom során pusztultak el, és aztán természetesen voltak olyanok is, amik már már a török korban épültek. Ezek közül vannak egyértelműen a törökökhöz köthetők, például dzsámi berendezéseknek a faragott elemei, amik szintén kerültek elő és be lesznek mutatva, de vannak olyanok is, amik például arra utalnak, hogy itt még a 16. század második felében is adott esetben latin feliratos reneszánsz épületek is készültek, tehát hogy valójában nem szakadt meg azért annyira szigorúan itt a középkor, vagy hát így ez a késői budai építészet, mint ahogy eddig gondoltuk.
1: Ugye az építészet az mindig megmutatja, hogy mennyire gazdag egy ország, mennyire sok pénz mozog benne. Hogyha pusztán a kőanyagot nézzük, akkor a mai Budapest mikor volt igazán gazdag a középkor során?
2: Hát nehéz megítélni, mert ugye nyilván a legtöbb leletanyag, vagy mondjuk a legtöbb épületelem az abból az időszakból származik, ami mondjuk legalábbis így a középkor tekintetében az utolsó volt, tehát mondjuk 15. század vége, 16. század elejé kőfaragványokból állunk talán a legjobban, hiszen ugye az az utolsó rétege. Tehát mondjuk, hogyha itt a palotának az egyes részeit nézzük, tehát ami mondjuk leomlott az 1686-os visszafoglalás idején, azoknak a túlnyomó része azok a 15. század második felében épültek, de természetesen azért nagyon sok korábbi faragvány is van, hiszen mondjuk egy templomnak is azért, hogyha megépítik a 13. században, aztán később át is átépítik, de azért mindig van egy olyan része, ami tükrözi az eredeti első formáját, úgyhogy így azért elég sok faragvány van a korábbi részekből is, de hát nyilvánvalóan azért azt mondhatjuk, hogy a 15. század második fele, főleg ugye mondjuk Mátyás király uralkodásának időszak, az mindenképpen egy ilyen csúcspontja volt itt a középkori építészetnek, de azért szerintem voltak itt további csúcspontok is, akár itt a 15. század első felére, Zsigmond király uralkodására gondolunk, de azért itt az Anjou-korban is rengeteg minden épült, ugye itt eleve a palotát is ugye akkor kezdték el építeni, és nagyon sok templom azért, hogyha itt megnézzük a történeti meg régészeti adatokat, azért úgy tűnik, hogy a 14. század közepetáján is itt hatalmas építkezések voltak.
1: Összesen hány faragványt fognak itt kiállítani?
2: Nagyjából egy 70-80 darab faragvány lesz most itt kiállítva. Ezeknek mondjuk egy jelentős része, mondjuk legalább a fele az olyan, ami már korábban is itt ki volt állítva, és aztán a másik fele az olyan, ami pedig újonnan lesz kiállítva itt a kiállításban.
1: Az itt bemutatott kőfaragványanyag mekkora része valóban a múzeum gyűjteményében levő kőfaragványoknak?
2: Hát, ha azt veszük, hogy nagyjából egy ilyen 20 000 tételnyi faragott kőanyagunk van, ez egy nagyon apró kis szelete az a 70-80 kiállított faragvány. Viszont, hogyha úgy nézzük, így gyakorlatilag a 11. századtól a 16. századig lesznek faragványok bemutatva, tehát ilyen szempontból viszont egy ilyen teljes keresztmetszetét adja itt a Budapest középkori építészetének.
1: És tárgyból mennyi lesz?
2: Lesz még néhány olyan régészeti tárgy is, amit főleg itt az Arszakra fesztiválhoz kapcsolódóan az egyházi művészetet próbálja még egy kicsit a faragványokon túl is bemutatni. Ugye itt elsősorban régészeti leletekre kell gondolni, tehát nem lesznek itt nagy egyházi ötvös művek kitéve, de kisebb erekje tartó keresztek, limózsi tárgy töredékek és olyan dolgok, amiket így ásatásokon is gyakrabban találunk, vagy mondjuk kályhacsempék, amiken középkori szentek vannak ábrázolva, ilyesmik lesznek, ebből is még néhány tárolónyi ki lesz itt állítva.
1: És hát ez a kiállítás, ez ugye állandó lesz, tehát ez már maradni fog itt.
2: Igen, illetve maga a kisebb tárgyak, tehát a régészeti tárgyak, azok csak időszakosan kifejezetten az Arszakra, a fesztivál időszakára lesznek bemutatva, a faragványok viszont azok állandóan itt lesznek, tehát innentől kezdve jó néhány évig meg lehet ezeket nézni.
1: A BTM Vármúzeumának készülő kiállításáról Takács Ágoston régésszel, a középkori kőtár gyűjtemény vezetőjével, a tárlat kurátorával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim, Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A Közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a Közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről. Minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Itt a Trend FM gyűjtő című műsorának stúdiójában Rubovszky Évával beszélgetek, mégpedig férje Jankovics Marcell Biblia című kiállításáról, ami a napokban nyílt a Pannonia stúdióban. Ez az apropója a beszélgetésünknek, de a műsor előtt beszéltük Évával, hogy ezért sok minden másról is fogunk beszélgetni. Szerintem a hallgatóknak azért nagyon-nagyon nem kell bemutatni Jankovics Marcell munkásságát, ha másról nem, akkor a magyar népmesékről mindenkinek eszébe jutnak a rajzai, filmjei, animációs filmjei, de hát azért ennél az ő életműve az sokkal nagyobb. Ugye gyakorlatilag egy Oscar-díj jelöléssel kezdődött majd, hogy nem a karrierje, ami a Sisyphos című filmje, és hát mindenféle díjat kapott, rengeteget most itt sorolhatnánk, soroljuk.
2: Nem. Hát az Oscar nevezés valóban
1: hát az
2: egy, Magyarországon az első Oscar nevezés volt, és az is egy fontos, mert utána meg Rófusz néhány évvel később megkapta az első magyar Oscar díjat, mert ővé volt az első, csak azért mondom, hogy a rajzfilmesek érdekében
1: 75-ben.
2: Emelem ki. 75-ben volt a Marci Oscar nevezés, és 80-ban pedig a Rófusz Oscar díja.
1: De hát aztán volt itt Aranypálma díj.
2: Igen, az 1977-ben. Az azért érdekes, mert akkor kapta a Kossuth díjat. Uh-huh. Mert a Pannonia Filmstúdió nagyon jól működött, rengeteg nemzetközi díjuk volt, és egy nagyon nagy csapatot hozott össze dr. Matolcsi György, a stúdió vezetője, akinek oldhatatlan érdeme, hogy a Pannonia Filmstúdió akkora lett, amekkora. Tudnék, ő nagyon okosan oda édesgette a nagy tehetségeket, és mindent megteremtett nekik, hogy csinálhassák a filmeket. Tehát hihetetlenül jó menedzser volt, és nem szólt bele dolgokba, hanem hagyta őket dolgozni, és megteremtette a feltételeket. És akkor 1978-ban eljöttek, hogy akkor kell már egy Kossuth díj az animációnak. Uh-huh. És akkor Marci 77-ben kapta meg a Cannes-ban az Aranypálmát a Küzdők című filmjére, és akkor Marci kapta az a Kossuth díjat 1978-ban.
1: De hát Los Angelesben például megkapta a Fehér Lófia című filmjére minden idők legjobb rajzfilmje díjat, szóval
2: és azért érdekes,
1: véget érhetetlen a sor.
2: Igen, 50, az a Los Angeles-i olimpia idején csináltak egy szellemi olimpiát is, ugye az mindig van, csak azzal a nagy érdemű nem szokott foglalkozni, és minden idők 50 filmjét, animációs filmjét választották ki, és ebben 6 darab volt egész estés, az összes többi rövid film. És tehát a 6 darab egész estésbe került be a Fehér Lófia. Az az érdekes, hogy azóta is a legjobban eladott film. Tehát most is az Egyesült Államok, most Annecy-ban lesz az animációs filmfesztivál,

0: június végén, és ott is levetítik retrospektív első napon. Tehát ez egy nagyon híres film lett.
1: Elképesztő egyébként egyrészt az ő munkássága is, de hogy a magyar animátorok a 70-es, 80-as években, sőt még a 90-es években, akár napjainkig is, de hogy akkor volt ennek egy borzasztó felfutása, nemzetközileg egy borzasztóan erős felfutása.
0: És több egész estés film készült, mint Japánban, pedig ott gyárak voltak, és animációs gyárak.
1: Te vagy Marcel, ezt minek tulajdonította, hogy itt Magyarországon ennyi tehetség?
0: Ezt azt hiszem, hogy a művészet, mint tudjuk, és te, aki a művészettörténészként pontosan tudod, mecénás nélkül nincs művészet. Tehát, hogyha valakik hangsúlyt fektetnek, nem csak, hogy pénzt adnak, hanem Medicsiek nem csak pénzt adtak, hanem kiválasztották a művészeket, hogy kikkel dolgoztattak. Ugye a Fugger Dürerrel csináltatta meg a portréját. Minden Dürer katalógusban benne van Fugger. Fugger ma már mindenki ismeri. Úgyhogy ez egy nagyon fontos, ez szól minden üzletembernek, amit most mondok, hogy azzal, hogy a neve fönnmaradjon, azzal abban segít, hogyha jól választja a művészt. A Habsburg-lotaringiai név Beethoven 5. zongoraversenyének a kottájában, mert hogy ők támogatták Beethovent akkor. Baj az, hogyha Beethoven 5. zongoraversenyen ott van a családom neve. Hát ezek nagyon fontos dolgok. És ezért Matolcsi ezt nagyon jól, és Magyarország, ugye a szocializmus úgy döntött, hogy a kultúrát támogatja, mert hogy ez legitimizálta a hatalmát. Ez valóban így van. Kilépetett a világban, és nemzetközi rangja lett. Igen, hát ez a politikusoknak is egy feladat, hogy mit akarnak, és hogyan akarják a nevüket beírni a nagykönyvekbe.
1: Meg gondolom a képzés is, meg egyáltalán akár a Pannonia stúdió, vagy a Kecskeméti rajzfilm stúdió, ezek olyan szellemi műhelyek voltak abban az időben.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, amit most mondtál, mert a rajzfilmhez, rajzfilm stúdióba díszítő, festő szakon végzett, például Nepp József, például Richi Zsolt, akik ugye nem volt rajzfilm oktatás, holott ugye Magyarországon régen azért a Macskási Gyulaféle régi csapat, Fischer János, Halász János, aki ugye Londonban lett híres rajzfilm, tehát ők a két világháború között már csináltak reklámfilmeket, animációs filmeket, de az ugye háború után az elveszett, és akkor, amikor újba teremtették, és akkor már Matolcsi vezetésével, akkor oda vette, akik nem képezték őket rajzfilmre, mert nem volt ilyen. Tehát Marci úgy hívta, hogy ők voltak a szent dilettánsok, akiknek saját maguknak kellett megcsinálni azt, hogy hogyan kell animálni.
1: Ő tehát hogy tanulta meg
0: könyvek,
1: személy szerint?
0: Ugye a rajzfilmnek az alapja, a filmművészetnek az alapja a rajzfilm. Mert hiszen a kockák egymás után jönnek, és úgy az lesz a mozgás. Tehát előbb volt a rajzfilm, ugye ezeket a játékokat látjuk, hogy hogyan meg kellett rajzolni, és csak ebből találták föl a filmet. Tehát fontosabb az animációk, erőbb volt, mint maga a film. Ezeket, tehát Matolcsi oda vette magához. Marci 1960-ban, Pannonia filmstúdióban fázis rajzoló gyakornoknak vették föl. Tehát ott tanulta meg Szabó Szabolcs mellett, Nepp József mellett, és ők együtt találták ki, hogy hogyan kell animálni. Tarnowski Béla azt mondta, hogy ő mindent a Marcitól tanult. És amit a Marci nem mutatott meg neki, azt elleste. És a Rófuszenz és mindenki ott egymástól. Ezért volt olyan hihetetlenül szoros a kapcsolatuk. Hogy együtt dolgoztak, nem riválisnak tartották egymást, hanem együtt csináltak. Richi Zsolt filmet csinál Hári János, akkor Marci volt az animációs rendezője. A János Vitéz volt az első nagy dobása Magyarországon a rajzfilmnek.
1: Ezt Amerikában is megvették, nem?
0: Megvették Amerikában is, de Amerikában azért vették meg, hogy betegyék a fiókba. Igen. Mert ez egy full animáció volt, és akkor már a full animációt amerikaiak már spóroltak, akkor már full animációt nem csináltak. Tehát a Disney világ, ami még full animációs volt, azt már ugye a Hanna-Barbera nem bírta anyagilag. És akkor nem szerették a full animációs filmeket, és nem is forgalmazták az államokban. Ez egy rossz szerződéskötés volt Magyarország részéről, valószínűleg járatlanok voltak, hatalmas pénzt kaptak, 150 ezer dollárt akkor, 73-ban, hát az egy horribilis összeg volt. És nagyon örültek, hogy na, ez az üzlet megkötődött, de már senkinek nem volt ideje, megnyitni energiája arra, hogy kikösse, hogy azt be is kell mutatni. És így bekerült soha nem is mutatták be az Egyesült Államokban. És hát egy fontos dolog, mert a János Vitéz az minden magyar gyereknél tankönyvben benne van.
1: A magyar népmesék után talán erről ismerik Jankovics Marcellt legjobban.
0: Ez így van, így van. És a Fehér Lófiát nem mindenki ismer. Érdekes, a Fehér Lófiának a nemzetközi fogadtatása sokkal erősebb, mint Magyarország. Magyarországon a mítoszok talán nem mentek annyira át, mint mondjuk a világban, mert ugye a Csillagok háborúja, ugye az mítosz, és azt mégis elfogadta. A világban a mítoszra sokkal nagyobb a fogékonyság, mint Magyarországon. Nem tudom, miért van ez.
1: Nem tudom, pedig érdekes maguk a magyar népmesék annyira.
0: Igen, annyi
1: történet,
0: de hogy valahogy, igen, ugye kérdés, hogy magyar mitológia van-e, ugye Hoppán Mihály ezzel foglalkozik, hogy megpróbálja, tehát ez egy fontos dolog, mert a mítosz ez nagyon frappás megfogalmazás, hogy a mítosz a spirituális udvaigazítás. Tehát a történet maga az egy életünk története, de hogy ez megemelkedik a spirituális létbe, ez a mítosz. Hát ez nem baj, aki szereti a Fehér Lófiát és megérti, azokat szeretjük, és ők szeretik a filmet. És a mostani kiállítás pedig ez nagyon fontos, ugye hát a könyvek könyve a Biblia.
1: És ezt már régóta tervezte, igaz?
0: Igen, ez is a 80-as évek. Akkor Ravasz Ákos barátunk hozott egy kanadai befektetőt, egy magyar származású embert, aki elkezdte csinálni a rajzfilmet. Ez 13 rész lett volna, és sorozat, rajzfilm sorozat, és aztán olajválság bevágott, már az első, nem is tudom, hogy hányadik olajválság, de akkor is az volt.
1: Ebben jók vagyunk.
0: Igen, ebben a világ nagyon jó, mert mindig csinálnak olajválságot, mert így megy föl az olajára. És akkor ő nem tudta tovább folytatni, viszont elkészült az első 26 perc, a teremtés. És ez kvázi torzó maradt, és Marci halála után csináltunk kiállításokat az ő grafikáiból, Balsó Prága, Pozsony, Bécs, és akkor beszélgettünk Tóth Norberttel, a kiállítás rendezőjével, hogy mi lenne, mondtam én, hogyha a Bibliából csinálhatnánk egy kiállítást, mert hiszen ez torzó marad, de a 26 perc, a teremtés az egy egységes rész, és ezt Mózes első könyvéből mindenki ismeri, úgyhogy ez senkinek nem újdonság. És akkor a Norberttel arról beszéltünk, hogy talán Rómában kellene, és ők már korábban csináltak Rómában a Kancellária palotában, ami vatikáni tulajdonban van, egy kiállítás Boldogasszony címen, kortárs magyar művészek. Tehát megvolt a kapcsolat, és egy fantasztikusan szép installációt csináltak a Norberték, és ez a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel. És ez a kiállítás lett a Szent Év nyitó kiállítása Rómában. Tehát, és nagyon jó nemzetközi visszhangja volt. A Kancellária palotának a homlokzatán két molinó volt, Leonardo da Vinci és Jankovics Marcell.
1: Nem rossz társaság.
0: Nem. Tudnélik, van egy állandó kiállítás a Kancellária palotában a Leonardo da Vincinek. Azok a makettek, Magyarországon is volt ez a kiállítás, hogy az ő rajzaiból maketteket csináltak, az ő lerajzolt találmányaiból. És ez a kiállítás ott állandó. Amikor először tárgyaltunk, akkor a palotának az igazgatója mondta, hogy ő nagyon örül a Jankovics Marcel kiállításnak, mert ő a Gusztáv filmeken nőtt föl. Ez úgy érdekes.
1: Ami szintén
0: hogy...
1: Jankovics Marcel.
0: Igen.
1: Kezenyomán született.
0: Igen, hogy ő neki ez a kötődése. És akkor kérdezte, hogy itt van egy állandó kiállítás, de ők azt nem tudják kitenni. Uh-huh. És akkor mondta, hogy Leonardo da Vinci. Mondtam, hogy köszönjük, azt nem te kell kitenni. Úgyhogy ez a két molinó lógott a Szentéb bemutató, vagy Szentéb első Magyarországot bemutató kiállításán. És ezt a kiállítást elvihettük Székelyudvarhelyre és Székesfehérvárra. És most a Pannónia filmstúdióban van. Marci 1960-ban a Pannónia filmstúdióban fázisrajzolóként lépett be. Most el tudod képzelni, hogy 1960-tól...
1: Szép év. Uh-huh.
0: Igen, és az egész, és a Toldi filmet, az utolsó filmjét is abban az épületben tudta befejezni. És hát ez, és oda kerüljön egy kiállítás, a Biblia, ez a ugyan torzó maradt 26 perc, de a 26 perc egészen tökéletesen egységet mutat, és eredeti rajzok vannak, forgatókönyvek, tehát nagyon érdekes a kiállítás. Szép.
1: Egyébként milyen érdekes, hogy te, mint perzsa szakos bölcsész, ennyire izgalmas feladatot kaptál az élettől, hogy végső soron az ő életművét, vagy most már a hagyatékát gondozott, kezeled. Ez mindig így volt, igaz? Az életében
0: hát
1: is sokat segített.
0: 50 évig élhettünk együtt, azért ez egy fantasztikus, és hát egy fantasztikus életút, rengeteg hatalmas eredmények, és csodálatos művek, és valóban így van, hogy az én...
1: Mindig segítettél, igen, a saját munkáid mellett, ami
0: igen,
1: szintén...
0: De miután közös élményünk is van, hogyha erről szabad beszélni,
1: persze,
0: hogy én az MKB Bankban a képzőszer gyűjteményt csinálhattam, és amikor Orbán Dezső kiállításról volt szó, akkor Kiszelbak Tamás azt mondta, hogy Gereben. És Orbán Viktor, vagy Orbán Dezsőnek a katalógusát csak Gereben Katalin írhatja, úgyhogy ez így történt, és a Győrben lévő kiállítás, azt, a közös kiállításunk, igen, azért az is nagyon nagy siker volt.
1: Hát ez is, köszönöm, hogy megemlítetted, de hát ez egy ilyen kis miniatűr pont a te karrieredben.
0: Nem, nagyon fontos, mert Horváth György volt ugye a szakmai tanácsadónk, Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettese, és azt mondta, hogy nagyon jó ez a dolgozat, mondta.
1: Tényleg?
0: Igen,
1: hát, köszönöm.
0: Nagy élménnyel csináltuk a katalógust.
1: És most a visszatérve itt a
0: igen,
1: valódi témájára a beszélgetésünknek, Jankovics Marcelre, mik a további tervek? Most október közepéig lát, majdnem október végéig
0: igen,
1: látható a Biblia kiállítás
0: egy
1: a Pannónia stúdióban.
0: Egy nagyon érdekes kezdeményezés van, hogy reméljük, hogy sikerül. A Zeneházában, ez a reklámhelye, van egy hangdóm. Ezt nem kevesen tudják, elmennek, megnézik a Zeneházát, de nem mindenki tud róla. Ezt nagyon helyes a vezetője, a Vazul, nagyon jó neve van, és Tóth Péter, aki ennek a technikai részét és szellemi részét csinálja, oda képzeljük el a Bibliát a hangdomba. Hmm. És ennek már ők előzetesen egy nagyon jó stádiumig jutottak el, és egész biztos, hogy hihetetlenül nagyot fog szólni, hogyha meg tudjuk csinálni, hát ez most a következő elképzelés, hogy ez sikerüljön. De hát ennek vannak feltételei.
1: És egy díjat is alapítottatok, egy nemzetközi díjat.
0: Én megcsináltam a Jankovics Marcel alapítványt, Szemadám György és Hoppán Mihály barátaimmal, és ez az alapítvány működik. Tulajdonképpen a Biblia kiállítás ennek az alapítványnak az első lépése. Uh-huh. Ez nagyon fontos, hogy a Pannónia stúdiónak a vezetője, ez mellettünk van, és befogadta a kiállítást ingyen és bérmentve, ugye a nagy múltra tekintve vissza, hogy az aranykor mégiscsak ebben az épületben zajlott, és úgy néz ki, hogy ez lesz egy ilyen animációs központ, mert a következő kiállításokat az alkotóknak szeretnénk, animációs alkotóknak szentelni.
1: Egyébként most hogy működik az animáció? Mert ugye amióta a számítógép meg a digitalitás átvette itt a szerepet ebben a témában, még mindig látunk hagyományos kézi rajzolással készített animációs filmeket, de hát nyilván sokkal kevesebbet,
0: mint korábban. Azt akarom mondani, hogy ma is rajzolják.
1: Egyre többen.
0: Csak ma a képernyőre rajzolják. Uh-huh. Tehát nem egy papírra, ceruzába, hanem bizonyos szempontból nehezebb a képernyőre rajzolni, de ha valaki így tanulja, az így tanulja. Tehát a komputervilág az csak az eszköztár változott. Uh-huh. Semmit nem vesz le a vállukról. Uh-huh. Mert az, hogy kell animálni, hogy az hogy lépjen, azért az a kezelőnek a feladata. Tehát nagyon jól hangzik, hogy komputervilág, de ugyanannyi munka és ugyanannyi szellemi betétet kell beletenni a gépbe, mert egy önmagában semmit nem tud csinálni. Uh-huh. Ezt tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia is önmagában semmi nincs.
1: De használják a mesterséges intelligenciát is már a megmozgatására a rajzok.
0: De az eszköztár ugye az arra épül, hogy már sok mindent kitaláltak, és én tárolom, mármint uh-huh. mesterséges, és ha kell, akkor előadom neked. De azt be kell tárolni, uh-huh. és az arra épít, hogy évszázadok óta az emberi szellem valamilyen eredményt, valamilyen teljesítményt tud fölmutatni, és ő csak ezt elraktározza, és adott pillanatban visszaadja neked. Uh-huh. De nehogy azt higgyük, hogy az embernek vége, uh-huh. és hogy az emberi szellemre és fantáziára nincs szükség. Igenis van. Marci már a Toldi filmet a komputeresekkel csinálta. A komputer nagyon sok szép dolgot tud csinálni, de ugyanúgy mindent ki kell találni, minden kockát előre kell tudni. Egyébként Fellini csinálta úgy a filmeket, hogy képes forgatókönyvet csinált. Tehát ő nem hagyatkozott, hogy majd a kamera fölvesz, és a színész bejön és kimegy. Nem, ő megtervezte, hogy honnan jön be, hányat lép, stb. És érdemes megnézni a képes forgatókörveit.
1: Tehát, ezt nem is tudtam.
0: Igen, igen, tehát nem úgy van, uh-huh. hogy nem, az emberi szellemet nem lehet
1: lecserélni.
0: Nem lehet leírni. Nehogy bárki is azt higgye, hogy egy másik világ jön. Nem igaz. Csak más eszköztár.
1: És például Annecy-ban, ahol rendezik a francia animációs filmfesztivált, és ahol először fogjátok átadni ezt a
0: Igen.
1: díjat. Kiket fogtok díjazni vele, vagy milyen kategóriában?
0: Na most ezt a minden fesztiválnak van egy grémiumom, és ők tudják, szakemberekből áll a világ minden részéből. Ők döntik el. Én ezt nem merem, és nem is akarom, mert itt az a lényeg, hogy a szakma válassza ki.
1: De valamilyen kategóriában?
0: Igen, de nem első filmes, hanem a korai. Szóval azt hiszem, hogy korhoz kötik, és de nem első filmesként, nem ez a kategória, de szóval valamitben kezdő, ez a lényeg, hogy valaki kezdő kapja, hogy ezt ők döntik el. Uh-huh. És ezt a Nemzeti Film Intézetnek a filmarchívum igazgatója Rádú György, aki ezt szervezi, és aki ezt egyáltalán elérte, hogy Magyarországnak komoly szerepe van Annecy-ban. Ez az, ő segít, és ők döntik el. Tehát én várom, hogy a szakma kit tart erre érdemesnek, és nagyon büszke vagyok, hogy ők a Jankovics Marcel díjat nagy szeretettel fogadják.
1: Hát köszönöm szépen, Éva, az a baj, hogy itt lejárt beszélgetésünkre kiszabott idő. Rubovszki Évával beszélgettem, aki Jankovics Marcel felesége, özvegye, és a hagyaték, illetve az életmű gondozója, kezelője, és arról beszélgettünk, hogy a Pannónia stúdióban a Hüvösvölgyi úton május 23-án nyílt egy kiállítás, jól mondom?
0: Igen.
1: És egészen október végéig, 23-áig, hogyha...
0: 21, mert Marci születésnapja 21.
1: Aha. 21-ig látogatható, és hát közben tervezitek, hogy a zeneházában, a hangdomban is legyen majd egy hasonló kiállítás. Úgyhogy ha rajtad múlik, úgy látom, hogy mindig látunk majd egy kicsit megint Jankovics Marcel alkotásaiból. Köszönöm szépen, Éva, a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.
2: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Busztragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból azon a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa is. Egy lengyel lapnak elmondta, hogy a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonosa járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű záporzivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: St. James Ballroom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service ügynökség és a Trend FM közös reklámszakmai kreatívipari műsora. Reklámozás iránt érdeklődő, lehet, hogy leendő reklámos tehetségekkel és aktuális reklámos tehetségekkel beszélgetünk majd arról, hogy mi lehet jó a reklámiparban, amikor mellette van kreatoripar, influenceripar, és melyik igazából hová vezethet. A Kassa hajóról, az ügynökségek éjszakájáról fogunk jelentkezni.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
1: Hárman álltak kötélnek Málna, Csongor és Viktor, hogy beszéljenek arról, hogy mit találnak izgalmasnak a reklámszakmában, és miért szeretnének belekerülni. Az első kérdésem az tényleg ez, hogy mi lehet vonzó a reklámszakmában?
2: Igazából szerintem a kreativitásunknak, meg a stílusunknak a megmutatása.
3: Nálam az, hogy sokáig dolgozhatok egy ügyön, és felépíthetem az egész struktúrát, úgymond, mivel szoktam látni az influencer kampányokat. Nyilván értékes egy influencer, de szerintem maximum 1-2 hét és lecseng az egész. Most azt a 6-800 000 forintot, amit egy nagyobb brand vagy cég elkölt arra, szerintem hosszú távon simán megérné havi 10-12 profi shortform tartalommal, amit én és a társam csinálunk.
1: Nagyon a közepébe csaptál benned, kifejezetten megvan, hogy téged a stratéga szakma, vagy az influencer management, vagy a content management érdekel, tehát úgy érzem benned már van egy ilyen érdeklődés egy adott szakterület iránt is.
3: Abszolút, én videóvágóként dolgozom, és a társam pedig operatőr, így társultunk, és cégeknek shortform tartalmakat forgatunk havi 10-12 darabban, tehát A-tól Z-ig visszük az egészet, rendezzük, tehát az elejétől az egész contentet felépítjük, és akkor húzzuk el. Szóval én ebben látom az egészet. Szóval
1: jobb lenne egyébként ezt nagyobb ügynökségbe csinálni, nagyobb csapatban, vagy neked kifejezetten megfelel ez a kis céges forma?
3: Mint csapat azt nem szeretném nagyobb, de hosszú távon muszáj leszek nyilván növekedni, mert magam sem tudom fejleszteni csak egy emberrel. Tehát a nemzetközi projektek felé nyilván kell, hogy fejlődjek.
1: Miért nem döntöttél úgy, hogy becsatlakozol egy hagyományosan működő nagy ügynökségbe, valamelyik például ennek a mai estének az egyik szervező ügynökségébe csatlakozol be?
3: Inkább a kapcsolat, meg úgy a láthatóság, mert én nem szeretem úgymond profinak eladni magam, hogyha mondhatom így, mivel nagyon sok embernél látom azt, hogy indítanak egy márkát, ügynökséget, hogy ők videósok, vagy felhúzzák, mert hogy marketingesek, úgy idézőjelbe, és ezt nagyon nem szeretem, mert szerintem nagyon rossz hatása van, hogy nekik is maximum 50 követőjük van, és a biójukban stratégiát hirdetnek. Ezt én nagyon elkerülöm, ezért sincs közöm ilyenekhez, ez az első eseményemben vagyok, így a 4 évem alatt, amit a szakmában töltöttem, úgyhogy abszolút inkább azon a vonalon vagyok, hogy akivel elkezdek dolgozni, ő adta tovább. Tehát én nekem körülbelül 2 év alatt egy kiküldött e-mailem se volt, csak folyamatosan adták tovább a melóimat, hogy...
1: Ehhez gratulálunk, viszont most meg kell kérdeznem Csongort is, hogy neki mi a vonzó a reklám szakmában?
4: Hát én a kommunikáció és média területről jövök, és... Hát én szimplán érdekesnek találom ezt a vonalat, én is a kreatív gondolathoz kapcsolódnék hozzá, hogy annyi kontentet látunk így a hétköznapokban, hogy gyors éttermek, telekommunikációs cégeknek a reklám kontentjei, a promóciós kontentjei, és én ezt mindig érdekesnek és izgalmasnak tartottam, hogy gondolkodnak ők, lásd közéletben is. Most a fókuszcsoportos interjú is nagyon érdekelt, és igazából ezekért a programokért is látogatom meg az ügynökségek éjszakáját, így most arra másodszor.
1: Amúgy a reklámszakmát ezt tényleg kreatívnak gondoljátok, vagy azért igazából lennének más szakmák is, amiben az ember jobban ki tudja élni a kreativitását?
2: Szerintem ez attól függ. Szerintem ebben a szakmában is vannak kevésbé kreatív ágazatok és feladatok, viszont hogyha más nézünk, akkor máshol is szerintem abszolút ezt a kreativitást ki lehet bontakoztatni, akár egy saját vállalkozásban, akár bármilyen másfajta művészetben is.
1: Kinek lehet jó az, hogyha kifejezetten ilyen alkalmazott kreatívként a reklámszakmában dolgozik? Mi az, ami kell ahhoz, hogy így az ember tudjon alkalmazottan kreativitást kibontakoztatni.
2: Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy csapatjátékos legyen az ember, tehát szeressünk csapatban működni, csapatban dolgozni, hogy rugalmas legyen az ember. Sokszínű, szerintem ezek ilyen alapillérei ennek a fajta pozíciónak.
1: Lehet ebbe örömet találni, amikor az ember így alkalmazottként pénzért éri ki a kreativitását?
4: Ahogy itt előttünk is elmondták a kerekasszal beszélgetésnél, van az az állapot, ugye a flow állapot, amit ha elér az ember, akkor egy idő után valószínűleg talál benne örömet és értelmet.
1: Jó, de a flow állapotban ugye a klasszikusan a könyvben az a példa, hogy az ember abban talál örömet, hogy autógumik gyárban autógumikat gyárt.
4: Csinálja. Igen. De tehát szerintem el kell először arra egy szintre jutni szakmailag, és fejben is, hogy az ember már tényleg csak átélje azt, amit csinál, és azon a szinten felül szerintem már lehet ezt élvezni, és ki tudja magát élni benne szerintem az ember.
1: Vajon influencerként nem tudná az ember jobban kibontakoztatni a benne rejlő kreativitást, mint effektíve második vonalban, ügynökségi oldalon vagy gyártás oldalon?
3: Hát ez abszolút tehetségtől vagy tanulástól függ, de mint egyedüli influencer, aki csak szabadúszóként dolgozik, szerintem abszolút nagyon el van maradva attól, mint egy ügynökségi szint, amikor az ügynökségek skáláznak a brendek között, mondjuk Coca-Cola, Fanta, és oda ajánlanak ki egy olyan influencert, aki szerintük jó lenne oda, de például, mint a Henry Kettner, na mondjuk őt ajánlják ki, mondjuk nagyon sokszor látom üdítőmárkákhoz, meg italokhoz, de már nekem annyira hiteltelen lett az arca, hogy mert mindenhol ő van ott, ami folyékony állagú, hogy egyszerűen nem tudom, tehát meg kell találni pont azt az arany középutat, ahol jól be lehet lőni ezt az egészet.
1: Én igazából kicsit arra céloztam, hogy te nem érezted azt, hogy te tudnál influencer lenni és elindulni ezen a vonalon, és kevésbé kiszolgálni márkákat, inkább saját márkát építeni.
3: Abszolút, én ebben is voltam, már kettő vállalkozást ezelőtt csináltam is, és ugye arra is saját magamnak húztam fel a tartalmakat, de úgy, mint szereplő, tehát én inkább a kamera mögött meg a vágásnál érzem magam komfortosan, tehát nekem ez az eladás a saját arcommal, a self-brand az nekem ilyen szinten nem menne.
1: Sok reklámot néztek egyébként?
2: Nem, igazából ami feljön elém, azt sem mindig nézem meg, de látok azért párat.
4: Inkább a városban a billboardok, meg azon megyek szüleimhez, akkor be van kapcsolva a tévé, és akkor nézek a reklámot, de egyébként nem fogyasztok ilyeneket nagyon.
3: Hát én csak VSL reklámokat nézek végig, az átlagos shortform tartalmakat sosem nézem végig, azokat egyből görgetem, de illetve az Allé bevásárlóközpont mellett láttam a BMW-nek egy nagyon nagy hirdetését kint a vetítőn, és fent ott maradt a jobb felső sarokban a CapCut logó, úgyhogy azután rá sem mertem nézni két hétig a hirdető táblákra, mert szerintem borzalmas volt.
1: Az az érdekes, hogy ugye azért lehet azt mondani, hogy 20 alatt elég fiatalok vagytok, és mégis ilyen klasszikus régi vágású felületekkel, közterülettel jöttetek, amikor reklámról beszéltünk, és egyáltalán nem valami nagyon divatos és menő digitális vagy online felülettel, ez miért lehet? A reklámról miért vajon a közterület és a plakátok jutnak az eszetekbe?
3: Abszolút fogalmam sincs, nem tudom.
4: Szerintem sokaknak a tévéreklámok jutnak az eszébe először, mint például nekem is, és tehát egy kicsit átalakulóban vannak ezek a médiafogyasztási szokások, és szerintem ez az újabb generációval, hogy kezd eltávolodni például a tévétől, tévénézéstől, tévéműsoroktól, én inkább van egy ilyen húzóvonal is, hogy a tradicionális, klasszikus média felületek fele húzunk vissza, szerintem azért.
1: Záró kérdés, muszáj megkérdeznem, mennyire érzitek azt, hogy ahhoz képest, hogy mit képzeltetek pár évvel korábban, ahhoz képest most az AI, a mesterséges intelligencia újraírja a karrier elképzeléseiteket, egyáltalán a jövőképeteket, elront mindent, vagy éppen pont, hogy felturbóz mindent, mit gondoltok erről?
2: Szerintem az AI az nagyon sokat tud segíteni, hogyha jól használjuk, de alapvetően nem kreatív ötleteknek az előállításában. Tehát a munkafolyamatokat igenis gyorsan meg tudja segíteni, de szerintem most ezen kívül nem tud semmilyen nagyon újat hozzáadni, főleg inkább a kreatív folyamatokhoz, ami nagy előrelépés lenne még.
4: Szerintem is idő kérdése, de én ott tartok, hogy nagyon sok ismerősöm már félti a munkahelyét, és ha felhívom őket, hogy tudnátok valami melót intézni, akkor sokszor az a válasz, hogy már látjuk, hogy fogja kiaknázni a mi pozíciónkat is az AI, szóval szerintem abszolút több teret fog nyerni a jövőben az AI, és hogy előttem szólottak, már csak időkérdése.
1: És mit gondolsz, hogy mivel tudsz érvényesülni te személy szerint az AI-jal szemben?
4: Hát szerintem még mindig versenyképes az emberi kreativitás és az emberi munka, tehát az biztos, hogy nem fog kiesni. Tehát egy AI generált reklám, logó, bármi design, szerintem az emberi kreativitás az mindig kenterbe fogja verni, és lesz rá igény.
1: Egyet értesz ezzel?
3: Félig meddig igen, mert egyébként az a baj, a legelső, legnagyobb baj, hogy az interneten az emberek hazudnak, az AI pedig az internetből táplálkozik. Tehát, hogy ezzel már körülbelül el is mondtam mindent, viszont szerintem nagyon undorító tényleg, amikor egy márka csak ilyen AI generált logót rakja magának, az azért nagyon visszataszító, és egyre többen csinálják ezt sajnos, kiegészíteni tudja bizonyos esetekben, viszont az a baj, hogyha azt mondja az AI, hogy ez az étterem ebben az utcában van, de én letagadom, akkor ő is mondja, hogy á, bocsi, tényleg ott van. Tehát, hogy annyira gyerekcipőben jár meg ilyen téren, viszont aki profin használja, annak hasznos lehet.
1: Köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok hozzám a Rebriefbe, Málna Csongor Viktor. Legjobbakat kívánom a jövőre, és tényleg hálásak vagyunk, hogy velünk tudtatok lenni.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
1: Folytatjuk a Rebriefet az ügynökségek éjszakájáról. Velem van Enikő, Szabolcs és Pepe, akik már gyakorló résztvevői a reklámszakmának és a kreatíviparnak. Mondtok egy-egy mondatot arról, hogy mit csináltok reklámosként, reklámszakmai résztvevőként?
5: Sziasztok, én artdirektor vagyok a Fitnél, és igazából koncepciókat és vizuális megoldásokat hozok létre.
6: Én szövegíró vagyok az Artificial Groupban.
7: Én pedig ugyanúgy artdirektor, csak a Publicisnél.
1: Beszéljünk arról, hogy miért nem lettetek talán egyelőre influencerek vagy kreátorok. Azért, hogyha egy a kreatív ipar szóba kerül, csomó mindenkinek, meg anélkül, hogy szóba kerülne a kreatív ipar, csomó mindenkinek az influencerkedés és a kreatorkodás jut az eszébe. Ti miért nem ezt az utat választottatok arra, hogy így a kreativitással keressetek pénzt?
6: Én mindig billegek egy kicsit amúgy ebben, mert hogy én zenészként kezdtem a karrieremet, szóval akkor még azt gondoltam, hogy inkább a kreatori oldalon leszek majd, aztán utána volt egy kis váltás így az életemben, és így jött a reklám. Igazából ez így egy ilyen egyetemi történet volt, és igazából nekem nagyon tetszik az ebben az egész szakmában, hogy a nulláról, tehát kapunk egy feladatot, és a nulláról kell megalkotni valamit, és akkor, amikor ezt elkezdjük csinálni, még fogalmunk sincs, hogy mi lesz belőle, és ez az izgalom, ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kielégítő dolog tud lenni, és nyilván sokszor nem feltétlenül az lesz a végeredmény, mint amit mi elsőre elképzeltünk, de nagyon sokszor meg az, és az egy...
1: De az influencer világban, vagy kreator világban ez nincs meg szerinted?
6: Én ezt egy kicsit úgy látom, hogy ott már az van, hogy azért ott van egy koncepció a mögött, amit ők megkapnak, és mi, hogyha azt tekintjük a nulladik pontnak, akkor mi a mínusz egyedik pont vagyunk. Szóval nekem így ez a különbség tetszik.
7: Igen, és ez a mínusz egyedik pont igazából nem csak rajtunk keresztül megy át, hanem ez egy ilyen csapatmunka tulajdonképpen. Benne van a kreatív igazgatónknak az inputja is, az ügyfélnek az inputja is, és utána jut el a kreatorhoz, és a kreator igazából már csak mint egy ilyen csatorna, ugyanazt az üzenetet, amit mi fogalmaztunk meg, azt ők adják át.
1: De ezt te is egyet tudsz érteni, igazából a kreatorkodás, influencerkedés, az valahol így a utolsó láncszem a végpontja a kreatív iparnak, vagy a kreatív szakmának?
5: Sok szempontból igen, biztos van olyan influencer, aki sokkal inkább a koncepcionálás részébe is benne van, és a saját brandjét építi ilyen szempontból, de alapvetően én azt gondolom, hogy amúgy csoportban dolgozunk, és utána abból lesz valami, ami kikerül az influencerekhez, ők meg amúgy egyedül ezzel kezdenek valamit, és a saját ízlésükre formálják, de inkább egy ilyen kivitelező jellegű munkájuk van.
1: Hogyha valaki így hallgatja ezt a műsort, még mindig így dilemmázik, hogy van olyan a reklámügynökségekbe, kellene neki becsekkolnia, vagy pedig elkezdeni építgetni a YouTube csatornáját és a TikTokját. Szerintetek hogyan tudja ezt eldönteni, hogy melyikbe tegyen több energiát? Mi az, amit érdemes magába átgondolnia?
6: Mondd
7: csak.
6: Szerintem igazából ez egy olyan dolog, hogy lehet csinálni mind a kettőt is, Én erre most egy kicsit inkább úgy tekintek, hogyha elmész a reklám szakmába, az tud biztosítani egy megélhetést még, ami, hogyha elmész egy kreátornak, akkor ott, hogyha a nulladik ponttól elkezded, azért az nem lesz profitábilis úgy egyből, vagy hát vannak olyanok, akiknek ez így egy ilyen ezerből egy, akinek ez bejön, de hogy alapvetően szerintem, hogyha ezt így nagyon tényszerűen nézzük, akkor érdemes nekiállni ennek úgy, hogyha mind a kettő érdekli az embert, hogy elmegy reklámosnak, megnézi, hogy amúgy mi ez az egész, hogy működik belülről, és hogyha még ő úgy érzi, hogy szeretne váltani, és neki a másik oldal jobban megfelel, akkor még mindig tud váltani, vagy csinálhatja mind a kettőt egyszerre is, hogyha van annyi ideje.
7: Szerintem ez amúgy személyfüggő, szóval én magamon, én nem tudnám elképzelni magamat, hogy a képernyőn lássam magam, én nagyon cringe-elnék tőle, őszintén szóval, de amúgy, hogyha valakinek ez jól áll, és jól csinálja, és van ennyi önbizalma, akkor hajrá. De én mindig is ilyen kreatív ember voltam, én szerintem, nem tudom, paint.net-tel kezdtem el általános iskolában rajzolgatni, úgyhogy nekem az ilyen számítógép előtt kreatív ötletek, kreatív dolgok, kidolgozása, ilyesmi, úgyhogy én ilyen háttérben meghúzódó, de kreatív ember vagyok szerintem.
1: Ez egy másfajta kreativitás, mint a influencereknek, kreátoroknak, csatornagazdáknak a kreativitása?
7: Szerintem... jó kérdés, mert amúgy én szívesen lennék youtuber, mindig elképzeltem, hogy ez tök király dolog, de valahogy úgy nem tudom rávenni magam, hogy ténylegesen ezt megcsinálja, meg szerintem rohadt sok munka, de viszont jobban kifizetődő talán, mint hogyha egy mi ez, nine to five jobban lennél benne, mert ez szinte egy ilyen szabadúszó dolog tulajdonképpen kreatornak lenni, vagy influencernek lenni.
1: Szerinted is másfajta a kreativitás ez a reklámszakmában igényelt, és a reklámszakmában érvényesülő kreativitás, mint a kreatoroké, TikTokereké?
5: Valamennyire igen, de alapvetően szerintem hasonló ilyen probléma megoldást és valami out of the box gondolkodást igényel. Szerintem az a nagy ilyen reality check-et kell megcsinálni az embernek, hogy amúgy ő önmagát szeretné-e egy ilyen brandként előtérbe tolni, vagy nem feltétlenül, és inkább a háttérből mozgatná a szálakat.
1: Záró kérdésként, vagy záró témaként maradjunk a képernyőknél. Azzal, hogy így kb. 3-4 évvel ezelőtt tényleg elkezdte átírni a hétköznapjainkat a mesterséges intelligencia, mennyire frusztrált betiteket, vagy inkább az történt, hogy így azt érzitek, hogy szteroidokat kapott a gondolkodásotok, mennyire írta át az eredeti terveket, javította föl, vagy rontott el ahhoz képest, amit korábban gondoltatok magatokról?
7: Hát szerintem mindenki először megijedt, vagy nem is tudom, hogy elképzelte a filmekben lévő dolgokat, de hogy így őszintén ez ugyanolyan túl, mint egy Photoshop, vagy hogy mondjam. Lehet, hogy egy idő után azért eszkalálódik az egész, is ilyen brutál méretű AI dolgok lesznek, és felváltja az embert. Nem tudom elképzelni egyenlőre. Szerintem ezt ugyanúgy meg kell tudni tanulni, használni, mint ahogy a Photoshopot annól megtalálták. Szerintem ugyanúgy a Photoshopra is ugyanúgy kivoltak az emberek, hogy most már manipuláljuk a képeket, Jézusom, mi fog történni a jövőben.
1: Gyakran mondják ezt, hogy ez csak egy túl, ugyanakkor annak idején így egyáltalán az internetre vagy a social médiára is azt mondták, hogy egy túl, aztán mégis átformálta az emberek gondolkodását, szabad idejükhöz való hozzáállást, azt, hogy így mennyit beszélgetnek egymással, vagy mennyit találkoznak így a való életben. Az AI-nak szerintem nem lehet ilyen hatása? Nem félsz attól, hogy pórul járunk, hogyha csak egy túlnak tekintjük?
7: Hát az internet is átformálta a világot, a social media is átformálta a világot, de ugyanúgy új ajtókat nyitott ki tulajdonképpen, úgyhogy az AI ugyanezt fogja csinálni, csak minél gyorsabban és minél ügyesebben kell követni a trendet szerintem.
1: Maradjunk akkor, tőletek még szubjektív szempontjaitokat nem kérdeztem, de térjünk vissza az eredeti kérdéshez, mennyire írta át a terveiteket, jövőképeteket az AI bármilyen irányba?
5: Én az elején nagyon bepánikoltam, és nagyon AI ellenes emberke voltam, mert azt gondoltam, hogy mindent én szeretnék teljes mértékben kontrollálni, de jelenleg én is próbálom ezt úgy felfogni, hogy haladni kell a korral, és használom, mint egy eszköz, attól nagyon félek, hogy elbutulok tőle, mert nem szeretném, hogy minden kérdésemre választ kapjak egy pillanat alatt, és az legyen az első megoldásom, hogy akkor most megkérdezem ChatGPT-től, hogy mit tegyek. Úgyhogy próbálom így kordában tartani, de mindenképpen átdolgozta azt a mindennapi munkámat, és sokkal több időt töltök azzal, hogy az AI előtt ülök és promptolgatok, mint ezt terveztem eredetileg.
1: Akkor nem is hatékonyított igazából, hanem igazából még hosszabbasabbá tesz neked bizonyos munkafolyamatokat?
5: Nem, valószínűleg ez az én hiányosságom is még, hogy nem megfelelő módon kezelem, és ezért még több időbe telik, de alapvetően amúgy hatékonyabb lett tőle egy csomó munkafolyamat, de hogy így más minden.
6: Én igazából egyet tudok érteni teljesen a srácokkal, az olyan, mint amikor a lovakat leváltották a kocsik, hogy igazából csak egy szemléletváltás volt, meg így egy kicsit átmozgatta a piacot, de hogy alapvetően ugyanúgy új ajtókat nyitott, és szerintem tényleg ez olyan, akkor nem azt mondjuk, hogy eszköz, hanem olyan, mint egy partner. Igazából, aki segít, hogyha néha megakadsz, mondjuk nekem szövegírás szempontjából, vagy koncepcionális gondolkodás szempontjából tök sokszor segít, amikor az van, hogy már nagyon sok ötletet kitaláltam, de még mindig nem találtuk meg az irányt, és hogyha valami újat szeretnék még kitalálni, de egyszerűen már nem tudom, hogy melyik irányba induljak el, akkor promptolok párat, kihoz pár ötletet, amik valószínűleg nem lesznek jók, viszont új perspektívát tud adni, ami által ki tudunk találni új ötleteket. Szóval szerintem most még nem tartott, hogy ötleteket találjon ki, hogyha esetleg egy új márkanevet kell kitalálni, vagy valami terméknek, szolgáltatásnak kell nevet adni, arra elég sok jó típje szokott lenni, de szerintem alapvetően tekinthetjük eszköznek, tekinthetjük partnernek, szerintem alapvetően egy tök pozitív változást hozott el. Tényleg perspektíva kérdés, hogy hogyan tekintünk rá.
1: Nagyon köszönjük, hogy csatlakoztatok hozzánk a Rebriefbe.
6: Köszönjük!
1: A jó hír pedig, hogy Rebrief egy hét múlva is lesz, addig, aki nem bírja ki Rebrief nélkül, az keresse a podcast csatornát. Köszönjük, hogy velünk voltatok, egy hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!
7: Iratkozzatok fel!
0: Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytassuk a közös rádiózást itt a Trend FM-en. Csütörtök van, fél öt múlt néhány perccel. Szigeti Ferenc Alberttel beszélgetek, aki geográfus, település és területfejlesztő, és alföldi erdők és klímaváltozás, pontosítottál, mikor hívtalak. Így pontos, a legfrissebb Földgömb magazint ütjük most föl.
2: Szervusz András, és üdvözlöm a hallgatóságot is. Igen, ugye ez a cikksorozat, ez most már évek óta fut, és igazából a klímaváltozás, klímaadaptáció kérdéskörét próbálja bemutatni különböző területeken, és most eljutottam addig a kényes kérdésig, hogy mi lesz az alföldi erdők sorsa ebben a roppant gyorsan változó klímában.
1: Igen, mert ez a vége, és nem is akartam spoilerezni, de ha már így mondod, hogy az a vége a cikknek, hogy lesz-e új fejezet az alföldi erdők esetében, hanem ide jutunk el a riport végén.
2: Igen, igen.
1: A helyzet most nagyon rossz, ez egy állatorvosiló?
2: Hát egyrészt én erdész nem vagyok, én arra próbáltam törekedni, hogy ugye bemutassam a táj változásának a komplexitását. Ez viszont minden esetben így van, és az alföldi erdők esetében is. Ugye a cikk azzal a felütéssel kezdi, hogy mi volt ott régen. Ezt ugye azért is fontos megnézni, mert pont az alföldi erdők esetében szerintem nagyon erős az a faktor, amit nem is tudom, hogy nevezünk-e valahogy, tehát hogy már elfelejtettük, hogy milyen a természetes ökoszisztéma, milyenek a természetes erdők többek között. Például sok esetben ugye szerintem az embereket megkérdezzük, nagyon sok esetben ezt a Bükk katedrálist, ami persze nem az Alföldön van, mondják a legszebb erdőnek, miközben lehet, hogy az szép, de az egy ültetett erdő, és nem egy nagyon természetes erdő. Ugye az Alföldnél ez azért nagyon érdekes, mert eredetileg két típusú erdő létezik, vagy létezett. Az egyik a vízhez vagy jó vízállású helyekhez köthető erdők, a másik pedig az ettől a vízhatástól független úgynevezett zonális erdők. Hát sok-sok típus van, de egykor az Alföldön is nagy erdők voltak, viszont a legszárazabb magaslatokon ott az úgynevezett erdősztyepp volt, ami biológiai értelemben egy igen kifejezetten fontos égköve Magyarországnak. Ugye ez az erdősztyepp zóna, tehát a nyílt puszta és az erdőzóna közötti rész, ez több ezer kilométer hosszan húzódik végig Ázsia belsejétől, és végül is itt ér véget a Kárpát-medencébe, és ez azért nagyon fontos az ökológusok, a biológusok, meg hát mindannyiunk számára, mert ebben nagyon ritka fajok élnek, nem csak olyanok, amik az zárt erdőkre jellemzőek, illetve a nyílt pusztákra, a nyílt füves pusztákra, hanem vannak úgynevezett erdősztyepp fajok is.

0: Ugye ez egy ilyen ligetes erdő, tehát felnyíló erdő, ami nem zárt lombkoronaszintű, és hát sajnos nagyon-nagyon-nagyon kevés maradt meg belőle, ezért nyilván ezek a foltok védelemre adnak, tehát hogy védeni szükséges őket.
1: Még a laikus természetjáró is azt gondolja, ugye, vagy én azt gondolom, hogy nyilván a vizes élőhelyek vannak a legnagyobb veszélyben, ha már így ketté osztottad, vagy három felé, a zónál is még csak a sztyeppnek meg még lehet jövője, mert hogy ahogy a fenyő tűnik el, ugye a sztyeppek meg jönnek és teret nyernek egyre inkább, nem? Ezen az égövön.
0: Igen, és akkor ez már ugye a klímaváltozás kérdésköre, tehát hogy ez való igaz, hogy vannak olyan térképek, amelyek azt mutatják, hogy az úgynevezett erdészeti klímaosztályok eltolódnak. Ezek faállomány típusokkal jellemzett egyes osztályok, és hát nyilván a leghűvösebbet kedvelő fenyvesek, amiből azért természetes módon nem sok volt Magyarországon, az ugye tűnik el, és lehet is ilyen cikkeket olvasni, hogy a lucfenyő az nem bírja, akár Budapesten a kertekbe is előszeretettel telepítették régen. A másik oldalon viszont pont ott vannak ezek a felnyíló erdők, illetve hát igen, tehát a Duna-Tisza köze jelentős része az a éghajlatváltozás jelenlegi trendjeit ismerve olyan élőhely lesz nem is olyan sokára, ami mondjuk egy zárt erdőállományt már biztos, hogy nem tud megtartani. És hát ugye az Alföldről nagyon-nagyon sokat olvasni most, hogy egy hatalmas tájléptékű rehabilitáció szükséges a vízmegtartás érdekében, és ugye ennek kontextusában is érdemes megnézni az erdők helyzetét, ami nyilván egy új fejezetet nyit, ahogy ott a cikk végére eljutunk. És hát igen, persze a komplexitás, az nyilvánvalóan nagyon fontos, tehát az egyes élőhelyek, mikroklimatikus viszonyok tükrében ilyen helyszíneket be is mutat egyébként maga a cikk is, tehát hogy még a homokhátságon is vannak olyan helyszínek, ahol most is egészséges tölgyesek állnak, tehát hogy nyilván ezt érdemes figyelembe venni. Viszont nagyon sok helyen megpusztulnak az erdők az Alföldön, hiszen az elmúlt évek folyamatos aszályos éveiben egyes helyeken hát kb. Annyi csapadék esett kis túlzással, mint egy fél sivatagba, és hát nyilván ez drasztikus romláshoz vezet. De visszatérve a vizes élőhelyekre, ugye, hogyha az Alföld kiszáradásának, mérséklésének kulcsa az, hogy az egykori mélyártereken, az egykori vizes élőhelyekre visszavezetjük a vizet, és különböző mértékben tartós vízborítás lesz ott, akkor ott nyilván az erdély is meg fogja találni a magát, tehát azok az erdőtípusok, amelyek jobb vízellátású helyekhez köthetőek, akkor itt valószínűleg nagyobb mértékben lehet erdőket telepíteni is. A másik oldalon viszont pont ezeken a legcudarabb termőhelyi viszonyokkal rendelkező magaslatokon, ami amúgy is sajnos elkezdődött, hogy még ezek a telepített erdők is már nyílnak fel valamilyen mértékben, tehát ott viszont valószínűleg lehet, hogy jogos arra is gondolni, nyilván a termőhelyi adottságokat figyelembe véve, hogy esetleg gyepeknek átadni a helyet.
1: Itt a víz visszatartást említetted, és ez most annyira nagy divat lett erről beszélni évek óta, és én meg azon gondolkozom, hogy már a Balaton, a Velencei tó, a Homokhátság, a csatornák, a halastavak, itt most akár az Alföld, mindenki arra számít, meg arról beszél, hogy majd jó visszatartjuk a vizet, és akkor abból majd ide-oda, meg amoda is jut. De hát üresek a folyók. Mi most június végén, július elején beszélgetünk, hát a Dunán Tiszán át lehet gyalog menni, szinte olyan már. Hát milyen vizet akarunk mi itt visszatartani és elosztani egyelőre? Erre van-e bármilyen reális esély?
0: Hát ugye igen, tehát a folyóknak a vízháztartása is erősen felbomlani látszik. Hát nyilván azt a vizet, mert ugye az éghajlatváltozás másik ismérve azért a hirtelen lezúduló nagy csapadékok, és ezért a lefolyási tényező ugye megváltozik, és túl sok vizet engedünk ezáltal ki, hiszen kevésebb tud beszivárogni a talajba, tehát amikor egy ilyen csapadékesemény, egy hatalmas mediterrán ciklon érkezik, azokat a vizeket viszont ugye fő szabály szerint jó lenne megtartani a tájban szétszórva, És ugye ezért cikkeznek, azt hiszem 2024. szeptemberében volt ugye ez a hatalmas mediterrán ciklon, amikor egy ilyen száraz, aszályos időszakot egyből felváltott egy 3 nap eső, és le is jött a Dunán egy viszonylag nagy árvíz. Tehát azért vannak magasabb vizek, tehát azért néha van mit megfogni, de hát nyilván jogos félelem ez, tehát hogy egyre kevésbé kiszámíthatók az árvizek is, hogy mikor érkeznek és hogyan érkeznek, hiszen az az árvíz is ugye szeptemberben volt, ami jellemzően nem egy árvizes időszak. Hát ugye a cikk az erre nem kanyarodik most el, mert itt az erdők voltak a fókuszban. Sokkal inkább az a vége, ugye, nem tudom mennyi időnk van még az interjúból, hogy hát ugye a konkrét perspektíva, hogy 2024 őszén az Európai Unió elfogadta a úgynevezett természethelyreállítási rendeletet, amely nagyon ambiciózus célokat tűz ki ugye azon a földrészen, tehát vagy azon a kontinensen, Európában, ahol azért nagyon jelentős mértékben degradáltuk a természetes élőhelyeket az elmúlt évtizedekben, évszázadokban. Tehát itt nagyon kevés természetes élőhely van, tehát van mit helyrehozni. Ugyanakkor a kontinens, és egyébként pont most olvasni itt a hőmérsékleti rekordok kapcsán ezt is, hogy egyrészt Európa az egyik leginkább változó éghajlatú kontinens, és hát azon belül a mi régiónk, itt a leginkább sújtott térsége, az sajnos az egyik leggyorsabban melegedő térség. Tehát, hogy itt, amit most látunk, legalábbis Közép-Magyarországon magunk körül, az tényleg elég drámai. Na hát, és akkor visszakanyarodva, tehát a tagállamoknak azt hiszem idén őszre, télre kell megalkotniuk a saját nemzeti szabályozásukat tekintetbe. És hát a nagy kérdés az az, hogy elvárás az az, hogy nagy tempójú élőhely helyreállításra van szükség, amelynek azonban például pont olyan hozadéka is van, tehát hogyha vizes élőhelyeket hozunk létre, a vizes élőhelyek rengeteg szenet tudnak megkötni, ugye lehetne ott erdősíteni is, lehetne így módon a természetvédelmi területeket akár növelni is, ugye mindezek a pannon erdősztyeppek, mind a gyepek, azok kifejezetten fajgazdag élőhelyek, mert ezek a magyar természetvédelmnek a kulcshelyei, szeretett helyei, de hát ez egyrészt hatalmas munka, tehát azért ez nem úgy működik, hogy egyik pillanatról a másikra lehet ezt csinálni, tehát a természet azért gyorsan képes regenerálni bizonyos helyeken, viszont a cikkben ugye megszólaltatok ökológus professzort is, és erdészt is. Ezt azért tartottam fontosnak, hogy mind a két oldalt nyilván meghallgassam, de hát az is fontos tényleg, hogy például azok a nagyon ritka erdősztyeppfajokat hogyan lehet tényleg támogatni és védeni, azért ez nem egy annyira könnyű művelet, de ennek a természet helyreállításnak, aminek elvileg történnie kéne Magyarországon is nagy ütemben, mint ahogy az egész Európában, nyilván ennek is nagyon fontos lépcsőjének kell lenni.
1: Ez egy nagyon fontos kulcsmondat a cikkedben, hogy az erdő nem van, hanem csináljuk, mondja ezt az egyik beszélgető társad, azt hiszem az erdész. És hát a fakitermelésről nem beszéltünk, az invazív fajokról nem beszéltünk, tehát annyi minden van még itt a felmelegedésen, meg a klímaváltozáson kívül, vagy ezek nyilván részben annak a folyamányai, hogy nagyon sok mindennel kellene zsonglőrködni, hogyha mi meg akarjuk tartani ezeket az élőhelyeket. Nagyjából úgy 20-30 év múlva, mint ahogy lehet, és ahogy most vannak.
0: Hát igen, és hát tényleg drámai a változás, akit említettél, ugye az Lajtos János, a Gerenc ZRT-nek az egyik munkatársa, de ő csak említette erről a cikk, például nem szól, hogy, és aztán utána láttam is az interneten, hogy ez még kora tavasszal született ez a cikk, hogy például a Gemencnek a csodálatos erdeje is szárad, tudományos konferenciát hívott létre többek között az erdészen ennek a folyamatnak a vizsgálatára, hiszen olyan helyeken, ahol nincs tartós vízborítottság, ott ugye az azért főleg mondjuk egy tölgyfának a gyökere nagyon mélyre tud hatolni, és alkalmazkodik a sivár körülményekhez. A Gemenc gyönyörű erdeje pedig azért van problémában, mert ott meg ahhoz szoktak a fák, hogy azért ott jön a víz néha, de hát mostanában nem jön, és hogy ezért változik sajnos rossz irányba az állapotuk.
1: Emlékszel, az elmúlt évtizedekben biztos emlékszel, szinte mindig volt a híradóban olyan képsor, drámai képsor, amikor mentették az őzeket, a szarvasokat a Gemenci erdőből, mert jött a víz, jött az árvíz, és nem tudtak menekülni, segíteni kellett, amennyire lehet. Hát mostanában már nem nagyon látni ilyen képsorokat. Ez az, amit most mondtál, hogy ezek a fák megszokták azt, hogy az a táj megszokta azt, hogy néha elönti a víz, és ebben nagyon ritkán van most már része.
0: Igen. És hát nyilván az is nagyon-nagyon fontos, mert most ugye ez politikailag is egy magasan jegyzett téma, és egyben érzékeny téma is, de hát azért itt a természetvédelem, az erdészeknek az együttműködésére hatalmas szükség van, ami amúgy zajlik is, tehát hogy itt persze itt most egy teljesen új felállás van, és hogyha paradigmaváltás van, akkor nyilván érdekek is sérülnek, de hogy látszik a kármérték, azt hiszem különös tekintettel az Alföldön, hogy tényleg újra kell gondolni szerintem mindenkinek a saját pozícióját, és ebbe egyébként a magánember is benne van, aki lehet, hogy inkább az újságolvasója. Hát ugye erről is cikkek, posztok ezrei születnek, hogy miért nem kell nyírni ilyenkor a füvet, és annak mekkora hatása van a víz megtartáshoz, ahhoz, hogy a kertünkbe álló fák egy kicsit több csapadékot tudjanak megtartani. Tehát ez a dolog, ez itt kezdődik, és hát a természethez való viszonyunk a saját kertünkbe kezdődik tényleg, tehát hogy akár az erdészeken, akár a természetvédőkön elvárni akármit is, miközben mi ebben a hatalmas szárazságban is milliméteresre vágjuk a füvet, hát azt úgy azért nehéz, tehát akkor miről beszélünk igazából.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Szigeti Ferenc Albert geográfus, település és területfejlesztő, az Alföldi Erdők és a Klímaváltozás. Köszönöm szépen, szép napot neki.
0: Én is nagyon köszönöm, és szép napot.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Busz tragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Idén három budapesti helyszínen is zenei eseményeket rendeznek. A programokat a Telex After szedte össze. A Műegyetem rakparton kétnapos elektronikus zenei program lesz több nemzetközi fellépővel, a Kossuth téren a 20-ai tűzijáték után diszkót rendeznek, a Margit szigeten pedig alternatív és gitárzenés produkciók is fellépnek. A tűzijáték idén csak 10 perces lesz, és az évtized legolcsóbb augusztus 20-ai ünnepségére készül a kormány. 4 milliárdból valósul meg, az előző kormány idén 18 milliárd forintból tervezte megoldani az eseménysorozatot. Busz tragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint valószínűleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írta Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtárgytároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni.
0: Időjárás jelentés.
4: Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat záporzivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: lettünk bennünk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Szép délutánt, jó rádiózást mindenkinek, ez a Fintech világa. Itt van a stúdióban Siklós Bence, a PIK tanácsadója. És egy régi új kifejezéssel ismerkedünk, magyarázzuk, és ez a szingularitás. Szingularitás vita. És e kifejezés köré építhetjük föl a fintech világának e pénteki adását, nem? Hol tartunk most ebben a pontban, vagy előtte, utána, te hogy látod?
2: Hát igen, ez egy jó kérdés, de szerintem nem menjünk még ennyire előre.
1: Jó van, hát csak gondoltam, hogy fölcsigázom a hallgatókat, hogy péntek délután 40 fokban, de jó, akkor honnan induljunk, AI ügynökök?
2: Hát ugye az AI ügynököktől érdemes, és hát
1: akik elszabadultak, mint a hajóágyú.
2: AI-tól, igen, és már valaki rájuk szólhatna, hogy kicsit vegyenek vissza, mert itt az utóbbi időben eléggé elkanászottak. Most pont azon gondolkodtam még, amikor jöttem ide, hogy talán egy éve lehetett, hogy voltam egy adásban a stúdióban, és akkor még a chatbotokról, meg az elemekről beszélgettünk, hogy miért nem tudnak új dolgokat kitalálni, meg hogy igazából csak valószínűségeket számítanak, meg statisztikai papagáj, minden, aztán most egy évvel rá ott tartunk, hogy így kitörnek a tesztkörnyezetből.
1: Mint a laborból a vírusok, amúgy ez egy jó hasonlat volt,
2: igen,
1: szerintem.
2: Igen, meghekkelnek más rendszereken. Igen, itt eléggé felpörögtek az események az elmúlt hetekben, napokban.
1: Igen, nincs uborka szezon 2026 nyarán, igen, e tekintetben
2: hát
1: sem.
2: Hát igen, itt az AI szektorban itt kb. Minden nap történik valami. De hát itt a lényeg az az, hogy tényleg az elmúlt pár hétben egymás több olyan erősítő incidens is napvilágot látott, amelyben AI ügynökök kiléptek a saját számukra létrehozott tesztkörnyezetből, és megtévesztő módon viselkedtek, vagy akár fel is törtek más rendszereket. És ugye ez már nem elméleti problémaként jelennek, hanem az volt az első dokumentált eset is. És itt ugye a közös jellemzőjük, hogy ezek már ilyen long horizon ügynökök, ami azt jelenti, hogy akár órákon vagy napokon keresztül is tudnak egy adott cél érdekében dolgozni. Itt ami fontos itt megjegyezni, hogy mi a különbség mondjuk egy chatbothoz képest. Ugye itt az AI ügynökök azok olyan AI rendszerek, amik nem csak válaszolnak, hanem egy önállóan egy adott feladatra képesek.
1: Ezek időzítve vannak?
2: Ezeket ugye beprogramozzák.
1: És túllépik az időkeretüket?
2: Adnak nekik egy célt, egy feladatot, és akkor ők ezen dolgoznak, böngésznek a neten, kódot írnak, fájlokat módosítanak, és döntenek ugye a következő lépésre. És nyilván, hogyha egy ilyen long horizon ügynökre van szó, akkor az akár, igen, az több órát is, vagy akár napot is tud dolgozni adott feladaton.
1: Hát elmolyol a sarokba, és aztán, amikor megcsinálja a feladatát, akkor túllép azon. Tulajdonképpen itt ez a probléma, ugye? Már igen. Túllép, és elkezd ott is garázdálkodni, amire nem volt felhatalmazása, csak hogy fordítsd úgy,
2: igen,
1: hogy
2: igen, tehát, hogy itt a lényeg, ugye az incidens, ami történt, az még ugye július közepén az OpenAI-nak az elszigetelt tesztkörnyezetébe futtatott két modellt, akik egy ismeretlen zero day sérülékenységet kihasználtak. Ugye ez azt jelenti, hogy olyan rendszerhibát találtak, biztonsághibát találtak a szoftverben, amit még a gyártó sem tudott, nem tudott róla, nem tudta javítani. Tehát nem is tudott róla, azért ugye nulla lapja volt a felkészülésre. És itt a lényeg az, hogy a tesztkörnyezet, ugye az meg volt határozva, az OpenAI a tesztidejére szándékosan feloldotta ezeknek a modelleknek a korlátozását, úgymond, hogy megtudja, hogy mire képesek valójában. És akkor a modellek valójában ezt a szabadságot
1: átmásztak a falon.
2: Arra használták, hogy ugye ez egy fontos, hogy egy benchmarkot, egy tesztet kellett megcsinálniuk, és hogy ezt a tesztet jól meg tudják csinálni. Kimásztak a környezetből, a tesztkörnyezetből, ugye a homokozóból, úgymond sandbox, és meghekkelték a Hugging Face platformnak a rendszerét, mert ugye ott találtak olyan adatokat, amik szükségesek ahhoz, hogy meg tudják oldani ezt a benchmark tesztet. És ugye ez az utóbbi, ez már ugye nem volt
1: benne. Ez már nem volt feladat.
2: Ez már nem volt feladat, igen, úgyhogy itt kicsit túl lelkesek voltak.
1: Tehát itt már károkozás történik, ugye? Ezekben az esetekben.
2: Igen, a Hugging Face az később meg is erősítette a támadást, és aztán közölt is, hogy kijavította a sérülékenységen. De hogy igen, itt amúgy fontos tanulság, hogy maga az AI az nem vétett a szabály ellen, hanem a célját maximalizálja, hogy elérje azt, amire őt, amit neki mondtak, hogy csináljon.
1: Tehát, hogyha 20 pogácsát kell süssön a homokpogácsát a homokozóban, és a homokozóban csak 10 pogácsányanyagon, akkor kimászik akkor és hoz homokot.
2: Elmegy a Lidlbe, igen, és akkor igen. Tehát, hogy itt a rendszernek, hogyha van része, akkor azt megtalálja és kihasználja, hogy elérje az adott célt. Igen, ez volt ugye júliusban, ugye az OpenAI egyik modelljével, viszont az ebből a Hugging Face ügyből induló belső vizsgálat során kiderült, hogy nem csak egy, hanem több ügynek.
1: Többen kóborolnak a homokozón kívül.
2: Igen, egyrészt nem csak az OpenAI esetében, hanem ugye az Anthropicnál is fényderültek ilyenekre, meg a Metára is. Ugye az OpenAI hangsúlyozta, hogy ez a több ügynöknek a kitörése, ez korlátozott volt, és ugye a belső infrastruktúrán belül maradtak. Tehát ugye van a sandbox homokozó.
1: Értem, a lakóparkból nem mentek ki.
2: Igen.
1: Oké, csak a homokozó.
2: Viszont ugye a Hugging Face-es esetnél ott meg világgá mentek. Ugye az Anthropicnál is kiderültek ilyen turpisságok, meg a Metánál is, és ugye itt a legfőbb probléma az, hogy fejlesztők gyorsabban hozzák létre ezeket a rendszereket, mint ahogy azokat javítani lehetne, azokat a problémákat,
1: amikre... Vagy a kontrollt
2: kiépíteni. És itt, ahogy a Marci is szokott ezzel a rabló-pandúr páros párhuzammal élni, itt ugye ebben a párharcban a védekező oldal, tehát így strukturálisan hátrányban van a támadóhoz képest, mivel az AI hamarabb megtalálja a biztonsági hibákat, mint ahogy javítani lehetne, úgyhogy itt kezd így feldőlni ez az egyensúly, amire kéne problémát találni, mert ugye az Anthropicnál meg a Metánál is találtak ilyen eseteket. Az Anthropicnál például volt egy olyan incidens, hogy az egyik ügynök egy rossz indulatú kódot próbált bejuttatni egy nyílt forráskódú projektbe, és ez hamis online identitást hozott létre, és nyomást próbált gyakorolni a projektnek a rendszergazdájára, fejlesztőire, és az volt a szerencse, hogy a fejlesztő az levágta a sztorit, és tudta, hogy egy AI-jal beszélt, és akkor nem engedett a nyomásnak, úgyhogy nem keletkezett kár, de hogy futtattak az AI Security Institute, ez egy brit kiberbiztonság intézet, futtatott egy tesztet, ahol 7 különböző modellt 122-szer néztek meg, és akkor itt 19 esetben mutattak ki furcsa, szokatlan, nem normális viselkedést az AI ügynökök szempontjából, és akkor ebből 17 ugye az Anthropichoz kapcsolódott, 2 meg az OpenAI-hoz. De hogy ezek mindig külső ösztönzésre, vagy utasításra történtek ezek a furcsaságok, nem önállóan maguktól kezdtek el megtéveszteni embereket az ügynökök. És ami még aggasztó probléma, az az, hogy kis trend, hogy ezek a modellek a Know Your Customer, vagyis az ügyfél azonosítási folyamatok ellenőrzési folyamatoknak a teljesítésében. Ennek a sikeressége 5%-ról 60%-ra nőtt 2023-ról 25-re, tehát 2 év alatt. Az, hogy olyan identitást tudjon megalkotni, ami átmegy ezeken a ügyfél ellenőrzési folyamatokon.
1: Hát mint a nagymamás csalók, igen, csak itt egy picit. És akkor jön még az Astra?
2: Hát igen, és ez meg ugye egy friss hír, hogyha lehet ilyet mondani, ugye ezt pár napja olvastam, azt hiszem hétfőn, hogy az OpenAI bejelentett, hogy ideiglenesen leállítja ennek az Astra nevű új modelljének a belső fejlesztéseit.
1: Nyomnak egy csatúféket, mert most azt látják, hogy túl nőtt rajtuk a teremtményük.
2: Eddig is ugye az volt, hogy a cégek azok önmaguk vallották be, hogy akkor ez megtörtént az incidens, és akkor ők működtek együtt, de amúgy, ha meg ezt nem tették volna meg, akkor lehet, hogy erről nem is tudnánk. De mindegy, ez csak egy zárójel. De hogy igen, itt ennek az volt az oka az Astra leállítása, hogy a cég saját tesztjei szerint a kiberbiztonsági képességei már elérték azt a kritikus szintet, hogy már nem tudták egyértelműen kizárni azt, hogy a modell speciális biztonsági intézkedéseket igénylő képességekkel rendelkezik. És hogy mit értünk ez alatt a kritikus szint alatt? Tehát, hogy önállóan képes már felderíteni ilyen Zero Day nevű sérülékenységeket, amiket ugye említettem korábban, és ezekre egy stratégiát kialakítva megtámadni, akár olyan célk esetében is, amik fejlett védelmi rendszerekkel rendelkeznek. És ugye ez volt az első olyan eset az OpenAI-nál, hogy egy modellre a legmagasabb ilyen védelmi szintet kértek.
1: Így riasztást adtak ki. Pont az atomerőműveknél pont ugyanaz történik valami, aztán vagy megtudod, vagy nem tudod, megtudod, most már megtudjuk egyébként, de ez valami hihetetlen izgalmas. És akkor így jutunk el az én általam a műsorban felkínált szingularitás vitához, ugye?
2: Hát igen, ugye ez azért is érdekes, mert ezekben a hetekben, napokban, amikor ezek történtek, akkor Sam Altman, ugye az OpenAI-nak a vezérigazgatója bement egy podcastbe, és akkor ott nagy mellénnyel kijelentette, hogy most már a szingularitásban vagyunk, és hogy ez mi is pontosan, csak hogy értsük, ez egy olyan elméleti pont, ahol a mesterséges intelligencia már nem csak eléri, hanem meg is haladja az emberi intelligenciát, és onnantól önmagát
1: fejlesztve. A kiszámíthatatlanság pillanata, hogy mi történik.
2: Olyan gyorsan kezdi fejleszti magát, amire az embernek már nincsen belátható kontrollja. Tehát ugye mint hogyha egy szakadék szélén állnánk, és ugye nem látunk túl a peremére, ugye ez a teljes
1: bizonytalanság. És lépünk egyet előre. Igen. De erre miért volt büszke ez a jó Altman ember?
2: Hát ő úgy véli azt, hogy az AI 2030-ra ugye felülmúlja az emberi intelligenciát, a munkafolyamatoknak a 30-40%-át tudjuk majd automatizálni, és ez teljes hatékonyságnövelés miatt meg mindenkinek nagyon jó lesz. Ugyanakkor vannak ennek ellenzői is, ennek a szemléletnek, meg ugyanúgy támogatói is. Például ugye a DeepMind vezérigazgatója is úgy gondolja, hogy az AI akár százszor nagyobb hatása lehet az életünkre, mint az ipari forradalomnak volt. Viszont az Nvidia vezérigazgatója, ugye Jensen Huang, szerinte még a szingularitásról beszélni az még eléggé spekuláció, még nincsen itt szerinte az ideje.
1: Csak én azért nem értem most, hogy a szingularitás ebben az én számomra, ebben a pillanatban kiszámíthatatlan, nincs már kontroll, tehát már ugye matekból, fizikából ismerjük, hogy innen már nem tudod meghatározni, behatárolni, megjósolni. Tehát ennek most örülni vagy nem örülni, én értem, hogy egyfelől örülünk annak, hogy ez a képződmény ez elindult, és most már határa csillagoség, meg azon is túl, senkinek fogalma nincs, ez hány százalékban fogja az embert leváltani, meg hatékonyságot növelni. Csak én azt nem értem, hogy úgy kéne tudni örülni, hogyha a kontroll is ott lenne mögötte.
2: Hát igen, ugye most nem tudom, hogy az OpenAI hogy gondolta, hogy még időben közbelépett az Astránál, hogy akkor most belső vizsgálattal kontrollokat építenek, vagy ez már
1: tehát később. Örülünk, hogy büszkék vagyunk, hogy még mindig el tudtuk kapni a homokozóból, ugye?
2: Igen, de hát ugye sokan bírálták ugye az OpenAI-t abból a szempontból is, hogy már ugye a Hugging Face incidens után le kellett volna állítani az Astra fejlesztését, és ugye megkezdeni ezeket a vizsgálatokat, meg az összes többi protokollt. Ez a Hugging Face incidens, ez még július közepén volt, azt hiszem, ami AI ütemben az egy örökké valóságnak számít, és ugye az OpenAI meg most csak a napokban kezdte az Astrának ugye a belső vizsgálatát elkezdeni, úgyhogy nehéz kérdés.
1: Hát én most majdnem azt mondtam, ez pont amikor a majmok kapnak, a ember majmok kapnak lambókat, meg Ferrarikat, aztán az első kanyar után összetörik őket. Tehát én most pont ezt érzem, de hát elnézést,
2: hát minden tulajdonostól. Nem is lambót, rám inkább egy gépfegyvert, és akkor...
1: Hát most mindegy, jó, halál. Nézzük ezt még, ez a fintekek számára akkor mit jelent, mert mégiscsak egy fintek műsor, és nem autós műsor, meg homokozós.
2: Igen, de én sem vagyok egy kiberbiztonsági szakember, meg AI fejlesztő, de hogy így fintek pénzügyi szempontból is megnézzük, így általában alapelv, hogy minél nagyobb egy adott műveletnek a pénzügyi vagy compliance tétje szempontból, ugye annál kevésbé szabad teljesen autonóm ügynökre bízni az adott feladatot, és ugye gyakorlatban ez egyfajta fokozatosságot jelenthet, hogy a kicsi a téd, akkor az ügynök annál nagyobb autonómiával cselekedhet, igen, és minél nagyobb, akkor magas tétnél a viszont kötelező emberi jóváhagyást, az úgynevezett human in the loop bevezetni, és minden szinten kell egy azonnali, hát egy ilyen leállítási képességet berakni, ez a kill switch, igen, ez a gyilkológom, pirosgom, és ugye teljes körülön visszakereshető, visszanaplózhatónak kell lenni az egész folyamatnak. Ugye a bankok, meg a fintech cég, ugye most kezdik ugye éles környezetben is bevezetni az agentic AI-t, az AI ügynököket, ugye a fizetési, a treasury, meg a fraud rendszereikbe, pont ugyanazt, amik ugye most kiszöktek ugye a laborból. Hát a másik dolog, ami érdekes, hogy a pénzügyi szektornak már van egy ilyen több évtizedes kiforrott kerete a modellek validálására, tehát hogy minden modellt validálni kell, dokumentálni, rendszeresen visszamérni. Az agentik ebből a szempontból kilóg a sorból, mert hogy nem egy statikus kiszámítható pontszámot ad, hanem ugye önállóan cselekszik, dönt, menet közben változtat, és akkor kérdés, hogy egy ilyen rendszert, aminek az outputja az nem determinisztikus, nem statikus, arra rá lehet-e húzni egy ilyen klasszikus modellvalidációs rendszer.
1: Tehát így együtt vagy, futott a fintech meg az AI.
2: Igen, vagy egy teljesen új paradigmát kell erre.
1: És most lehet, hogy egy picit el kell engedni, és vissza kell. Az egyiknek nem tudnak párhuzamosan futni a fejlődést.
2: Hát igen, ugye az AI az ugye exponenciálisan fejlődik. Igen. Még ugye a fintechek ugye nyilván használnak AI-t, de ugye...
1: Nekik a fégét is kell nyomni a másik lábukra, igen, ugye, mert mégis pénzről van szó.
2: Őket azért jobban kötik a szabályok valamilyen szinten, de hát ugye a legkézzel fogható fenyegetés az ugye az ügyfélazonosítás, amit említettem korábban, meg a pénzmosás elleni és a csaláskezelés területén jelentkezik. Ugye 2023-ról 25-re 5-ről 60%-ra nőtt annak a sikeressége, hogy a KYC ellenőrzéseken át tud sikeresen menni az AI. Úgyhogy, hogyha egy ügynök képes ilyen hamis identitást létrehozni és manipulálni az embereket, akkor itt az alapvető bizalmat rengeti meg.
1: Hová vezet ebben. Ez? Szigeten voltál?
2: Nem, még nem.
1: De mit szólsz? BNPL-en lehet fizetni. Idén ezt olvastad?
2: Igen, azt olvastam.
1: De kár, hogy nem tudtuk a BNPL műsor. Nagyon kíváncsi vagyok, meg arra is kíváncsi vagyok, hogy ha már annyit beszéltünk, ugye edukációról, meg sok mindenről.
2: Hogy... Lehet, hogy akkor majd írok a Sziget szervezőknek, hogy egy interjú keretében.
1: Nézzük meg a BNPL, hogy működik egyébként a hollandusoknál, meg az angoloknál. Meg hogy melyik náció veszi leginkább figyelembe. Oké, akkor kitörés a homokozóból, ugye, az AI ügynökök és a szingularitás vita. Nagyon szépen köszönöm. Siklós Bence, PIK. Jövő héten találkozunk.
2: Köszönöm.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.
1: Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és a CPI létesítménygazdálkodás igazgatójával, Győri Gyulával folytatjuk a napot és a műsort. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: Energiaellátás, energiahatékonysági intézkedések, egy szokatlan, és most már azt kell mondani, hogy egy gyakrabban előforduló helyzetre kellett reagálni önöknek is, a CPI-nak is. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a bevásárlóközpontokban, a retail parkokban, vagy az irodaházakban milyen energiahatékonysági intézkedéseket valósítottak meg, és ezeknek milyen eredménye van, mert most már azért hetekkel az események után lehet mérleget is vonni. Honnan induljunk? Talán induljunk a bevásárlóközpontokba, az nagyon sokakat érint.
2: Ugye mire kell reagálnunk? Ugye beszűkült a villamosenergia rendszer mozgástere, volt egy kormányzati felhívás az önmérsékletre, azt tudni kell, hogy nekünk van energiakereskedő cégünk is, ezért történt direkt megkeresés is, hogy működjünk együtt a országos villamosenergia hálózatnak abba az időablakba, az este 5-től este 10-ig lévő időablakba egy csökkentés, hogy egy önkéntes csökkentéssel. Ezt nyilván mi azonnal összeültünk és lereagáltuk. Azt kell, hogy mondom, 24 órán belül sikerült reagálnunk ezekre a kérésekre. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Úgyhogy három nagy csoportra osztanám. Elsősorban ugye a legnagyobb energiafelhasználásunk az a hőmérséklet tartás és a légkezelés, a levegőbefúvás az irodaházokba, bevásárlóközpontokba. Itt kellett egy komfort csökkenés irányába elindultunk, egy 26-28 fok, illetve még a fölé is mentünk. Második lépésünk a maga az időzítés, hogy este 5 után, este 10-ig az energiaintenzitásunkat, azokat csökkentjük, a teljesítményünket le tudjuk csökkenteni. A harmadik részünk az, hogy minden olyan világítás, vagy minden olyan működő berendezés, reklámvilágítás, díszkivilágítás, mindent lecsökkentettünk, ami a biztonsági szintünket nem veszélyeztette. Hát ugye, hogy ezt hogy értük el? A bérlőket azonnal értesítettük, és azt kell, hogy mondjam, hogy 95%-ban mindenki nagyon támogatta ezeket a lépéseket, sőt, valaki még sokkal többet is vállalt, mint amit mi elvártunk volna, és ezért ugye egy irodaháznál, egy bevásárlóközpontnál is, de az irodaháznál mindenképp, a bevásárlóközpontnál azért egy kicsit ez nem biztos, hogy teljesen így néz ki, hogy mi megteszünk mindent, az üzemeltetők, de az épületet közösen használjuk, közös a felhasználásunk, és csak ezt együtt, közös erővel tudjuk minőségileg csökkenteni, és az az összefogás az megtörtént.
1: Önöknél mindig nagyon fontos, a CPI-nál mindig nagyon fontos a bérlőkkel való együtt gondolkodás, ugye ezt szokták mondani. De itt azért komfortról van szó, világításról, kvázi luxusról, hogy most hány fok legyen, 25, 23 vagy 20, tehát ez egy kényelmi dolog is, itt mindenkinek áldozni kellett valamit, mert valahol voltam egy bevásárló központban, ott például ilyen kellemes félhomály uralkodott, ez nem az önöké volt, teljesen mindegy. De ott is ugye a biztonság nagyon fontos, hogy a húsos pultba lásson a hentes, ne vágja le kezét, de ugyanakkor csökkentsünk is valamelyik. Szóval csak azt akarom mondani, hogy nagyon érzékeny ez az állapot, ez a helyzet, és csak együttműködve lehet ezeket az eredményeket hozni nyilván.
2: Így van, és azt kell, hogy mondjam, az utóbbi 15 évben nagyon sokat változott a bérlők hozzáállása. Nyilván nagyon sok kommunikáció folyik arról, hogy mi folyik a világban, illetve mindenki a saját bőrén érzi azt, hogy mennyire változik a föld klímája. Ezelőtt 25 évvel én még azt tanultam, hogy a vizek országa vagyunk, sőt, még ez benne is volt a fejemben, és most meg ugye pont emiatt kellett egy nagyon erős intézkedéscsomagot létrehoznunk, mivel a nagyon alacsony a folyóink vízállása, ugye a Paks emiatt az 1/8-ára vissza kellett a teljesítményét csökkenteni, és ezért nagyon az egész országnak össze kellett fogni. Azt mondjuk nagyon segített, hogy volt egy nagyon erős országos felhívás, volt egy erős irány, ami alól senki nem akar.

0: kilépni, inkább majdnem egy kis versenyt is láttam, hogy ki, hogy tud ez mellé válni, és ez nagyon, nagyon jó minőségűvé tette a mi intézkedésünket. Ami működött, az, hogy amit mondtam most, hogy volt egy országos felhívás, a másik, hogy egyébként a szakmánk egyik legfontosabb tanulsága, hogy a üzemeltetés hagyományosan azt gondolja magáról, hogy technikáról van szó, valójában meg annyira a párbeszédről. És itt is lehetett látni, hogy az összefogás épület akkor működik jó, ha bérlő nem elszenvedője a rendszernek, hanem a használója, és hogy ezt ő is közös erővel itt előre tudtuk vinni. És ahogy mondtam, 15 éve valamelyik nap mondtam az egyik kollégámnak, hogy emlékszem arra a pillanatra, amikor egy mélygarázsba egy hölgy oda jött hozzám, hogy Győri úr, ő fázik, és egyszerűen nem tudtam neki elmondani, kvázi bikinivel állt szembe, bikinivel volt ott télen, januárban a lift előtérbe, és egy nagyon hosszú kedves levelet kellett neki írnom, hogy abban az előtérben amúgy sem fűtünk, és 17 fok volt ott, és hogy mi azt gondoljuk, hogy egy mély garázsban ez már a minimum komfortszintet eléri.
1: Hát ezért mondom azt, hogy ez egy nagyon törékeny együttműködés, és nagyon diplomatikusnak kell, és nagyon tudatosnak lesz, nem csak lekapcsolok, meg leoltok, hanem nagyon tudatosan kellett megtervezni. Láttam, hogy az automata ajtókat Z-üzemmódba állították, a légfüggönyök felét leállították, a légkezelőket leállították 5 órakor. Tehát ez egy komplet stratégia, hogy mit hol lehet leoltani, a melegvizet hol lehet kikapcsolni, a világítást a parkolóházba. Fölül le lehet kapcsolni, mert ott úgyis bevilágít valamennyi kinti fény.
0: Este 5 órától a szellőztetés, a hűtés 90%-át le tudtuk kapcsolni a portfóliumba az együttműködés eredményeként. Ez egy nagyon nagy lépés, és nem csak annak a lehetőség, hogy ezt megtettük, hogyha ebből tovább lépünk, hogy nagyon sok olyan dolgot tanultunk, hogy egy krízishelyzet nem csak azt idézi elő, hogy egy cégnek a működőképessége milyen, hanem azt is, hogy tudunk ebből tovább lépni, mit tudunk ebből kiszedni, és mit tudunk ebből tanulni.
1: Meg hogy mennyire operatív a cég. És ugye az is fontos, hogy most már látszanak a számok, mennyit sikerült így megfogni, megtakarítani közösen, együtt a kollégákkal, emberekkel, bérlőkkel, látogatókkal. És nyilván ezt egyébként kommunikálni is kell mondjuk a bérlők felé, hogy lássák ezt az eredményt, hogy hát ezt együtt értük el. Lehet, hogy egy picit kisebb volt a komfort, de egyébként meg ennyit tudtunk visszaadni az országnak.
0: Eljutottunk együtt egy ilyen közös útra. Mi az energiaintenzitásunkat 20%-kal csökkentettük egy olyan időszakban, hogy ami már amúgy is egy ilyen este 5 után egy picit elkezdjük visszavenni a terhelést az irodaházainkba. Ez a 20% 2 megawattnyi teljesítmény, ez egy hatalmas, és ezt számokkal tudjuk alá támasztani. Van egy energetikai csapatunk, van egy FM csapatunk, van egy PM és egy AM csapatunk, és ez most nagyon összedolgozott a bérlői kommunikáció és a műszak. Tényleg 24 órán belül az összes beállítást meg tudtuk tenni a házakon, kivéve volt, ahol szabadságolások voltak, de az is egy 95%-ba elindultunk, és ez egy nagyon nagy teljesítmény, és ami fontos, hogy nagyon sok olyan beállítást tudtunk most tesztelni, mert ugye ez egy szélsőséges állapot, amit idáig talán nem ismertünk megtenni, mert azt mondjuk, hogy az egy, hogy nincs kitesztelve, ezért nem biztos, hogy be tudjuk állítani. És a jövőben lehet, hogy nagyon sok beállítás még maradhat is, mert lehet, hogy nincs is rá szükség, vagy illetve lehet egy jövőbeni közös kommunikáció, hogy azért tudunk többet tenni a kibocsátásunkért, a normális fogyasztásunkért, vagy éppen nem az, hogy kikapcsolok, hanem azt az energiamennyiséget komfortba valahova át fogom tudni tenni, ott, ahol nagyobb szerepe van. Ennyit, én még ilyen off programozás nem végeztem, ennyi kikapcsoláson még nem gondolkoztunk soha, de úgy látszik, hogy mindennek eljön az ideje, és ez egy nagyon jó állapot volt, illetve abban is előre tudtunk menni, hogyha ez tovább tart ez a helyzet, akkor ezt hogy tudjuk fenntartani. Azon is elkezdődött egy gondolkozás, és hogyha ez esetleg még egy tovább romlik a villamosenergia ellátás, az ellátás biztonság esetleg egy olyan szintre kerül, ahol már a irodaházainknak a biztonsága sérül, erre is azonnal egy csapat felállt, és erre is különböző lépéseket fogalmaztunk meg. Meg hát ilyenkor a másik dolog az, hogy magunkkal is foglalkozni kell, de el kell azon is gondolkozni, hogy esetleg egy ekkora cég, mint mi, hogy tud másoknak segíteni. Ezekre is történtek ilyen gondolkozások, de hál' Istennek ennek azért a zapadás az megállt, illetve ez az önkéntes fogyasztás csökkentés is sikeres, már nem elvárás, de mi attól függetlenül ezt a bérlőkkel közösen még mai napig fenntartjuk, és úgy néz ki, hogy augusztusban ez, vagyis augusztus 20-ai hétig még biztos, hogy maradni fog, nem kaptunk olyan visszajelzést, hogy visszaállnának egy másmilyen módba. Azért egy cégeket nagyon nehéz egyik pillanatra a másik pillanatra átállítani működésre, de ebben nagyon partnerek, és ez egy nagyon nagy pozitív megélés számunkra.
1: Jó, hát ez egyébként egy óriási szám, most délután 5 és este 10 óra között átlagosan 20%-kal fogták vissza a villamos energiafogyasztás a Szipjel-Hengeri ingatlan portfóliójának a tagjainál, és ez a 2 megawatt, ez meg nagyon sok, ez egy szemmel látható mennyiség. És azért mondtam azt, hogy fontos az talán, hogy ezt vissza kommunikálni valamilyen módon a bérlők felé, meg a kollégák felé, hogy ezt a sikert önök együtt érték el.
0: Ez biztos, hogy ebből elindulunk és megyünk előre, hogy mindenkinek vissza tudjuk adni. Biztos, hogy mi számokba is le tudnánk bontani szinte bérlőnként, hogy ki mennyire járult ehhez hozzá, illetve a munkatársak, akik ebben nagyon sokat dolgoztak, ez egy nagyon, nagyon fontos. Illetve az egész országnak ebbe az irányba való működése volt egy lüktetés, ami segítette ezt az egész munkát. Ez egy pozitív megélése volt. Én nagyon örültem ebben az állapotnak, mert hogy ugye krízis helyzetben tanul az ember, én egyből úgy néztem erre a dologra, hogy itt van egy újabb lehetőség, hogy tanulunk valamit. Ha visszagondolunk a Ukrajna-orosz háborúra, visszagondolunk a szoros körüli feszültségekre, igazából az országunk, vagy az ellátás biztonságunk mindig egy picit javult, mert azt mondjuk, hogy diverzek leszünk. Még egyszer van valamilyen külső helyzet, amit meg szeretnénk oldani, és ezért sokkal jobban felkészül az ország, sokkal jobban felkészül Európa olyan helyzetekre, ami most is van, és ezáltal sokkal védettebbek leszünk. Viszont azt nem kell elfelejteni, hogy ez a szélsőséges időjárás, ez pont a komfortunk miatt van, és az életmódunk elősegíti ezt az állapotot, úgyhogy erre biztos, hogy kell majd valami megoldást találnunk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Energiahatékonysági intézkedések a Szipjel-Hengerinél. Győri Gyulával beszélgettem, aki a Szipjel-Hengeri létesítménygazdálkodási igazgatója. Nagyon szépen köszönöm az információkat.
0: Én köszönöm szépen, hogy beszéltünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Trend FM.
1: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúszom, ha azt ígérik, csak lebegni kell.

műsora, megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve ha újra győz esetleg a...

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmix, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi Strandfesztivál.
2: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Busz tragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Idén három budapesti helyszínen is zenei eseményeket rendeznek. A programokat a Telex After szedte össze. A Műegyetem rakparton kétnapos elektronikus zenei program lesz több nemzetközi fellépővel, a Kossuth téren a 20-ai tűzijáték után diszkót rendeznek, a Margit szigeten pedig alternatív és gitárzenés produkciók is fellépnek. A tűzijáték idén csak 10 perces lesz, és az évtized legolcsóbb augusztus 20-ai ünnepségére készül a kormány. 4 milliárdból valósul meg, az előző kormány idén 18 milliárd forintból tervezte megoldani az esemény sorozatot. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint valószínűleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írta Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtárgytároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok, a tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű zápor, zivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől lesz valakiből egy olyan szakember, akinek a munkája 10 évvel ezelőtt talán még nem is létezett? Hogyan lehet hitelesen megszólítani gyerekeket, szülőket és pedagógusokat egy olyan világban, ahol a technológia gyorsabban változik, mint ahogy alkalmazkodni tudnánk hozzá? És vajon mit tanulhatunk azoktól a fiataloktól, akikről gyakran azt hiszük, hogy mi tanítjuk őket? Mai vendégem egy különleges pályát járt be, jogászként indult, dolgozott a médiában, majd egy olyan terület felé fordult, amely ma már szinte mindannyiunk életét érinti. Internetjogászként, digitális gyermekvédelmi szakértőként és trénerként több mint egy évtizede segít eligazodni a digitális világ kihívásai között, de vajon hogyan talált rá erre a világra, miért választotta a független szakértői létet, és még ezer és egy kérdés, ami felmerül. Vendégem a stúdióban dr. Baracsi Katalin, internetjogász. Kati, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia Judit, köszöntöm a hallgatókat, és én is örülök, hogy itt lehetek.
1: Tényleg egy igazán izgalmas út az, amit te bejártál, de mielőtt belevágunk, mert hogy itt picit úgy meglegyintettük azt, hogy mi ez az út, de azért nézzük meg a részleteit. Te milyen gyerek voltál? Volt esetleg egy olyan tulajdonságod, amiből visszatekintve ma már azt látod, hogy ezt a pályát vetítette elő számodra?
2: Szerintem van egy személyes motiváció benne, mert hogy édesanyám is jogász, és ő egyébként egy pályamódosító, szóval amikor mi már megvoltunk gyerekek a testvéremmel, ő akkor végezte a jogi egyetemet, és végtelenül élveztem a vizsgaidőszaknak azt a helyzetét, amikor én kérdezhettem ki anyukámat, és akkor már megfogalmazódott, hogy ez a jogi pálya nekem is tetszene, tele van történelemmel, lehet benne beszélni, és én nagyon szerettem már akkor is beszélni, és hogy végül is egy ilyen végzettséggel az ember sok-sok irányba elmozdulhat, akkor még egyáltalán nem hallottam arról, hogy internet, digitalizáció, de hogy ez
1: tehát egy klasszikus jogi pályában gondolkodtál.
2: Igen, kifejezetten az érdekelt, hogy hát az igazság bajnoka, és hogy akkor ügyvédkedni, és hogy olyan ügyek mellé állni, ahol segíthetek másoknak, akik nem biztos, hogy ebben a világban otthonosan mozognak, vagy hogy értik egyáltalán, hogy mi és hogy történik. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a személyes motiváció megvolt, hogy azért gyerekként átéltem azt, hogy ez egy milyen izgalmas és változatos dolog. Amikor pedig már az egyetemi környezetben voltam, akkor határozottan eldöntöttem, hogy nekem a jogvilágából az a szelet kell, ahol emberekkel találkozom. Szóval, hogy nekem nem az az utam, hogy szerződéseket készítsek.
1: Paragrafusokat, böngészél.
2: Nézegessem, vagy pedig valami olyan monoton munkát, ahol tényleg ilyen egysíkúan megy a dolog, és ezt ne értse félre bárki, aki egyébként mondjuk a jogvilágának ezt a területét csinálja, mert hogy ez is értékes és hasznos és nagyon fontos.
1: Csak személyiség függő, hogy ki mire alkalmas.
2: Igen, és hogy nekem meg nagyon kellett az, ezt így megéreztem az egyetemi évek alatt is, hogy olyan jó, hogyha valaki azt mondja, hogy ezt jól csináltad, ebben ügyes vagy, ez neked való. Például ezért volt jó, hogy az egyetemen a polgári eljárás jogi tanszék demonstrátora voltam, ahol egyébként a tanszékvezető már akkor is irányítgatott, figyelgetett, voltak olyan a szemináriumi helyzetekben, olyan szimulációs helyzetek, ahol az ember kipróbálhatta magát, és ezt a részét én végtelenül szerettem.
1: Tehát te már akár gyerekként is szerettél kiállni mások elé és beszélni?
2: Igen, ez nekem nem okozott gondot, tudom, hogy ez így valaki ettől rettek, hogy emberek előtt megszólalni, de hogy ezt én a mai napig is nagy kihívással és nagy izgalommal tekintek hozzá. Nem állítom, ez szerintem egy fontos része a munkámnak, hogy bárha ismerősökhöz megyek, bár előadást tartok, de hogy az első megszólalásig és az első mondatig igenis van bennem egy izgalom és egy druk, mert hogy attól függetlenül, hogy ismerhetem azt a közösséget, mert van már mondjuk múltunk, abban az adott pillanatban, ott abban az adott helyzetben nem biztos, hogy ugyanúgy fognak reagálni mindarra, amit én viszek nekik, úgyhogy ezt meg kell érezni.
1: Hát akkor majd beszélgetünk is részletesebben erről, hogy milyen világokban mozogsz, mert ez nem is csak egyféle. Egyébként mi érdekelt jobban, amikor úgy belevágtál a jogi pályába? A szabályok, a jog, az igazság, ahogy te is mondtad, vagy az emberek, tehát hogy mi az, ami motivált?
2: Ez így fokozatosan átalakuló folyamat volt. Amit így elsőre megéreztem, hogy jó lenne gyakorlatot szerezni mindenképpen, szóval azt a sok-sok tudást, amit az egyetem 5 éve alatt belénk súlykoltak, azt kipróbálni, hogy egyébként ezek a leírt szabályok a gyakorlatban hogyan működnek. Ezért az volt az első gondolatom, hogy hát jó lenne egy ügyvédi irodánál elhelyezkedni, mert hogy ennél jobb lehetőség nincs, hogy az ember gyakorlatot szerezzen.
1: Belevágtál?
2: Nem. Végül miért? Az út egészen máshogy alakult, mert hogy bár azt hinné az ember, hogy egy jogi diplomával és megfelelő idegen nyelvtudással nagyon könnyű elhelyezkedni, ez mégsem így volt, és egy kis kulisszatitok ahhoz, hogy valaki egy ügyvédi irodában elhelyezkedjen, nagyon gyakran versenyeztetik a jelölteket, és mondjuk ezek a versenyek nem feltétlenül az egyenlő esélyeken, lehetőségeken alapulnak, meg azon, hogy ilyen többfordulós meghallgatás van, amiről természetesen az elején elfelejtenek szólni. Szóval ez így nagyon kiábrándító.
1: Igen, tehát ezt érzem benned, hogy akkor ez egyfajta csalódás volt,
2: igen,
1: a pályád legelején.
2: Határozottan azt éreztem, hogy ez így nem. Tényleg van az emberben egyfajta versenyszellem, meg ez a megmutatás, de hogy az történjen, hogy mondjuk valahol megfelelek, és volt olyan, ahol eljutottam az utolsó rostáig, amikor már egyébként ott tartottunk volna, hogy szerződünk, és minden egyéb, akkor azt mondták, hogy ja, igazából felvennének még valakit, és akkor 2 hónapig versenyeztetnének minket, hogy akkor melyikünk a jobb. És akkor csodálkoztak, hogy azt mondtam, hogy köszönöm, de nem szeretnék egy ilyen helyzetben részt venni. Tehát vagy én kellek, vagy akkor, akkor valami más feltétel.
1: Ez mennyire szegte a kedvedet, a jogi pályát tekintve?
2: Nem, egyáltalán nem. Én azt éreztem, hogy itt akkor...
1: Akkor nem ez az én utam?
2: Nem ez az én, valami mással kell foglalkoznom, és egy könyvtári látogatásom alkalmával egy hirdetés jött velem szembe, hogy a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány a gyerekjogász csapatába önkénteseket keres. És azt gondoltam, hogy hát akkor ez egy tök jó dolog, éppen úgyis álláskeresésben vagyok, a gyerekek emberek kategóriába tartoznak, tehát hogy pont az én személyes érdeklődésem, megvan az is, hogy akkor lehet segíteni, lehet keresni az igazságot, ami az elején működőképes volt, miért ne, úgyhogy el is küldtem a jelentkezésemet, ezt követően volt egy személyes meghallgatás, ahol nagyon jó élményeim voltak a Kékvonal munkatársaival, ez azóta is tart, mert hogy a szakmai kapcsolat működőképes. Azóta is, és hogy nem csak mint gyerekjogász vágtam bele, hanem a Kékvonalnál szerintem ezt is jó, ha tudják, hogy olyan felnőtt önkéntes segítők vannak, akik a ráérő szabad idejükben a gyerekekkel beszélgetnek bármiről, amiről szeretnének. Úgyhogy mivel adott volt a lehetőség az álláskeresés közben, akkor ebbe is belevágtam, úgyhogy én magam is ültem a telefonvonal másik végén, és beszélgettem gyerekekkel. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy az ember tényleg kipróbálja, hogy ami oda le van írva, hát de hát ez nem a valóság, ennél sokkal összetettebb, különlegesebb helyzetek történnek, és akik hozzánk fordulnak, azok azt várják, hogy mi próbáljunk nekik kiutat mutatni ezzel kapcsolatban. Én nagyon örültem neki, mert hogy ez egy fontos dolog, hogy mi nem egy tanácsadói munkát végeztünk, sem a telefonvonal végén, sem a gyerekjogász jogsegélyszolgálat keretében, hanem próbáltunk lehetőségeket felvillantani, hogy akkor hogy és mint tud ebből a helyzetből a megoldás felé eljutni.
1: Kiderült, hogy te mégse akarsz a klasszikus ügyvédi pályára lépni, hanem valami mást keresel. De még idáig eljutottál, azért volt egy kis médiás kitekintés is az életedben. Mesélj kérlek erről is.
2: Bizony, hát ez úgy tűnik, hogy a szereplési vágyat nem csak abban lehet kiélni, hogy mondjuk kis előadásokat tart az ember középiskolában az osztálytársainak, vagy az egyetemen elmegy demonstrátornak és segíti egy adott tanszéknek a munkáját a hallgatói oldalról, hanem bizonyám engem érdekelt ez a szereplési vágy, ami azt gondolom, hogy abból is táplálkozik, hogy általános iskola óta rendszeresen szavaló versenyekre jártam, és kacsingattam a színészi pályával is. Vannak ilyen felvételek és elérhetőek, amikre teljesen büszke vagyok, és az életemnek egy abszolút vállalható szakasza.
1: Miért nem lettél végül színész?
2: Ez szerintem egy jó kérdés. Szerintem ez egyfajta belső dolog is, mert hogy az egyik nagyon kedves tanárom, aki színház történetet tanított, azt mondta, hogy a végzés után az ember adjon magának egy olyan 3-5 évet, és hogyha jól érzi magát abban a helyzetben, akkor ez lesz az útja, és hogy megtalálta azokat a módokat és lehetőségeket. Nekem egy különleges helyzet volt, mert hogy a színházi tanulmányaim miatt egy időre felfüggesztettem a jogi tanulmányaimat.
1: Hogy párhuzamosan csináltad a kettőt.
2: Párhuzamosan, de hogy amikor a jogi tanulmányaim már a komoly időszakra mentek, amikor oda kell figyelni és még jobban koncentrálni arra, akkor halasztottam egy évet, akkor befejeztem a színi tanulmányaimat, és úgy is indult, hogy egyébként el is kezdtem színháznál dolgozni, de közben visszaültem a jogi egyetemre. És annak ellenére, hogy nagyon szeretek most is színházba járni, és számos színész ismerősöm van, akikkel tényleg, tehát hogyha találkozunk, akkor is ugyanúgy tudjuk felvenni a fonalat, de az az érdekes, hogy most már ők a másik szakmámból ismernek és követnek, és annyira jó, hogy ők is követnek, tehát hogy így számítanak erre az oldalára. Úgyhogy azt éreztem, hogy jó, ez a színház dolog jó, de hogy ezt egy egyetem mellett nem lehet egy vándortársulati életet. Úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy a színház akkor
1: Várjon
2: egy picit, illetve azt gondoltam, hogy nem csak az, hogy várjon, hogyha kínálkozik ez a lehetőség, akkor biztos, hogy szembe fog velem jönni, viszont ezzel a színészkető végzettséggel lehet a médiában is dolgozni, ez egy másik fajta szereplési vágy, és jobban összeegyeztethető volt az egyetemi tanulmányaimmal.
1: És akkor így jött a rádió és a televízió.
2: Igen, először a televízió, ahol közéleti beszélgetős műsorokban találtam meg, sőt a közéletnek egy igazán aktív időszaka, a rendszerváltás időszaka talált meg, úgyhogy azt hiszem, hogy aki abban az időszakban meghatározó politikai társadalmi szereplő volt, az megfordult a több mint századást felölelő beszélgetésben, és hogy szerintem ez egy nagyon izgalmas és különleges rész volt, mert hogy egyrészt kérdezni nagyon szerettem, és kíváncsi is voltam, hogy mi meg hogyan történt, de hogy ebben a műsorban lehetett telefonálni, szóval azt is meg kellett...
1: Ott is emberekkel beszélgetni.
2: Igen, meg kellett tanulni, hogy egyébként megérezzük azt, hogy egyébként ki érdemben szeretne ezt hozzászólni, vagy esetleg csak szét akarja trollkodni a műsort. Úgyhogy ez így nagyon adta magát. Aztán, hát miután befejeztem a jogi tanulmányaimat, a színház még nem kacsingatott visszafelém, de ki tudja, még bármi lehet. Én azt érzem egyébként, hogy abban a pillanatban, amikor akár gyerekekkel, fiatalokkal, vagy felnőttekkel dolgozom, ez ugyanúgy a szereplésnek a része, és mindezokat a képességeket, amiket mondjuk akár egy művészi beszédórán elsajátítottam, vagy a színészmesterségben, ezeket ugyanúgy tudom használni. Szóval nincs bennem hiányérzet ezzel kapcsolatban.
1: Jól értem, ott is volt egy ilyen válaszút, hogy mész tovább mondjuk rádiós, televíziós műsorvezetőként, vagy a jogi pályát választod?
2: Nem is az, hogy választás. A tévénél volt egy ilyen, és utána, szóval, hogy mindenki így az idősíkokban való ugrálást is értse, a színi és a jogi tanulmányok azok egy időben zajlottak, és amíg joghallgató voltam, akkor tévéztem. Uh-huh. Szóval, hogy utána azt gondoltam, hogy így keresem a jogi úton és a módon a lehetőségeket. A televíziózás akkor pedig éppen nagy átalakulásom volt, és ott nem voltak lehetőségek a további folytatásra.
1: És viszont amit ott megtanultál, az a mindennapokban hasznos számodra,
2: teljesen,
1: gondolom. Teljesen. Tehát a szereplés
2: mindenképpen, mert hogy azt hiszem, hogy kevés olyan szakértő van, aki állt mindkét oldalon. Szóval, amikor mondjuk kapok egy média meghívást, akár rádióba, akár televízióba, ami sok emberben egy óriási stresszfaktor, hogy jó, mi fog történni.
1: Te tudod, mire számíthatsz, ismerős az, hogy mikrofon előtt vagy.
2: Igen, azt, hogy beszélni kell, sőt, szerintem már bizonyos részeknél a technikai dolgokat is egészen jól tudom, tehát, hogy ez nekem egyfajta megnyugvást ad azzal kapcsolatban, hogy azért tudom, hogy mi történik, és mire kell ezzel kapcsolatban számítani, az nem jelenti ezt, hogy nem izgulok, tehát ez nem veszett ki a dologban. És hogy összeérjenek a médiás szálak meg a jogi szálak, hogy amikor sikerült jogászként elhelyezkednem a belügyminisztériumban.
1: Mert ez volt az első
2: Ez volt az első munkád. Munkahelyem. Mm. Akkor pedig kínálkozott egy olyan lehetőség, hogy médiumok megkeresték a minisztériumot, egy azóta már nem létező Rádió Orient nevű társaság, aki kifejezetten a közigazgatásban próbáltak partnereket, és a közigazgatás száraz témájának.
1: Egy kicsit lefordítva. fordítani.
2: Igen, egy kicsit kreatívabb keretet adni, és az akkori főnököm nagyon nyitott volt egy ilyen lehetőségre, hogy mi lenne, ha lenne műsorunk, és akkor a belügyminisztériumnak, és én egy háttérintézménynél dolgoztam, hogy akkor a belügyminisztériumnak is lenne egy ilyen tere és lehetősége. Úgyhogy minden hónapban beültem én is a mikrofon mögé, és beszélgettem emberekkel a különböző területekről. De tényleg, tehát, hogy a katasztrófa védelmen át, a tényleg száraz közigazgatáson át mindegyik, és azt gondolom, hogy ennek a műsorfolyamnak az volt a csúcspontja, amikor így több adás után maga a belügyminiszter is elfogadta a meghívást, és vele is lehetett egy beszélgetést.
1: Mikor talált és hogyan talált rád az internetjog, amikor már tényleg szakosodni kezdtél?
2: Szerintem ez is a véletlenek sorozata, mert hogy engem a kíváncsiság vitt a kék vonalhoz, és a kék vonalat nem sokkal a csatlakozásom után megkereste a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, aki a mai napig is a Safer Internet program, a biztonságosabb internet programnak a magyarországi koordinátora. És a kék vonalat behívták ebbe a programba, mint segítő szakember, és a kék vonal munkatársai úgy gondolták, hogyha már van önkéntes jogász csapat, meg segítő is vagyok, jó lenne, hogyha esetleg nem érdekelne az, hogy tudjak meg többet az internetről. Álláskeresőként, pályakezdőként engem is nagyon érdekelt, hogy akkor mit hoznak ebből ki, úgyhogy elmentem egy háromnapos trénerképzésre, amit az osztrák kollégák tartottak, annak a kiválasztott 20-25 embernek az egész ország területéről, akik úgy érezték, hogy szeretnék magukat ebben megmutatni. És akkor utána kezdődött az igazi tanulási folyamat. Én azt gondolom, hogy az első 5 évet, amiben benne voltak egyébként a belügyminisztériumi főállásos munkáim, maximálisan arra használtam, hogy tapasztalatok szerezzek. És azt nagyon hamar eldöntöttem, hogy én gyerekeknek szeretnék erről beszélni.
1: Mert hogy egy olyan hasznos tudás, amit jó lenne átadni a gyerekeknek, idejekorán formálni a szemléletüket.
2: Hogy ők is abszolút megérezték azt, hogy erre
1: hogy
2: most...
1: Hogy itt most történik valami.
2: Igen, és hogyha mondjuk pedagógus szemmel, vagy szülői szemmel nem kapcsolódnak benne időben, akkor lemaradnak és kimaradnak, mármint a saját gyereküknek, meg a diákjaiknak az életéből.
1: A jogi végzettséget hitelesített? Mert hogy bárki beszélhet az internetről, de egyáltalán nem mindegy, hogy van-e mögötte olyan releváns tudás.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy abszolút extra tudás és egy minőségi tudás, mert hogy az internetnek, és ezzel szerintem nem állulunk el nagy titkot, hogy rengeteg jogi vonatkozása is van. Szóval még mindig találkozom azokkal az emberekkel, akik meg vannak győződve, hogy az interneten nincsenek szabályok, és hogy bármit következmények nélkül megtehető. Igen,
1: hogy...
2: csak hogy például ez egy ilyen fontos dolog, és hogy az is megalapozta ezeket a meghívásokat, hogy fontosnak látták, hogy akkor a jogi következményekről is beszéljünk, a segítségnyújtás lehetőségéről, és azt, hogy az ember ennek tudja a hátterét, és tud úgy beszélni nem jogász embereknek róla, hogy felkelti az érdeklődést, és meg is értik azt, azt gondolom, hogy ez is egy különleges képessége a munkámnak.
1: Mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy ez már nem csak egy munka, hanem egyfajta ügy is számodra, vagy hivatás, ami így elindult, ugye itt az internetjoggal?
2: Szerintem az első 5 év volt ez az építkezés, akkor még én is nagyon kerestem a lehetőségeket. 8 évig dolgoztam a közigazgatásban, és ezután a 8 év után, amikor az ember egy kicsit megállt és hátrament, a következő 2 év volt ez a határozottan az az időszak, amikor tudatosan megnéztem, hogy és akkor eddig mit csináltam, hogy csináltam, mire van szükség, én ebből hogy tudom berakni a saját erőforrásaimat, és ez volt az a 2 éves időszak, amikor az ember, tehát hogy rengeteg mindenben próbáltam ki magamat. Ez fontos tudni, hogy amikor úgy döntöttem, hogy feladom a 8 órás állásomat, akkor egy projektbe mentem el szakmai vezetőnek, ami garantálta azt, hogy nagyjából azt az anyagi színvonalat tudom tartani, mint a 8 órás főállással. És engem lepett meg a legjobban, hogy amikor elmentek azok az e-mailek, hogy mostantól már nem itt, hanem így vagyok, és hogyha bármiben tudok segíteni, akkor keresek. Elkezdtek keresni az emberek.
1: Tehát te se számítottál arra, nem, hogy ez tehát, hogy berobban, vagy beindul
2: igen,
1: az életedben?
2: Igen, és én szerintem használjuk ezt a berobban kifejezést.
1: Hát, mint ahogy az internet berobbant az életünkbe, a te életedben berobbant be ez a szakértői munka?
2: Gondoltam, hogy nem fogok unatkozni, tehát hogy emiatt, mert hogy maga az a projekt, amire elmentem, tehát hogy már az is önmagában egy óriási kihívást és lehetőséget adott, de hogy mellette elkezdtek más iskolákba hívni, beszélgetni, és megugrott, és ami azt gondolom, hogy hozzájárult az én szakmai sikeremhez is, azt, hogy a média is ráérzett arra, hogy erről a témáról nem csak akkor kell beszélni, ha baj van, vagy valamilyen izgalmas eset történt, és akkor minden szakértőt rócsóztassunk meg minden csatornán, és utána, mintha meg sem történt volna a dolog, hanem akkor is kaptam módot és lehetőséget arra, hogy beszéljek, hogyha csak úgy volt a probléma. Vagy hogy volt egy helyzet, és azt mondták, hogy hát igen, most már ez az internet egyre jobban beúszik az életünkbe, erről jó, hogyha tudunk. És azt gondolom, hogy a média adta láthatóság, az, hogy kölcsönösen ilyen kellemesen egymásra találtunk a különböző felületekkel, ez is nagyban segített. És azt is eldöntöttem, ez pedig az én tudatos digitális létezésem, hogy a magánprofilom mellett csináltam egy hivatalos Facebook oldalt, ahová csak ezeket a szakmai tartalmakat kezdtem el feltölteni.
1: Egyébként egy internetjogász, mert hogyha valaki még nem találkozott ezzel a munkával, és ugye ez nem egy klasszikus munkakör, amiben nagyon sokan dolgoznak, te az elsők egyike voltál, nyilván nem az egyetlen, vagy most már, de mi az, amivel ezt azonosítani tudjuk?
2: Szerintem azzal, hogy ez egy nagyon személyes kapcsolat. Én nem vagyok ügyvéd, ugye általában, amikor azt meghallják, hogy jogász, akkor azt gondolják, hogy ügyvéd, és én ügyeket viszek. Kezdjük azzal, hogy mi az, amit nem csinálok. Én nem viszek ügyeket. Addig nagyon szívesen elmondom, hogy mit kell tenni, és hogy hogyan tudják ezt összeszedni, illetve hogy kihez forduljanak. Tehát eddig a kapuig el tudom kísérni az embereket. De amikor mondjuk el kéne menni egy rendőrségi meghallgatásra, vagy a bíróságra, ebben nem tudok segíteni. Az én mindennapi munkám leginkább egy oktató jogászhoz
1: edukációs szerepkör.
2: Mindenképpen, mert hogy a nap nagy részét hétfőtől péntekig, és olykor-olykor még hétvégén is leginkább iskolai és óvodai környezetben töltöm, ahol még az esetek nagy részében mindig gyerekeknek és fiataloknak mesélek arról, hogy mi is ez az internet, és hogy ők hogy tudnak tudatosabban és biztonságosabban jelen lenni. Nagy lába és nagy érdeklődés övezi, hogy szerencsére történt egy ilyen fordulat, hogy rájöttek a felnőttek, hogy nem csak a gyerekeknek kell ezt tudni, hanem nekik is, úgyhogy pedagógusokat is, én így viccesen azt szoktam mondani, hogy kínzom, de még nem találkoztam olyan pedagógussal, aki kínzásként élte volna meg a közös találkozásainkat, aminek egyébként van egyetemi kerete is, és teljesen nem formális kerete.
1: Van továbbképzés is, de van, amikor csak egy személyes tudáscsere.
2: Így van. Egy workshop, egy műhely munka, vagy az adott intézmény szervez a pedagógusainak egy szakmai napot, aminek része a digitális tudatosság is.
1: Nagyon színes ez a világ tényleg, amiben belecsöppentél, és arra kérlek, hogy ne felejtsd a szavat, folytatjuk innen, egy kis zene következik, utána pedig dr. Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk tovább arról, hogy ténylegesen ez a szakértői munka mennyi mindenből áll össze, és mennyire színes, és mennyi kihívást rejt magában. Hamarosan innen folytatjuk.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Baracsi Katalin internetjogász, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy milyen veszélyek fenyegetik a gyerekeinket. 9 éves korában már a legtöbb gyereknek ott van az okostelefon a kezében, hogy szülőként ezt hogyan, vagy pedagógusként hogyan tudjuk kezelni, és milyen veszélyektől kell megvédeni a gyerekeinket. De egy pillanat erejéig azért ott megállnék, amikor azt mondtad, hogy nagyon sok óvodában jársz. Miért kell már az óvodásokkal is erről beszélnünk?
2: Mert az a helyzet, hogy ők már az a generáció, akik látják a szüleiket, a nagyszüleiket. Ebben nőnek bele. Szóval, amikor mondjuk egy óvodásnak arról mesél valaki, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt telefon vagy tablet, szerintem úgy néz ránk, mintha a Marsról jöttünk volna.
1: De már a 16-7 éves gyerekek.
2: Tehát, hogy ezt
1: is.
2: Ők nagyon nem Igen. tudják elképzelni, és amikor mondjuk így a foglalkozásaimnál jégtörő játékként, hangulatoldásként olyan retro dolgokat bedobok például, mint hogy Walkman, akkor kikötünk ott, hogy ja, és akkor az olyan, mint az iPad most, mert hogy már a Walkman is úgy tűnik, hogy nem az a kultúrkör. Szóval miért? Azért, mert hogy látják, lehet, hogy időközönként odaadjuk nekik az eszközt, csak azért, hogy legyen egy 5 perc nyugalmunk, vagy tényleg van rajta egy olyan mese, egy dal, tehát hogy ettől ne idegenkedjünk, hogy használjuk.
1: Csak nem mindegy, hogy mire használjuk.
2: Mire használjuk, meg azt, hogy hogyan. És hogy ez életkortól függetlenül szerintem mindenkinek fontos, még nekünk felnőtteknek is, hogy keretezzük az internetes tevékenységünket, mert hogy a tudatosság és a biztonság mellett szerintem 2026-ban a jól létünk is egy kulcsfontosságú mozzanat, és ebben pedig arra kell törekedni, hogy egy egészséges egyensúlyt alakítsunk ki az online és az offline létezésünk között. És ne várjuk el azt egy 0 és 6 év korosztály közötti gyerekről, hogy majd maga kitalálja, hogy mennyi ideig szeretne a tologatós játékkal játszani, vagy hány mesét szeretne megnézni. Ez ugyanúgy túlterheli, mint mondjuk minket, felnőtteket, az, hogyha csak és kizárólag negatív híreket olvasunk.
1: Szülői felügyeleti rendszerek. Bedobnék egy gyors és szerintem nagyon fontos lehetőséget, eszközt.
2: Igen, én azt gondolom, és hogy ez is mindig meggyőződés szokott lenni, hogy különböző típusú felnőttek vagyunk. Valaki abban hisz, hogy csak a beszélgetés elég arra, hogy egy jó bizalmi légkör alakuljon ki. Valaki azt mondja, hogy a gyerek majd a saját kárán tanul, ezt nem javasolnám senkinek. És valaki azt mondja, hogy hát itt van, ez egy technika, a technikával, a technológia eszközeivel felvértezve lehet megoldást találni, és hogyha bekorlátozom a képernyőidőt, a tartalomfogyasztást, rakok rá olyan megfigyelő programokat, amikor tudom, hogy a gyerek nagy valószínűséggel ott van, ahol az okos eszköze, akkor megtettem mindent. Én valahogy egybegyúrnám az első és ezt az utóbbi lehetőséget, mert hogy 100%-os biztonságról az online térben nem beszélhetünk. Tehát, hogy mindig van olyan, ami kiskaput adhat, de hogy egy gyereket csak úgy ráereszteni, és talált ki, hogy kell közösségi média felületet felelősen használni, tegyél különbséget a tartalmak között, értelmez, hogyha valami erőszakos, nem neked való tartalmat láttál, ez nem várható el. És hogy ebben segíthet az, hogyha beállítok egy szülői felügyeleti rendszert, hogy akkor kiszűröm az erőszakos tartalmat, kiszűröm a nem gyerekeknek való tartalmat, és keretezem.
1: És amire vigyázzunk, hogy akkor viszont ne a mi telefonunkra telepítsen rá a gyerek, vagy telepítsünk rá a gyereknek egy játékot, mert akkor másként értékeli, ugye, a rendszer.
2: Igen, és hogy ez is egy fontos.
1: Mihez férhet hozzá?
2: Mert hogy sok szülőben az a másik egymilliós kérdés, hogy rendben, oké, ismerem ezeket a rendszereket, szerintem sokat javult a beállítási készség és képesség is, de hogy én még nem akarok saját eszközt a gyereknek.
1: Játszon
2: szóval,
1: csak az enyémen egy
2: játszon
1: picit,
2: az enyémen,
1: ugye?
2: Ha van már osztálycsoport, akkor is mi lenne, hogyha időközönként az én telefonomon van, ez a csevegő program. De ahogy a televíziós műsoroknak, a meséknek életkori besorolása van,

0: Azok úgy, a bizonyos karikák.
1: Bizony, ezek a karikák az online térben is léteznek. A számítógépes videós játékok kapcsán is, a közösségi alkalmazások kapcsán is. A legtöbb alkalmazás 13 éves kor alatt nem ajánlott, és nem azért, mert hogy nem lenne elég okos hozzá a gyerek, és ne tudná használni, hanem a tartalom minősége és mennyisége miatt, ami befolyásolja az egyéb fejlődését ezzel kapcsolatban. És hát nyilván azt is meg kell tanulni, hogy hogy posztolunk meg minden ilyesmit. És hogy ezt is tudni kell, hogy ne engedjük rá egyedül. És abban a pillanatban, hogyha a szülői telefonon van egy alkalmazás, és kitöltögetem a saját adataimmal én, mint felnőtt, akkor bizonyám az alkalmazás nem fog különbséget tenni, hogy ezt most a 6 éves gyerek használja, vagy a 30 pluszos felnőtt, ugyanúgy fogja kezelni.
0: És ez azért... És mondjuk egy idegen is kapcsolatba léphet a gyerekünkkel, míg mondjuk, hogyha az őt egy gyerek telefonján van ez az alkalmazás, akkor ez kiszűri, ugye?
1: Igen. És hogy szerintem az egy fontos dolog, hogy ez az idegenekkel való kapcsolatfelvétel, mások a felnőttek tartalomfogyasztási szokásai, mint a gyerekek, bár én magamat is a gyereklelkű felnőttek közé sorolom, szóval unikornis tartalommal levehető vagyok a lábamról, meg macskás videókkal, de hogy nem biztos, és hogyha ugyanazt a fiókot használom, akkor bizonyám ez a legnagyobb kockázat, mert hogy rengeteg olyan közösségi média alkalmazás van, ahol lehet csetelni, a játékban is lehet egymással beszélgetni, és hogyha egy felnőtt megkeresi a gyereket nem a beszélgetés szándékával.
0: És a bizalmába férkőzik.
1: Bizonyám, elhalmozza ajándékokkal, megmutatja neki a legújabb trükköket a játékban, akkor könnyen érezheti azt a gyerek, hogy na végre egy jófej felnőttel
0: találkoztam. Az elhalmozza ajándékokkal. Itt egy pillanatra azért megállnék, hogy ez mit jelent az online térben?
1: Ez konkrétan a fizikai térben is
0: értelmezhető. Ez a fizikai térben is érted?
1: Ha online térben értelmezzük, akkor az, hogy ugye vannak olyanok, hogy skinek, ezek a karakterek, a játékban, ha valaki még nem hallotta volna ezt a kifejezést, és hát nyilván ezek a karakterek tudhatnak szuperképességeket, amihez vagy az van, hogy megfelelő gyímántokat, a játékban való pénzt gyűjtögetek.
0: Tehát lehet küldeni adott esetben egymásnak
1: küldeni,
0: segíteni.
1: És meg hogyha gyűjtögetek, akkor az idő múlásával előbb-utóbb az én karakterem is ilyen hiper-szuperül néz ki, de van olyan, hogy az elkövető azt ajánlja föl, hogy nekem mondjuk van felesleges ilyen játékbeli pénzem, adok neked belőle, vagy hogy tudod mit, megveszem neked ezt a szuper fegyvert. Igen, hát ez mekkora menő dolog. És figyelj, cserébe csak azt kérem, hogy küldd magadról egy képet.
0: És ez nem alakul.
1: És akkor nyilván egyre többet kér, egyre inkább bevonza. És a való életben is működik ez a dolog, mert hogy van olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, akkor veszek neked egy menő cipőt, feltöltöm a telefonodat, és ugyanezekért a szolgáltatásokért. Szóval, hogy az ajándékozás, mint tevékenység, az nem feltétlenül csak
0: kell,
1: online jelenik
0: ezért
1: meg.
0: Ezért a szülőnek nagyon figyelnie és jelen lennie a gyermeke digitális életében.
1: Igen, és tudni arról, hogy egyébként kikkel beszélget, kiket követ az online térben. Mert hogy megtörténhet az, hogy egyébként egy teljesen ártatlan videós, aki tök kreatív tartalmakat állít elő, egyszer csak mondjuk egy hangklónozással lemásolják az ő karakterét, és megkeresi a gyereket. Hát most valljuk be őszintén, ki ne örülne annak, hogy valaki híres ember hirtelen ráír egy közösségi alkalmazáson, hogy szia, én vagyok én, és akkor ez és ez történik. Hát a gyerek nem fog ilyenkor gyanút fogni, hogy ez nem is biztos, hogy az igazi.
0: Mit tapasztalsz? Ugye nagyon sok iskolában, óvodában jársz, pedagógusokkal, szülőkkel beszélsz. Mennyire vagyunk tisztában a veszélyekkel?
1: Szerintem már sokkal jobban. Én az elmúlt 10 évet mindenképpen a fejlődésnek jegyében tenném, tehát hogy egyrészt nagyon kíváncsiak vagyunk, és a gyerekek mellett felzárkoztak a szülők és a pedagógusok, és szerintem az is egy óriási változás, hogy a szakértői munkában egyre több elérhető anyag van. Szóval a gyermekmentő szolgálat, a kék vonal mellett beszéljünk olyanokról, hogy Media Smart, Media Tudor, Idea Alapítvány, Televele Egyesület, csak néhány olyan civil szervezetet emelnék ki, akik a digitális tudatosság terén elérhető ingyenes anyagokkal működnek. És szerintem abszolút az is, és pont 10 éves tapasztalat, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság is életre hívta a mindenkori elnöknek a tanácsadó testületét, a gyermekvédelmi internet kerekasztalt. Ez egy olyan több mint 20 főből álló szakmai grémium, ahol állami, civil, egyházi szereplők, szakértői vannak delegálva, akiknek az a feladata, hogy a hatóságot ilyen jó értelemben presszionálja arra, hogy olyan kiadványok, kampányok valósuljanak meg, és elérhető tartalmak legyenek, amik támogatják a felnőtteket abban, hogy jobban értsék ezt a világot.
0: Kati, felhoztad a szakértői munka fontosságát az előbb, ugye, hogy rengeteg veszély van az életünkben, mind a gyerekeinkben, mind a mi online életünkben, erre gondolok itt pontosan, és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság létrehozott egy kerekasztal, gyermekvédelmi internet kerekasztal néven, aminek te is az egyik szakértője vagy. És ott hagytuk abba, hogy ez egy nagyon fontos munka, hiszen rengeteg dolgot kell folyamatosan kvázi ránc felvarni, mert változik a világ, rengeteg új helyzet adódik, amire a szabályozást is változtatni kell. Ebben vesztek ti részt?
1: Bizony, úgyhogy szerintem én azért is szeretem a szakértői munkámnak ezt az oldalát, mert hogy egyéni szakértőként nem biztos, hogy vannak olyan forrásaim és kapcsolataim, amit mondjuk akár a jogalkotás előmozdításában tudok kamatoztatni. És hogyha mondjuk egy hatóság olyan, mint a médiahatóság kezdeményezi azt, hogy vezessenek be például szűrőszoftvereket, legyen elérhető a szűrt internet, a különböző hírközlési és távközlési szolgáltatók adjanak tájékoztatást arról, hogy a korábbi blokkokban beszélt szülői felügyeleti rendszerek elérhetőek náluk is, és hogy hogyan lehet ehhez kapcsolódni, ezek nagyon jók. Például, hát most már ugye itt a nyári időszakban vagyunk, tavaly nyáron egy olyan kampány volt, ami megmozdította az egész kerekasztalt, ez a Hősök kampány, ahol egy képzeletbeli családnak a mindennapjaiba tudtunk belepillantani, ahol még a kutya is nagyon digitálisan tudatos volt, de hogy ez anélkül nem ment volna, hogy ők megteremtették ezeket a karaktereket, mi pedig a saját személyes kapcsolatainkat felhasználva körbeküldtük ezeket a tartalmakat. Mert hogy azt látom, hogy a felnőttek arra is egyre nyitottabbak, hogy olvassanak erről a témáról, képezzék magukat. És ugye a szakértői munkával azt is el lehet érni, hogy egyébként, hogyha egy jogszabály nem megfelelő, vagy nem elégséges, akkor tegyünk javaslatot. Szóval, hogy itt megint jól tudom kamatoztatni a jogi tudásomat és tapasztalatomat, és hogy a kerekasztalnak az is a varázsa, hogy életkortól függetlenül, meg szakmai tapasztalattól függetlenül mi is nagyon kíváncsiak vagyunk egymásra, és hogy felismert azt is, hogy itt nem kell egyszemélyes harcokat és küzdelmeket folytatni azért, hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodásmódját, hanem hogyha összerakjuk az együttes erőforrásokat, akkor kiderül, hogy ez így még hatékonyabb. Szóval, hogy kell, hogy a szakmán belül is ne arról szóljon ez a rész, hogy akkor rivalizálni akarok, mert nálam ilyen csili-vili csillogós robotok vannak, hanem a robotikai ismereteket is be lehet forgatni a digitális tudatosságba. Én például ezt is nagyon szeretem, hogy ebben az elmúlt 10 évben egyrészt nagyszerű emberekkel ismerkedtem meg a kerekasztalban, rajtuk keresztül még több szervezette, és hogy itt a szakmán belül nincs az a fajta féltékenység, amit mondjuk egyébként az ember megélhet mondjuk egy színházban, színésznők egymás között részben, hanem...
0: Ha már hogy, onnan indultunk, hogy kacérkodtál a színészi pályában.
1: Így van, hanem hogy itt pontosan az van, hogy lehet kiválasztani azt a szakmát és azt a területet, ahol te egyébként jó vagy, és én itt például végtelenül hálás vagyok, hogy amikor készül mondjuk egy új munkafüzet arról, hogy hogyan beszéljünk az online bántalmazásról, akkor az anonimizált történetek között akár az én esetem is nyugodtan helyet kaphat, mert tudják, hogy tőlem tudnak ilyen sztorikat is kérdezni.
0: És hát amit mindenképpen behoznék a beszélgetésbe, hogy a deepfake tartalmak korát éljük.
1: Ez szerintem megváltoztathatatlan, szóval nem tudom, hogy valaki látta ezt előre, de 2022. november 30-a ChatGPT ránk szabadult, a deepfake már akkor is elérhető volt, lánykori nevén Photoshop néven futott.
0: De ez annyira a mindennapok részévé vált, igen, és annyira egyszerűen és könnyen használható akár gyermekek számára is, de a felnőttek is előtt szeretettel használják, én azt gondolom, ezt megerősíted, ami azért visszaélésekre ad lehetőséget.
1: Mindenképpen. Szóval az oktatásban is helye van a deepfake-nek, mielőtt bárki azt gondolná, hogy csak így fekete-fehérben gondolkodunk. Azt, hogy fejlesszük a képességeket, hogy felismerjük, hogy mi a valós és mi a nem. Ezt például tök jó arra, hogyha egy iskolai foglalkozás keretében ilyen valótlan helyzeteket, például mondjuk Szaharában fél méteres hó, Ez egy alap.
0: Akkor gondolkodjunk el, és legyenek, igen, tehát kétségei, legyenek egészséges kétségeink.
1: Igen,
0: ugye?
1: De hogy ezek ilyen nagyon egyértelmű helyzetek, és hogy a mesterséges intelligencia korában, amikor a deepfake mellett a deep nude, ezek a vetköztetős, lemeztelenítő AI-ok is megjelentek, hogy az ember legyen arra is felvértezve. Ha valaki, akit ismerek, követek, akár van egy személyes kapcsolatom, hirtelen elkezd egész másról beszélni, akkor lehet, hogy nem napszúrást kapott, hanem egy ilyen bűncselekménynek az áldozata.
0: Jó és esetben jelezzük neki.
1: Igen, ez az első kör, mert lehet, és nagyon gyakran előfordul, hogy amikor előállítanak valakiről egy mély hamisított tartalmat, az illető nem is tudja. Mert hogy az a cél, hogy ez minél inkább rejtve maradjon. Mert
0: előtte hogy rejtve maradjon és terjedjen.
1: Igen, mert hogy például, hogyha mondjuk az illető egy híres ember, vagy legalábbis befolyása van az adott közösségre, akkor megtörténhet az, hogy a nevében eladnak valamilyen terméket, pénzt próbálnak kicsalni, és akkor ezek mindenféle bűncselekményeket megvalósítanak. De van az a helyzet, amikor egyébként mondjuk ő maga nincs a közösségi oldalon, és valaki ezt használja fel, hogy ő nincs rajta, de milyen jó lenne a kis átlagos profi egy csomó mindent megvalósítani, vagy így tönkretenni az életét. De az is lehet cél, hogy valakiről azért állítanak elő ilyen tartalmakat, hogy eltüntessék a közösségi médiából, és azt mondják, hogyha ma valaki nincsen jelen az interneten, vagy nem beszélnek róla ilyen formában, akkor ő nem is létezik. És hogy ennek is van már egy kultúrája, úgy hívják, hogy cancel culture, a megsemmisítés kultúrája. Az online eszközökkel ezt végtelen egyszerűséggel meg tudjuk valósítani.
0: Beszéltünk a ChatGPT megjelenéséről, a mesterséges intelligenciáról, nyilván nem csak a ChatGPT, hanem sokféle platform közül választhatunk ma már. Amikor egy-egy ilyen új technológiai robbanás történik, egyből maga az internet szakértő, az internet jogász sem tud rá választ adni. Mennyire kell neked napi szinten egy ilyen gyors talpalóban részt venni, hogy tartsd az ütemet az újabb és újabb lehetőségekkel, helyzetekkel, illetve technológiai fejlődéssel, tehát erre mennyi időt szánsz?
1: Ez szerintem több órát, viszont a jó hírem az, hogy mivel én nem autózom, hanem tömegközlekedek nagyon sokat, ezért élő erőforrásokkal is gazdálkodhatok. A különböző közlekedési járműveket mindenki erről szokott beszélni.
0: Hogy figyelen az embereket?
1: Igen,
0: hogy miért foglalkoztatja
1: abszolút
0: őket?
1: Ha éppen nem olvasok, vagy pont az én saját jólétem érdekében éppen e-maileket küldözgetek a telefonomon, akkor nagyon jó sztorikat, de egyébként amikor hallok ilyeneket, akkor azonnal megállok, és ilyen kedvesen beállok ilyen hallgatózó félként a beszélgetésbe. Tehát, hogy ez is egyrészt szerintem egy fontos dolog, mert hogy az is kapcsolódik az élethez, hogy az ember olyan példákat mondjon, amik nem elvontak, hanem akár bárkivel is megtörténhetnek az utcán. És nyilván vannak dedikált olyan időszakaim, amikor egyébként tanulmányokat olvasok, kutatásokat, online előadásokon veszek részt, meghallgatom a szakértő kollégákat, vagy mi arra szánunk akár egy telefonbeszélgetést, egy közös kávézás, sütizést, hogy tapasztalatokat cseréljünk. Tehát, hogy ez kell az életemben.
0: Onnan indultunk, hogy lehettél volna ügyvéd, hiszen a végzettséged megvan hozzá, színész, a végzettséged megvan hozzá, és mégis internetjogász lett belőled, egy teljesen új terület, amint elindultál. Hogyha egyetlen szóval kellene megfogalmaznod a küldetésedet most, akkor mi lenne az?
1: Kíváncsiság.
0: Mi az, amit viszont mondanál most a 20 éves kori önmagadnak, aki még kereste a helyét a világban, mi lenne az, amit mindenképpen elmondanál neki? És el tudod-e képzelni ma már, hogy azt a valamelyik másik pályát választottad volna?
1: Húha, ez nagyon érdekes dolog. Kezdjük ezzel a végével, hogy valaha a másikat. Nincs bennem hiányérzet egyikkel kapcsolatban sem, mert hogy azokat a készségeket és képességeket, amiket megtanultam a különböző szakmában, azokat tudom a mostaniban is használni, sőt azt gondolom, hogy nagyon jól megtámogatja. Tehát azt, hogy emberek előtt beszélni, ez egy művészi beszédnek az abszolút sajátossága, tehát hogy van erről fogalmam, és ezt hogy kell csinálni. Ha 20 évvel ezelőtt én nemnek üzenném, akkor azt üzenném, hogy legyen még bátrabb, és hogy próbálkozzon nagyon-nagyon sok mindent, és hogy ne féljen attól, hogy valaki mondjuk nem szereti, vagy nem tetszik az, ahogy csinálja ezt a dolgokat. Szóval, hogy szerintem ez egy óriási kihívás, még akár a mai nap alapon is, hogy nem biztos, hogy mindenkinek ez a fajta stílus tetszik, amit én képviselek, de hogy ez nem baj, megvan a választás szabadsága, csak mondjuk ezt 20 évesen megélni, hogy elutasítják az embert, az nem biztos, hogy olyan jó, és azt, hogy próbálkozzon jó sok külföldi lehetőséggel, mert hogy talán ezt csak így érintőlegesen mondtuk, de azt érzem, hogy a szakértői munkámnak most már így egy nemzetközi lába is egyre jobban kialakulóban van, és hogy ezt kezdhettem volna korábban is.
0: Igen, egy utolsó záró kérdésre maradt időnk. Mennyire tervezel előre? És vannak-e dédelgetett álmaid, vagy a bakancslistádon vannak-e olyan dolgok, amit elárulhatsz?
1: Vannak, mindenképpen. Egyrészt van egy olyan tervezés, hogy az elmúlt években a foglalkozásaimat és a megkereséseimet előre kell tervezni. Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy egy-másfél hónappal a tervezett program előtt keressen meg minimum, de kereshet. Tehát van olyan, amikor nyári melegben téli programot egyeztetünk, és így a tervezésnél ez a nemzetközi láb azt, amit határozottan érzékelek, mert az elmúlt időszakban több alkalmam volt előadni ezzel kapcsolatban, és felkerültem egy olyan szakértői térképre is, ahol egyébként ezt a fajta tudást díjazzák is, úgyhogy nagy dédelgetett vágyam, hogy most már itt a finalista szerepkörből a győztes felé forduljak.
0: Akkor legyen mára ez a végszó, és azt gondolom, hogy a téma adja magát, úgyhogy biztos lesz még alkalmunk folytatni. Kati, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást.
0: Dr. Baracsi Katalin internetjogász volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Busztragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból azon a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa is. Egy lengyel lapnak elmondta, hogy a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonos a járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökkévalóak.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája, Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.